0: indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnökhelyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös pandakölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Miracles come in all shapes and sizes.
2: A Million Little Miracles című dalunk a csodákról szól, hiszen a csodák mindenféle formában és méretben léteznek. Némelyeket könnyű észrevenni, másokat pedig könnyű figyelmen kívül hagyni. Könnyű figyelmen kívül hagyni például azt a 22 ezer lélegzetvételt, amelyet minden egyes nap veszünk. Vagy azt a csodálatos tényt, hogy ma reggel kinyitottad a szemedet. Vagy például azt az apró örömöt, amikor a barátok SMS-ei megfelelő pillanatban érkeznek, hogy bátorítsanak egy olyan bénító szívfájdalom után, ami nem volt véletlen, hanem Isten gyógyító érintésének a csodája volt. Mi itt az Elevation Worship-ben hiszünk Isten csodáiban. Az utolsó szendvics, amit ettél, ajándék volt. A gyerekeid nevetése tegnap este lefekvéskor ajándék volt. Azt, hogy ezt a dalt most hallod, és ahogyan a hangunk szól benne, Isten művészi teremtésének a csodája. Isten törődésének, kedvességének a megfigyelése az egyik legjobb módja annak, hogy megtöltsük szívünket hálával. Nehéz nem mosolyogni, vagy hálátlannak lenni, ha arra gondolsz, hogy mennyi áldást ad neked Isten minden egyes nap. Remélem, hogy a Million Little Miracles című dalunk segít abban, hogy elkezd megszámolni az apró csodákat, vagy legalább emlékeztet majd arra, hogy milyen hatalmas ajándék Isten kegyelme.
1: I pray you're reminded what a gift the grace of God is.

0: is Omanna Hit.
1: Hi, I'm Ozzy.
2: And I'm Roxanne.
1: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
3: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. No.

Tudom, hogy szükségem lesz Isten segítségére ebben. Ő az egyetlen, aki meg tud győzni arról, hogy amit mondok igaz. De én azt mondom, hogy én és még emberek sokasága. Néhányan itt vannak közülük. Mi vagyunk az élő példák, hogy az Isten ígéjében erő van, és meggyógyítja a lelketeket, és egy teljesen új emberré változtat. Nem kell, hogy bármi áldozata maradj. Halleluja! Ó, nézzük, mi van itt. Ó, az Isten szeretete. Kíváncsi vagyok, ez mire jó nekem? Beveheted a bűntudat és a szégyen ellen. Amilyen gyakran szükséged van rá, amíg elmúlnak a tüneteid. Ha visszaesel, újra töltheted, és vehetsz belőle újra. Ingyenes. Korlátlan utántöltés. Wow, Dr. Jézus. Halleluja. Ó. Ó. Egy egész üveg alázat. Vedd be az arrogancia, a fennhéjázás és büszkeség esetén. Ítélkezés és kritizálás esetén. Az utántöltés korlátlan, és szedd addig, amíg a tünetek tartanak. Nekem is szükségem volt egy üveg frissre ebből mostanában. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én rendszeresen szedem ezt 38 éve, amióta az igét tanulmányozom, és még mindig szükségem van rá. Valójában, ha tudni akarjátok, nekem még mindig rendszeresen szükségem van mindezekre. Ó! Oh. Hmm. Wow! Nagy lelkűség. Hát ez meg hogy segít nekem? Ó, önzésre kell szedni. Wow. Csak szedjed addig, amíg tüneteid vannak. Tudod mit? Én annyira önző és önközpontú voltam. Pedig újjászülettem, és betöltekeztem Szent Szellemmel. Szolgálatban voltam. És mégis önző és önközpontú voltam. És olyan boldogtalan voltam, és nem tudtam miért. Azt gondoltam, Dave hibája. Azt gondoltam, ha szolgálatom növekedne, akkor boldog lennék. Azt gondoltam, ha a hátam nem fájna, akkor boldog lennék. Ha több pénzem lenne, boldog lennék. Ha a gyerekeim jobban viselkednének, boldog lennék. Gyerünk! És az egyik nagy pillanatomban azt mondtam Istennek, nem tudom, mi baj van velem, Istenem. Gyülekezetbe járok. Minden héten. Köszöntő vagyok. Nem tudom, miért vagyok olyan boldogtalan. Azt mondhatsz, amit akarsz arról, hogy Isten szól hozzánk, vagy nem. Néhány ember kiakad, mikor azt mondod, hogy Isten mondta. De nekem Isten mondta. Azért vagy boldogtalan, mert önző vagy. Ezért elkezdtem tanulmányozni a szeretetet. És tanulmányoztam, és még mindig tanulmányozom. Tanulom, hogy hogyan legyek nagy lelkű. Ne a legkevesebbet tedd meg. Tedd meg a legtöbbet, amit tehetsz, és tedd céltudatosan. Csukjuk be a gyógyszeres szekrényt egy pillanatra. Zsidók 4. Még mindig követtek? Túlmegy ez az értelmeteken le a szívetekbe? Az ige, amelyet Isten kimond,
Élő és tele van erővel. Élő és erőteljes. Egy dolog van, ami kiveszi az élettelenséget belőlünk, és az az élet. Aktív, működő, energetizáló, hatékony, élesebb minden kétélű kardnál. És áthatol az élet lehellete, a lélek és a szellem, az ízületek és a velők szétválásáig, felfedés, megszűri, elemzi és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Hadd kérdezek valamit. Néha, amikor bekapcsolod a tévét, és én tanítok kora reggel, nem érzed úgy, hogy egy operáción estél át? Valamiféle lélekműtéten. Nekem ezt teszi az ige. Nem mindig olyan simogató, kellemes érzés. Hadd mondjak valamit, amikor eleinte elkezdtem tényleg tanulmányozni az igét, akkor szörnyű volt, mert minden, amit olvastam, arra szükségem volt. Mindenhol problémám volt. Bármilyen tanítást hallgattam, utána kárhoztatva éreztem magam. Nem tudtam, mi a különbség a meggyőzés és a kárhoztatás között. Szóval, ha hallottam egy üzenetet arról, hogy túl sokat beszélsz, akkor tervet készítettem, egy testi tervet. Elég volt, holnap nem fogok beszélni. Járkáltam a házban. És akkor valaki azt mondta, mi a bajod? És én erre, elegem van, ha túl sokat beszélek, nem tetszik. Ha egyáltalán nem beszélek, nem tetszik. Tudjátok, hogy nevezik ezt? Gyerekesnek, baba kereszténységnek. Nem tudtam, hogy csak annyit kellett volna mondanom, hogy igen, uram, igazad van, meggyőztél. Tényleg sok dolgot mondok, ami megbántja az embereket, sok olyat, ami számomra is bántó, és szeretnék megváltozni. Kérlek, hogy változtass meg, az ígédhez megyek, és beveszem, mint a gyógyszeremet. Gyerünk, hadd mondjak valamit. Olvasd el a példabeszédekben az összes igét a szájról. És egy nagy gyógyulás kezdődik az életedben. Ó, és a következő héten vissza kell menned, és egy újabb adagot kell bevenned belőle, és a következő héten is bevenni egy másik adagot. Gyerünk!

0: Tudjátok, mit csináltam ma a két alkalom között? Hát elmentem enni, amit nagyon élveztem, de aztán megálltam egy üzletnél, és vettem körülbelül 7 ruhát egy barátomnak. Most nem azt próbálom elmondani nektek, hogy milyen jó vagyok, hanem hogy ez segít abban, hogy boldog maradjak. Igen, vettem magamnak is néhány dolgot, az igazat megvalva, rájöttem, hogy az egyetlen módja, hogy boldog legyek, ha agresszíven nagylelkű leszek, és nem várok, amíg úgy érzem. Nem várok, amíg akarok, tudatosan teszem naponta, mert elpazaroltam elég időt az életemből azzal, hogy szomorú és mérges voltam, és most örülni akarok. Úgyhogy minden nap, amikor ide jövök, beveszek egy nagy kanál nagy lelkűséget. Ó, hova tűnt? Ó, Istenem! Itt van! Azt hittem, el kell szaladnom a boltba, hogy többet vegyek. Értitek, amit mondok? Kihívást intézek hozzátok ma. Ha önző vagy, ismerd el. Hányan vagytok önzők? Köszönöm. Hányan vagytok tökéletesek, és nincs szükségetek arra, amit ma este mondok? Wow. Szent Szellem energia. Vegyétek be lustaságra, amilyen gyakran szükségetek van rá. Amíg minden tünet el nem múlik. Korlátlan utántöltés, Dr. Jézus. És? Bölcsesség. Vegyétek be ostobaságra, ahányszor csak kell. Jaj! Hogyan is unatkozhatunk keresztényként? Tényleg, ha valóban belementek ezekbe a dolgokba teljes szívvel, és van egy célod, hogy felnövekedj, olyan akarok lenni, mint Jézus. Át szeretnék változni az ő képmására. Azt szeretném, ha büszke lenne rám. Nem azért vagyok itt, hogy megkapjam, amit én akarok, hanem hogy szolgáljam Istent. Visszajön értem, meg fogok állni előtte, és elszámolok az életemről. Itt az ideje, hogy kidobjuk a cumis üvegeket, a pelenkákat és a cumikat. Itt az ideje felnőni és Isten embereivé válni. Legalább, ha nem veszed be a gyógyszereidet, és tudatosan beteg maradsz, akkor ismerd el, és mondd azt, azért vagyok ilyen pálcban, mert nem akarok változni. Hadd mondjak egy példát. Tudjátok, emlékszem, hogy egyszer Dave-vel volt egy vitánk, annyira mérges lettem rá, annyira megbántotta az érzéseimet, ismeritek ezt, ugye? Mentek minden szobába a házban, csak abban nem, ahol ő van. Nem beszélsz többet, csak morogsz. Nem főzöl semmit, amit szeretnek, vagy nem hordasz semmi olyat, amit szeretnek, és hasonlók. Én is voltam ott, és csináltam ilyet, de már nem szeretném ezt tenni. Szóval bementem az irodámba. Lefeküdtem a földre, és magam elé raktam. Lefeküdtem, és azt mondtam, nem kelek fel addig, amíg meg nem adod nekem a kegyelmet, hogy úgy menjek ki a szobából, és úgy viselkedjek, mintha semmi nem történt volna. Nem megyek ki addig, amíg meg nem adod a kegyelmet, hogy meg tudjak neki bocsájtani. És tudjátok mit? Nem kellett túl sok igét keresgélnem, elég jól ismertem, hol vannak, és hamarosan azt gondoltam. Szerintem a gyógyszer működik. Hála Istennek!
1: Thank God!
0: És drágám, mit szeretnél nézni a tévében ma este? Hozhatok neked valamit inni? Mondok nektek valamit, nekem nem volt meg a képességem, hogy megtegyem, de kegyelem és erő van Isten igéjében. Ez a gyógyír a lelkednek, és ha nem te próbálod megtenni magadtól, hanem Istenhez mész elvárva, hogy az ige végezze ezt el benned. Oké. Néhányatoknak kell egy kis idő, míg utolérnek. Van egy kis segítségem számotokra. Nem csak tanulmányozni kell az igét, ismerni az igét, és meditálni az igén, hanem ki is kell mondani. Eleget kell tudnod ahhoz, hogy tudd az Isten igéjét megvallani hangosan egész nap, amikor olyan helyen vagy, hogy megteheted. Isten szeret engem, a bűneim meg vannak bocsájtva, nincs bűntudat és kárhoztatás. Várom, hogy jó dolgok fognak történni velem ma. De megcsináltam neked a házi feladatot. Úgy hívjuk Lila könyv, nem tudom miért, talán mert lila. Ezért hívjuk Lila könyvnek, és a címe Isten igéjének hangos kimondásában rejlő erő. Titkos erő. Látjátok, van ilyen könyvünk. Ilyen pici. Így a hölgyeknek befér a táskájukba, a férfiak is berakhatják az aktatáskájukba. Berakhatod a kesztyűtartóba, bárhova. Ezt felosztottam különböző területekre. Amikor jön a támadás. Itt van rá az ellenszer. Harag, kenet, szorongás, aggódás, hatalom, kompromisszum, polgári felelősség, megvallás, bizonyosság. Oké, menjünk hozzá. Úgy érzem, nincs ma túl sok önbizalmam. Egy kicsit bizonytalannak érzem magam. És egy állásinterjúra kéne mennem, és félek tőle. Lássuk. Itt van. Egyes szem első személyű megvallásba teszem nektek. Így szól. Eltökélt és magabiztos vagyok. Nem félek, nem vagyok bátortalan, mert Isten velem van, bármerre megyek. A te segítségeddel, Istenem, előre megyek, és ha egy csapat jön is ellenem, Istennel a falon is átugrok. Az Úrban bízok, rá támaszkodok, csak rá. Jót teszek, és országodban élhetek, és biztonságban élhetek. Szívem az Úrban bízik. A szívem állhatatlan, és telve van bizalommal. Éneklek és örvendezek az Úrban, és csak beveszed ezt a gyógyszert, és újra beveszed, mindaddig, amíg hirtelen. Velem tartotok? Felkelsz reggel. Jézus, segíts nekem! Békesség. Vedd be a szorongás, aggodalom, idegesség ellen, amilyen gyakran szükséges, amíg minden tünet elmúlik. Ó, Uram, adj irgalmat! Ó, tényleg, azt hiszem, ez az, amire gondolok. Mi van a kék üvegcsében? Ó, te jó ég! Szerintem ez hasmenésre való. Ezt nem veszem be. Gyerünk, beszélgessünk! Mit teszel, ha felkelsz reggel, és úgy érzed, átment rajtad az úthenger? Megkeresed a gyógyszeres dobozt? Hányan vagytok, akiknek naponta kell gyógyszert szedni? És hányan szeditek be? Volt már olyan, hogy elfelejtettétek, és vissza kellett menni érte? Ha kifogy, újra kell tölteni. Oda kell érned, mielőtt bezár a gyógyszertár. Gyerünk, mi elég radikálisak vagyunk, ha úgy gondoljuk, valami megszünteti a fájdalmunkat. Mindössze annyit kérek, hogy csak fele ilyen radikálisak legyünk a lélek méreggel szemben, mint amilyenek vagyunk a testi gyötrödésekkel, és kezdjétek el keresni Isten igéjét, mint gyógyszert a lelketekre. Figyeljetek! Annyi dolog van itt. Egy 40 részes anyagot prédikálhatnék. Isaac Leaser fordítása a 4. Mózes 15. rész 26. versében: Én az Úr vagyok a te orvosod, a gyógyszer, amit felírok, az én igém. Elmélkedjetek az igén, szóljátok az igét. Máté 7:24. Mindenki, aki hallja az én igéimet, és ezek alapján cselekszik, engedelmeskedik, olyan, mint az érzékeny, okos, gyakorlatias, bölcs ember, aki sziklára építette a házát. Huszonötös vers. És eljött az első és az árvíz, és fújt a szél, és nekidőlt a háznak, de nem omlott össze. Egy picit sem kell félnünk az időktől, amiben élünk. Ha a házadat sziklára építetted. De nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. És mindenki, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. Következő verset kérem. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és teljesen elpusztult. A három kismalac. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer három kismalac. Az egyik malac szalmából épített házat, a másik botokból. Gyorsan felépítették a házukat, nagyon gyorsan, kívül is, belül is. 45 perces istentisztelet, nem szeretnék ennél tovább maradni. Két dal, 15 perces tanítás. Végeztem a feladatommal, menjünk, siessünk. Oda kell érni a McDonald'sba. Gyorsan felépítették a házukat, aztán egész nap énekeltek, táncoltak, mert lusták voltak. A harmadik kismalac keményen dolgozott egész nap, hogy téglából építse fel a házát. A nagy ronda farkas látta, ahogy a két kismalac táncolt és játszott, és azt gondolta, milyen szaftos puha ebéd lesz belőlük. Megkergette a malacokat, és azok befutottak elbújni a házukba. A nagy ronda farkas odament az első házba. Házhoz ráfújt, és lefújta a házat. A megrémült malacka átfutott a második házba, ami botokból épült, és a nagy ronda farkas odament ehhez a házhoz, ráfújt, és lefújta a házat. Most a két kis malac rémületében átfutott a harmadik malac házába, ami téglából épült, és a nagy ronda farkas fújt, és próbálta lefújni a házat, de nem tudta. Órákig próbálkozott, de a ház erős volt, és a kis malacok biztonságban voltak oda bent. Próbált bejutni a kéményen, de a harmadik kismalac vizet forralt, és a kémény alá rakta. A farkas beleesett, és elpusztult. A két kismalac most már sajnálta, hogy lusta volt. Elmentek, és megépítették a házaikat téglából, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Jelenések 19:11. Ma reggel olvastam a csendességemben. És azonnal fel akartam állni a hotel szobámban, és hangosan kiabálni. És láttam a megnyílt eget. Íme egy fehér ló, aki rajta ül, annak neve hű, megbízható, hűséges, megvesztegethetetlen, szilárd és igaz. Mert igazságosan, szentül, egyenesen ítél és harcol. Szeme tűzlángja, és fején sokhágú korona, fejdísz, és ráírva egy név, amelyet senki nem tud, és nem ért rajta kívül. Vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki, az Isten igéje. Az Isten igéje. Az Isten igéje. Ez a név adatott neki, az élő Isten igéje. És Krisztus, az Isten igéje, testé lett, és közöttünk lakott. És a Szent Szellem által felkent emberek megírták az úgynevezett Bibliát, amit senki nem tudott kiiktatni, tönkretenni. Sokáig el volt zárva. Ezt az időszakot sötét középkornak nevezték. Nem csoda, hogy sötét korszaknak nevezték, mert eldugták a világ világosságát. De hogy Isten mindig teszi, kitört. Kitört, és hadd mondjak valamit. Isten ki fog törni ebben a mai társadalomban is, mert senki sem iktathatja ki Istent. Nem tudott kiutasítani teljesen Istent az iskolából. Nem tudott teljesen kitenni őt sehonnan, mert ővé minden, és ő minden, és ezért én a magam részéről úgy döntöttem, hogy szeretni fogom az igét. Az ige által fogok élni. Táplálkozni fogok az igével, elmélkedni fogok az igén. Tanulmányozni fogom az igét, szólni fogom az igét, mert ez a gyógyszer, amire szükségem van. A lelkemben lévő mérgek ellen, és ez az, amire neked is szükséged van a lelkedben lévő mérgek ellen. Gyerünk, hozzunk egy döntést, hogy jobban fogjuk szeretni az igét, mint valaha.

0: újítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Manna Hit.
0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában folytatódik az Elhívásban rejlő erő című minisorozatunk, aminek a vendége a fiatalokat képviselve most, vagy egy másik generációt képviselve, bocsánat, inkább így udvarias, Benedek Ruben, akik feleségével együtt az Éden gyülekezet pásztorai, egyébként Ruben pedig férj és apuka, és hát nyilván az Éden gyülekezet már önmagában az ő elhívását jelenti szerintem, de ezt majd ő elmondja. Szia, Rubi, köszönjétél.
2: Szia, szia, jó, hogy itt lehetek, köszi a meghívást.
1: Szóval Éden gyülekezet. Hogyha valaki gyülekezetet alapít, nem is tudom, ez a jó szó, ezt mondjuk egy gyülekezetet alapítunk,
2: helytálló,
1: vagy életre hívünk valami ilyesmi, akkor az már önmagában egy elhívás, nem?
2: Hát nagyon, nagyon. Mindenféleképp, ugye szokták még mondani, hogy plántálni, meg ilyesmi, ez annyira nem biztos, hogy mindenki számára érthető.
1: Igen,
2: abszolút alapítás, szerintem ez így jó. Igen, az elhívásnak nagyon része, mert gyülekezet önmagában nem mindig kézenfekvő, nem mindig logikus, és éppen ezért ezt nem tudod csinálni, ha csak nincs valamilyen belső olyan drive-od, ami keresztül visz.
1: Hogy ismerted föl az elhívásodat, vagy az elhívásaidat? Mert hogy aztán az is kiderült, ugye itt ebben a minisorozatban a vendégektől, hogy abból nem csak egy van feltétlenül, lehet több is, és egymásra is épülhetnek, tehát hogy ez lehet egy elhívás láncolat.
2: Igen, ebben nekem van egy kicsit, hát én nagyon fajékegyszerű megfejtésem az én életemre, hogy én azt látom, hogy az elhívás az alapvetően minden keresztény ember életében örök, és ugyanaz, ami a Máté 28-ban van írva, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet. Szerintem alapvetően ez a missziós parancsunk, vagy küldetésünk. És a platformja változik. Időszakonként az ember életében az, ahogy élethelyzetek adódnak, ahogy lehetőségek adódnak, ahogy bátrak vagyunk, vagy éppen gyávák vagyunk. Szóval ha az elhívás ilyen szempontból szerintem örök, de az, hogy ezt hogy éljük meg, vagy ezt az Isten hogy tud minket ebben a világban így használni, most ez lehet, hogy pura kifejezés lehet megint csak, hogy az Isten engem használhat, szerintem igen. Úgyhogy ebben biztos, hogy sokrétű a megfejtés, de valahol az alapja kicsit ilyen ellentmondásos szerintem, hogy amennyire egyszerű az alapja, annyira szerteágazó lehet. Szóval sok minden volt, de visszatérve, hogy hát én úgy nőttem fel, hogy ugye anya-apa is gyülekezetbe járt, sőt, már a felmenők is gyülekezetbe járó keresztény emberek voltak.
1: Tehát pici korodtól jártál te is?
2: Abszolút. Aha. Hát figyelj, én 34 éves vagyok, szerintem az elmúlt 34 évből most nem a számokkal akarok flexelni, de hogy az elmúlt 34 évből szerintem, hogyha összességében kihagytam az életembe 10 vasárnapot,
1: Akkor sokat mondok.
2: Aha. Szóval itt ugye elképzelni a kedves hallgató, hogy én egy nagyon-nagyon ilyen tenyésztett keresztény vagyok. Ennek van sok jó vonatkozása, meg kevésbé jó. De én abban nőttem fel, hogy a vasárnap az ilyen szempontból az az Istené. Aha. És azt láttam a apa meg anya életében is, hogy nem csak felvevők vagyunk a közösségben, hanem leadók is. Ez időt, pénzt, energiát is jelent. És azt láttam, hogy az Istennek a házában, amit a templomnak hívunk, oda jó menni, ott értékelnek, ott értékesnek érzem magam, ott van téradva, hogy kibontakozzak, stb. És ebben nőttem fel.
1: Akkor nem is kérdés veled kapcsolatban, hogy lesz valakiből ilyen fiatalon pásztor, nem?
2: Azt mondod? Uh-huh. Lehet.
1: Te mikor érezted azt, hogy vezetni szeretnéd a saját embereidet? Hány éve van az Éden?
2: 2,5. Uh-huh. 2022. október második.
1: 31 és fél voltál.
2: Igen. Uh-huh. Igen. Ezt viszonylag én későn éreztem, mert én abban nőttem fel, hogy kb. 4-5 éves koromtól kezdve bekerültem a helyi gyülekezetnek a dicsőítő csapatába. Én úgy nőttem fel, mint ilyen csodabogár, ilyen tehetséges dobos fiú. És oda is úgy kerültem be, hogy otthon doboltam minden, és akkor mondta apa, hogy elég volt már, hogy otthon szétvertél mindent, akkor inkább beviszlek az imaházba, ott van valami dobszerű dolog, és akkor kalapáld azt. És akkor úgy kerültem be az egésznek a körforgásába, hogy volt egy alkalom, ahol az alapdobos, aki jött volna, ő lebetegedett, és akkor mondta apa, hogy na hát akkor kicsi Rigó, most dobolj. És akkor én így kezdtem el egyáltalán úgy a része lenni egy gyülekezetnek, hogy teszek bele valamit ilyen fiatalon. Aha. És éppen ezért ez nagyon jó dolog, mert az értékességemet meghatároztam, meg az identitásomat, viszont egy idő után, hogy az ember ebben nem lát többet, vagy nem hajlandó megújulni, milyen érdekes ugye, hogy lehet gyerekként, vagy fiatal felnőttként megújulni, de szükséges szerintem, akkor én például meg voltam győződve, hogy nekem ebben nincs több, tehát lényegében én egy dobos fiú vagyok, és pont. És akkor jöttek az évek, akkor milyen érdekes az elhívás, hogy kijött az, amit ugye az Isten viszont eleve az emberbe oda rakott képességet, habitust, ahogy gondolkodik, ahogy bánik az emberekkel.
1: És ez hogy jött ki?
2: És ezek előjöttek, így fiatalon, így az ifivel mocorogtunk, mentünk oda-vissza, szerveztünk sportnapokat, konferenciákat, ezek jól mentek, és azt vettem észre, hogy az emberek szeretnek így a közelembe lenni, hogy szívesen dolgozok együtt emberekkel, érzékeny vagyok az emberek felé, megbízom az emberekben zsigerileg, tehát hogy nem igazán van bennem ilyen távolságtartás, meg ilyen féltés, hogy ó, akkor a másik mit fog kezdeni, hanem én ilyen nyitott kezekkel élő ember vagyok, hogy el lehet belőle venni, meg lehet is beleadni, és ezt tudom fogadni. És ez viszont ilyen embermágnes, én most rájöttem már, ezért az emberek így elkezdtek így gyűlni körénk. És akkor képbe jött ugye onnantól kezdve Kingus, kb. 11 éve leszünk most házasok, és onnantól meg ez egész így beindult, hogy mint házaspár is ilyenek vagyunk. Aha. És akkor itt jött, hogy jó, hát akkor emberek vannak körülöttünk, akikben megvan ez a közös nevezőnk, hogy szeretnénk valamit tenni.
1: Hasonlókorúak, fiatalok? Tehát az a ti generációtok.
2: Igen. Aha. És akkor ez szépen így elindult, aztán felköltöztünk Pestre, és akkor elkezdtünk járni egy gyülekezetbe, aminek az a neve, hogy Hillsong. Ez egy ilyen full nemzetközi nagy gyülekezet, és volt Budapesten is egy ilyen plantálása. Uh-huh. És na az viszont, az így berúgta az ajtót arra, hogy én nem csak dobos fiú vagyok, hanem azt így nagyon szépen fenyitotta a szemem arra, hogy amiről ezelőtt beszéltem, hogy a dobolás az csak egy platform, de az alapja az, hogy én nagyon szeretem az embereket zsigerileg, nagyon érdekelnek az embereknek, hogy milyen gondolata van, ahogy működik, én észben tartom, hogy az embereknek valami fáj, vagy rossz napjuk volt, és akkor innentől indult az, hogy ho-ho, hát akkor én nem csak dobos vagyok, hanem ebben lehet valami más, vagy egy teljesen más irányba fog vinni az Isten, és akkor innen indultak a házi csoportvezetések, aztán utána ifit vezettünk, és akkor abból jött az Éden gyülekezet később.
1: És gyűltek egyre az emberek köréd?
2: Igen.
1: Tehát növekszik ez a
2: abszolút
1: társaság. Aha. Hogyan jelenik meg a te elhívásod az Édenben?
2: Hát jelenleg abszolút olyan vagyok, mint valami tyúkanyó. Hát úgy jelenik meg, hogy most csúnyán fogalmazok, mert nyilván ezt nem lehet teljesen így kijelenteni, mert hogy nyilván Isten a forrása mindennek, de valahol minden belőlem indul ki. Aha. Meg sok folyamatot végig kísérek, még megtörténnek a dolgok. Úgy vagyok jelen, mint embereknek első szinten ilyen mindig elérhető személy, akitől mindig meg lehet kérdezni, hogy most mégis mi történik, vagy milyen irányba megyünk, tehát ilyen látáshordozó. Egy rétegnek vagyok barátja, és nagyon sok embernek vagyok az a személy, akivel szeretnék időt tölteni.
1: Aha. Vagy egy lelkivezető tulajdonképpen.
2: Igen. Aha.
1: Mennyiben más, mit látsz a ti generációtoknak az elhíváshoz való hozzáállása? Mit látsz bennük? Mennyiben mások, mint mondjuk a 45 vagy 50 pluszos járók?
2: Hát azt látom egyrészt, hogy míg a felettem lévő generáció, tehát 45-50-es korosztály, ők nagyon is megtisztelték ezt a szót, és ennek van jó vonatkozása is, de van az a része, amikor tudod, annyira elkezdünk félni a szerepvállalástól, a terhektől, hogy túl gondoljuk, hogy mivel fog ez

0: generációs lenyomatok.
1: Igen,
0: szerintem.
1: Abszolút. De ezt nagyon látom a mostani fiatalabb, a mostani Z generáció, aki ugye nálam is jóval fiatalabbak, azt látom, hogy ott az, hogy egy 16 éves ember azt mondja magáról, hogy nekem van küldetésudatom, vagy pedig én már most tényleg bele fogok lépni, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem lehet azt mondani, hogy ó, hát majd meg tudod 10 év múlva, vagy várjunk még egy kicsit, mert ő ezt személyes sértésnek veszi, hogy ő 16 éves gondolkodó emberként ugyan miért nem csinálhat valamit, vagy miért ne csinálhatna valamit.
0: Vagy miért nem mondhatná azt, hogy igen, én megtaláltam az elhívásomat.
1: Ja.
0: Aha. Egyébként, hogyha azt tesszük, hogy mennyire gyors a világ, akkor simán lehetséges az, hogy még akár ennél hamarabb is rátalál valaki,
1: igen,
0: aki hitben jár, és sokat,
1: igen,
0: tölt időt Istennel, és olvas a Bibliát, stb. Tudsz-e vezetőként, pásztorként segíteni a többi embernek, akik mondjuk ott vannak a gyülekezetben, vagy akár egy nem hitben járónak segíteni megtalálni az elhívását? Vagy segíteni neki eligazodni abban, hogy amit érez, az elhívása-e vagy sem?
1: Uh-huh.
0: Vagy segíteni abban, hogy mit mondjon, hogyan kérjen, mit imádkozzon, mit mondjon az Istennek annak érdekében, hogy világossá váljék számára, hogy ez az-e, vagy csak a feje kitalált valamit?
1: Uh-huh. Ez nagyon jó kérdés szintén. Jó volt bejönni hozzád beszélgetni. Uh-huh. Szóval, hogy
0: köszönöm.
1: Én az én életemből szoktam kiindulni, mindezt úgy, hogy tudom, hogy az Isten bármit megtehet, tehát hogy nem feltétlen kell ez alapján az Istennek vezetni, hogy a Bibliát is nézzük, azért ahogy az Isten elhívott embereket, kezdve mondjuk Mózestől, hogy látjuk, hogy megjelenik csipkebokorba, stb., mond neki valamit, és akkor az ember elkezd el reagálni. De ha az ember végignéz számos ilyen bibliai szereplőt, ami szerintem tök jó kiindulási lap, akkor azt fogja látni, hogy ezek az emberek egy dologban voltak nagyon hasonlók, az, hogy elérhetőek voltak az Isten számára, nem tökéletes emberek voltak, hanem elérhető emberek.
0: Uh-huh.
1: És ha ezt kicsit árnyalni szeretném, akkor az elérhetőség mellé hozzátenném az engedelmes szót az Isten felé. Mivel vagyok engedelmes az Istennek? Nem azzal, hogy mindent jól csinálok, hanem hogy engedem azt, hogy az Isten amilyen helyzetekbe beleenged, azt nem kifogásnak fogom fel, hanem lehetőségnek.
0: Mm.
1: És ez most nem akarok ilyen nagyon nagy, ilyen coach megfejtésbe átmenni.
0: De mondj mindent,
1: De hogy én tényleg ezt látom, hogy ha az ember fel tudja azt fogni, vagy át tudja kapcsolni különböző helyzetekben, hogy ez, ami most történik velem, erre tudok reagálni úgy, hogy ó, hát én soha többet nem csinálok, vagy én semmiben nem fogok belekezdeni, mert mondjuk ezt elrontottam, mm-hmm, vagy nem jött össze, vagy nem úgy reagáltak rám, vagy úgy fogom fel, hogy ez lehetőség arra, hogy na, ebből én most mit tudok megtanulni a következő időszakomra, vagy engem ez mire tanít, akkor szerintem az ember már is lényegében már tett egy lépés, már egy fél lábbal kilépett az elhívásában, mert valahol, ahogy mondtam is, a platformok változni fognak, tehát hogy valószínűleg 20 év múlva nem így fogok beszélni, meg nem ezeket a dolgokat fogom csinálni, teljesen más lesz a dinamikám, stb., de az elhívás az való ugyanaz, és tovább megyek, az elhívás az nem biztos, hogy mindig látványos, nem biztos, hogy mindig azok az emberek a legjobbak az elhívásban, csúnya kifejezéssel élve, akik a leghangosabbak.
0: Sőt.
1: Ez
0: azt is jelenti, hogyha befelé figyelek, ha odafigyelek, akkor kaphatok az Istentől megerősítést arra, hogy igen, én a helyemen vagyok, igen, én azt csinálom, amit kell, és hogyha ahhoz jó érzés társul. Ugye szokták azt is mondani pszichológusok vagy kócsok például, hogy milyen érzés, könnyű vagy nehéz.
1: Uh-huh.
0: Az a valami. Hogy érzed magad attól, vagy annak a valaminek a közelében, vagy annak a valakinek a közelében? Ez is az Istentől jövő válasz?
1: Biztos vagyok benne. Aha. Most mondok egy nagyon ilyen, amit én keresztül megyek, így ebben a elmúlt 2,5 évben, hogy gyülekezet vezetés, hogy rengeteg olyan dolgot kell csinálni, amire én azt gondolom, hogy zsigerileg én nem vagyok rá képes, vagy nem vagyok benne elég jó.
0: Aha. Tehát azt gondolod, hogy alapjáraton ez nem volna a te platformod.
1: Igen.
0: Aha.
1: Szóval, hogy
0: és ennek ellenére?
1: Igen. Tehát lényegében mondjuk az elmúlt 2,5 évben annyit kellett konfrontálódnom, mint idáig összesen az egész életemben.
0: Aha.
1: Úgy, hogy alapvetően én meg tudom ezt tenni, pláne hogyha sérti valami az igazságérzetem, akkor kiállok bármi mellett lényegében. De én nem az a vitatkozó ember, aki így keresem.
0: Aha.
1: Mégis nap mint nap kerülök ilyen helyzetbe. Vagy például tovább megyek, hogy hogy én nem gondolom magam ilyen főszereplő vibe-os srácnak.

0: Mégis ezt nem tudom máshogy végigcsinálni, hogy nyilván minden
1: csak
0: héten.
1: Csak a teászként.
0: Igen. És ezekből látom viszont, hogy ez valahol az isteni elhívás lehet, mert a Bibliát is, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy elhívott mondjuk egy Mózest, akiről annyit olvasunk a Bibliában, hogy nehéz beszédű volt, tehát lényegében nem tudott valószínűleg jól kommunikálni, és aztán, ha tovább megyünk a Bibliában, olvassuk, hogy volt rá lehetőség, hogy nem-e másnak kéne beszélni, vagy nem-e lehetne, hogy valaki szószólja legyen ennek a csávónak, mert hát értjük az isteni víziót, csak hát nem értjük, mit beszél.
1: Igen. Lehetséges dadogott szegény, igen, én mindig arra gondolok.
0: Igen. Vagy megyünk tovább, akár Gedeonnál, stb. Ó, én a legkisebb, én ezt, stb. Nem tudom megcsinálni. És itt jön képbe szerintem, ami kicsit viszont külön választja az elhívást, az isteni elhívást az ilyen emberi küldetéstudattól, hogy abban azért tudjuk, hogy az isteni, mert van benne valami isteni, ami nem tud emberi lenni. Tehát amikor én beszélek dolgokról, és rájövök a végén, hogy ez hogy tudtam ilyen jól megfogalmazni, vagy hogy jött ki ez belőlem, akkor sokszor tapasztalom azt, hogy ez valahol ez az isteni része, hogy ez csak azért tud jól működni, mondjuk az Éden gyülekezet is, mert az Isten fogta az én, ami nekem rendelkezésre áll, és azt mondja az Isten, hogy de jó, hogy találtam egy elérhető csávót, aki hajlandó ebben a mai világban is odafigyelni rá meg.
1: Így szólni a saját közegéhez.
0: És akkor én meg azt mondja az Isten, hogy hozzá fogom tenni, amit én tudok hozzátenni. Hogy
1: hát igen, mert valamit valószínűleg a Benedek Rubenség kell ahhoz, hogy ezt a felnövekvő generációt, a te korosztályodat és a még nálatok is fiatalabbakat meg tud szólítani.
0: Igen, én ezt gondolom.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, lazábbak a mostani keresztény ifik, vagy hitben járó fiatal keresztények? Miben mások, mint mondjuk az 50-60 évesek? Mit látsz?
0: Sokkal kevesebb.
1: Dumában, szövegben, szóhasználatban, létezésben, öltözködésben, miben, hogyan?
0: Az is, meg sokkal kevesebb, hát, hogy mondjam így, képmutatás van benne.
1: Okay, aha.
0: Szóval, hogy a mostani fiatalok, ők úgy vannak vele, hogy figyelj, hogyha nekem meg kell játszani magam, akkor inkább nem jövök. Míg ha kicsit így más korosztályban, míg akkor látjuk azt, hogy hát igen, el kell mennem, tudod?
1: Igen.
0: Mennem kell gyülekezetbe, mert...
1: Tanárember, mérnökember, orvosember, a pap.
0: Igen.
1: Nekik mindig igazuk
0: így van. Igen.
1: És nekik mindig meg kell felelnünk.
0: Pontosan. És akkor a mostani fiatalokban mi vannak vele, hogy figyelj, hogyha jó, akkor jövök.
1: Uh-huh.
0: De ha
1: jól
0: nem,
1: érzem magam,
0: igen.
1: Ugye?
0: Aha. Persze, azért az érzelemközpont azért az brutálisan erős. Ez, tehát most nem azt akarom mondani, hogy a fiatalok része hibátlan megközelítés most, és a idősebb generáció meg rossz, erről szó nincs, csak nagyon-nagyon más.
1: Aha, értelek.
0: De ez érződik náluk, hogy úgy vannak vele, hogy figyelj, Rubi, függőségektől szenvedek, nem érzem magam értékesnek, keresem a válaszokat, futok dolgok után, nem tudok lemondani a külsőségekről, stb. Jöhetek így is? Persze, hogy jöhetsz így is. Jó, akkor jövök.
1: Aha.
0: És a szemem előtt változnak meg emberek. Ezeket nem én változtatom meg, még csak nem is az, ahogy beszélek. Ez egy eszköz benne. De az ember azt érzi, hogy oda tudok férkőzni valahogy az Istennek nevezett dolog, vagy személyhez. Mert sokszor nem tudják, hogy ez mi, vagy aha, mit jelent pontosan.
1: Azt mondtad, nem tudok lemondani a külsőségekről. Miért kéne? Tök lazán öltözködnek a keresztény fiatalok. Rajta is van egy olyan vagány kapucnis, essence az fear of God, hát tök menő. Mindjárt végzünk, akkor meg is keresem a neten. Szóval, hogy van benne egy nagyon lazán, de mégis tisztelettel újraértelmezett hitbéli viselkedés, én így látom, egy olyan mintázat, ami tök jól mutatja azt, hogy a lényeg az lényeg marad. A kapucnisba vagy szürke kis kosztümben, a hídben járás, vagy Istennel való rendszeres találkozás, vagy a Jézussal való rendszeres találkozás, tehát maga a hit, az nem kell, és most bocsánatot kérek előre mindenkit, hogy senki ne sértésnek, vagy csak képekben beszélek. Tehát, hogy ezeknek, amiket az imént elmondtam, nem kell templomhideg, moírtószagú, nagyon esdeklős, ferenciek terén erőszakos, bibliárus hangulatúnak lennie.
0: Így van.
1: És így most van. Bocsánat, senkit ne sértsek meg, képekben mondom, hogy mi az, amitől az emberek megijednek.
0: Igen.
1: Mert mi történt az elmúlt évtizedekben, hogyha valaki hitről, Jézusról beszélt, akkor egy idő után ugye az ember megállt, hogy jaj, nem, már jön mindjárt, hogy meg akar téríteni itt helybe.
0: Igen.
1: Miközben szerintem hitben járónak lenni, Istenben hinni, vagy a Bibliát olvasni, az szerintem tök rock'n'roll.
0: Szerintem is. A legtrendibb dolog szerintem.
1: És az tud vagány lenni, az tud élhető lenni, az nem azt jelenti, hogy nekem el kell zárnom magam egy sötét szobába.
0: Igen. Igen, ugye itt van szerintem képzavar így a társadalomban, hogy halljuk a nevet, hogy Jézus, de a képünk, amit a személyhez társítunk, az ilyen zűrzavar.
1: Igen.
0: Nagyon
1: zűrzavar. Neked ráadásul ugye volt egy időszak, amikor szegény Jézust, meg az Istent is olyan erőszakkal tudták az arcunkba tolni, hogy az ember azon azt mondta, hogy ne, tehát hogy
0: is,
1: hogyha belegondolunk, mindig azt szoktam mondani, hogy a legklasszabb dolog is utálatossá válik, ha muszáj.
0: Nagyon egyetértek.
1: Tehát innentől kezdve hadd válasszam én a magam tempójában.
0: Igen.
1: Úgy, ahogy én azonosulni tudok vele.
0: Igen.
1: Én ez alatt a másfél év alatt nagyon-nagyon sokat változtam. Szerintem én nem egyszer tértem meg ez alatt a másfél év alatt, hanem 11-szer.
0: De jó.
1: Legalább.
0: De jó.
1: De én nem merültem víz alá, és egy csomó minden van a mai napig, bevallom nagyon őszintén, amivel nekem vannak fenntartásaim, és amikről azt gondolom, hogyha lehetett a Bibliát értelmezni egyféleképpen évszázadokon keresztül, akkor az újításoknak ugyanúgy helye van. Hiszen
0: igen,
1: ez csak attól függ, és csak azon múlik, hogy ki az, aki olvassa a Bibliát éppen.
0: Igen.
1: Ki az, aki kiáll, és elmond egy-egy mondatot. Tehát nekem például az eszenciája ennek az egésznek az, tehát amitől Isten és Jézus rock'n'roll, és a legőrületesebb jó arc, az az, hogy mindig van választásom.
0: Igen.
1: És minden adásban elmondom, lehet, hogy már unják, de szerintem ez nagyon fontos. Gondoljuk végig, hogy mennyire nagyon mély dolog ez. Azt mondja, nézd, ha ezt választod, ez lesz. Ha ezt választod, ez lesz. Mit szeretnél?
0: Igen.
1: Nem fogom mondani, hogy mit választ.
0: Igen. Igen.
1: És ha belegondolsz, a teremtés legelső pillanatától ez történt.
0: Igen.
1: Válasz. És még ha rosszul döntöttél, és én nem használnám az elárulni szót, de mondjuk ellenem döntöttél idézőjelben, akkor is szeretlek. Gyere,
0: igen,
1: semmi baj. Tehát az Isten, és akkor én ezt szeretném itt tisztába rakni, hogy én úgy tudok ebben hinni, hogy az Isten az nem egy büntető, féljél tőle, odaver majd neked, megleckésztet, esél el 8-szor, még egy lökök is rajtad, ez nem így van.
0: Persze, hogy nem.
1: Tehát az, amikor lökök rajtad még egyet, az nem az Isten.
0: Így van, így van.
1: Persze. Az Isten a segíteni akar, akkor
0: igen,
1: is, hogyha hülye vagyok, a jó Isten nem fogja egy fuldoklónak a vízmélységét ecsetelni, mielőtt kihúzná. Soha.
0: Így van, így van.
1: Mekkora hülye vagy, na látod, hol vagy?
0: Persze.
1: Tehát ilyen igen, nincsen.
0: Igen.
1: Tehát, hogy szerintem ebben ez a nagyon franki.
0: Igen.
1: Hogy, és akkor, hogyha ezen elkezdünk merengeni, hogy akkor ehhez mi minden társul még? Mi a legfantasztikusabb dolog az életünkben? A döntés szabadsága. Mi az, ami végig kíséri az életünket?
0: Igen.
1: Minden nap, minden percét. A döntés.
0: Igen. Abszolút így van. Meg szerintem azért nagyon, nagyon erőteljes, amit képvisel a hitünk, mert hogy mindenkinek van bármi valami fogalma Jézusról, gondol róla valamit, és milyen erős az a hit, vagy az a személy, amit kapunk Jézus által, hogy eljött erre a földre, és ha belegondolsz, ment egy társadalomba, vagy egy kultúrába, és igazából nem a kultúra változtatta meg Jézus, hanem Jézus volt hatással, és valahol most is igazából ez a mi küldetésünk, hogy nem az változtat meg minket, hogy most akkor mindent kigórunk belőle, meg mindent átírunk azért, mert a 2025-ben így működnek a dolgok, de benne vagyunk nyakig. Tehát igazából most ez tipik olyan dolog, hogyha most csak itt lehet kenyeret venni, akkor fogok én is kenyeret venni, most teljesen mindegy, hogy keresztény vagyok, vagy nem keresztény. De hogy nekünk is van egy ilyen küldetésünk, hogy legyünk hatással, hogy azt az értéket, ami Jézus személyéből fakad, ami nem tradíció, ami nem törvénykezés, ami, ahogy előbb mondtad, nem az, hogy na hol a hiba, hanem a lehetőségadás, az újrakezdésnek a lehetőség. Hát ebbe fullad meg az ember. Hát hány élet megy tönkre, hogy valamit tett 3 éve, és azt mondjuk rá, hogy hát ez úgyse fog megváltozni, de én meg elvárom az életemre, hogy nekem senki nem mondja azt, hogy én nem tudok megváltozni.
1: Ne verje belém a csúfot, azt mondják.
0: Igen.
1: Az öregek. Nagyon érdekes dolog az egészben az egyébként, hogyha ezt mind nézzük, akkor az elhívás alapvetően az, de lehet, hogy nem jól értelmezem, de hogy most már sok-sok-sok, ebben a minisorozatban sok beszélgetés lezajlott ezzel a témával kapcsolatban, és sok-sok fantasztikus dolgot hallottam a vendégektől, meg is lehet hallgatni a Rivernek az oldalán, de hogy az elhívás önmagában az, hogy az Isten hív minket.
0: Igen.
1: Magához vissza.
0: Igen.
1: De ez nem egy kerítéssel elkerített, nem egy görcsös, nem egy nehéz, nem egy szöges dróttal körbevett udvar, és nem egy folytonos nehézségeknek a háza, pont az ellenkező.
0: Igen.
1: Nyilván vannak dolgok, amikre az ember azt mondja, jó, hát én ezt nem tudom feladni, de hogy nem egyébként.
0: Persze.
1: De még az is elfogadható, én úgy tapasztaltam az Istennek, oké, majd fokozatosan.
0: Igen.
1: Egyszer egy dolog, hogy is van, hogy azért még a Bibliát nem tudom idézgetni, hogy legyen meg a holnap gondja, legyen a holnap.
0: Igen.
1: Elég
0: igen.
1: A mának a maga
0: igen,
1: gondja.
0: Igen, mindennek a maga baja, igen.
1: Hát ez pont elég.
0: Igen.
1: Egyszer egy.
0: Így van.
1: És egyébként olyan érdekes, hogy egy nagyon plasztikus dolgot mondok csak, hogy ez nagyon sok helyen megjelenik az életben, hogy egy nap egy dolgot.
0: Így van.
1: Vegyük csak az anonim alkoholistákat, ami a világon mindenhol ugyanúgy működik. Ez az X lépéses, most nem akarok butaságot mondani, hány lépéses program, és ők mindig azt mondják, hogy egy nap, egy, mindig csak egy napot nézünk.
0: Igen.
1: Egy nap.
0: Igen.
1: One day at a time.
0: Igen.
1: Azt mondják.
0: Igen.
1: Tehát a gyógyulás, a változás, az nem úgy jön, hogy fogom, azt megnyitom a csapot, az rám ömlik 270 liter víz. Áldásként. Hanem, hogy megyek szépen,
0: így van.
1: És egyenként.
0: Igen.
1: És az benne nagyon fontos, hogy nem szabad túl messzerre nézni.
0: Igen.
1: Gyászban, örömben, szerencsében, szükségben, soha nem szabad túl messzerre nézni.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen.
1: Lássuk azt az egyet.
0: Igen. Abszolút.
1: Hogy lehet... Hogy lehet ezt az átmenetet felépíteni? Mert hogy én úgy érzem, hogy a te elhívásod az egy híd, az Éden gyülekezet, generációk között is, illetve, és akkor most ezt is kérem értse jól mindenki, a hit újraértelmezésében is. A hit az egyféle, de akkor az odavezető út újraértelmezésében, vagy másképp tálalásában. Mert erre igény van, időről
0: igen.
1: Időre. Ugye, hát színes tépénk is lett egyszer a fekete-fehér
0: így
1: után,
0: van,
1: és ez nem volt,
0: van,
1: nem volt, hogy mondjam, csak egy borzalmas ördögtől való dolog.
0: Igen. Figyelj, én azt látom, hogy nagyon egyszerű válaszok vannak ezekre a kérdésekre. Erre most én azt gondolom kifejezetten, hogy az őszinteség, hogy annyi mindenre rádobtuk ezt a keresztény leplet,
1: amit elmondtam, ez igen. A templomhideg, igen, erőszakos,
0: hogy,
1: igen.
0: Igen, ugye ez, hogy mivel vagyunk a templomba, mi ott benn vagyunk, és akkor mi különbek vagyunk, mint ti, akik nem jöttek
1: és mi hiszünk, te még nem hisztek. Aki nem jár templomba, az nem
0: így van. Hisz. És akkor gondolj bele, ez igazából ez egy nyílt provokáció, mert aki nem jött be, az azt mondja, hogy oké, de tudod-e, hogy miért nem jöttem be? Azért nem jöttem be, mert a munkahelyen hallom én, hogy beszélsz. Hallom a pletykálkodást. Hallom a negatív beszédet, hallom a cinikusságot, hallom, hogy beszélsz a gyerekeddel, és akkor erre mi jövünk, hogy ja, hát igen, de az Isten, meg hát...
1: Úgyis emberek... megbocsájt.
0: Na.
1: Majd meggyónom.
0: Ja. És akkor az emberek meg azt mondják, hogy én értem, mondjuk Rubi, de én óvatosabb vagyok ennél egy kicsivel, csalódtam már dolgokban, meg eszmékben. Azt mondják, hogy tudok-e lenni a közeledben, anélkül, hogy én... Tehát én kapok ilyen kérdést, hogy oké, lehet-e veled beszélgetni, anélkül, hogy én nem válok szektássá? És akkor most elkezdnék tudod erre
1: a
0: visszavágni.
1: A szektaság már megint, igen.
0: És akkor visszavágnék erre, hogy nem szekta. Nem vágok vissza. Azt mondom, persze. Hát, hogy ha megyünk focizni, gyere nyugodtan. Nem fogok Bibliával járni focizni, és nem fogok mindenhol erről beszélni. Nyugodtan beszélgetek én veled kb. Bármiről az életben, és nem is akarok semmit rád kényszeríteni. És ha ezek alapján te azt mondod, hogy hát egyszer csak el fogok most már jönni az Éden gyülekezetbe, úgy is hallottam, hogy új helyre költözhetek az Akvárium Klubba, akkor eljövök egy vasárnap.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Na mondjuk azért az menő.
0: Nem hagyhattam ki.
1: Hát jó, hogy? Hát ez figyelj, olyan, mint valami amerikai fiatal gyűli.
0: Igen.
1: Ilyen helyen van, amit igen. A filmekbe látni tudod.
0: Igen. És akkor én ezt látom, hogy vissza kell térni oda, ahonnan az ember indult, hogy mi emberek vagyunk. Uh-huh. És attól, hogy valaki keresztény, nem lesz tökéletes, attól bement a templomba.
1: Hát meg és a szeretet, nem?
0: Persze.
1: Gyere, úgy, hogy vagy, mezitláb igen. vagy, gyere mezitláb.
0: Igen. Persze.
1: A annyi... szíved van mezitláb, jöjjön mezitláb a igen. szíved. Majd meglátjuk, hogy mit igen. tehetünk érted. Elfogadsz egy zoknit igen. először, nem?
0: Igen. Abszolút ezt látom, hogy nagyon sok dologra akkora megoldás, hogyha néha csöndben maradunk. Uh-huh. És oda menni egy emberhez, akinek látom, hogy az élete nem változik, sőt, látom, hogy mondjuk nem olyan jó irányba megy, ami szerintem jó lenne, de nincs annál felszabadítóbb érzés, mint oda menni hozzá, és magyarázkodás nélkül csak örülni, hogy találkozok vele, hogy eljött, megölelem, és érzem, hogy neki jó, és nem is akarja folytatni, mert lehet, hogy úgy jött el, hogy szégyenérzete van, hogy igen. tudom, hogy nem tudok belőle megváltozni. Tehát most, amikor az ember egy milyen
1: de
0: más
1: akkor,
0: ember
1: megölel... akkor, amikor valaki ezt kimondja, Rubi, az már azt jelenti, hogy ezt már felismerte.
0: Így van.
1: És beismerte, hogy ez a dolog van. Tehát igen. ő validálta magában, hogy neki van egy problémája. Hát ez a legnagyobb lépés, amit meg kell tenni. Onnan igen. már csak a könnyebb rész jön.
0: Igen.
1: Az csak már idő kérdése. Igen.
0: Persze. Szóval én ezt látom, és mellette meg, amit nagyon tanulunk az elmúlt 2,5 évben, az, hogy így viszonyulni az emberekhez, hogy szeretettel, de ettől függetlenül, ami elhangzik a gyülekezetben, meg amit képvisel, az legyen isteni, az isteni értékrend szerint való dolog, de ne vádolva, hanem tisztán kimondva.
1: Aha.
0: És aztán nem behajtani a másik emberen, ami elhangzott, hanem azt képviselni, és ha már én mondjuk ezt elmondom a színpadról, valamilyen dolgot, akkor igazából nekem az a felelősségem onnantól kezdve, hogy ne mondjak olyan dolgot össze-vissza, amiben nincs meggyőződésem, aha. amiben nekem is nincs törekvésem az életemben.
1: Amiben nem vagy hiteles.
0: Így van. Így van, és akkor ezeket, mikor összerakom, akkor azt látom, hogy igazából a vasárnap az egy nagyszerű ünneplése, hogy kéne legyen a hitünknek. Aha. És aztán a keresztény életet mindenki megéli a hétköznapjában, tehát nem vasárnap lesz az ember keresztény.
1: Igen. Joyce Meyert hallgatom mostanában, és ő mondta azt, hú, nagyon bírom a nőt. És azt mondta a múltkor, vagyis hát nem azt mondta neki, nem nekem mondta a múltkor, hogy hello, mondj valamit, hanem hogy pont egy olyan beszédét hallgattam, amiben azt, erről beszélt, hogy nem attól lesz valaki jó hívő, hogy minden vasárnap ott ül egy gyülekezetben, utána meg megy töknek passzújnak, és akkor amit uh-huh. felsoroltál, hogy így beszél, és úgy viselkedik, és így gondolkodik, igen. és így cselekszik. Azt mondja, hogy attól, hogy órákat tűz napi szinten a garázsodban, nem leszel autó.
0: Így van, így van.
1: Nagy és igazság. Azt mondta ő is, és akkor most visszakapcsolódok oda, hogy az embereknek miért nehéz, majdnapság már talán nem annyira változás miatt, amiről idáig beszéltünk, de hogy miért nehéz azért alapvetően megtalálni azt a default elhívást, ami az Isten hívás, hogy gyere vissza hozzám, legyünk újra együtt, én így értelmezem, mert egyrészt ez az erőszakos térítés van a fejükben, másrészt a megítéltetettség van igen. a fejükben, harmadrészt pedig ez, hogy de bocsáss meg mindenkinek, és ezzel baromi nehéz kibékülni.
0: Igen.
1: Én nem csak saját életem szintjén, tehát nem privát, egyéni szinten, hanem a pedofilok, a gyilkosok, az állatkínzók, a terroristák, tehát hogy azoknak hogy tud megbocsátni, tehát hogy ezen mindenki megakad.
0: Igen.
1: Tehát hogy az ember a szívére teszi a kezét, szerintem ezen még a hitben járok, és meg tudnak akadni, erről ők azt mondják, hogy de hát az más szinten van már a megbocsátás, stb. Na erre azt mondta Joyce Meyer, hogy amikor meg akarunk bocsátani valakinek, akkor kérjünk az Istentől áldást rá. Igen. Arra az illetőre, áldja meg őt az Isten. Azt mondja, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ő kap ezután, hogy én ezt kértem neki, ő kap majd egy új autót, meg egy nagy házat, meg sok milliót, meg ilyenek, hanem az első áldás, amit kapni fog, az az, hogy találkozik az igazság.
0: Igen.
1: Hogy szembesül azzal, amit csinált. Igen. Na hát azt azért elég nehéz úgy elviselni. És akkor ilyenkor mindig eszembe jut, mert ezt most már több egyszer hallgattam meg, nem tudom, hogy kinek ismerős, lehet, hogy neked nem, mert ez a 90-es években volt ez a film. Bruce Lee fia, Brandon Lee a főszereplő, aki egyébként érdekes módon pont úgy, mint az apja, az életét vesztette a forgatás alatt, a Holló című film. Megvan?
0: Nincs.
1: Nézd meg.
0: Jó.
1: Kedves hallgatók is, nézzék meg. Amiben van egy olyan rész, hogy úgy, hogy ez igazságot a srác, hollóvá tud változni fájdalmában, ezt kéri, hogy nem, valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan, arra emlékszem pontosan, hogy úgy szolgáltat ő kvázi igazságot, vagy hát, de valahogy azt hiszem, hogy így az Isten közbenjárásában, mert valahogy mégiscsak hollóvá változik a kérésre, tehát valami van benne, hogy az egyik gonosz tevőnek, most nem akarom teljesen lelőni, megfogja a fejét, és amit az ő barátnője, aki meghal egyébként a filmet, az elején megtörténik, úgyhogy nem lövöm le a poént, amit ő akkor, amikor történt vele az eset, amit akkor ő érzett, látott, hallott, a félelme, a fájdalma, a rémülete, minden egyszerre belemegy a fejébe, megfogja a srác a pasinak a fejét. Tehát én kb. Így, így gondolom ezt, hogy ott egy az egyben megkapod az információs csomagot. Tehát ez az igazságszolgáltatás, hogy nézd, ezt okoztad, nézd oda, ezt. Így érezte magát a másik tőled.
0: Igen, én abszolút azt gondolom, hogy nagyon nehéz.
1: Vagy hülyeséget mondok?
0: Nem.
1: Jó.
0: Nem. Én azt, abszolút ezt látom, hogy az Isten úgy érinti meg az embert, ahogy az, ami nem lehet emberi eszköz. De nem tud emberileg csak ezt értelmezni, meg felsorolni, de az tuti, hogy amikor mi áldást mondunk egy másik emberre, vagy minden nehézségünk ellenére azt mondjuk, hogy Uram, nem tudom ez miért történt, de hálás vagyok azért, hogy ezen keresztül megyek, és kérlek, hogy segíts ezen túlmenni, vagy mi ebben nekem, amit én tudok tenni, az megváltoztatja a gondolkodást, és abszolút ezt gondolom én is, hogy sokszor nem nekünk kell legyőzni a másik embert, hanem olyan jó lenne elengedni a másik ember felé a mi tartozásunkat, és hagyni, hogy az Isten az emberbe bekapcsolja azt, hogy figyelj, ez meg ez történt a múltban, ezt tetted, én nem foglak ezért elítélni, nem foglak tönkretenni, de ugye érzed a súlyát, hogy mit okoztál mondjuk másik emberek. Az én életemben rengeteg ilyen dolog történt mondjuk az elmúlt 10 évben, amit utólag jöttem rá, hogy figyelj, Rubi, 5 évvel ezelőtt történt valami, lehet már te el is felejtetted, de meg tudom most azt tenni, hogy ezt az embert felhívod, vagy eljövöd egy találkozóra, hogy ezt vagy azt a dolgot így átbeszéljétek. És lehet, és volt olyan eset, amikor ez ténylegesen nagyon nagy dolgot indított el, meg hozott változást a másik embernek az életében. Valamikor látszólag nem történt semmi.
1: De van, amikor nem is kell ezt megtenni.
0: Hát igen, de erőteljes volt ez a fajta ilyen dolog, hogy nekem nem került semmibe, és csomó dolgot meg én ismertem fel a beszélgetés közben, hogy Rubi, paraszt voltál, bántó voltál, nem voltál empatikus, önző módon reagáltál a dolgokra, és a másik ember meg csak kapkodott, hogy ezt most miért kapom. És visszamenni, és azt mondani, hogy figyelj, hogyha ekkor megbántottalak, akkor ne haragudj, rengeteg ilyen mentem keresztül, az én irányomba is kapok ilyeneket, és a legkirályabb dolog, hogy aminek nál nem volt súlya, mert már én is feldolgoztam, annyira megerősít, hogy tudom, hogy egy másik embernek az életében is van lehetőség az Istennek dolgozni, változtatni, felhozni, azt mondani, hogy figyelj, ez nem volt oké. Ezt van lehetőséged letenni, ettől megszabadulni, azt mondod, hogy ez bűn volt, azt mondod, hogy Uram, én ezt le akarom zárni, és az Isten ezt megadja, és megadhatja másnak is, csak az a szép, ugye, hogy ez a fájdalmas igazából, így mondanám, a kegyelemben, hogy amikor ténylegesen történik, akkor az embernek valahol fáj, mikor mással történik, mert annyira jó lenne, hogy ha mi tudnánk ezt kontrollálni, hogy az Isten kinek bocsájt meg, és kinek engedi el minden tartozását. De ahogy az Isten működik, az sokszor az ember számára botrányos, hát látjuk Jézusnak az életét, hogy a kicsi Jézus mindenki szerette, a nagyot már nem annyira. Ott már a szombatok miatt, meg a törvények miatt voltak galibák, pedig azért jött, hogy az embernek élete legyen, és bővölködjön.
1: Az Isten elhívása az mindannyiunkra igaz. Valaki él vele, valaki meg még nem, vagy nem tud, vagy nem tudom, de nagyon sokféleképpen lehet erre reagálni. Hogyan tudom én nem tévútra vinni magam? Érted, mire gondolok?
0: Igen. Szerintem nagyon fontos, hogy milyen emberekkel vesszük körbe magunkat. Én azt látom, hogy legyen az ember bármennyire introvertált, vagy extrovertált, társas lények vagyunk, és nagyon meghatározza, hogy milyen emberek vesznek körül. Nagyon erős megtartó ereje van annak, hogyha olyan emberek vannak, akik értik, vagy szeretnék érteni, hogy mibe kezdünk bele, és nem azért, mert hogy ők is pontosan így csinálnák, hanem azért, mert értik, hogy nekünk mi a belső meggyőződésünk. Ha ilyen embereket találunk, akik azt mondják, hogy figyelj, jövök veled ebben, akkor az nagyon sokat tud segíteni az embernek, a másik pedig az, hogy az embernek megtanulni, elfogadni azt, hogy mivel emberek vagyunk, ezért hibázni is fogunk, és a hiba az nem egyenlő azzal, hogy akkor nekünk vége van, és ha valamit elrontunk, az nem tesz minket rossz emberré feltétlenül, és engem ez elképesztő módon megerősít, meg ad újabb lendületet csinálni tovább, hogy nem az vagyok, amit elkövettem, hanem én az Isten szemében tudom, hogy én Istennek a gyermeke vagyok, én tudom, hogy az Isten engem hogy lát, hogy néz rám, és hogy nem a tetteim alapján fog engem elítélni, és nem azt fogja mondani, hogy na Rubi, én mondtam neked, hogy ezt csináld, nem sikerült, akkor most ezt így elengedem.
1: Vagy majd jó, megkapod a magad.
0: Igen. Ugye azt mondja a Bibliában a Isten, hogy ő nem vonja vissza az ő elhívását. Hogy azt mondja, hogy megbánhatatlan az elhívása. Milyen szép, hogy Isten nem bánja meg. Igen. És lehet, hogy gondolj bele, hogy 0 évesen az Isten már tudja, hogy én ezt a drága gyermekemet, akit úgy lát, hagyom, hogy élje, hozzon döntéseket, ahogy te is mondtad. Én tudom, hogy mit szeretnék vele, de alakulhat ez bárhogy. De ha 50 évesen még nem lépett bele, nem fog az Isten visszavonni, hogy na, lekésted.
1: Lekésted.
0: És ezért nagyon érdekes volt, hogy ha nézzük a Bibliába, annyira előjön, annyira, hogy az Ószövetségbe is, hogy mondhatnánk, hogy ott egy törvénykező, nagyon kemény Isten volt. Nem. Annyi esetben adott új esélyt az embernek, bármit megtett, hogy csak hogy legyen kapcsolat.
1: De mindig az ember hibázik, mindig igen. Sajnos ez a helyzet. Na, igen.
0: És ez a kulcs szerintem, hogy az ember tud-e abban az állapotban maradni, hogy igen, el tudom fogadni, hogy soha sem leszek tökéletes, de az Isten az, és megmerem-e engedni magamnak, direkt mondom így, hogy megmerem-e az Istentől függőségemet. Aha.
1: És megmerem engedni magamnak azt, hogy elhiggyem, hogy nekem nem kell, tehát hogy a könnyűséget.
0: Igen.
1: Nem kell nekem a főnöknek lenni, nem kell nekem állandóan okosnak lenni.
0: Így van.
1: Van, aki segít.
0: Így van, így van.
1: De ez az egóból, ez megint a választás. Tudod, hogy választasz engem, én segítek, vagy választod az egódat, ami valószínűleg meg fog csalni. Igen. Nem, én tudom.
0: Ja.
1: Megyek, ez az én háborúm. Jó, hát ezen átmegyünk sokszor, igen, sokan. Sőt, abszolút. Szerintem nincs is olyan ember, aki nem ment volna át. Milyen korosztály jár az Éden Gyülibe?
0: Hát mikor elindultunk, akkor úgy néztünk ki, mint egy, nem tudom, egy gólyabál.
1: Az jó?
0: Jó, hát persze. Mostanra azért, figyelj, pont érdekes, mert az elmúlt
1: fél évben... Hát megnőtt az a generáció most,
0: igen,
1: már.
0: Igen. Hát nyilván minden szeptemberben érkezik egy ilyen frissítés, mert akik éppen felköltöznek Pestre, akkor megjelenik egy ilyen 5-10-20 nagyon fiatal. Aha. De most pont az elmúlt fél évben csináltunk egy ilyen házas kurzust, és pont összeszámoltuk, hogy 21-22 házas pár van
1: akit
0: a gyülekezetben.
1: Akit az Éden hozott össze?
0: Akik oda járnak házaspárként, és ebből van, aki...
1: Ja, azt hiszem, hogy ott találkoztak.
0: Nem. És ebből van olyan, aki 27 éve házas. Tehát az biztos, hogy nem fiatal. Aha. Nem annyira fiatal. Aha. Szóval, hogy most azért a korfa azért eléggé szépen nyílik kifelé. Aha. Szóval van egy... Nyilván jelentős réteg az még mindig ez a 20 és 35, 20 és 40 között. Aha. Ez a 80%-a lényegében a gyülekezetnek. Úgyhogy így.
1: Miben más nálatok egy Isten tisztelet, mint máshol? Mert ahol a fiatalok vannak, ott mindig, én azt feltételezem, hogy mindig lazább, egy kicsit idézőjelben kötetlenebb, vagy más, igen, mondjuk a dicsőítő muzsikának a stílusa.
0: Igen. Lényegében elmondtad.
1: Igen.
0: Hát nagyon, nagyon hangsúlyt fektetünk arra, hogy amit csinálunk, az minőségi legyen. Ez nem azért fakad, hogy megmutassuk meg, hogy mi jobbnak tűnjünk, hanem igazából úgy működik a generáció, a fiatal generáció, hogy ahogy csinál valamit, abban kíméletlenül precíz akar lenni, vagy ilyen. Aha. Hogy ami érdekli, abban jó is. Uh-huh. Ami nem érdekli, az olyan is. Szóval nem csinálnak semmit, azért, mert másnak ez az elvárása, de amiben nekik megvan, abban nagyon jó. Éppen ezért a maga az egész, ami történik így zenei szinten, pláne most már ezen a helyszínen, abszolút olyan minőségi, hogy akik eljönnek azok...
1: Gyakorlatilag egy buli.
0: Igen, egy minőségi koncert, de mellette olyan élménnyel, ami az Istennek a jelenléte, és amit mondtál, a másik a kötetlenség, ez meg végképp nagyon így van, hogy mi szeretnénk, ha bár növekszik a gyűli, és a kis hal után jönni fog a nagy hal, meg stb. Nagyobb helyszínek, de hogy megmaradjon az egésznek az a fajta közvetlensége, ami az Istenből is fakad, hogy az Isten bármit megtehet, például a legutóbbi vasárnapi alkalmon nem volt ilyen szigorúan vett prédikáció. Mert a hálaadás volt a téma, a hála, és igazából valahogy kimaradt.
1: De akkor ott zajlik beszélgetés is?
0: Igen. Az egész közvetlenebb, nem ilyen...
1: Tehát interaktív, egy interaktív...
0: Jóval interaktívabb, igen. Tehát nem ilyen megvannak a szakaszok, és akkor erre ennyi perc van, akkor utána ennyit kell tanítani, utána pedig, stb. Van egy nagyjából váz, de ez csak azért van, hogy tudjuk, hogy mitől térünk el.
1: Robi, köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm ezt a sok mindent. Nagyon-nagyon örülök, hogy ezt megbeszélhettük. Én azt hiszem, hogy ez sok embernek adott új értelmet, meg új megvilágítást a hittel kapcsolatban. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Benedek Róbán volt a vendégem a mai Hitem szerintben, aki feleségével együtt az Éden gyülekezet pásztora, egyben férj és apuka természetesen, és akkor új helyen az Éden Gyüli, az akváriumban érdemes hozzájuk is elmenni. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 10.000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de két évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update. István Dániellel.
1: Időtlen nyugalmat árasztanak az erdő mélyén rejlő sírok, temetők, vagy inkább valamiféle horrorisztikus hangulatot hordoznak magukban. A válasz mindenki maga döntheti el a halálhoz való viszonyulása, esztétikai ízlése, vagy épp pillanatnyi hangulatának a tükrében. Aki számára szépek, melankolikusak, vagy akár érdekesek a fák között megbúvó temetkezési helyek, azoknak ötöt ajánl a Villa Budapest. Budapest környéki túrahelyeken, ilyen például a Körtvélyes puszta temetője. Az erdei temetők jellemzően apró falvak utolsó hírmondói, ezek közül több is található hazánkban. Körtvélyes puszta egykor a Vértesben feküdt, egy 1875-ös összeírás szerint 85-en éltek itt, 2001-ben pedig már csak mindössze 3 lakosa volt. Az egészen kicsi házcsoport hivatalosan Tatabánya külterületének számított, és a tatai szénmedencében dolgozó bányászok éltek itt. Az évtizedek óta nem használt temetőben ma 15 egykori körtvélyesi lakos sírja található, ezek feliratai vegyesen német és magyar nyelvűek, a vidéken nagy számban éltek ugyanis svábok. A második világháború alatt 7 a környéken dúló harcokban elesett katonát is itt helyeztek végső nyugalomra. A temető Szárliget felől könnyen megközelíthető, közvetlenül az országos kék túra vonala mellett fekszik, a sziklás vadregényes Mária szakadék nyugati bejáratánál. A következő Pusztamarót temetője. A Gerecse turista ösvényeit járva szintén utunkba kerület, olyan elhagyatott település helye, ahol már csak a temető jelzi, hogy itt valamikor emberek éltek. Ezek közé tartozik Pusztamarót, amely Körtvélyes pusztához hasonlóan szintén az országos kék túra vonalán található, sőt annak igazoló helye a temető mellett tájékoztató táblán található. Pusztamaró történelmi emlékhely. A mohácsi csatavesztés utáni események egyik tragikus történése kapcsolódik hozzá. Az ütközet elvesztése után a magyar katonaság ide vonult vissza, és egy hadászati szempontból arra alkalmas völgyben szekérvárral sáncolták el magukat. A környék lakossága szintén itt keresett menedéket. A törökök 3 napig ostromolták az erődítményt,

várjára már csak a budai vár volt német kézen, a magyar főváros többi része szovjet megszállás alá került. A hadvezetés február 11-én kísérletet tett arra, hogy kitörjenek az ostromgyűrűből, de a katonai akció teljes kudarcba fulladt. A 40 ezer résztvevő katonából nagyjából 700 ért el a Szomor térségében állomásozó német csapatokat, a többiek fele elhunyt, a másik fele pedig fogságba esett. Ungvári Krisztián kutatása szerint a 20 ezer halottból eddig 634 személycsontjait találták meg, és ezek felét sikerült azonosítani. A többiek ismeretlen helyen vagy a háború utáni években az exhumáltak számára köztemetőkben kialakított tömegsírokban nyugszanak. Voltak olyanok, akiket kisebb jelzett sírokban temettek el a budai hegyekben. Túraútvonalakon járva sok helyen találkozhatunk az ismeretlen katona sírjával, többek között a Kis Hárshegy alatt, a Nyíki hegynél, a Virágos nyerek után, vagy a Határnyeregnél. Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás, haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett, mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra. De a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet. Nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket. Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Villa Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a rész, hiszen ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca,

vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cseléd közvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az oktogon. Eleinte nyolcszögtérnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es 6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: A megszokottnál jóval vastagabb aszfaltot kap az M1-es autópálya. Megkezdődött a Hajógyári szigetre vezető K-híd felújítása. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választották a Városligetet. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Látványos szakaszához érkezett az M1-es autópálya bővítése Budapest közelében. Az M0-ás autóúttal közös csomópont környezetében a főváros felé vezető oldalon már elkészült az új végleges aszfaltburkolat, amely a hazai gyorsforgalmi utakon megszokottnál jóval vastagabb. Az elmúlt hetekben folyamatosan dolgoztak az aszfaltozáson, és ezen a szakaszon már az úgynevezett hajlékony pályaszerkezetet alakították ki. Az új úttest összesen 5 réteg aszfaltból áll, amelyek együttes vastagsága eléri a 32 cm. Összehasonlításképpen a magyarországi gyorsforgalmi utakon az átlagos aszfalt vastagság mindössze 20-21 cm. A jelentősen megerősített burkolat nem csak a Budapest melletti szakaszon készült el, az M1-es autópálya bővítésével érintett teljes, 78 kilométeres útvonalon 32 cm vastag aszfalt réteget alakítanak ki, amelyet a nagy forgalom és a jelentős tehergépjármű terhelés indokol. Az M0-ás csomópont térségében a fejlesztés befejezése után a le- és felhajtó ágakkal együtt irányonként 5, összesen 10 forgalmi sáv áll majd az autósok rendelkezésére. A beruházás célja az autópálya kapacitásának növelése és a rendszeresen kialakuló torlódások mérséklése. Az autópálya kezelő tájékoztatása szerint az aszfaltozással párhuzamosan már az új zajvédő falak alapozása is zajlik. A munkálatok az M1-es nagyszabású korszerűsítésének részeként folytatódnak, amelynek eredményeként a főváros és a nyugati országrész közötti egyik legfontosabb közlekedési útvonal jelentősen megújul. Különleges szemléletű ingyenes nőgyógyászati rendelő kezdte meg működését Budapest 12. kerületében. A MedSpot alapítvány kezdeményezése azoknak a nőknek és gyermekeknek nyújt segítséget, akik számára egy hagyományos orvosi vizsgálat korábbi traumák vagy sajátos érzékenységük miatt különösen megterhelő lehet. A rendelő 3 kiemelt csoport számára biztosít térítésmentes ellátást. Fogadják a szexuális erőszakot átélt nőket és gyermekeket, az autizmussal vagy ADHD-val élő nőket, valamint azokat, akik szüléssel vagy meddőséggel összefüggő traumát éltek át. Az érintettséget nem kell külön igazolni. A kezdeményezés lényege az úgynevezett traumaérzékeny ellátás. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek nem csak a testi egészségre figyelnek, hanem arra is, hogy a paciensek biztonságban érezzék magukat. A vizsgálatok során több idő jut a beszélgetésre, a kérdésekre és az egyéni igények figyelembevételére. A paciensek beleszólhatnak az őket érintő döntésekbe, és fontos szempont személyes határaik tiszteletben tartása. A rendelő nőgyógyászok, pszichológusok és más szakemberek dolgoznak együtt. A munkájukat Renner Erika is segíti tapasztalati szakértőként, hogy az egészségügyi dolgozók jobban megérthessék a traumát átélt emberek szükségleteit. A helyiségeket is igyekeztek barátságosabbá és megnyugtatóbbá tenni, részben civil felajánlások és bútoradományok segítségével. A kezdeményezés széleskörű összefogással valósult meg. A 12. kerületi önkormányzat térítésmentesen biztosítja az épületet, a Richter Gedeon gyógyszergyártó vállalat pedig 15 millió forinttal támogatta a rendelő létrehozását. A működésben önkéntes egészségügyi szakemberek és civil szervezetek is részt vesznek. Spányik András, a MedSpot alapítója és orvos szakmai vezetője szerint a hosszú távú fenntartáshoz állami finanszírozásra is szükség lenne. Az alapítvány célja, hogy a traumaérzékeny szemlélet idővel más egészségügyi intézményekben is meghonosodjon, és országszerte egyre több nő számára váljon elérhetővé ez a fajta ellátás. Az új rendelő Budapest 12. kerületében, a Rácz-Aladár utca 5-ös szám alatt található, ahol az érintett csoportok számára ingyenesen biztosítják a segítséget. Több mint 10 év várakozás után megkezdődött az Óbudai K-híd átfogó felújítása. A hajógyári szigetre vezető átkelő a budapestiek mellett a Szigetfesztivál látogatói számára is jól ismert. A munkálatok több ütemben zajlanak, és a tervek szerint 2027 végére fejeződnek be. Az első szakaszban a gépjármű forgalmat teljesen kizárják a hídról. Karácsony Gergely főpolgármester bejelentése szerint a felújítás első üteme jövő júniusig tart. Ez alatt a szakemberek a híd útpályáját és déli gyalogos járdáját újítják fel. A gyalogosok az északi járdán továbbra is átkelhetnek, a kerékpárosoknak azonban le kell szállniuk a bicikliről és tolva kell áthaladniuk az átkelőn. A kivitelezést a hajógyári sziget nagy rendezvényeihez is igazítják, a munkálatokat ugyanis 2027. júniusában, a Generáli Gyereksziget idején, valamint augusztusban a Szigetfesztivál alatt is felfüggesztik. Ezekben az időszakokban a tervek szerint az autósok és a gyalogosok is korlátozások nélkül használhatják majd a hidat. A felújítás utolsó szakasza jövő szeptembertől decemberig tart. Ekkor az északi járdát hozzák rendbe, és elvégzik a hídszerkezet korrózió védelmét is, hogy hosszú távon megóvják az átkelőt a rozsdásodástól és az időjárás okozta károsodásoktól. A K-híd korszerűsítése már régóta napirenden volt, a kivitelezési tervek még 2014-ben elkészültek, majd 2020-ban felülvizsgálták őket. A beruházás azonban elsősorban pénzhiány miatt éveken át nem kezdődhetett el. Időközben az építési engedély is lejárt, ezért a dokumentációt ismét aktualizálni kellett. A fejlesztés végül a főváros idei költségvetéséről szóló megállapodás részeként kapott zöld utat. A Podmanicki mozgalom több közlekedési beruházás köztük a K-híd felújításának megvalósítását kérte a költségvetés támogatásáért cserébe. A szükséges források biztosítása és a közbeszerzés lezárása után a Strabag kapta meg a kivitelezési munkát. Karácsony Gergely szerint a K-híd megújítása egy nagyobb fővárosi fejlesztési időszak kezdete lehet. A következő években további közlekedési és infrastruktúrális beruházások indulhatnak Budapesten, részben uniós források felhasználásával. A hajógyári szigetre vezető híd esetében a teljes rekonstrukció várhatóan 2027. decemberére készül el. Rangos nemzetközi elismerésben részesült Budapest egyik legnépszerűbb zöld területe, a Városliget nyert el a Nemzetközi Szakmai Szervezet 2026-os európai díját a nagyvárosi parkok kategóriájában. Az elismerést Isztambulban adták át, ahol a fővárosi park kiemelkedő fenntartását, színvonalas üzemeltetését és a látogatóknak nyújtott szolgáltatásokat méltatták. A csaknem 100 hektáros Városligetet évente 8-9 millióan keresik fel, így Magyarország egyik legfontosabb kulturális és szabadidős helyszínének számít. A park működtetésén naponta több mint 70 szakember dolgozik, akik csaknem 7000 fa, a zöld felületek, a tó, a játszóterek és a különböző létesítmények állapotáért felelnek. Munkájukat folyamatosan diszpécser szolgálat, digitális ellenőrzési rendszerek és különböző érzékelők is segítik. Az idei díjakra a világ 5 régiójából összesen 55 jelölés érkezett. Európából 4 projekt részesült elismerésben, köztük a budapesti Városliget. A Városliget ZRT vezérigazgatója szerint a mostani díj különösen fontos, mert ezúttal nem az építészeti fejlesztéseket, hanem a park mindennapi működtetését és fenntartását ismerték el. A Városliget ZRT megbízásából készült 1000 látogató megkérdezésén alapuló felmérés is kedvező eredményeket mutatott. A válaszadók 99%-a elégedett volt a fejlesztések színvonalával, 98%-uk pedig úgy vélte, hogy a parknak felelős gazdája van. A megkérdezettek csaknem háromnegyede legalább hetente egyszer ellátogat a ligetbe. A nemzetközi siker ellenére a Városliget megújítása még nem ért véget, a korábbi tervekben szereplő további épületek megvalósítása helyett a hangsúly a zöld felületek növelésére és a történeti park szerkezet helyreállítására kerülhet. A bejelentett elképzelések szerint elbontanák a látogatók elől elzárt területeket körülvevő kordonokat, és parkosítanák ezeket a részeket. Napirenden van a Városliget autómentesítésének megtervezése, és a Hősök tere átalakításának előkészítése is. A korábban tervezett Nemzeti Galéria helyén például lehetőség nyílhat az egykori rét és a hattyútó részleges helyreállítására. Más területek, így az Ajtósi Dürer sor és a Dózsa-György út találkozásánál lévő parkbejárat rendezése ugyanakkor további tervezést igényel. A fejlesztések pontos ütemezése egyelőre nem ismert, így a budapestieknek még várniuk kell a következő látványos változásokra. A mostani nemzetközi díj azonban már a jelenlegi Városliget fenntartását és működését is Európa legjobbjai közé emelte. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Hatékonyabb lett a gyermekvédelmi törvény, jelentette ki Magyar Péter. Ezen a nyáron kevesebbet késtek a balatoni vonatok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csak nem 20 milliárd forintnak megfelelő fontértékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A Downing Street közölte, a cél, hogy a fegyverek csak nem negyede, még a tél beállta előtt a kelet-európai országba érkezzen. Ma éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezés is módosításra szorul. A VOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltathatja a magyar KKV szektor fejlődését. Kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csaknem 5%-kal nőtt az utasok száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Holnap kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A fesztivál programjából válogatott filmeket Szegeden, Debrecenben és Pécsen is bemutatják.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
3: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rip, and this is the story behind my new song, Rejoice. Rejoice. It wasn't more than about 3 years ago that my wife and I wanted to...
1: Több mint 3 évvel ezelőtt a feleségemmel végre örökbe fogadhattuk a mi gyönyörű lányunkat, Francist, de ehhez a pillanathoz hosszú és fájdalmas út vezetett. Nagyjából 5 évig próbáltunk családot alapítani. A velünk egyidős barátaink is ezekben az években házasodtak és várták a gyermekeik születését. Minden babavárást végigéltünk velük, elmentünk az alkalmakra, amikor bemutatták a gyermekeiket a gyülekezet előtt Istennek. Első, második szülinapi bulikon ültünk, velük örültünk, de közben minden egyes alkalommal megszakadt a szívünk. Ez egy olyan rettenetes, nehéz időszak volt, emlékszem, hogy azokban a napokban gyakran felébredtem éjjel, reggel viszont nem voltam képes kikelni az ágyból, mert kétségbe esett és depressziós voltam. Aztán Isten egy nap szólt hozzám, és azt mondta, hogy használjam végre a hangomat és azt az ajándékot, amit ő adott nekem. És igazából ez adott erőt ahhoz, hogy felkeljek az ágyból, és újra a zongora elé üljek. Tudtam, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekem, hanem egy békés, erős, józan elmét. Emlékszem, egy nap eszembe jutott az a bibliai igerész, amikor azt mondja Isten, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezek nagyon erős szavak. Arra vagyunk hivatva, hogy mindig örüljünk, ne csak akkor, amikor a dolgok jól mennek. Aztán az jutott eszembe, hogy na köszi, megtenném, örülnék, de most nincsen kedvem és erőm ehhez. Csak azt tudom énekelni, hogy megszakad a szívem. Na meg persze azért hálát tudok adni az életemért, és mondjuk hittel tudok énekelni a reményről, ami a szívemben él. Úgy gondolom, hogy néha az érzelmeink az akadályai a békénknek, de szerencsére Isten dolgozik és nem felejt el minket. Szóval ez a dal egy igazi nyers pillanatból született, amikor a zongoránál ültem, és felhasználtam azt az ajándékot, amelyet Isten adott nekem, hogy leküzdjem a depressziót és a kétségbeesést a szükség idején.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával, ez a pumpálás, haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett, mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban, Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra. De a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet. Nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket.
0: Programajánlót hallottak.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
0: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Hatékonyabb lett a gyermekvédelmi törvény, jelentette ki Magyar Péter. Ezen a nyáron kevesebbet késtek a balatoni vonatok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csak nem 20 milliárd forintnak megfelelő fontértékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A Downing Street közölte, A cél, hogy a fegyverek csak nem negyede, még a tél beállta előtt a kelet-európai országba érkezzen. Ma éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezés is módosításra szorul. A VOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltathatja a magyar KKV-szektor fejlődését. Kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csaknem 5%-kal nőtt az utasok száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Holnap kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A fesztivál programjából válogatott filmeket Szegeden, Debrecenben és Pécsen is bemutatják.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
4: Sziasztok, Rózsa Matti vagyok.
5: Ne várj, várj, várj, én nem jövök többé vissza már.
4: Hallgassátok meg az új dalomat, ez az elmegy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Teddy! Most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy! Új nyitás! Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy! Ötletekkel teli!
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig!
9: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
1: Reklám hangzott el.
10: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Ezen a nyáron kevesebbet késtek a balatoni vonatok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
11: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Több mint 4 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel Magyarország számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével lezárult a Magyarország ellen indított úgynevezett kondicionalitási eljárás. Ennek köszönhetően újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program is a magyar egyetemisták és kutatók számára. Több témában is döntött tegnap a parlament. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett jogszabályokat módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként, valamint az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Több utassal kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csak nem 5%-kal nőtt az utasok száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter. A Villarreal labdarúgó csapatának kapusa és családtagjai nem sérültek meg a hajnali incidensben, de a történtek miatt a magyar játékos este nem lép pályára az olasz Napoli elleni bajnokok ligája mérkőzésen.
0: Időjárás.
10: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
12: A hét közepén is tartol a Budapest Update. Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Október 14-e van. Sok minden történt a mai napon, a régmúltban, majd ezekre derítünk fényt mindjárt együtt, amikor kinyitjuk a mai napnak megfelelően a kalendáriumot. És aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Sok mindenről olvastam egyébként. Többek között majd arról lesz szó pillanatokon belül itt nálunk, hogy 3 aranyérmet nyert a magyar válogatott a budapesti asztali labdarúgó világbajnokságon, illetőleg rekordot döntött a 2026-os Budapest maraton. Mindjárt mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Október 14-e szerda van egyébként. 791 éve Székesfehérváron Róbert esztergom érsek királlyá koronázta a IV. Béla magyar királyt. Apját II. Andrást követte a trónon. Uralkodása idején fejeződött be a tatárok elől menekülő letelepedett kunok megkeresztelkedése. II. Hon alapítóként a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot. 84 éve született Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, fotóriporter, újságíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. A posztmodern prózafordulat Eszterházy Péterrel, Hajnóczy Péterrel és Lengyel Péterrel együtt a Péterek nemzedékének egyik nagy újítója, legfontosabb alkotásai az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, Világló részletek, Rémtörténetek. Szülei korán elhunyt, a köcsével nagynénje nevelte. 1958 és 61 között fényképész szakmunkás tanuló volt, 61-től végezte el a MUOSZ 2 éves újságíró iskoláját, később a Nőklapja című lap fotóriportere, majd a Pest megyei hírlap munkatársa volt. 1969-től szabad foglalkozású író, művei német nyelv területen is elismertek. 57 éve született Péter Fibori énekesnő színésznő, a Krétakör Színháznak, majd az Alföldi Róbert által vezetett Nemzeti Színház Társulatának volt tagja, az Amorf Ördögök zenekar tagja, annak 2006-os feloszlásáig, majd 2007 elejétől az Amorf Ördögök tagjai által alapított Péter Fibori and Love Band énekesnője. 45 éve hunyt el Huszárik Zoltán filmrendező Budapesten, ismertebb filmjei a Szindbád, a Csontvári, a Koplaló Művész, Holnap lesz Fácán, Capriccio vagy a Groteszk. 126 éve, hogy nincs közöttünk, Erkel Sándor zeneszerző karmester, Erkel Ferenc fia, ő volt a 4. gyermek a családban. Apja majd Mosonyi Mihály tanította. Karrierét a Nemzeti Színházban ütősként kezdte, majd karvezetőként folytatta. Zongorázott és cimbalmozni is megtanult, így a Bánkbán ősbemutatóján apja ráosztotta a hangszerkezelését. Karmesterré 1868-ban vált, majd 1874-ben a Nemzeti Színháznál kartanító lett. Később Richter János távozó igazgató javaslatára nevezték ki a színház operatagozatának igazgatójának, majd tisztséget egészen 1884-ig töltötte be, később az Új Operaház igazgatója volt. 1898-ban a Hugenották című opera dirigálása alatt agyvérzést kapott, ezután visszavonultan élt. Az operaházban 1900-ig dolgozott vezetőkarnagyként. Halálát az agyvérzés megismétlődése okozta Békés Csabán 1900. október 14-én. Rabatalát is az operában állították fel. Holttestét október 17-én helyezték örök nyugalomra a Kerepesi temetőben. Számos zenekari és kórus művet írt, valamint egy operát Csobánt címmel. 44 éve hunyt el Ébnet Lajos, Hollandiában, majd Perúban élő festő szobrász. Szilágy Somjon született, vegyészmérnöki képzése közben iratkozott be a Budapesti Képzőművészeti Akadémiára, majd 1922-ben Münchenbe utazott és az ottani akadémián szobrászatot és festészetet tanult, később Hollandiában telepedett le 1923-ban. Konstruktivista alkotásai hozták meg az elismerést. A 30-as évek közepétől ismét figuratív expresszionista képeket, később szobrokat készített. 1949-ben Perúba költözött, ahol 2 köztéri szobra áll Limában. Az 50-es évektől újra elvonta vált művészete. 43 év, hogy nincsen közöttünk, Ranódi László filmrendező, tanár, forgatókönyvíró, a rendezés mellett főiskolán tanított, de díszlettervező is volt. Kossuth díjat, érdemes művészdíjat, Szott díjat és kiváló művészdíjat is kapott. Az ő munkája például a Pacsirta vagy a Légy jó, mint halálig. És 37 éve hunyt el Turi Zsuzsa író, újságíró, Turi Zoltán lánya, Turi Lajos húga, Sándor Kálmán író felesége, szintén a mai napon. Egyébként hasonló időjárásra kell készülni ma is, mint az az elmúlt napokban. Jellemző volt, hogy a megnövekedhet a gomoly felhőzet, zápor, zivatar lehet, de nagyobb mennyiségű csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 16 fok körül alakul. Közben a Ryanair bejelentette a 2027-es nyári menetrend első 29 új útvonalát, köztük a Budapest és az angliai Leeds-Bradford repülőtere közötti járatot. Mindjárt mondom a pontosabb részleteket.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Közben minden, ami Budapest, már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma az interneten, illetőleg az újságokban. Hát a Ryanair például bejelentette a 2027-es nyári menetrend első 29 új útvonalát, köztük a Budapest és az angliai Leeds-Bradford repülőtere közötti járatot. Az ír fapados légitársaság szerint a jegyek már foglalhatóak, így az utasok időben megtervezhetik a jövő nyári utazásaikat. A bejelentés a légitársaság nagyszabású nyári menetrendjének első lépése. A cég a 2027-es nyári szezonban több mint 2500 útvonalon 230 úti célra tervez járatokat indítani. Budapestről is új járat indul az Egyesült Királyságba. A bejelentett útvonalak között szerepel a Budapest és Leeds közötti. Ez az észak-angliai West Yorkshire régió egyik legfontosabb városa, márhogy Leeds, a repülőtér pedig a környező települések elérését is megkönnyíti. A Budapest-Leeds-Bradford útvonal nem teljesen új, a Jet2 jelenleg is üzemeltet közvetlen járatokat a két repülőtér között. A Ryanair új szolgáltatása így további választási lehetőséget kínálhat az utasoknak, amennyiben a járat a meghirdetett menetrend szerint elindul. A most bejelentett útvonalak között számos más európai összeköttetés is szerepel, többek között olasz, lengyel, brit és spanyol úti célokkal. A légitársaság emellett észak-afrikai városokat is bekapcsolna a hálózatába. A Ryanair 29 új útvonalat tervez 2027 nyarára. Közben 3 aranyérmet nyert a magyar válogatott a budapesti asztali labdarúgó világbajnokságon. A Ludovika arénában megrendezett rekordlétszámú mezőnyt felvonultató eseményen a magyarok különösen a szektorlabda szakákban domináltak, ahol egyéni, csapat és klub világbajnoki címet is szereztek. A szervezők vasárnapi tájékoztatása szerint a hazaiak a hagyományos magyar gombfocinak is nevezett szektorlabdában rendkívül eredményesek voltak, megnyerték az egyéni versenyt, a válogatott csapatvilágbajnokságot és a klub világbajnokságot is. A szektorlabda válogatotta a döntőben 3-1-re győzte le Romániát. A csapat tagjai Szatmári Károly, Bottyán Zoltán, Kocor János, Fülöp Elemér, Farkas Gábor, Terjék Zsolt, Mártonfi István, Kovács Péter és Lukács Viktor voltak. Az egyéni versenyben teljes magyar siker született, Szatmári Károly győzött, a második helyen Bottyán Zoltán végzett, míg a harmadik Kocor János lett. A klubvilágbajnokságon a Vasi Gombfoci Egyesület diadalmaskodott, miután az elődöntőben a brazil Vasco együttesét, a fináléban pedig 3-0-ra az Energofish Marosvásárhely csapatát győzte le. Közben rekordot döntött a 2026-os Budapest Maraton, több mint 10 000 egyéni maratoni nevezés érkezett, Vásárhelyi Máté és Catherine Wimmer győzött a klasszikus távon. A 41. Spár Budapest Maraton férfi versenyét Vásárhelyi 2:24:1 idővel, míg a nőknél az amerikai Catherine Wimmer győzedelmeskedett 2:47:47. A kétnapos futófesztivál 14 versenyszámára 39.910 nevezés érkezett, az egyéni maratoni nevezés száma pedig először haladta meg a 10 000-et. A rendezvény közel 100 000 látogatót vonzott. A kétnapos fesztiválra közel 100 000 futó, kísérő és szurkoló látogatott el. Közben nagy a fordulat a lakáspiacon, megállt a drágulás, Budapesten még estek is az árak. Szeptemberben állt meg a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakás árindexe szerint. Országosan az augusztusi 4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 7%-os csökkenés után további 2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami satúfékezésnek felel meg a lakáspiacon. Rég nem látott ütemre lassult a drágulás, csak 4-szer volt ilyen az elmúlt 10 évben, nyilatkozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az országos éves drágulás 2024 decembere óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024 februárja óta nem mutatott a mostani hasonlóan visszafogott áremelkedést. Ebben a hónapban veszi kezdetét az őszi klubkoncert szezon a keresztény könnyűzenétől hangos katakombában. A budapesti klub színpadán évről évre ismert és feltörekvő énekesek, zenekarok mutatják meg Istentől kapott talentumaikat. Október 17-én este az Egykor zenekarból ismert Nagy Dániel, valamint a Boanergész és a Forráspont zenekarból ismert Marcel Márton alkotta duó készül egy emlékezetes előadással. Pályafelújítás

van az egyes vasútvonalon, sebességkorlátozások szűnnek meg Budapest és Budaörs között. Karbantartási munkálatok kezdődnek az egyes vasútvonalon, amelynek célja a sebességkorlátozások felszámolása és a menetrendszerűség javítása. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint újabb lassuló jelek felszámolása kezdődik meg az egyes vasútvonalon. A szakemberek ezen és a következő hétvégén Budapest Kelenföld és Budaörs között végeznek pályakarbantartási munkálatokat, amelyek elsődleges célja a pálya állapota miatt bevezetett sebességkorlátozások részleges megszüntetése. A munkálatok során a vasúti pálya ágyazatának rostálására és cseréjére is sor kerül. Kiemelt feladat a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjáró felújítása, ahol a sínek mellett az útjáró elemeit is kicserélik a biztonságosabb közlekedés érdekében. A beavatkozás során összesen 880 tonna zúzott követ mozgatnak meg, amelyel 600 méteres szakaszon javítják a pálya minőségét. A fejlesztések eredményeként az érintett szakaszokon fokozatosan enyhítik a korlátozásokat. A jelenlegi 60 km/h sebességhatárt 80-ra emelik. A további érintett részeken az utószabályozási munkálatokat követően állítják vissza a 120 km/h pálya sebességet. A korlátozások mérséklése várhatóan 1-2 perces menetidő csökkenést eredményez, ami hozzájárul a menetrend tarthatóságának javításához. A munkálatok ideje alatt a Muskétás utcai vasúti átjárót lezárják a közúti forgalom elől. A vasúttársaság kéri a környéken élők türelmét a kivitelezéssel járó zaj és az esetleges kellemetlenségek miatt. Az idén 12 ország 100 kiállítójának részvételével tartották meg Budapesten a második környezetipari kiállítást. Az EnviroTech Power by Ökoindustria 3 napjának programjain mintegy 3000 szakmai látogató vett részt, tájékoztatta a kiállításnak helyet adó Hungexpo az MTI-t a rendezvény zárását követően. A szakkiállításon a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők mutatkoztak be. Az idei vendégország Csehország mellett Ausztria, Görögország, Horvátország, Kína, Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia és Tajvan részvétele erősítette a nemzetközi szakmai párbeszédet és a regionális partnerségeket. A magyar technológiák exportpiaci terjeszkedését a Green Balkan Fórum és a hozzá kapcsolódó üzletember találkozók támogatták, amelyek lebonyolításában a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vállalt kulcs szerepet, írták a közleményben. A 11. alkalommal megrendezett Budapest Showcase Hubon a legfrissebb előadók sorakoznak fel a kelet-európai régióból, de akár világsztárok ügynökeivel is összefuthatunk. Idén először pedig a Klip szemlével együtt rendezik meg az eseményt az akváriumban, október 28 és 29-én. A BUS 11 éve kelet-közép-európa egyik legkurrensebb klubfesztiválja, amely évről évre a legizgalmasabb feltörekvő előadókat vonultatja fel a régióból. Nappal konferenciával, panelbeszélgetésekkel és workshopokkal, este pedig izgalmas koncertekkel és olyan előadókkal vár, akik a saját országukban már befutottak, vagy nagyon aktuálisak, és készen állnak a nemzetközi áttörésre, de itthon még kevesebben ismerik őket, áll a szervezők közleményében. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Ezen a nyáron kevesebbet késtek a balatoni vonatok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Több mint 4 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel Magyarország számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével lezárult a Magyarország ellen indított úgynevezett kondicionalitási eljárás. Ennek köszönhetően újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program is a magyar egyetemisták és kutatók számára. Több témában is döntött tegnap a parlament. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett jogszabályokat módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként, valamint az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Több utassal kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csak nem 5%-kal nőtt az utasok száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csak nem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. A diák szervezetek szerint csak nem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter. A Villarreal labdarúgó csapatának kapusa és családtagjai nem sérültek meg a hajnali incidensben, de a történtek miatt a magyar játékos este nem lép pályára az olasz Napoli elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszerű Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túlzsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pesgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát. Ősszel mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik, már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék, mindezekről a Világ Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelíthetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcsőhegyi kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán kárpótol az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük a hol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegy Gyöngyhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, utunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túrajelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a fái présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepkejelzést kell követnünk a somjón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A somjót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbe tekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklás tájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a présházban. A végére pedig jön a jági tanösvény, a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piliszent Ivánról, pontosabban a sportpályák és a Villanegra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön, vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk. Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttal befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja a Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az OVO egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik el majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az OVO megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépése az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd.

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbel Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem Felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne és lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hely tetejéről, na meg az évtizedek során a főváros jelképévé is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet tettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egy korált szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kultúrát, szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örökmécses közelében.
2: Abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de vele elmennék.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napos helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt választunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu. oldalon.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
9: Új Bézvá Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézvá Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
1: Reklám hangzott el.
10: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz. Az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapítókiratának elfogadásáról szóló javaslatokról. Ma éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a Kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új Kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezést is módosítani kellene. Súlyos támadás érte reggel Moszkvát, az orosz légvédelem több mint 110 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz haderő is csapást mért Kijevre, jelenleg 4 civil áldozatról tudni. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakétacsapás ért. Akadozik az áram és a vízellátás is, az orosz drónok és rakéták Harkivot és Zaporizsját is célba vették. Új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust. Budapestre költözik a Hortobágy. Szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat.
0: Időjárás.
10: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
11: Október 14-e van, jó reggelt kívánok, Isten éltesse a névnaposokat, minden Helén nevű hallgatót, és Isten éltesen természetesen mindenkit, aki ezen a napon született, boldog születésnapot. Érdemes lesz ma is figyelni, főleg a 45 pluszos hölgyeknek, bár természetesen fiatalabb korban is érdemes tudni azt, hogy hogyan sminkeljünk és milyen dekor kozmetikumokat használjunk. Dévényi Kati sminkmester kozmetikus lesz majd a vendégem, és vele beszélgetünk ebben a témában. A Helén mellett még Alán Beat Domos, Ilma és Krizanta névnap is van. Ezen a napon született Sir Roger Moore és Cliff Richard is. Mi pedig életöröm zenékkel indulunk. Jó reggelt!
0: Életöröm zene, ez a Manna.

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Valaki már gondolkodik azon, hogy milyen programja legyen hétvégén, és hogyha tart valamelyik napon, akár péntek vagy szombat este, vagy vasárnap napközben egy mozinapot, egy olyan pizsamás mozinapot, akkor már most érdemes összegyűjteni, beszerezni, letölteni, megvenni, nem tudom, azokat a filmeket, amiket én most ajánlani fogok, mert ez 5 olyan film, amit nem lehet nem szeretni, ami valami egészen varázslatosan sokat mondó, szívmelengető és lélekemelő film. Nagyon soknak közülük van könyvváltozata is, és azt is nagyon jó szívvel ajánlom, úgyhogy el is mondom, mi ez az 5 úgymond életigenlő film, amitől tényleg átértékeli az ember a helyzetét, az életét. Nyilván voltunk már mindannyian olyan helyzetben, amikor azt sem tudtuk, hogy mit kellene tennünk, mi legyen a következő lépés, fölégessük-e magunk után a hidakat, és hogyha ezt megtesszük, akkor vajon annak az óriás tüze, az égő hidaknak, a mögöttünk égő hidaknak az óriás tüze megvilágítja-e azt az utat, amerre tartunk. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian voltunk már így, én sokszor voltam így, megmondom őszintén, és ezekben a helyzetekben olyan furcsa, de valamilyen módon egy-egy film, egy könyv, a filmekben elhangzó egy-egy mondat, mint egy lámpa úgy tudja megvilágítani az embernek az elméjét, mint egy reflektor, hogy na hát akkor ezt kell tennem. Vagy csak elindít egy gondolatot, a kis bogarat az ember fejében, hogy lehet, hogy akkor másképp kéne ezekre a helyzetekre tekintenem, mert ilyenek ezek a filmek. Az első ezek között a Napsütötte Toszkána, ami úgy csodálatos, kedves, helyes, ahogy van, imádnivaló, nagyon szerethető, és a könyv az meg még annyira. Ugye hát ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy vajon készülnek-e valóban jó adaptációk, olyan filmek, amik könyvekből íródtak meg, ez igen jól sikerült. Darab 2003-as egyébként a film, a könyv az korábbi, egy sikeres írónőnek az életéről szól, aminek úgy látszik, hogy vége szakad, mert hogy elhagyja őt a férje, és akkor innen indul el a történet, hogy az embert a bánata, a kényszer, amiben az élet belerakja, a változás kényszere, hogyan tudja elindítani konkrétan egy csoda felé. Nagyságrendileg egy hasonló történettel van dolgunk az Ízek, imák, szerelmek című filmmel kapcsolatban, és a könyvvel kapcsolatban is. 2010-es a film, Elizabeth Gilbert írónő életéről szól, tehát ez konkrétan egy önéletrajzú ihletettségű film, és egy önéletrajzú ihletettségű könyv. Rengetegen égtek annak idején Ízek, imák, szerelmek lázban, amikor megjelent a könyv, amiben az írónő a válása után kitalálja, hogy ő bejárja a világot, és elutazik egy évre, végig megy Olaszországon, megtalálja hitét Indiában, és újra visszalátogat Balira, hogy felfedezhesse önmagát, ahonnan ez az egész utazás kiindul. Az az út, ahogyan eljut odáig, hogy kimondja azt, hogy ő el akar válni, az, ahogyan Istennel beszélget egy este, amikor zokog a fürdőszoba padlóján, az mind-mind olyan pillanat, ami mindannyiunkkal megtörtént, és ami tényleg a hónunk alá tud nyúlni, és fel tud minket emelni. Aztán ott van a Levelek Júliának, amiben Sofia főszereplő, aki tulajdonképpen adatbányász, és az egyik legsikeresebb újságíró számára keres elő információkat, és kutat fel embereket, és igazából ez egy olyan, mintha egy modern Rómeó és Júlia filmet látnánk, ami mégiscsak egy klasszikus környezetben zajlik. Csoda édes az egész, olyan szívmelengető és olyan megnyugtató, amitől az ember vesz egy mély levegőt, és hátradul a fotelben, és nézi tovább, és azt mondja, hogy oké, akkor azért mégiscsak vannak az életben és a világban dolgok, amik rendben vannak. A következő a sorban Woody Allen filmje, Vicky Cristina Barcelona, ez a címe. Woody Allen filmjének a főse két amerikai nő, ez a két hölgy, Vicky és Cristina elutaznak Barcelonába. Egy nyaralásra Vicky mindenáron várost akar nézni, a kultúrában akar elmerülni, Cristina pedig mindenáron boldogságot keres, és szerelmet, és aztán hamarosan persze a történet úgy tekeredik, hogy megismerkednek egy sármos helyi festővel, és aztán az egy találkozás mind a kettőjük életét nem csak hogy felkavarja, de még a terveiket is megváltoztatja. Ez is nagyon-nagyon helyes, tényleg könnyed, könnyű, jót tesz, olyan, mint egy sebb tapasz a léleknek. És aztán ott van természetesen az ötödik a sorban,

hétvégén mozi maraton tartunk otthon. Popcornnal, nachosszal, kukoricacsipszel, sajtszószal, guacamoléval, vagy csak simán néhány nagymama sütivel és sósrúddal hátradőlünk, és beengedjük ezeket a filmeket, hogy megvigasztalják a lelkünket.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A mentális fáradtság az, ami könnyen vezethet, hogyha nem figyelünk oda rá, a kiégéshez, a burnout szindrómához. Úgyhogy itt van öt olyan dolog, ami mentálisan kimeríti az embert, és még csak nem is gondolnánk ezekről a dolgokról, hogy milyen kimerítőek. Ugye nem csak fizikailag, hanem mentálisan is lehetünk nagyon fáradtak. Ez az a helyzet, amikor az ember úgy érzi magát, hogy a lelki kimerültség árnyékként követi őt, és a legboldogabb pillanatainkat is képes tönkretenni, viszont van jó hír is, hogy egy alapos, úgynevezett mentális méregtelenítéssel tudunk tenni ellene. Na, hogy ez mit jelent, pontosan nagyon divatosan hangzik, de azért ennél egy sokkal egyszerűbb dologról van szó. Ha megvan az az érzés, amikor az ember olyan kimerültnek és lehangoltnak érzi magát, hogy szinte egész nap aludni tudna, pedig mondjuk egész nap tényleg csak feküdt, mert tartott magának egy mozi maratonos, pizsiben maradós vasárnapot, ez pedig azért van, mert a fáradtság az lelki eredetű is lehet, sőt lelki és mentális eredetű egyszerre. És ezt nagyon nehéz kezelni, mert hogy ugye először is erre rá kell jönnünk, hogy ez a problémánk. Nem szabad félváról venni, mert nagyon könnyen negatív hatással lehet a hétköznapjainkra, a munkánkra, a párkapcsolatunkra, a gyerekeinkkel való kapcsolatunkra. Ráadásul olyan apróságoknak tűnő dolgok is kiválthatják és behúzhatják az utolsó cseppet a pohárban, amire elsőre nem is gondolt volna az ember. Úgyhogy ha a következő néhány helyzet ismerős, akkor előfordulhat, hogy mentális kimerültség határán áll az ember, és azonnal szükség lenne egy úgynevezett lelki vagy mentális detoxra. Hogyha az ember az elérhetetlen tökéletességet hajszolja, na hát például az az egyik ilyen dolog, hogyha maga az ember önvizsgálat után rájön, hogy ő maga is túlságosan maximalista, akkor a folyton tökéletességre való törekvés és a mindent kézben tartani akarás, tehát a kvázi az irányítás kontroll, akkor biztos, hogy ez a kettő előbb-utóbb, ha megvan az ember életében, ezt detektáljuk, észreveszünk, felismerjük, beismerjük, akkor utána már szépen mehetünk tovább, és akkor rájövünk, hogy itt van az ideje annak, hogy egy kicsit elengedjük a gyeplőt, és kifújjuk magunkat, mert hogy ez nem csak nagyon kimerítő, de a mentális egészségünkre is rossz hatással lehet, úgyhogy tanuljunk meg inkább fontos leckéként felfogni a hibáinkat, és hagyjunk egy kis teret a tökéletlenségnek. Ha nem pihen eleget az ember, ez egyértelműen rosszra vezet, hogyha beleugrottunk egy túl nagy projektbe, akár a munkahelyen, akár otthon, akár a kettőn együtt, amire az ember teljes gőzzel igyekszik koncentrálni, és mondjuk ott van még a család, akkor nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy rendszeresen tartsunk szüneteket, aludjunk minimum 6-7 órát éjszakánként, de inkább 8-at, megszakítás nélkül megfelelő környezetben, hogy ki tudjuk pihenni magunkat, mert hogyha fel vagyunk töltődve testileg és lelkileg, akkor a következő napi teendőkre is garantáltan pozitív hatással lesz ez. Aztán ott van a folyamatos digitális jelenlét, ugye erről azért sokszor hallani, és nem is túlzás azt állítani, hogy mára-mára telefonunk a kezünk meghosszabbítása lett, simán görgetjük munka közben, egy randi kellős közepén, egy családi ebédben, a zuhany alatt, a mosdóban, a vécén ülve, sőt, nagyon szomorúan látom, hogy például reggelente az M3-ason a dugóban, a kocsiban is vezetés közben. Viszont, hogyha folyamatosan online vagyunk, az nyilván azonnal és rögtön és egyértelműen hozzá fog járulni a mentális fáradtsághoz. Ezért nagyon fontos, hogy szabjunk magunknak korlátot, próbáljuk meg csökkenteni a képernyőidőt, és jelöljünk ki magunknak naponta nem egy órát szerintem, hanem legalább 3-at, amikor nem telefonozunk. Aztán a másokhoz hasonlítgatás is gyilkos tud lenni. Nagyon gyakran követi el az ember azt a hibát, főleg a social media felületek tartalmainak köszönhetően, vagy hát annak pláne, ugye az még rádob egy lapáttal, hogy másokhoz hasonlítgatjuk, nem csak magunkat, a külsőnket, az étkezéseinket, a lakásunk berendezését, a családunkat, vagy a családunk jellegét, vagy az anyaságunkat, az apaságunkat, hanem a lelki egészségünket is, mert azt gondoljuk, hogy nézd, milyen jókedvű, hogy mosolyog, milyen rend van körülötte, mennyire jól néz ki, mennyire biztosan jól érzi magát, és akkor van egy elképzelésünk, és azt gondoljuk, hogy ő úgy él, bezzeg, mi meg nem, és ez a lelki egészségünkre nagyon komoly és rossz hatással van. Mindenki más, ezt nyilván nem kell elmondani, úgyhogy ha az ember magába kihozza a maximumot, akkor semmiképpen sem lesz szükség arra, hogy magát hasonlítgassa. Hogyha ez másképp nem megy, akkor tessék lesz lejönni a social media felületekről, leszedni a profilt, és nem nézegetni másokat addig, amíg meg nem erősödünk magunkban. Hogyha az ember elvész a multitaskingban, na ez az egyik legveszélyesebb dolog, ugye, bár az ember nagyon szeretne egyszerre mindent kézben tartani, minden téren tökéletesen teljesíteni, de ez a legtöbbször lehetetlen feladat, sőt általában többet árt, mint használ. Ez a bizonyos olyan divatos multitasking, vagyis hogy egyszerre legtöbb dolgot csinálunk. A legnagyobb csapda, mert hogy arra az illúzióra épül, hogy azt elhisszük, hogy a tevékenység hatékonyságot is jelent. Minél több dolgot csinálunk egyszerre, annál hatékonyabbak vagyunk, holott a legtöbb energia valóban a figyelmünk válogatására, annak váltogatására és az eredménytelen kapkodásra és kapcsolgatásra forgácsolódik el. Úgyhogy inkább rangsoroljunk, összpontosítsunk egyszerre egy feladat elvégzésére, és higgyék el nekem, így sokkal-sokkal könnyebb lesz. Ehhez kell egy kis fegyelem és egy kis idő, amíg ez beáll újra gyakorlatként, hogy egyszerre egy dolgot csinálunk és nem kapkodunk, ahogyan ezt gyerekkorunkban egyébként szinte az első dolgok között megtanultuk. Most erre vissza kell állni, ehhez vissza kell találni. De hogyha sikerül, akkor sokkal kevésbé leszünk leterheltek és kiégettek és kimerültek lelkileg és mentálisan.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A főszereplő ma a történeteink között a Szabad Európa Rádió. A Szabad Európa Rádiót és testvér szervezetét, a Szabadság Rádiót az Amerikai Egyesült Államok kormánya hozta létre a hidegháború kezdetén azzal a céllal, hogy híreket és információkat sugározzon Kelet-Európába, Közép-Ázsiába és a Közel-Keletre, azokba az országokba, ahol a, idézem, kormányzatok betiltották vagy akadályozzák az információk szabad áramlását. A Szabad Európa Rádiót hivatalosan az amerikai kormány által létrehozott National Committee for a Free Europe nevű szervezet alapította 1949-ben az antikommunista propaganda céljaira. A főleg a Szovjetunióba sugárzó Szabadság Rádió két évvel később jött csak létre, majd aztán a két szervezet 1976-ban egyesült. A Szabad Európa Rádió, illetve a Szabadság Rádió a kezdetektől 1972-ig költségvetési támogatást kapott az amerikai központi hírszerző ügynökségtől, vagyis a CIA-tól. Az első években a CIA és az amerikai külügyminisztérium irányelveket dolgozott ki a rádió számára, aztán a későbbiekben a rádió által képviselt politikai irányvonal a hivatalos szervek és a szerkesztőség tagjai közötti konzultáció során alakultak ki. A Szabad Európa Rádió 1993 végéig üzemelt, 27 évvel később, 2020 szeptemberében pedig újraindult a médium, de az új korszaknak megfelelően már nem rádióként, hanem online multimédiás szolgáltatásként, hírekkel, cikkekkel, audiopodcastokkal és videós tartalmakkal is, így üzemel Szabad Európa néven. A rádió megalakulását a második világháborút követő nemzetközi politikai viszonyok indokolták. A Szovjetunió kiterjesztette hatalmát Kelet-Közép-Európába és ráerőltette saját társadalmi rendszerét. Ennek következményeként nagyon sokan menekültek nyugatra, leginkább az Egyesült Államokba. A hidegháború elején intenzív lélektani hadviselés indult meg a két világrendszer között. Az Egyesült Államok kormánya a szovjetek terjeszkedésének feltartóztatása érdekében ezért kezdeményezte 47-ben egy olyan szervezet létrehozását, amely a szovjet befolyás alá került kelet-közép-európai lakosság számára a polgári demokrácia értékeit kívánta sugározni. 1949. május 17-én New York államban bejegyezték a Szabad Európa Bizottságot, amelynek osztályaiként megalakultak a nemzeti bizottmányok, például 1949. július 21-én a Magyar Nemzeti Bizottmány, és 1949. decemberében a Szabad Európa Rádió. New Yorkban megkezdődött a magyar osztály megszervezése, munkatársainak kiválasztása, 1950. augusztus 4-én pedig kísérleti jelleggel beindították a magyar nyelvű adást. A New Yorkból sugárzott műsor naponta kétszer jelentkezett, és főleg híreket közvetített. 1951. májusában a SER európai központja Münchenbe került, tehát 1951. október 6-án pedig már onnan adta magyar nyelvű egésznapos műsor programját a Szabad Európa Rádió. 1950. augusztusában megindult magyar adások hangszalagjait kezdetben repülőgépen Athénba szállították, majd egy hajón lévő rádióállomás sugározta Magyarországra. 1951 és 62 között a rövid hullámú magyar adások nagy részét Holzkirchenből, aztán Portugáliából sugározták. A magyar osztály 81 munkatárssal dolgozott. Az érintett kommunista kormányok gyakran küldtek hírszerzőket a két szervezetbe, több ilyen beépülés tartós sikerrel is járt. Emellett a rádió adásait a keleti blokk országai igyekeztek elektronikusan zavarni és a vételi lehetőségeket korlátozni. Budapesten a belső kerületekben számottevő hatékonyságú volt a zavarás. A Fiumei úti Oti palotában az 1931-ben átadott 18 emeletes torony legfelső szintjén felületi jellegű helyi zavaró állomás működött direkt emiatt. 1952-től a Magyar Rádió működő adói mellett Szolnokon és Székesfehérváron, aztán Pécsett, Nyíregyházán, Szombathelyen, Diósdon, Baladon, Szabadin és a Lakihegyen is üzembe helyezték ezeket a bizonyos zavaró állomásokat. 1957-ben a zavaróadók problémákat okoztak a Magyar Televízió kísérleti adásának elindításában. A műszaki jellegű rádió elhárítást 64 tavaszán leállították, aztán 68-ban a prágai tavasz leverését követően rövid ideig újraindították. A hatékonysága ekkorra már megkérdőjeleződött, és a fenntartása is költségesnek bizonyult. Ez tehát a Szabad Európa Rádió története. Hey!

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: És ahogy ígértem, 5 rossz szokás, ami valójában pozitív hatással van ránk. Ugye vannak olyan szokások, amiket a tévhitek miatt nagyon sokan negatívként bélyegeznek meg, és igyekeznek is mindenkit leszoktatni róla. Azonban nem szabad elhinni ám mindent, ugyanis akadnak olyan hobbik, amik nemhogy nem ártalmasak, de konkrétan pozitív hatással lehetnek ránk. No, hogy miről is van szó egészen pontosan? Hát kérlek szépen, például ott vannak a számítógépes játékok, amiről azt mondják, ugye, hogy elszigetelik egymástól a gyerekeket, függőséget okoznak, rontják a szemet. Valójában viszont nem csak negatív hatásai vannak ezeknek a játékoknak, amellett persze, hogy el kell ismerni, hogy negatív hatásai is vannak. Bebizonyosodott már ezzel kapcsolatban az is, hogy segítenek fejleszteni a szem-kéz koordinációt, és ez az a képesség, amivel a látás és a kéz mozgását célzottan össze tudjuk kapcsolni. Sőt, egy brit tanulmány 700 olyan gyermeket vizsgált meg, akik gyakran játszottak számítógépen, és megállapították, hogy ezek segítettek fejleszteni a stratégiai gondolkodáson és a szervezőképességeket is pozitív irányba befolyásolták. Tehát ennek is van pozitív hatása. Aztán, hogyha tovább megyünk a sorban, meglepő módon az internetes csetelés is azok a közé, a tevékenységek közé tartozik, aminek van pozitív hatása is. Ugye mióta berobbant a Facebook, egyre többet írunk üzenetet a cseten, és sokkal ritkábban beszélgetünk telefonon, sőt most már az SMS is tulajdonképpen kuka, mert hogy mindenki a Messengeren üzen, vagy a különböző ilyen csetelős felületeken, az ingyenes felületeken üzen. Emiatt szociális kapcsolatok megromlásáért is felelőssé tették már a közösségi oldalakat, erről nyilván ti is hallottatok már. De valójában 2008-ban egy felmérés bebizonyította, hogy a netes beszélgetés még javíthat, és a családi kapcsolatokon teszem hozzá, hogy 2008-ban azért nem volt még ez olyan szinten, mint most. A kutatásban résztvevő tinédzserek és felnőttek fele egyaránt úgy érezte, hogy az üzenetváltások pozitív irányba indították el a viszonyokat, és többet is beszélgettek a szüleikkel. Ez most már azért átlendült egy kicsit, úgyhogy most már máshol járunk, de tény, hogy sokkal könnyebben kommunikálnak a mostani fiatalok írásban, mint ahogy azt az ember gondolná. Például, hogyha megyünk tovább, akkor itt van az 5 kvázi rossz szokás között, aminek mégis van pozitív tulajdonsága, a koffein, vagyis a kávéfogyasztás. Ugye nagyon sokan gondolják azt, hogy a koffeinmentes teja és a kávé egészségesebb, de valójában a koffeinnek is van bizony pozitív hatása, nem is kevés. Nem véletlenül használják például sokszor zsírégető krémek összetevőjeként, ugyanis ez azoknak a természetes anyagoknak az egyike, már mint a koffein, ami képes a zsír eltüntetésére. Hát nyilván nem úgy, hogy most csak kávét iszom és lefogyok 3 nap alatt 20 kilót, de gyorsítja az anyagcserét, a zsírbontást is gyorsítja, és az is bebizonyosodott már, hogy pörget a kávé energikussá, ez segíti a koncentrációt, úgyhogy nyilván érthető, hogy ébredés után szeretjük fogyasztani, de napközben is időnként azért jól jön, mondjuk étkezés után, ugye? Sőt, ez még nem minden, mert a fizikai képességeket is képes növelni a kávé, vagyis a koffein, ezért egy órával az edzés előtt is szokás kávét fogyasztani. Aztán itt van az 5 rossz szokás között még például a gyakori panaszkodás. Ugye szoktuk mondani, hogy azokat az embereket nem nagyon szeretjük, akik megállás nélkül panaszkodnak, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként sosem szabad beszélni a problémákról. Valójában egy kis panaszkodás, főleg, hogyha másképp nevezzük, az kifejezetten jól tud tenni, hiszen ki kell, hogy add magadból, mert különben csak ülepszik, mint a mosogatós lavorban az alján a piszok, a kosz, a maradék, és egyszer csak feltelítődsz vele, és vagy felrobbansz, vagy beteg leszel. Úgyhogy ezért érdemes segíteni a feldolgozásban, a szívünknek, lelkünknek, a mentálhigiénés állapotunknak úgy segíteni, és feldolgozásban beszélünk róla. Tehát úgy feldolgozni a gondokat, hogy egy sokkal realisztikusabb képet kap az ember az élethelyzetéről azáltal, hogy beszél róla. Oda kell figyelni, meg kell fogalmazni, és tudjuk, hogy valaki hallgat. Ráadásul nyilván, ahogy mondtam, a lelki világunkon is segít, úgyhogy nyugodtan tessék beszélni arról, hogy mi a baj. A munkával, a lakással, a kapcsolattal, az emberrel, a kollégákkal, bármivel, a lényeg az, hogy egyszer mondd el, add ki magadból, aztán utána nem érdemes sorjázni. Ez a lényege tulajdonképpen a dolognak, én legalábbis ezt gondolom. Aztán ott van az 5-ből az 5., amire hát azt is rászokták aggatni, hogy rossz szokás, azt is rászokták aggatni, hogy szükséges rossz ez a csokoládé, mert hogy tele van cukorral, sok kalóriát tartalmaz, és biztos nagyon sokatokat próbálták már meg a csokinassoláson leveszélni, de egyáltalán nem baj, és ezzel legyetek tisztában, és tessék ezzel érvelni, ha legközelebb valaki ezzel ellen beszél. Nem baj, ha időnként megkívánod ezt az édességet, mert nem csak negatív hatásai vannak. A benne található flavonoidok segítenek tágítani az ereket, így aztán például a stroke kialakulásának az esélyeit is csökkentheti, míg sokan inkább az étcsokit javasolják. A jó hír az, hogy a tejcsokiban is benne vannak ezek a vegyületek, úgyhogy nem kell az étcsokit enni, mert aki migrénes, az például könnyen fejfájást kaphat az étcsokitól, a magas kakaótartalomtól. A fehér csokira viszont ez nem igaz, úgyhogy ha választani kell, akkor azt inkább mellőzd az étrendedből, és egyél tejcsokit vagy étcsokit. Úgyhogy lám-lám, mindenről kiderül előbb-utóbb az, hogy van neki egy fonákja is, úgyhogy ez volt az az öt dolog, amiről azt tartják, hogy negatív, miközben abszolút van pozitív hatása is.

0: 98 pontat Manna FM, életörömzene, és a 45-50 pluszos hölgyek sminkje. Mit használjunk, mire figyeljünk oda, mire kell különösen odafigyelni már korábban is, nem csak ebben az életkorban. Erről beszélgetek Tévényi Kati sminkmester kozmetikussal, az időtlen sminkről, tehát nem csak a 45 pluszosokhoz szólunk, a friss hírek után kezdünk is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról. A közösségi média használata egyértelműen káros a gyermekek mentális egészségére, ezért meg kell óvni őket ettől, mondta a KDNP frakcióvezető helyettese a Kossuth Rádió műsorában. Juhász Hajnalka hangsúlyozta, hogy a digitális tartalmakkal szemben határozottan fel kell lépni, úgy, hogy biztonságot adjon a gyermeknek és a szülőnek is. A gyermekek közösségi média használatának korlátozásáról szóló jogszabálytervezetet tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül kell fizetni. Súlyos támadás érte reggel Moszkvát. Az orosz légvédelem több mint 110 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz haderő is csapást mért Kijevre. Jelenleg 4 civil áldozatról tudni. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakéta csapásért. Akadozik az áram és a vízellátás is. Az orosz drónok és rakéták Harkivot és Zaporizsját is célba vették. Budapestre költözik a Hortobágy, szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeum pedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Dévényi Kati sminkmester kozmetikus, akivel az időtlen sminkről beszélünk, dekorkozmetikumokról, sminkelési trükkökről és tippekről. A 45-50 pluszos korosztálynak, de nem csak nekik, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A műsor vendége Divényi Kati, sminkmester, kozmetikus, az LPSM vezető tulajdonosa. A 45-50 pluszos korosztály sminkeléséről fogunk beszélgetni, nem csak arról, hogy ők hogyan sminkelnek, hanem hogyan érdemes sminkelni, miért és miben változott meg ennyi idős korban az embernek a sminkhez való viszonya, és ezen hogyan tud egy szakember segíteni. Szia Kati, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia, én is üdvözlök mindenkit.
2: Na kezdjük ott, hogy a 45-50 pluszos korosztállyal kiemelten kell foglalkozni ebből az aspektusban. Miért?
3: Hát leginkább azért, mert ugye ilyen ebben az életkorban már megyünk át változásokon, mindenféle változáson, és a bőrünk is megváltozik, az arcberendezésünk is kicsit megváltozik. Ugye elkezdődik már 30-35 éves kortól azon gondolkoznak, hogy úristen, hogy kellene kicsit változtatni, és azért ebben az életkorban már meg kell választanunk a termékeket is, azoknak a minőségét, hogy mit tegyünk az arcunkra, hogy az mondjuk javítson például a bőrünknek a textúráján. Alapvetően én a bőr textúráját szeretem feljavítani, és ehhez a legjobb mindig egy olyan alapozó választás, ami éppen a mindenkori bőrállapotához szépen igazodik.
2: De az már feltételezi azt, Kati, hogy tisztában vagyunk az, hogy milyen a bőrünk. Tehát akkor lehet, hogy vissza kell menni a KH-ig, hogy szokta volt mondani a Művet Pesti, hogy egyáltalán találkozzak önmagammal, lássam, hogy mi változott, azt el tudjam fogadni, és lássam azt, hogy mi a helyzet a bőröm állagával.
3: Igen, egy jól hidratált bőrt lehet úgy sminkkel is javítani, hogy mondjuk akár a színekkel, vagy az árnyékolással, vagy ezekkel a dolgokkal, hogy egy kicsit üdébbé, derűsebbé. Nem szeretem ezt a szót, de mégis használnom kell, hogy fiatalosabbá tudjuk tenni az egész ábrázatot. De ugye ezt nem lehet egy száraz vízhiányos, vagy egy alipikus bőrön elkövetni, úgyhogy így szoktam azt is mondani kozmetikusként, hogy muszáj a bőrápolás. Tehát nem lehet elhanyagolni azt, hogy bőrápolás, mert a smink önmagában nem oldja meg ezt a dolgot.
2: 45-50 pluszos korosztálynál mi a legfontosabb a bőrápolást illetően? Ugye a belső hidratálásról most mindenhol hallani, hogy mennyi tiszta vízre van szükség ahhoz, hogy belülről is megtámogassuk a hidratációs folyamatokat. Mire kell odafigyelnünk? Milyen típusú krémeket használjunk, mielőtt elkezdünk sminkelni, és akkor majd áttérünk arra is, hogy milyen típusú alapozót vagy sminket használjunk?
3: Hát innentől kezdve a hidratálás szó az majdnem úgy mindig elhangzik. A hidratálás és a táplálás, ugyanis az alapozókban is nagyon sok kozmetikai hatóanyag van, tehát arra érdemes figyelni ebben az életkorban, ha valaki önmaga vásárol segítség nélkül alapozót, hogy esetleg olyan jelzés legyen rajta, hogy anti-aging, tehát akkor biztosan tudjuk, hogy vannak benne olyan hatóanyagok, amelyek az öregedésgátlást szabályozzák. A hidratálás, például hialuronsav, ha van benne, akkor az már egy nagyon jó dolog, mert az víz megkötő tulajdonságú, az megköti a sejtek között a redvességet, tehát puhán tartja a bőrt, és akkor a hidratálás minden szinten, tehát úgy az étkezés szintjén, mint a kozmetikumok szintjén, a szérumokat, az arckrémeket, mind-mind inkább könnyű hidratáló krémeket kell választani, mint a nehezen elmozdítható zsíros krémeket. Már mondjuk az igazság, hogy szerintem egyre kevesebb ilyen van már a piacon. Mert mindenki felismerte, hogy a hidratálás a legnagyobb feladat.
2: Az is lényeges, hogy milyen évszakban milyen krémeket használunk, és az is lényeges, hogy melyik napszakban miért használunk. Mert mondjuk ugye, hogyha jön a nappal, a reggel, amikor van egy bőrápolási, bőrtisztítási, ébresztési rutin, akkor az nagyon fontos abból a szempontból, hogy milyen alapot adunk a sminknek.
3: Így van. Bár megmondom őszintén, hogy kozmetikusként én nem nagyon szoktam külön választani ezt az éjszakai meg nappali készítményt.
2: Tényleg?
3: Mert igen, mert vannak azok a krémek, azok a szérumok, amelyeket reggel este is nyugodtan lehet használni, hiszen a bőrnek mindig szüksége van akár ugyanarra a hatóanyagra, és nagyon sok

Tehát hogyan sminkeljen és milyen sminkalapokat használjon a 45-50 pluszos korosztály? Erről beszélgetek mai szakértő vendégemmel, Dévényi Kati sminkmester kozmetikussal, az LPSM szakértő tulajdonosával. Hamarosan folytatjuk.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Milyen féle smink termékeket használjon, milyen bőrápolási rutint alkalmazzon a 45-50 pluszos korosztály, és beszélgetni fogunk nem csak a hölgyek, de a férfiak arcápolásáról is egy kicsit, de most főként a sminken van a hangsúly, mert hogy bizony ebben a korosztályban már máshol vannak a súlypontok a sminket illetően. Dévényi Kati sminkmester, kozmetikus, az LPSM szakértő tulajdonosa vendégem, akivel erről beszélgetünk most tovább. Ugye nagyon sok mindent megbeszéltünk már arról a bőrápolási rutin ról, ami fontos a smink alapját szolgáló szempontból, és akkor térjünk vissza az alapozókra, Kati. Mire ügyeljünk? Hogyan válasszunk alapozót? Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés.
2: Hát azt mondanám egyébként, hogy a smink dolgok megvásárlása közül ez az egyik legbonyolultabb dolog, hogy hogyan válasszunk
1: hát alapozót. Igen, műfényben, boltban, melyik kezemen kenem, nem olyan, mint az arcomon, szóval, hogy ez mindig egy ilyen. Én például soha az életemben nem tudtam alapozót választani, soha.
2: Én még előrébb kezdeném, mennyi van a pénztárcádban.
1: Hát igen.
2: Tehát általában a nőknél, akik nem értenek a sminkeléshez, az első lépés az, hogy na most bemegyek és veszek magamnak egy alapozót, van rá 10 000 forintom. És akkor biztos, hogy a magasabb árkategóriát már nem nézzük, hanem nézzük azt, ami mondjuk 5 és 10 ezer forint köré esik. Uh-huh. Tehát már ott le is van határolva a dolog. Majd elkezdi keresni, és akkor meg kell találni a fajtáját, ami a bőréhez illik. Hát itt kezdődik az, hogy itt már viszont jó lenne, hogyha lenne ott valaki olyan eladó, aki ebben tud segíteni, hogy melyik típusú alapozó.
1: Hát ez most már ritka.
2: Képes, és melyik való mondjuk a 40 pluszos bőre, de mondom az anti-aging vagy a hatóanyagoknak a tartalma, jelenléte az már jelzi azt, hogy mondjuk az egy érettebb bőrre megfelel, és amikor megvan ez, hogy melyik típusú alapozót szeretné megvásárolni a hölgy, akkor onnantól kezdve abból a típusból kell kiválasztani a színt, a megfelelő színt, és ez többnyire mindig az álcsonton egy olyan 200 forintosnyi felületen elkenni, és hagyni megszáradni, hogy lássuk, hogy hagy-e foltot a bőrön, ilyen-olyan foltot, világosabbat, rózsaszínebbet, sárgábbat, sötétebbet. Ha foltként jelenik meg az alapozó, akkor az nem jó még. Akkor addig kell válogatni, ameddig az a folt teljesen beleidomul a bőrszínünkbe. Uh-huh. Tehát teljesen azonos színű alapozót kell választani a bőrszínünkhöz. Én nálam ez már 30 évvel ezelőtt sem működött, hogy legyen egy kicsit sötétebb, vagy legyen egy kicsit világosabb. Én már akkor is azt mondtam, hogy mindenféleképpen egyeznie kell a bőrszínnel, mert akkor lesz teljesen naturális.
1: Hát meg akkor, tulajdonképpen akkor nevezhetjük egyetlen alapozónak, a többi az maszk. És ha már ennél a szónál tartunk, hogy maszk, akkor hogyan ne legyen maszk? És akkor most beszélnünk kell ugye a felvitelről, van, aki kézzel szétkenegeti, meg ott vannak a BB krémek, az pláne megalapozta ezt, hogy kézzel fölkenegetjük, és akkor közben lesz rajtunk egy ilyen maszk, ami az állkapocsnál véget ér, a nyakunk más színű, vagy újnyomos lesz, vagy csikos lesz, szóval, hogy itt most már csomó mindent látni, és hirtelen mindenki sminkmester lesz, tudod, a különböző social media felületek pici reels videóinak a köszönhetően, pedig hát azért érdemes végighallgatni azt, hogy egy szakember mit mond, hogy ezért is próbálunk most Katival segíteni a hallgatóknak. Szóval a felvitel.
2: Tehát a maszk hatás az többnyire a szín helytelenség, tehát amikor nem helyes a szín, abból derül ki leginkább, nem is a textúrájából, hanem abból, hogy más a színe, mint a bőrünknek. Uh-huh. A felhelyezése az alapozóknak többféle lehet. Ugye ismerünk ecseteket, ezekből is van többféle fajta ecset, vannak a szivacsok, és van ugye a kis kezünk. Kézzel a folyékony alapozókat föl lehet vinni, és bizonyos típusú stift alapozókat is el lehet szépen simogatni a bőrön kézzel. Az ecseteket főleg inkább a folyékony alapozóknál használjuk, és a szivacsokat azoknál, amelyek egy kicsit olyanok, mintha egy kompakt dobozba lennének bezárva, és kicsit zsíros a tapintásuk, amikor hozzájuk érünk. Na, őket kell vizes szivacsot azt mindig jó ki kell nyomni, hiszen a víz lesz az a vívőanyag, ami szépen elteríti az anyagot az arcon. Tehát ezeknek különböző technikái vannak, ezeket érdemes megnézni, vagy legalábbis elsajátítani, mert hogy az ecsetek között is van, amelyik lapos, van, amelyik bolyhos, van, amelyik tömör. Itt én azt szoktam javasolni, hogy azt nézze meg az illető, hogy melyikkel könnyebb neki fölvinni, tehát itt ugye már a készségek, ami ki van alakulva esetleg, hogy sminkelek, hogy melyik ecsettel szereti azt az alapozót fölvinni. De az alap, a folyékony alapozókat én szoktam mondani, hogy a szivacssal azért ne, mert hiába vizes az a szivacs, akkor is magába szívja a kis lukacskáin keresztül az anyagot. Tehát, hogy sokkal több alapozó fog fogyni, mint hogyha csak ecsettel vagy kézzel visszük föl a folyékony alapozót. Nem beszélve arról, hogy a folyékony alapozót lehet érezni, amikor kézzel visszük, hogy hogyan simul, milyen a konzisztenciája, hogyan terül el a bőrön, és nem beszélve arról, hogy a két bőr közötti meleg az gyönyörűen szépen egységesen tudja teríteni azt az anyagot.
1: És amikor ezt már az ember megtalálta a jót, akkor érdemes gyakorolni, mármint a jó alapozót, meg a jó felvívő módszer. Ugye nyugtass meg, hogy érdemes gyakorolni otthon, mint ahogy tinikorunkban elkezdtünk sminkelni. Nézegettük a külföldről behozott magazinokat, és akkor próbáltunk olyan sminket csinálni magunknak.
2: Igen, azért fontos a gyakorlás. Ez szoktam tanácsolni, hogy ilyen szombat délután, vasárnap délután, mikor már az egész család az ebéd után kidőlt, és egy kicsit pihikézik, akkor vonuljunk el, és elegendő egy fél óra is egy-egy ilyen alkalommal, mert fél óra alatt legalább háromszor, négyszer föl lehet vinni az alapozót, meg letörölni. Tehát egymás után kell négyszer, ötször felvinni az alapozót, és újra letörölni, mert akkor jön meg az a készség, hogy tudom mi az, hogy simítás, hogyan simítom a bőrömet, mert nem letörölni akarom az alapozót, amit fölviszek, hanem finoman simítani. Ezért jó például kézzel először megtanulni alapozni, gyakorolni, hogy ne akkor kelljen szembesülni azzal, hogy nem tudom fölvinni az alapozót, amikor reggel indulok dolgozni.
1: Vagy amikor esemény van, és amiatt megvásárolom, igen, és akkor elmegyek úgy, mint a vasállarcos. No, hogy ezekre érdemes figyelni, de haladunk tovább. 45-50 pluszos korosztály, a sminkelés titkai, mire kell odafigyelnünk, mert ilyenkor bizony már máshol vannak a súlypontok a sminkelést és a sminkelés előtti bőrápolást illetően. Vendégem Dévényi Kati sminkmester, kozmetikus, az Időtlen Smink Kortalan Nőknek workshop szakértő vezetője. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést 45-50 pluszos smink témában, a szem sminkelésről, a szemfestékről, a szempilla, spirál és az arcpirosítók világába jutunk el. Hamarosan, nem sokára folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Élet öröm zene.
0: Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Vendégem Dévényi Kati sminkmester, kozmetikus, az időtlen smink kortalan nőknek workshop szakértő, vezetője és alapítója. Vele beszélgetünk a 45-50 pluszos korosztály sminkelési trükkjeiről, tipjeiről, a fontos sarokpontokról. Ugye eddig beszéltünk már az alapozást megelőző arcápolásról, beszéltünk már az alapozásról, most pedig jön a szem, illetve az arcpirosító.
2: Hát igen, akkor a pirosítással kezdeném én, mert hogy az is egy fontos momentum az arcon. A lényeg az, hogy ne legyen túlságosan erős, hanem itt is a pirosítónak az árnyalata az ilyen finoman igazodjon a bőrszínéhez. Tehát, hogy olyan legyen, mintha csak frissebb lenne a bőrszín. De most megjelentek már a krémes pirosítók ismét, és ugye ismerjük a poralapú pirosítókat, itt választható bármi. A lényeg az, hogy aki mondjuk nem alapoz, vagy nem szeretne alapozót használni, de mégis szeretne valamit sminkelni, akkor inkább a krémes pirosítóval próbálkozzon, mert azt még a szájra is föl lehet kicsit tapogatni, hogy ugyanaz a szín legyen az arcon, mint a szájon. És az egy kicsit egyszerűbb, kényelmesebb, mert ugye a porpirosítókhoz oda kell az ecset is, és ott egy kicsit konkrétabban tudni kell, hogy hova kell helyezni a pirosítót, de a színe, valójában a színe az, ami nagyon-nagyon fontos. Akinek nyáron barnább a bőre, az használhat nyugodtan narancsos vagy kicsit pinkes pirosítókat, hiszen a barna bőr az úgyis elnyeli ezeknek a tüzét, tehát nem lesz annyira élénk. Viszont akinek fehér a bőre, az óvatosan bánjon a pirosítókkal, minél világosabb pirosítókat válasszon, mert már az is gyönyörűen fog látszani a fehér arcbőrön. A szemhéj festés az mindenkinél egy mumus, főleg így 45 után, 50 fölött, amikor ugye a szemformánk is változik, főleg azért, mert ugye az európai fedett szemhéj az többféle típusú lehet. Lehet az, amikor egy kicsit ödémás és duzzadt a szemhéj, lehet az, amikor úgy rárodjan, ez csúnya szó, de mindenki érti, aki ezzel küzdik. Amikor a bőr ugye rárodjan a szempilla sorra, és nem látszik a szemhéj. Na most ezek a hölgyek nagyon-nagyon nagy bajban vannak, mert azt mondják, hogy egyszerűen foglalkozom azzal, hogy kifestem a szemem, majd kinyitom a szemem, és nem látszik semmi. Tehát ennek van egy komoly technikája, egy megoldása, amit én általában meg szoktam mutatni, és erre mindig azt szokott a válasz lenni, hogy na ezt én nem mertem volna megcsinálni. Azért nagyon fontos, mert ugye a szakember az mindig másképp látja azt a szemformát, és tudja, hogy mivel lehet például korrigálni. A 45 után már inkább azt mondom, hogy egy szemfestés az korrekciós festésként kell, hogy szerepeljen, mert ugye az fogja megnyitni fölfelé a szemhéjnak a terét, a felületét, és így egy kicsit ellopunk onnan abból a fölöslegből, már mint hogy nem szikével, hanem a sötétebb árnyalatokkal, vagy a középárnyalatokkal, és onnantól kezdve én szeretem ilyenkor már az erősebb szempilla spirálozást, hogy ne legyenek éles kontúrok, hanem inkább a szempilla legyen nagyon erősen festve, mert az is nagyon, nagyon bájossá és kedvessé tudja tenni a tekintetet. És hát a tusvonalak azok inkább csak azoknál, akiknek szép nyitott marad a szemhéjuk, mert ilyen is létezik azért, mondjuk meg őszintén, hogy a nők nagy részénél ez a fedett szemhéj az, ami jellemző, de bizony azért van olyan arcberendezés, ahol az a szemhéj nagyon szépen nyitottan megmarad. Annak ellenére, hogy esetleg ráncosodik a környéke, de attól még a szépen festhető marad.
1: Nagyon fontos az is, amit említettél, a szempilla spirál, ugye ez gyönyörűen tudja keretezni a szemet. Mit javasolsz, vagy te mi mellett voksolsz? Az erős, teljesebb spirálozás, amit aztán ugye le kell mosni este, vagy esetleg egy nagyon ügyesen és jól felhelyezett épített szempilla, ami mellé még időnként lehet sminkelni, hogyha szemhéjfestékre gondolok, vagy egy alsó vonalra.
2: Persze.
1: Mit szólsz ahhoz?
2: Én mind a kettőt nagyon szeretem és javaslom. A műszempillánál a diszkrét és az elegáns mellett voksolok évek óta, ami nem látható, nem feltűnő, de kényelmi szempontból klassz, mert nem kell szempillaspirált sem használni. Ugye főleg azoknál lehet jó, akik nem jól látnak például szemüveg nélkül. És így már egyel kevesebb dolgot kell megoldani szemüveg nélkül.
1: Ó, oh, igen, igen, mert a sminkelés igen. is nehézkesebb olyankor.
2: Így van, így van. És a másik az viszont a szempillaspirálozás. Ott egy jó szempillaspirállal, ami szépen vastagítja a szálakat, hosszabbítja a szálakat, vagy göndöríti. Ugye nagyon sokféle szempillaspirál is van a polcokon. Én inkább azt szoktam javasolni, hogy inkább azt nézzék meg, hogy melyiknek milyen a keféje, és csak utána nézzék meg, hogy abban milyen anyag van. Tehát, ha megnézzük a kefét, vannak ezek a kis szilikon tüskés kefék, meg vannak a
1: klasszikus szőrkefék.
2: Igen. Hogy melyik az, amelyikkel úgy érzi, hogy azzal én könnyen ki tudnám festeni. Itt maradunk a ráérzésnél, mert ugye kipróbálni nem lehet. Tehát maradunk a ráérzésnél, hogy melyikkel tudnám könnyebben kifesteni, és akkor utána megnézem, hogy inkább sűrűséget akarok, göndöríteni akarom, hosszabbítani akarom a szempillámat, vagy vízállót szeretnék. És akkor akár 2-3 rétegben is lehet egy szempillaspirált fölvinni, és akkor megvan egy gyönyörű kontúr például a minimálisan festett szem körül.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a 45-50 pluszos korosztály sminkelési trükkjeivel, a legfontosabb tudnivalókkal, ebben van segítségünkre szakértő vendégem, Tévényi Kati sminkmester, kozmetikus, az Időtlen Sminkortalan Nőknek workshop alapító vezetője és szakértője. Vele beszélgettünk erről tovább, majd már mint a 45-50 pluszos sminkről, és most jön majd a következőkben az ajakfestés, kontúrozás, rúzsozás és annak mindenféle csínya-bínya. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Dévényi Katis sminkmester, kozmetikus, a műsor mai szakértő vendége a 45-50 pluszos korosztály sminkelési trükkjeiről, tipjeiről, a legfontosabb tudnivalókról beszélgetünk. Hölgyek, érdemes nagyon figyelni. Kati egyébként az időtlen sminkortalan nőknek workshop alapító vezetője és szakértője, úgyhogy nagyon sok mindent tud tapasztalatból is ezekről, a hölgyekről, erről a korosztályról, és akkor, ahogy ígértem, az ajakfestés. Mi a know-how, mit érdemes tudni, mik azok a dolgok, amiket semmiképpen, mik azok, amiket meg mindenképpen próbáljunk meg?
3: Nos, ez a korosztály, hát nagyon, nagyon kevés nő az, aki visel rúst, mert hogy leginkább félnek ettől a dologtól, és ez mondjuk megalapozott is, hiszen hogyha valaki rúst használ, csak akkor tudja a rúst önmagában használni, hogyha szép telt az ajkai. Tehát azzal akkor tud csak a stifttel például simán száját festeni. Egy keskeny szájjal rendelkező nőnek egyszerűen ez nem megy. Tehát ott muszáj már kontúrceruzát használni. Tehát a rúzs az általában megköveteli a kontúrceruzát, a kontúrozást. De mi az, amivel mondjuk ki lehet ezt váltani, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő nem annyira ügyes még ebben, akkor jön például az, hogy vagy a rúzsunkkal csak szépen az ujjunkkal beszínezzük a szájnak a húsát, ami látszik, hogy legyen valami színe, vagy használunk például színtelen szájfényt, vagy nagyon jó pigmentált színes szájfényt, színezett szájfényeket, és ahhoz viszont már nem fontos, hogy kontúrt rajzoljon mondjuk egy olyan hölgy, akinek túl keskeny, vagy formátlan a szája, mert ilyen is van, és ezeknél a szájaknál is egy korrekciós festést kellene megtanulni, amihez viszont elengedhetetlen a kontúrceruza. Tehát kezdhető a szájfénnyel való szájfestés, ez lehet színtelen vagy színezett. Lehet például csak kontúrceruzával megrajzolni a szájat és kifesteni a szájat az adott színű kontúrceruzával.
2: Ez gyakorlatilag beszínezni?
3: Természetes hatás. Uh-huh. Igen, igen. Ez nagyon természetes hatást kölcsönöz, és ha még húzunk rá egy vékony púder réteget, akkor még hosszantartó is lesz, hiszen a zsiradék felszívja azt a minimális púdert, és gyönyörű natúr lesz tőle a szájnak a felülete. És akkor, aki már egy kicsit gyakorlottabb, vagy egyébként is nagyon szereti a rúzsokat, azok kontúrceruzával meg kell, hogy tudják rajzolni a szájuknak a körvonalát, egy picit besatírozni a kontúrceruzával a kontúr mellett a vonalat, és úgy rátenni a rúst. Na most ezt is inkább már ecsettel, mert ha egyszer kikínlottuk azt a kontúrt, mert ugye azért az megint egy alaptudást igényel, akkor érdemesebb már ecsettel kitölteni a színt a rúzsból, és akkor biztos, hogy nagyon szép lesz. Nem mondanám, hogy csak visszafogott színű rúzsokat használjunk, mert ez megint inkább a személyiségtől függ. Ugye 60 évesen is van olyan nő, aki simán a személyiségéből adódóan miért ne hordhatna az utcán hétköznapokon is akár egy szép borvörös húst, vagy egy neki illő pirosat. Nem feltétlenül kell itt arra gondolni, hogy minél idősebb valaki, annál kevesebb sminkre van szüksége, mert én ezzel nem értek egyet például, mert inkább rafinált sminkre van szüksége minden nőnek, aki eljut ebbe az életkorba, hogy azt lássák rajta, hogy úristen, annyira klasszul néz ki. Tehát ez a lényeg.
2: Kati, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, kedves hallgatók, nem csak a hölgyhallgatók, hanem az urak is figyeljenek majd, mert azért jönnek olyan arcápolási trükkök, nagyon sokszor használnak, vagy kell, hogy használjanak a férfiak is bizonyos helyzetekben egy kicsi alapozót, egy-egy pöttyöt eltüntetni, egy heget eltüntetni, vagy bármi ilyesmi. Ott is praktikus lehet az a szaktudás, amivel Kati segíteni tud nekünk, úgyhogy vele még fogunk találkozni természetesen a műsorban, úgyhogy köszönjük szépen Dévényi Kati sminkmester, kozmetikusnak, az időtlen sminkortalan nőknek workshop alapító vezetőjének, hogy velünk volt ma, és ezt mind meghallgathattuk, természetesen ez visszahallgatható lesz. A jó tanácsok akár le is lehet jegyzetelni a Manna oldalán az archív fülecskére kattintva. Kati, köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
3: Én is köszönöm.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és mannap közé, amiben ma szó lesz arról, hogy milyen zseniális kis szerkezet a cicák mancsa és azok a pici kis talppárnák. Elmondom, hogy milyen természetes vérnyomás csökkentőket használhatunk. Német serpenyőben sült almás palacsintát készítünk, és azt is elmondom, hogy hogyan tudunk méteszer eltávolított tapaszt készíteni házilag, vagy ilyen kis lehúzható kencét. Például ez a mai mannap közé, a friss hírek után kezdünk is.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni. Hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül kell fizetni. Az egészségügyi források hatékonyabb elosztását bemutató online szimulációs játékot tett közzé Kóka János. A Legyél te is egészségügyi miniszter című programban a résztvevők kipróbálhatják, hogyan lehetne pénzt átcsoportosítani az ágazat fejlesztésére. A korábbi gazdasági miniszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kezdeményezés célja, hogy párbeszéd jöjjön létre a témával kapcsolatban. Hozzátette, a magyar egészségügyi rendszernek évente legalább 1000 milliárd forintra lenne szüksége. Súlyos dróntámadás érte az ukrán és az orosz fővárost hajnalban. Kijevben lakóházakat és energetikai objektumokat támadtak az oroszok. Egy 9-szintes épületet ért találatban 2 meghaltak és több mint 20 megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is. Heves dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt és több lakóház megrongálódott. Új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannap közében szó lesz arról, hogy milyen elképesztően csodálatos a cicák mancsa és a talpárnáik, a leghalkabban közlekedő állatok. Egyébként ezen a pársony talpon, ahogy ők tudnak menni, hangtalanul. Természetes vérnyomás csökkentő módszerek, német almás palacsinta serpenyőben sütve, ez az igazi rusztikus, gyönyörű sütemény, és házi miteszer eltávolító tapasz, illetve lehúzható kis maszk. Ez a mai mannap közé, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Beauty Time.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Az arcunkon megjelenő csúnya kis fekete pöttyök, vagyis a miteszerek ellen sokféle megoldás létezik, hogy azokat eltüntessük. De van, amelyik sokkal költségesebb, van, amelyik kevésbé költséges, de kevésbé hatékony is, és az ember elmehet persze kozmetikushoz, de hogyha valami gyors megoldást szeretnénk, akkor érdemes otthon készíteni egy lehúzható miteszer maszkot, tök egyszerű az egész. Ezek a kis miteszerek azért jönnek létre az arcon, mert a bőr pórusai eltömődnek, ez általában elhalt hámsejt, fagyú, baktériumok, illetve koszt keverékéből áll, amik összegyűlnek és egyfajta dugót hoznak létre, ami aztán megakadályozza, hogy a természetesen termelődő fagyú a bőr felszínére jusson. Ahogy ezt a tömörülést levegő éri, úgy oxidálódik, és ettől is válik szürkévé, vagy egészen sötét feketévé. Nagyon fontos szabály, amit figyelembe kell venni az arc tisztításnál, hogy ahogyan elhanyagolni sem szabad a bőrt, úgy túltisztítani sem. Utóbbi esetben ugyanis a természetes olajos réteg eltűnik a bőr felületről, ami csak még több fagyú termelődésre ösztönzi a bőrsejteket. Úgyhogy bármilyen termék is kerül használatra otthon, mindig az útmutató szerint kell alkalmazni, úgyhogy érdemes minden nap követni legalább azt az arcápolási rutint, hogy a bőrünk sokáig is üdarúganyos maradjon, hogy tisztítunk, radírozunk és úgy visszük föl a tápláló krémeket és szérumokat. Tehát tisztítás, tonizálás, a szemkörnyék ápolása és a szérumok használata, valamint a hidratálás is. A miteszeres bőr kezeléséhez ezek mellé társul még a miteszerek eltávolítása is a bőrápolási rutin részeként. Zsíros bőr esetén hetente háromszor, érzékeny bőrűeknél hetente egyszer ajánlott elvégezni ezt a folyamatot, és akkor ehhez itt van egy hatékony, jó kis módszer, egy jól bevált recept, mi kell hozzá: aktív szén, zselatinpor, teafaolaj és víz. Összekeverjük a teáskanál zselatint, félevőkanál aktív szénnel egy tálban, az aktív szénet a gyógyszertárban, patikában tudjuk beszerezni. Hozzáadunk két evőkanálnyi meleg vizet, és aztán szépen egyneműsítjük az elegyet egy sűrű masszává. Ezt villával érdemes, vagy egészen mini kis ez a rugószerű habverővel elkészíteni, kézi habverővel. Ezután szépen belerakunk 4-6 csepp teafaolajat, ezt hozzácsepegtetve elvegyítjük benne, és aztán tulajdonképpen már mehet is a használat. Előtte megtisztítjuk a bőrünket, és egy meleg, tiszta rongyot törő között pelenkát ráterítünk az arcunkra, legalább 5 percig rajta hagyjuk, hogy kitáguljanak a pórusok, felpuhuljon a bőr. Ezután megtörünk

alaposan kipucolja a bőrt. Érdemes utána jéggel átdörzsölni, egy jégkockával vagy jéghideg vízzel arcot mosni, hogy minél gyorsabban összehúzódjanak a pórusok. Ilyenkor nem ajánlott a gyógyszertári alkohollal áttörölni, az is összehúzza, de ki is szárítja egyben nagyon-nagyon gyorsan. Az összetevők mind-mind elősegítik a bőr tisztulását és gyógyulását, az aktív szén magába szívja a szennyeződéseket, az olajokat, mindezt pedig anélkül teszi, hogy bőr irritációt okozna. A teafaolajnak a legendás gyulladás csökkentő hatása révén képes segíteni a bőr regenerálódását, megszünteti a pirosságot, emellett fertőtlenítő és gombaölő hatása is van, és innentől kezdve tulajdonképpen egyenes út vezet már a megtisztított miteszermentes bőrhöz. Érdemes ezt rendszeresen használni, természetesen a bőr érzékenységétől függően, és sosem szabad elfelejteni, hogy nem csak kívülről, hanem belülről is táplálni és ápolni kell a bőrünket, akkor lesz igazán jó. Például egy jó kis liget szépe olaj, vagy C-vitamin bevitel kúraszerűen biztos, hogy mindig jót tesz.

0: Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Napi recept. Kipróbálni Manna.
2: Német almás palacsintát készítünk ma. Egyrészt nagyon guszta, igazi rusztikus, olyan vidéki, nyers deszkaasztalra való édesség, nagyon szép és nagyon egyszerű elkészíteni, így ez igazi, szemedgyönyörködtető, fahíjas, almás, lenyűgöző őszi finomság. Na, hogy hogyan készül? Botos Klaudia receptje alapján haladunk. Ugye minek utána a palacsinta az egész világon nagy népszerűségnek örvend, hasós, ha édes, ezért aztán nyilván minden nemzet büszkélkedhet a saját változatával, amelyet érdemes megkóstolni, főleg akkor, hogyha az ember maga is palacsinta rajongó, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nincs olyan ember, aki ne szeretné a palacsintát. A német palacsinta elkészítése nagyon egyszerű, sütőbe kell betolni, ott készül el, de fontos, hogy hőálló öntött vas, serpenyőt, vagy tepsit, vagy valami ilyesmit használjunk hozzá. A finomságot alma helyett körtével, vagy szilvával is kipróbálhatjuk, és hétvégére ez az az igazi, már-már határozottan és őszi filmhez dukáló, bekuckózós édes reggeli, de délutáni nasinak is tökéletes, mondjuk egy jó kis délutáni pihenés után. A hozzávalók egy adaghoz, ami egy ilyen nagyobb, úgy néz ki, mint egy torta, tehát hogyha nincsen öntött vas, serpenyő, akkor egy torta forma is megteszi, csak az a lényeg, hogy kerek legyen, mert ugye ez igazi. Szóval kell hozzá 4 evőkanálva, és ebben az esetben valóban és ténylegesen vaj. 2 evőkanál cukor, 10 dekal liszt, 1 teáskanál sütőpor, 1 teáskanál reszelt gyömbér, 2 deci tej, 4 darab alma, 1 teáskanál fahéje, csipet, só, egy csomag vaníliás cukor és 3 darab tojás. Szerintem egyébként ezt meg lehet sütni a forró levegős sütőben is. No, de hogyan készül? Előmelegítjük először is a sütőt 180 fokosra. A hőálló serpenyőbe beletesszük a vajat, betoljuk a sütőbe néhány perc, hogy a vaj megolvadjon. A megtisztított almát tetszés szerint felszeleteljük, és aztán cukorral és a fahéjjal összeforgatjuk. Amikor a vaj megolvad, kivesszük a sütőből, és a cukros almaszeleteket rápakolgatjuk. A lisztet a sóval, a sütőporral, a vaníliás cukorral és a gyömbérrel összekeverjük, hozzáadjuk a tojást és a tejet. Az egészet elkeverjük jó csomómentesre, olyan félig folyósra, ráöntjük az almaszeletekre, és visszatoljuk a sütőbe sülni 20-25 perc, és aztán úgy ott azon nyomban melegében porcukorral, vagy fahéjas porcukorral kínáljuk. Most az a helyzet, hogy ugye itt, mint a szuflénál, a tojás emeli meg olyan gyönyörű habosra, és emeli el a serpenyő, vagy a forma a tepsi szélétől ezt az egészet. Ha nem kerek formába teszük, akkor sincsen semmi, csak kerekbe egy kicsit csinosabb. Lehet vegyesen, almásan, körtésen is csinálni, és természetesen, hogyha igazán őszi ízekre szeretnénk, akkor szerecsendió és egy kis őrölt szegfűszeg, szegfűbors is mehet bele, vagy megkockáztatom, hogy akár, sőt nem is megkockáztatom, hanem ajánlom, hogy ez az úgynevezett pumpkin pie spice fűszer keverék, ami ugye gyömbér, szegfűszeg, szegfűbors, fahéj és szerecsendió keveréke, ezt is bele lehet keverni így egybe, úgy, ahogy van. Ebből egy nagyobb adagot készítünk egy kis üvegbe őszre, az mindenbe jó. A tökös réteshez, ugye mi sütőtökös, barna cukros, vajas, fahéjas reszelt sütőtökkel készül, igazából egy leveles tésztára dobjuk rá és feltekerjük, vagy pedig ehhez a német palacsintához, ami egyrészt nagyon csinos, ahogy már mondtam, másrészt pedig nagyon finom. Hogyha ezt mondjuk szilvával csináljuk, és csoki darabokkal, úgy is isteni, vagy hogyha almával csináljuk, csoki darabokkal, és mondjuk cukrozott narancs vagy citromhéjjal, úgy is nagyon-nagyon finom. Ezt már lehet fokozni, igazából ízlés és időszak kérdése, hiszen mondjuk, hogyha most már az ünnepi időszakhoz, az őszi időszakhoz közeledve ezt megcsináljuk egy kicsit ünnepi, kicsit karácsonyi fűszerezéssel és ízesítéssel, mint mondjuk a cukrozott narancs és a csokoládé darabkák, akkor már az önmagában is egy olyan finom, emelkedett hangulatot a készülődéshez, olyan illatokat ad, aminek az ember nem tud ellenállni, úgyhogy arra tessék készülni, hogyha ezt egyszer megcsináltok, akkor biztos, hogy követeli majd a párunk vagy a családunk, hogy mindig készítsük el hétvégén. Egyszerű, gyorsan megvan, és nagyon finom. Egészségünkre!

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Nagyon sok embert érint a magas vérnyomás, több mint 1,3 milliárd ember küzd magas vérnyomással világszerte, és Magyarországon is 3,5 millió embert érint a probléma. Az enyhe formában olyan tüneteket okoz, mint a fáradékonyság, a szapora szívverés, a rossz közérzet, fejfájás, izzadás, szédülés, vagy a koncentrációs zavarok. Azonban nem csak a hétköznapokat nehezíti meg, rendkívül veszélyes tud lenni, mert súlyos tüneteket, sőt akár halálos szövődményeket is okozhat. Vannak olyan tippek, amik a természetes vérnyomás csökkentéshez alkalmasak, de először tudnunk kell azt, hogy mivel is van dolgunk. A magas vérnyomásnak természetesen vannak tünetei azon túl is, amit az imént soroltam. Eleinte nem, vagy csak alig észrevehetően okoz panaszokat a magas vérnyomás, de hogyha kezeletlenül hagyjuk, akkor számos szerv fokozatos károsodását okozhatja. Éppen ezért fontos a vérnyomás rendszeres mérése, még akkor is, hogyha semmilyen tünetet nem tapasztalunk. A jól érzékelhető tüneteket viszont érdemes számba venni, előre adott állapotban lévő betegségre utalhatnak. Ilyen például a gyakori fejfájás jellemzően tarkótájékon korlátozódik, ott kezdődik. Ez lehet heves, lüktető, de tompa formában is jelentkezhet. Az erek károsodása és beszűkülése okozza ezt. Aztán ott van a szédülés, ami szintén az erek állapotának a romlására vezethető vissza, illetve a belső fül keringési zavara is kiválthatja. Fáradékonyság és koncentrációs zavar, ami szintén a magas vérnyomás tünete lehet. Ilyenkor például, ugye, hogyha így érezzük magunkat, akkor ez a bizonyos konstans magas vérnyomás kifárasztja a szívet, zavart okozhat az agyi keringésben is. Felerősödő szívdobogás szintén a magas vérnyomás tünete. Nagyobb nyomással szemben a szívnek erősebben kell ugyanis pumpálnia. Mellkasi fájdalom, ezt a szív vérellátásának a csökkenése okozza. Aztán ott van a légszomj. A magas vérnyomás hatással van a szív és a tüdő működésére is, ami légszomjat okozhat. Ez könnyen detektálható aktív testmozgásnál. Aztán ott van az orrvérzés, mint tünet, a hajszálerek falát érő megnövekedett nyomás okozhat visszatérő orrvérzést, vagy a homályos látás, a retina nem megfelelő vérellátása az, ami ezt a homályos látást okozza, és a későbbiekben ez akár látásvesztéshez is vezethet. Az egészséges testsúly elérése és fenntartása az első a 9 természetes vérnyomás csökkentő módszer között, a felesleges kilók leadása az egyik leghatékonyabb vérnyomás csökkentő módszer. A túlsúly és az elhízás, különösen a hasi zsír, erős kockázati tényezője a magas vérnyomásnak és szív- és érrendszeri betegségeknek. A zsírszövet gyarapodása komplex változásokat idéz elő a szervezetben, a hormonrendszerben, az idegrendszerben, a veseműködésben, amitől kialakul vagy rosszabbodik a magas vérnyomás. Egy 25 kutatást összefoglaló tanulmány szerint 1 kg súlycsökkenéssel kb. 1 higanymilliméter csökkenés érhető el a vérnyomásban. A rendszeres sportolás és a testmozgás a második a 9 tipp közül, erősíti a szívet, javítja az erek állapotát, legalább 30 perc mérsékelt testmozgás javasolt a hét legtöbb napján. A megfelelő légzőgyakorlatok végzése is csökkentheti a stressz hormonok szintjét, és így természetesen a vérnyomásunkat is. A csökkentett súlybevitel szint úgy segíthet, tehát a szakemberek naponta legfeljebb 1500-2300 mg nátrium bevitelét javasolják. Ne fogyasszunk több sót ennél a mennyiségnél. A fokozott kálium bevitel is segíthet, segíti a testet a felesleges nátrium eltávolításában, segíti és támogatja a szív- és érrendszer egészségét. Az ajánlott bevitel naponta 4700-5000 mg kálium. A kiváló forrásai között ott van a banán, a narancs, a grapefruit, spenót, avokádó, burgonya, édesburgonya, sárgarépa, a levelez zöldségek és a dió is. Az elegendő pihenés szintén képes csökkenteni a magas vérnyomást, és egy csomó minden mást is képes javítani, gyógyítani. Minden éjszaka 7-8 óra pihentető alvás javasolt, mivel minél kevesebbet alszik valaki, annál jobban emelkedik a vérnyomása. Fontos, hogy mindig ugyanakkor feküdjünk és keljünk, legyen kényelmes a fekhelyünk, sötét, csendes és hűvös a hálószobánk. Kerüljük a túlevést, a koffeint és az alkoholt, a nikotint is az esti órákban. A képernyők és a kijelzők bámulása helyett pedig csináljunk valami relaxálót, olvassunk, vagy vegyünk egy meleg fürdőt a lefekvés előtti órákban. A stressz csökkentése, a gyógynövények használata és a Q10 koenzim pótlása szintén képes felvenni a harc harcot a magas vérnyomással, de természetesen nagyon oda kell figyelni magunkra, mert a magas vérnyomás a napjainkra annyira gyakorivá vált, hogy sokan nem is veszik kellően komolyan. Nagyon komoly szövődményeket rejt magában, és a vérnyomás csökkentés és az egészséges vérnyomás fenntartásának alapja természetesen, mint minden egyéb hasonló esetben az életmódváltás, de mindenképpen orvoshoz kell fordulni a tarkótáji, a gyakori tarkótáji fejfájásnál, ami lehajoláskor fokozódik és spontán csillapodik, a szapor a szívverésnél, az ok nélküli verejtékezésnél, az állandó fáradékonyságnál, fulladásnál, légszomnál, gyakori tompa mellkasi fájdalomnál, nem forgó jellegű szédülésnél, kéz vagy láb zsibbadása és gyengesége esetén, illetve a koncentráció képesség csökkenésekor. Ilyenkor mindig forduljunk orvoshoz, és mérjük rendszeresen a vérnyomásunkat. Nagyon fontos.

98.6 Manna FM állatbarát rovatában cicások tessék figyelni, és nem cicások is tessék figyelni, mert én mindig azt remélem, hogy minden nem cicás, az csak egy leendő cicás, inkább semmint nem cicás. Úgyhogy itt van az a 9 elképesztő tény, amit nem a macskákról, hanem konkrétan a macska mancsokról szól, bársonytalpúaknak is szoktuk őket nevezni. Ha valaha megnézte már az ember a cicának a mancsát alaposan, akkor biztosan egyetért velünk abban, hogy egészen elképesztőek. Eleve úgy néznek ki, mintha kis gumicukrokban lennének, rózsaszínek és fehérek és barnásak és foltosak és tündéri helyesek és fantasztikus halkan tudnak vele menni. Sőt, ezekkel kommunikálnak a mancsukkal, figyelik a környezetüket, a hőmérsékletet, vadásznak és ápolják is magukat. A mancsok segítik szabályozni a cica test hőmérsékletét, sőt landoláskor valóságos lengéscsillapítóként tudnak szolgálni a macskamancsok. A hátsó lábak nagyon izmosak, és ezek segítségével tudnak a cicák magasabbnál magasabbra ugrani. Képesztő emelkedési képességük van. A cicák kis tappancsai, mancsocskái és a talpárnácskák mászáshoz, ugráláshoz, sétáláshoz és futáshoz alkalmazkodnak, kinyújtható kis karmaikat pedig önvédelemre, vadászatra és kapaszkodásra használják. A mellső kis lábaikon 5-5 új van, míg a hátsó lábaikon csak 4. A mellső lábak legelső ujjai ugyanúgy működnek, mint egy emberi hüvelyk ujj, ha tárgyak megfogásánál lehet látni, amikor a cica játszik, és nem tudom, hogy tudja a kedves macskabarát hallgató, de a legérzékenyebb testrész a mancsocskája, és hogy ezeket a bársonyosan puha párnákat milyen célokra használják, erről lesz most szó, de érdemes figyelni egyébként nagyon azt is, hogy a cica, amikor például stresszel, akkor nekik csak a mancsuk tud izzadni, ők nem szoktak lihegni például úgy, mint a kutyák. No, a 9 érdekesség, a cica érzi a rezgéseket és a gravitációt a mancsán keresztül. Nagyon-nagyon érzékeny kis rész a cica testén a kis talpárnácska. Hogyha babráljuk a cica mancsát, akkor ne lepődjünk meg, hogyha egy-két kellemetlen nyávogással vagy esetleg karmolással gazdagíthatja a kezünket. Az enyémek nem szoktak ilyet csinálni, szerintem, hogyha megszokják. Van, amelyikük nem szereti, az elhúzza a mancsát, hogyha simogatni akarjuk, de hogyha a legnagyobb talppárnácskát masszírozza, simogatja az ember, akkor kinyitják a kezüket. Wow, mint a jazz kész csinálnának, nagyon aranyosak. A tappancsokban ugyanis rengeteg idegreceptor található, és ezek biztosítják az egyensúlyt. Például rendkívül hasznosak a vadászatnál is. Ezeken keresztül érzik a talaj szerkezetét, annak rezgéseit, sőt a gravitációt is, és ezek az érzések segítik őket a zsákmány elejtése során, ez főként a nagymacskákra vagy a vadmacskákra igaz. Egy boldog és elégedett cica nagyon gyakran dögönyöz puha tárgyakat, ezt nevezzük dagasztásnak, angolul azt mondjuk, hogy making biscuits, de valahogy süteményt készít, és ezek az érzékeny mancsok még a hőmérsékletet, az állagokat és a biztonságot is tesztelik. Fantasztikus az, hogy hogyan épül fel egy cica, és mi mindenre használja a testrészeit. Nem tudom, hogy tudta-e a kedves hallgató, de hogy a cica gyakorlatilag lábujjhegyen járkál, valójában egész életükben a lábujjaik hegyén járják a mozgalmas kis életüket. Digitgard. A macskák digitgrád állatok, azaz olyan állatok, akik a lábujjaikon állnak, vagyis járnak. A lábujjakon való séta és futás gyorsítja fel őket, és ezzel tudják egészen hosszúra nyújtani a lépéseiket. A macskák csendesebbek a lábujjaikon, ami előnyt jelent számukra vadászat során, úgyhogy egy macska mindig halkan közlekedik. Aztán ott vannak a domináns elülső mancsok, nyilván nekünk is a kezeink a dominánsok, a macskának a mellső mancsai, hogyha nehezebb feladatot akar elvégezni a cica, akkor ha hím, tehát kandúrmacskáról van szó, a jobb mancsát, a nőstények a bal mancsukat használják jobban és ügyesebben. Lengéscsillapítóként is funkcionálnak a cicamancsok, és ezek azok, amiket az imént is mondtam, amik hűteni képesek a cicát. Mert hogy a tappancskák, a mancsok egyfajta hűtőrendszerként is funkcionálnak, megóvják a cicákat a túlmelegedéstől egy forró napon. Ha egy macska megijed vagy stresszes, akkor is a mancsain keresztül izzad, azt lehet érezni, hogy nyírkos lesz a kis mancsa. Hogyha fél például az állatorvosnál, lehet ezt tapasztalni. Ha a cicákat idegen helyre viszi az ember, ami stresszes lehet számára, sőt leggyakrabban az, akkor figyelni kell a mancsai nyomára, hogyha nedves nyoma van a cicának, a mancsának a padlón, akkor biztos, hogy stresszel a cica, és akkor meg kell őt nyugtatni. Szeressük a cicákat, és barátkozzunk össze velük. Azt kérem mindenkitől, hogyha nem is nagymacska barát, ne bántsa őket. Segítsen nekik!

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és azok között is a legfinomabb muzsikák indul a zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra. Kizárólag itt a Manna FM-en a friss hírek után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Új Bézvá Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézvá Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
2: Reklám hangzott el.
8: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, biztosította a hazai gázellátás a téli időszakra. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Biztosította a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállami vezetők egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy egy évvel halasszák el az olaj- és gázimportra előírt jelentési kötelezettséget, és hosszabbítsák meg a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott támogatását. Heves dróntámadás érte a kijevi és harkivi régiót. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán hadipari, kommunikációs és energetikai létesítményekre mértek csapást. A rakéták több hőerőművet is célba vettek. Kijevben egy 9-szintes épületet ért találat. 4-en meghaltak és csaknem 30-an megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is, valamint a tömegközlekedés. Intenzív dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt és több lakóház megrongálódott. Emelkedett a kőolajára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt ma. Mínusz 4,3 fokig hűlt a levegő a Nógrád megyei Zabaron. A legmelegebbet 6,8 fokot pedig a Zala megyei Nemesbükön mérték.
1: Időjárás.
8: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Ma is extra finom muzsikánk ebben a különleges zenei órában indul a zenei finomságok órája most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.6 Manna FM az örömre hangoló zenei finomságok között egy egészen különleges dal jön, abból a szempontból különleges. Egyrészt, hogy egy aféle Hiánász az Avaron típusú kapcsolatot énekel meg, de ez most nem az eredeti előadónak a prezentálásában lesz, aki is a The Weeknd volt, hanem az Ex-Ambassadors, akiknél, és egy kicsit most akkor időzzünk el ennél a csapatnál, akiknél egy olyan fajta nagyon emberközpontú, nagyon kedves, nagyon fontos társadalmi üzeneteket hordozó dalokról és jelenlétről van szó a zenevilágban, egy olyan közönségcentrikus és folyamatos jótékonykodással is foglalkozó, és közben pedig elképesztő elsőpről lendülettel működő csapatról van szó, akik nél ezeket a dolgokat nem lehet nem kiemelni. Az Ex-Ambassadors kapcsán ugye 2009 óta létezik ez a zenekar, és tulajdonképpen amikor a zeneszakma azonnal felfigyelt rájuk, akkor olyan előadók voltak ezek, mint például Valerian Sleitner, azaz Lights, vagy az Imagine Dragons frontembere Dan Reynolds, aztán ugye többek között nagy kiadós szerződésüket is ennek köszönhetik, például annak, hogy Eminemmel is dolgoztak együtt. A legnagyobb slágerük már 200 millió megtekintés felett tart, és ami nagyon érdekes velük kapcsolatban, hogy tavaly előtt májusban a Microsofttal közösen kifejlesztettek egy alkalmazást, aminek a segítségével, képzeljétek el, a látássérültek is meg tudják tapasztalni a videoklipek élményét. Hogy ez hogyan lehetséges? Hát ez nyilván egy egészen különleges munkának az eredménye, de nem véletlenül, inkább ez a lényeges rész benne, nem véletlenül ennyire fontos ez a téma a zenekarnak, mert a testvérpárból, ugye Sam Harris a frontember, és a billentyűs Casey Harris az ő testvére, egyébként hárman vannak az Ex-Ambassadorban, és Casey Harris gyermekkorában a bizonyos Senior Loken szindróma következtében megvakult. Pontosan emiatt volt fontos nekik, hogy minden ehhez kapcsolód, és ezzel kapcsolatos dologban benne legyenek. A dal maga az tulajdonképpen arról szól, a Blinding Lights, mert hogy erről van szó, hogy hogyan írja le az eredeti előadó The Weeknd a Bella Hadiddal való kapcsolatát. Gyerekek, hogyha létezik tényleg on and off kapcsolat, amikor se vele, se nélkül, legyen magyarul erre ezt mondjuk, na ez ennek az ékes példája. Éveken keresztül, hosszú éveken keresztül randiztak, szakítottak, összejöttek, hivatkoztak arra, hogy nem tudják az időbeosztásokat összeegyeztetni, ez tönkreteszi a kapcsolatokat, aztán hivatkoztak arra, hogy nem tudnak a békülésnél, hogy egyszerűen nem tudnak meglenni egymás nélkül, és ez olyannyira igaz, hogy The Weeknd, vagyis Abel, ugye úgy hívják eredetileg a srácot, Abel Tesfaye, ő maga mesélte el, hogy egyszerűen ezt a dalt is azért írta, nagyon sok a Heartless is például Bella Hadidról szól egyébként, de a Blinding Lights az konkrétan arról szól, amikor teljesen mindegy, hogy mibe vagy, hol vagy, hanyatszorra szakítottatok, miért vagytok külön, beülsz az autódba, elvakítanak a fények, ugye így is szól az egyik sor a dalban, hogy azt mondtam, hogy elvakítanak a fények, de nem tudok aludni, nem bírom ezt ki, amíg nem érzem az érintésedet. Hát nyilván az énekes nincs békében, ha csak nincs a szeretett hölgynek a társaságában. Nyilván egy csomóan voltatok már ti is így, hogy olyan szakításban vagytok, amiről tudjátok, hogy igazából nem szakítás, de mégis egy olyan fajta végtelen világvége hangulatot ad az, hogy nem vagy a szeretett személynek a társaságában, hogy ahogy egyszerűen szoktunk volt mondani, mész neki a falnak fejjel, vagy mész töknek, passzulnak, beülsz a kocsitba, és bár elvakítanak a fények, te csak mész, amíg oda nem érsz ahhoz, akit szeretsz. Nagyon sokféleképpen és nagyon sok dalban énekel a Bella Hadiddal való kapcsolatáról a The Weeknd, és ezt dolgozta fel az Ex-Ambassadors, ők egy kicsit más vetületben, de nagyjából ugyanezt tálalják, hiszen mindannyian voltak már itt a három fiú is az Ex-Ambassadorban ilyen helyzetben, amikor nem vagy meg vele se, de nem vagy meg nélküles, és olyannyira nem vagy meg nélküle, hogy az egész világ rád borul akkor, és mindig minden ráemlékeztet. Amit látsz, amit hallasz, amivel kapcsolatba kerülsz, minden arra a kapcsolatra emlékeztet. Erről szól a Blinding Lights, ez jön most itt a Mannán.

A 98.1 FM-en itt a zenei finomságok között az egyik legkedvencebb kedvencem következik, de szerintem ezzel én nem vagyok egyedül, és hogyha nem ismernétek a zenekart, akkor tessék nagyon hegyezni a fületeket, és kinyitni a szíveteket, mert a Morcsiba, mert hogy ők jönnek, az egy olyan brigád zeneileg is, meg emberileg is, akik nagyon könnyen közel tudnak férkőzni az ember szívéhez. Angolok, és a zenekar stílusa az önmagában is, van benne egy ilyen furcsa arisztokratikus nyugalom, egy ilyen furcsán arisztokratikus elegancia, teljesen modern felállásban, nagyon érdekes. A stílusuk, hát azt mondják, hogy ötvözik a lounge zenét, a dubbal, a dubsteppel és a trip-hoppal. Én azt mondanám, hogy a Morcsiba az önmagában egy stílus.

mert hogy egyébként egy nagyon sok helyen és különböző dalokban azért ott van a blues, ott vannak a rock elemek, és ott van ez a down tempóra jellemző hangzásvilág, ami őket nagyon népszerűvé tette, mert hogy ennyiféle stílust ötvöznek, ennek köszönhetően nagyon sokan tudják őket könnyen szeretni. Érdekesség velük kapcsolatban különben, hogy nagyon sokan hasonlítják a The Moon című dalukat, ami most következik egyébként, a Garbage, The World Is Not Enough című James Bond betét dalhoz. Talán egy kicsit... Hát egy-két helyen azt mondhatnánk, hogy hasonlít, de én azért ezt mégsem jelenteném ki ennyire, bár van, akinek lehet, hogy olyan érzést kelt az ő szívében, hogy emlékezteti őt arra a dalra. Nagyon érdekes különben, hogy milyen szépen meg lehet énekelni azt, és hogy milyen jó, hogy a muzsika van, mert szerintem erre is hivatott, hogy olyan érzéseket közvetítsen, és a dalok szövege azokat az érzéseket és tapasztalásokat szépen összerakja egymás után szavakból, és összeálljon egy dal alá, ami aztán mindenkihez szól, amit mindannyian átéltünk gyerekkorunkban, olyan élményekből és olyan élményekről. Ilyen például a Hold. Ugye ennek a dalnak is az a címe, hogy a Hold, The Moon, ami ebben az esetben és a videoklipben láthatóan is a Teli Hold. Egyébként Teleholdnak is szokták mondani, én Teliholdnak mondom, ebből volt egyszer egy társaságban vitám is, de igazából szerintem ez csak ízlés kérdés, hogy ki hogyan használja a jelzőt. Nagyon szépen éneklik el benne, és nagyon-nagyon szép muzsikával hát alapozzák meg az ember hangulatát ahhoz, hogy képes legyél felnőttként is elmondani azt, hogy milyen az, amikor tényleg úgy érzed, hogy követ a hold. És aztán, amikor az ember éjszaka utazik, és tényleg ott vigyorog a Teli Hold fölötte, akkor ugyanúgy előjön, mint gyerekkorunkban az, hogy tulajdonképpen a hold az mindenhova elkísér bennünket. Ha megengedtek egy kis személyes kitérőt, akkor volt egy mesekönyv egyszer, az a címe, vagyis hát nem egyszer, hanem nekem van egy mesekönyvem, egyszer gyerekkoromban kaptam, de szerintem többeteknek meg lehetett ez. A sűn, akit meg lehetett simogatni, az a címe a mesekönyvnek, imádtam. És abban több mese volt, pont úgy, mint a Vidám Mesék című Szutyejev könyvben. És itt a sűn, akit meg lehetett simogatni címűben volt egyszer egy olyan rész, vagyis hát nem egyszer, de látod, már mesét mondok. Szóval volt egy olyan rész, ahol Zseli, a kecske Gida és a Süni összebarátkoztak, és mivel elváltak az útjaik, mert nem tudom, valamelyikük távolabb ment a másiktól, akkor azt mondta, hogy neked adom a holdat ajándékba. És bármikor, bárhol vagy a világon is fölnézel a holdra, akkor tudni fogod, hogy én ugyanazt a holdat nézem, és ugyanúgy rád gondolok akkor minden egyes este, amikor ránézek a holdra. És ennyire gyönyörű gondolatok vannak, és valahogy a hold az mindig érzelmet, ugye női principiumnak is mondják, de ez mindig érzelmet fejez ki, ez mindig az összetartozást fejezi ki, az mindig azt fejezi ki, hogy az ember kergetheti a holdat. Utolsó sem éred, de soha nem hagy magadra. Olyan, mintha az embernek a saját kis lelki világa lenne, akivel meg kell tudni összebarátkozni, és meg kell tudni tanulni a távolságot, és megszeretni a távolságot, ami állandóan köztünk van, és közben mégis ott van folyamatosan. Nem lehet elkapni, de lehet őt üldözni, de lehet elfogadni állandó utitásként is. Például van egy ilyen mondat a dalszövegben is, hogy a legfeketébb kék, ami megijeszthet még álmodban is, megpróbálhatsz beszélni hozzá, és ő mindig meghallgat, fáradhatatlanul ott van, a maga nyugalmával az égen, üldözheted is, de el is fogadhatod utitásként. Na, ilyen a Morcsiba, ezért mondom, hogy mindenki tudja szeretni. Szóval ők jönnek most a zenei finomságok között, ez a The Moon, itt a Manna.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Lou Reed és a Take a Walk on the Wild Side, ez következik most a zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en. Azért nagyon fontos mindez, mert mindent képvisel és mindent reprezentál, amit manapság már elnevezünk, akár mondjuk iskolai zaklatásnak, bullyingnek, például odakint Amerikában, amikor rossz fejek veled az osztálytársak, amikor bántanak, akár szóval, akár tetlegesen, amikor a saját családot nincs kibékülve veled, és akkor eldöntöd azt, hogy oké, veszel egy nagy levegőt, alámerülsz, és jársz egyet a veszélyes oldalon, nagyságrendileg, ugye szabad fordításban ez így hangzik, vagy sétálsz egyet a vad oldalon. Tulajdonképpen az egész arról szól, hogy milyen az, amikor az ember neki rohan az életnek, és azt mondja, hogy most innentől kezdve nem foglalkozom azzal, ami történt. Nem érdekel, hogy mit szólnak, nem érdekel, hogy ki mit mond, megyek arra és úgy, ahogyan és amerre én akarok. A The Guardiannek mondta el egyszer Lou Reed azt, hogy valójában az történt, hogy elköltöztek New Yorkba a Miami Beach-re, mert az apja ott kapott munkát, és egyfolytában piszkálták és bántották őt az osztálytársai, az úgynevezett rednekek, annak nevezi őket, és igazából azt határozta el 15 évesen, hogy oké, azt mondta, hogy elegem van, és hogy lelépek innen a francba, így fogalmazott konkrétan. Volt $27, úgyhogy körbe stoppoltam az Egyesült Államokat. Volt egy hely, ahol bementem egy kozmetikába, ott összebarátkoztam a lányokkal, kiszedték a szemöldökömet, akkor azon röhögtünk, hogy nagyon fáj, nem csinálok többet ilyet, meg kellett várni, míg visszanő. Azt mondja, nagyon sok érdekes emberrel találkoztam, nyilván egy későbbi barátság Andy Warhollal, az meghatározó volt a dal szempontjából is. Azt mondta, hogy nagyon sokáig élt az utcán New Yorkban, akkor találkozott Jackie Curtis-szel és Candy Darling-gal. Ők voltak azok, akik Marlene Dietrich-et és Greta Garbo-t is alakították egy moziban. Szóval nagyon sok olyan kalandja volt, ami igazából azt jelöli, hogy az embernek egyszer csak összekeszedni ilyen magát, kell venni egy nagy levegőt, és azt mondani, hogy jó, akkor most belengetek az eddigi életemnek, ott, ahol bántottak, nem maradok, azokkal, akik bántottak, azokkal nem maradok, ki fogok próbálni mindent, ami csak lehetséges. Ki fogom próbálni azt, hogy milyen szabadon élni, ki fogom próbálni azt, hogy milyen másképp élni, ki fogom próbálni azt, hogy milyen olyan emberekkel összebarátkozni, akiktől mások tartanak. Egy zseniális dal és egy zseniális ember, Lou Reed, akiről szó van, és a Take a Walk on the Wild Side című dala, ami legendává vált. Egyébként ezt azért érdemes tudni, hogy tulajdonképpen a világ minden részén ismerik, onnantól kezdve, hogy ez a dal megjelent. Lou Reed egyébként Louise Ellen Reed néven született Brooklynban 1942. március 2-án. Amerikai rockzenész, zeneszerző és fotós az ő jelölése tulajdonképpen, hogyha utána olvas az ember, de igazából zenészként apostrofálták világ életében. Nagyon sok jó fotót készített, hogyha van lehetőségetek, akkor érdemes megnézni a neten, hogy milyen fotókat készített. A The Velvet Undergroundnak az énekese és gitárosa volt, és aztán később nyilván a szóló karrierje volt még, amiről őt ismerték. A zenekarból való kiválása után kezdett ő nyilván szóló karrierbe, ez 71-ben volt, és akkor volt az első nagy slágere ez a dal, amit most meg fogunk hallgatni, a Walk on the Wild Side. Az ő munkáját, a munkásságát, mint szóló énekes lehetetlenné tette szinte, hogy az összes kritikában a visszatérését akarták, így aztán újra a The Velvet Underground tagja lett, senki nem bírta elfogadni azt, hogy ő kivált a Velvet Undergroundból. Ő népszerűsítette az osztrich hangolást, és a 80-as években ő kapta meg a rock legidősebb államférfiának járó címet. A dal mérföldkő volt az ő életében is, a muzsika történetében is, és azt hiszem, hogy minden ember életében egyszer csak azzá válik, amikor felfigyel erre a dalra, amikor először találkozik ezzel a dallal, és amikor megérti a szövegét. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy a saját vad oldalán vagy veszélyes oldalán néha tegyen egy sétát, és ezt most nagyon komolyan mondom, érdemes megpróbálni.

most egy olyan előadó jön, képzeljétek el, aki szintén ebben a nagyon modern világban tört föl, úgy jelent meg, és közben mégis nagyon érdekes, hogy a klipjében, annak a dalnak a klipjében, amit most meg fogunk majd hallgatni, eszelős a Manusnak a hangja, úgy hívják őt, hogy Joe Worricker. Gyerekek, nagyon sokan hiszik azt, hogy amikor meghallják először a hangját, hogy ez egy ilyen rekettes hangú, nagyon izgalmas, furcsa hangtónusú szólénekesnő, R&B-s szólénekesnő, és közben egy nagyon lányos arcú, kicsit olyan durcás szájú, lányos arcú fiatal srác, aki most egyébként nagyon sok változáson ment keresztül. Frizurát váltott, oldalt ki van nyírva körbe, fel van nyírva, és csak fölül van haja, ez ami most nagyon ilyen lendületesen fiatalos és korszerű. De a durcás száját az nyilván megmaradt. De olyan érdekes dolgok történtek az ő életében, és nyilván ez mind ezért mondtam az elején, hogy ennek a modern kornak a fia ő is, már mi a zenei sikereket illeti, mert hogy a social médián keresztül jutott el például egy nap az egyik legboldogabb pillanatához a srác, ugyanis Joe Worricker azt mondta, hogy annyival több lent volt az életében, mint fönt, tehát annyival több hepe, mint hupa, hogy igazán sokszor volt rossz kedv, és akkor egyszer eljött egy olyan nap az életében, azt mondta, hogy nem érdekel, itt van a dal, ami ezt nagyon szeretné eljutatni Nina Simonéhoz, úgyhogy képzeljétek, egy levadászta Nina Simone lányát a közösségi média felületeken, és elküldte ez így a lányon keresztül Nina Simonének a dalt. Két hétig nem történt semmi, azt mondta, hogy gyakorlatilag ilyen agóniás várakozásban volt, aztán egyszer csak, amikor a Tottenham Court Road állomáson állt, jött egy üzenet, egy válasz Nina Simone lányától, hogy abszolút imádom, anyámnak nagyon széles mosoly van az arcán, és így nekem is, úgyhogy innentől kezdve madarat lehetett fogatni Joe Worrickerrel. Ilyen dolgok történtek vele. Nagyon érdekes az is különben az utazása, hogy ön eljutott a muzsikálás felé, és az is nagyon érdekes, hogy milyen zenéket szerzett. Az is nagyon érdekes, hogy egy kicsit ilyen James Blunt britpop frizurás vékony srácból lett egy egészen másféle stílus. Hogyha megnézitek az Instagram oldalát, akkor mondom, most már ki van nyírva oldalt, a haja teljesen szinte kopaszra, körszakálla van, tehát ebből a brit popos fiúból lett egy nagyon korszerű előadó. Így is, úgy is helyes volt különben. Ami vele kapcsolatban viszont nagyon érdekes, Boy George is fölfigyelt a hangjára természetesen, és nagyon sokan, mert hogy hasonlítják például Aretha Franklinhez az ő hangját. És az a csodálatos benne, és ezt majd most hallani fogjátok a Wrap Me Up című dalában Joe Worrickernek, hogy ötvözi ezt a klasszikus, tükrös, diszkógömbös, furcsa öltözékes diszkókorszakot, amikor tudod, egy valaki áll a színpadon, énekel a kis zenekarával, és a szűkös kis szórakozó helyen táncolnak, és akkor közben, mint a lametta karácsonykor, olyanból el van készítve egy egész háttér a színpadnak, előtt áll a srác, közben pörög mellette, vagy vele szemben a plafonon a diszkógömb, ezt a korszakot, és közben pedig ezt a nagyon érdekes neo-soul korszakot is valahogy bele tudja ebbe préselni, anélkül, hogy ez bármiféle gondot, vagy bármiféle bucskázást, ezt most értsétek jól, okozna. Tehát semmi diszharmónia nincsen benne, gyönyörűen gyúrja össze a stílusokat, és gyönyörűen váltogatja a hangját is a diszkó, meg a soul és az R&B stílus között. Nagyon érdemes odafigyelni rá. Ez például tipikusan az a dal, Joe Worrickernek a Wrap Me Up-ja, mondom még egyszer, amit érdemes fejhallgatóban hallgatni. Nem túl hangosan, de jelentős basszussal. Figyeljétek majd meg, aki teheti, ezt hallgassa meg így, vagy ugye most nem tudjátok így hallgatni, mert munkahely vagy kocsi, stb., akkor otthon majd tegyétek meg. Szóval a zenei finomságok között Joe Worricker és a Wrap Me Up.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Isten éltesse születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék, mi holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszky Éva is írta, hogy mosolyogni tessék, még a nehéz is, akkor is segíteni tud, ha mosolygunk. Puszi.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
3: Reklám hangzott el.
8: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Emelkedett a kőolajára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállami vezetők egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy egy évvel halasszák el az olaj- és gázimportra előírt jelentési kötelezettséget, és hosszabbítsák meg a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott támogatását. Emelkedett a kőolajára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Nyugodtan töltötte az éjszakát műtétje után 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő tüdejéből tegnap távolítottak el egy rossz indulatú daganatot. A Vatikán arról egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy a sebészi beavatkozást követően milyen terápiára lesz szükség. Budapesten a kelenföldi vasútállomáson fogtak el két drogdillert, akik Hollandiából csempésztek be 8 kg kábítószert. A férfiak csomagjában gabonapelyhes dobozokba és boros üvegekbe rejtve kokaint, ketamint és amfetamint találtak a nyomozók. Otthonukban is házkutatást tartottak, ahol további kábítószerre bukkantak. Mindkettőjüket jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják, és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt ma. Mínusz 4,3 fokig hűlt a levegő a Nógrád megyei Zabaron. A legmelegebbet 6,8 fokot pedig a Zala megyei Nemesbükön mérték.
1: Időjárás.
8: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, hogy mondtam, most megint elhagyjuk a stúdió magányát, és kijöttem Cseperre egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon frankó műhelybe, ahol képzeljétek el, ahogy mondtam, tollak készülnek, nem is akármilyen tollak hagyják el. Pető Sándor kezét a Pendorstól, aki ugye tollkészítő. Kezdjük az alapkérdése, Sándor, hogy hogyan lesz valaki a tollak szerelmese? Nyilván valami tetszik neked a tollakban, hogy aztán felnőttként egyedi tollakat készítsen.
2: Adjon Isten szép napot mindenkinek. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Én egy kertészfiú voltam. Azért voltam, mert már nem kertészkedem, és a kertépítéssel foglalkoztam. Novembertől márciusig nincsen kertépítés, nem volt alkotó munka, ezért elkezdtem YouTube videókat nézegetni, hogy lehet műhelyben esztergálni különböző dolgokat, és láttam egy fiatalembert, aki 13 évesen egy tálat esztergált, gondoltam én is kipróbálom. És kipróbáltam, és az volt a terv, hogy minden évben megtanulok valamilyen tárgyat esztergálni. Az első egy évem arra ment, hogy tálakat esztergálgattam, meg pörgetjüket, majd jöttek a tollak, és itt ragadtam a tollak világába.
1: Ezt úgy képzeljük, hogy van a tollnak egy szerkezete, ez maga a toll, ami ír, és tulajdonképpen te ezt a szerkezetet felöltözted, nagyon laikusan fogalmazom, tehát megadod a toll szerkezetnek a ruháját, és nagyon jó felé megyek?
2: Igen, tökéletesen jól mondod. Rubik kockán nőttem fel, gyakorlatilag én egy készletes tollakat kezdtem készíteni, veszek egy zacskó tollat Angliából, és gyakorlatilag annak a tollnak én adom meg a külső köppenyét. Az lehet szöllőtőke, fa, szarvasagancs, varacskos disznóagyar, sok mindenből lehet elkészíteni a külső köppenyét. A külső köppenyt készítem.
1: Na, amit én ruhának mondtam, akkor ez a szöllőtőke, és kezembe vettem, kezdve sallgatok egy toll, ez a szöllőtőke, ugye? Látszik rajta a szőlőnek a minden. Igen, a szőlő az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagymúltú fa, az eléggé göcsörtösen nő meg, nem egyenletes, nagyon szép fa, ami a kezem van, és súlya is van, ahogy érzem.
2: Igen, hál' Istennek van, minden tollnak van súlya, azért, mert van benne anyag, gyakorlatilag ezt lehet mondani, tehát nincs kis porol bele semmi.
1: Kik azok, hogy én már beleszaladtam az ismerkedésre, egy kérdésbe, hogy ebben biztos, hogy csak nagyon gazdag emberek vesznek tollat meg, és akkor helyre tettél, hogy nem, hogy ugye, és akkor jött a felsőrés, kik azok, akik ilyen tollat vesznek, szeretik a tollakat, gyűjtik a tollakat, használják a tollakat, vagy csak szeretik a mást, a különlegest?
2: Hát szeretik a különleges, szeretik a szépet, szeretik a kézműves dolgokat. Ugye már mondtam neked, 12 évestől 80 éves korig van vevőm, így gyakorlatilag lehet bolti eladó, nőgyógyász, ügyvéd, nyugdíjas, aki a unokának veszi, vagy éppen egy fiatal diák, aki saját magának vette a tollat.
1: Nagyon nemes anyagokat használsz, mondjam, kezembe veszek egy másikat, mondjuk legyen mondjuk ez, és ugye tippeltem, de mondtad, hogy ez csont, csontból van a külső, hogy mondtad, nem ruhája, hanem?
2: Külső köpeny.
1: Köszönöm, a külső köpeny, még csak szaká, a tollteste, és rajta én megkérdeztem, ez matrica, vagy nyomtatott, egy gyönyörű virágcsokor van. A virágcsokor, képzeljétek el, nagyjából egy ilyen 3,5 centi magas és 1 centi széles, ez a festmény, ez az alkotás, hogy kerül rá a csontorra?
2: Ez az alkotás egy slimshow technika, ez a csontmetszés, ezt Faluközi József barátom készíti. 90-es nagyító alatt nézi a rajzot, és tűvel szurkálja a csontot, mint egy tetoválást, majd festéket ken bele.
1: Igen, szépek ezek a tollak, de hát ezt a Pandora oldalán meg is láthatjátok, kedves hallgatók. Folytatjuk, hamarosan zenélünk, arra szeg kíváncsi, mert van előttem egy bőrkötéses könyvnek álcázott valami, rajta rejtő Jenni, hogy ez pontosan mi, nyilván egy toll van benned, hogy kell bele egy rejtő toll, ezt hamarosan elmondja nekünk Pető Sándor. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Már Sándor kezében van az a rejtőjénökünk, de előtte viszont én hadd nézzek meg valamit, valamit észrevettem. Az egy gyönyörű toll, hogy milyen anyag, súlya van ezeknek a tollaknak. Ez egy háromszínű, nem, kétszínű toll plusz a fém. Minden fémnek színe van, meg értelme van, és Faludi György aláírása van a kupakján. Milyennek a tollnak a lényege, és igazából mik ezek a színek, mit demonstrálnak? Ugye van egy, hát egy ilyen faszínű, meg van egy vérvörös, meg van valami fémszínű, de majd Sándor elmondja, hogy a Faludi tollról mit kell tudni.
2: A Faludi tollról azt kell tudni, hogy az van itt a kis fejemben, azt terveztem, minden évben a nagy költőink irjön közül választok egyet, és egy 5 darabos limitált kiadást készítek, ami a tollon az írónak az aláírása szerepel, rá van gravírozva. De a Faludi György most az idei kiszemeltünk, most ő van, az előző, a tavalyi év az a Rejtőjenő volt, és a Faludi György toll fügefából készült, azért lett fügefából, mert itt az utolsó éveiben azt láttuk itt, hogy a feleségével gyakran ilyen félmesszeren szerepeltek sokat, és szerette a testiséget, ezért azt gondolom,

0: fügefából készült, az egy ilyen nagyon világos fa, és akkor ez maga az idei év, de a tavalyi év már be van csomagolva, ugye térjünk rá akkor a Rejtő Jenő, ami hát ugye az van, hogy a tollforgatók, Rejtő Jenő, Fendorsz, és akkor kinyitja az ember, és mit lát benne, akkor nyissuk, és magyarázz meg, hogy pontosan mondom, kinyílik egy kis könyv alakú, és tiéd a szó benne a Rejtő Jenő toll, szintén beszédes színekkel.
1: Igen, tehát itt a Rejtő Jenő tollon szintén van a rejtőjének az aláírása, a tolltest Briár gyökérből készült, tehát hanga gyökérből, ez egy pipafa alapanyag, ugye a Piszkos Fred pipázott, ezért választottam a pipafát, és a középső gyűrű meg az a végzáró dugó, itt varacskos disznóagyarból készült, mert ugye Rejtőnek volt két könyve, a Három testőr Afrikában és a Csontbrigád, ezért kapta a toll ezeket a színeket, majd ez egy bőrkötéses kis mappa, és a mappa végén, vagy a könyv végén van egy leírás magára a tollról, és benne vannak Rejtő Jenőnek a kézírása. Azt lehet látni. A másolatokat vásolta meg a Petőfirelmi Múzeumtól, és így belekerült ebbe a könyvtartó, vagy tolltartó könyve gyakorlatilag.
0: Ez egy kultúrmisszió részedről, vagy mi ez, vagy egy hobbi tulajdonképpen? Mert azért nagyon igényes munka, beleteszed a munkát, ötöt csinálsz belőle, nyilván ebből egy marad mindig nálad, gondolom én, egy nem saját példány, egy pedig megy a gyűjtőköz. Tehát mi ez egy kicsit ilyen kultúrmisszió?
1: Hát gyakorlatilag az a legnagyobb problémám, ahogy elfelejtjük az eleinket, és talán egyre kevesebbet olvasunk, és azért így gondoltam, hogy egy kicsit visszahozzuk őket, a nagy íróinkat, nagy költőinket. Így van.
0: Hát így is lehet hagyományt ápolni, kedves hallgatók, hogy valaki gyönyörű tollakat készít, ugye láthattuk, én te elmondtam, ti meg a lelki szemetekre láthattátok ezt a gyönyörű rejtőjelen tollat. Most zenélünk, aztán visszajövünk, és arra leszek kíváncsi, hogy amikor jön egy megrendelő, akkor ő vannak konkrét igényei, mi volt a legfurcsább kérés, van-e ilyen a tárban, amíg zenélünk, addig Sándor gondolkodik, aztán reméljük lesz a válasz. Zene, aztán folytatjuk Pető Sándor tollkészítővel.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utalt, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napot helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőke és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyok, kedves hallgatók, olyan remek zenék, mint amilyen remek alapanyagok mellett állok Pető Sándor tollkészítő műhelyében a Pendorstól. Hát a szőlőt azt megismerem, ugye ez egy szőlőtőke, ha nem tévedek, igen. De rengeteg más, hányféle fa van itt például? Képzeltek ilyen kisebb-nagyobb fahasábokat, amikben most már tudom, tollköpeny lesz. Most itt előttem hány fajta fa van, csak körülbelül persze?
2: Hát legalább egy 20 darab faanyag van előtted. Itt egy érdekesség az például az 5000 éves mocsári tölgy.
1: Melyik az?
2: Őt azt kell... Azt kell tudni, ő a tölgyfa, ő a mocsári tölgy, belepusztul a mocsárba, és a mocsár konzerválja, attól lesz ilyen fekete a színe. Tehát ő nem égetett, nem festett, ő neki fekete a színe.
1: De ez egy kemény fa, nem?
2: Nem mondanám keménynek, így már főleg azért nem, mert hogy ennyi idős. Ezen mindig nagyon jót nevetnek, hogy persze 5000 éves, hogy honnan tudom. Én is ahonnan veszem Németországból a faanyagot, ők adtak nekem egy ilyen bizonylatot róla, hogy megnézték, hogy ez hány ezer éves, amit fogsz.
1: Megfogtam, és nagyon könnyen találtatott ez a faj. Pontosan, képzeljétek el, nagyjából egy ilyen 12-13 centi magas széle, már 2 centi magassága, 2 centi hasábot. Azt hittem, hogy nehezebb, nagyobb elárnál menteni, neki egy ilyen világos sárga színfa. Milyen fa ez?
2: Hát világos sárga, cheesewood. Sajtfa. Indonéziából érkezett, onnan vásáltam sajtfa. Egy nagyon könnyű, egy érdekes, sőt úgy szoktam elkészíteni, hogy a végén megdrótkefézem, és akkor teljesen a lágy, puha részeket még kiszedem belőle. A sárga színe miatt szeretik egyébként.
1: Minden fa alkalmas tollköpeny készítésre?
2: Azt gondolom, hogy igen, bár van olyan, aminek... Nem látványos, nincs annyi erezete. Uh-huh. Jobban szedik az egzótafákat, ami van egy kis gyökérdarab, vagy éppen. A késkészítők nem szeretik azt, amiben van csomó, én meg pont azt keresem, hogy van csomó, az egy látványos darabot, egy tollon egy csomó például.
1: Te is az a fajta vagy, aki megy járkával, és lát mondjuk egy kisebb darab fát, nem egy nagyot, nem egy talpfáról beszélek, mert azt a szóra is átítatta, itt a hév mellett vagyunk, ugye nem messze Csepelen, hogy akkor ez fa, mint a kezemben? Ez már egy nehezebb darab azért sokkal. Úgy néz ki, mint egy ilyen márvány darab, most nagyon laikusan mondom, ez is fa?
2: Ez is fa, ugye marokkói tuja gyökér, igen. Ő egy nagyon érdekes az illatunkból esztergálod, még talán megszagod, lehet, hogy még most is van valami illata.
1: Ez gyökér?
2: Ez gyökér, igen.
1: Jó nagy fa lehet az, hogyha ilyen vastag gyökere van.
2: Igen, egy Marokkóból. Aztán van, aki itt ambojna börlök, tehát nagyon sok minden van. Vannak itt stabilizált fák is, amik ezek a színes fák. Ők karéjai nyírfa, és meg van stabilizálva, meg van festve két színre.
1: Ennek is van súlya. Hol lehet ilyeneket szerezni? Van egy fabőrze, vagy az interneten keresztül, vagy te magad mész el érte valahova, Európába akár?
2: Hát interneten keresztül már nagyon kinyílt a világ, sok mindent lehet vásárolni. Egyébként késkeltetésre szoktam járni, ott is vannak kés alapanyagok. Tehát ezek a fák, ezek késmarkolatnak használják őket, én meg tollnak. Ezért lehetek a késesek között kiállító egyetlen tollasként, mert befogadtak a csapatukba gyakorlatilag, mert ugyanaz az anyaga dolgozom, mint ők. Itthon készülnek ezek a fák, Németh László stabilizálja őket, egy miskolci úriember, és nagyon ügyesen készíti a fákat.
1: Hát kedves aggatók, aki egyedi tollat akarnak, tényleg érdemes kijönni ide, mert itt aztán mindenféle lehetőség van, legyen az fa, vagy akár ez nem fa, ez akkor ez már gyanta. Ez milyen könnyű ez?
2: Gyanta. Akril gyanta. Ő Amerikából érkezik ez a gyanta, a másik van, ami Angliából, tehát különböző helyekről a világ különböző helyről. Vettem már gyantát Ausztráliából is. Mindent kipróbálok, amit meg lehet pörgetni az esztergán. Ezért van például ugye varacskos disznagyarból is, vagy éppen mamutagyarból. Egy mamutagyar, tessék.
1: Hoppa, itt egy mamutagyar a kezemben, ez nagyjából egy ilyen 5-6, hát egy tojás alakú szelet, lehet azt mondani?
2: Egy szelet,
1: mamut agyar. Ehhez hogy lehet hozzájutni?
2: Hát,
1: ez már titok?
2: Nem titok, de...
1: De nem árulod el, oké.
2: Elmondhatom, de igazából őt egy barátomtól kaptam, és Solingenben kisgyártáson lehet venni alapanyagokat. Értem. Majd mutatok egy videót, és meg fogod látni, hogy megdöbbensz, hogy mennyi mamut darabka van.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, még visszatérünk, egyet zenélünk, de arra kíváncsi a szempapu még válasz, hogy mi volt a legérdekesebb kérdés, volt ilyen egyáltalán az egészben. Gyönyörű fák vannak, érdemes megnézni, hát ezek szép anyagok. Szép anyagból szép dolog születnek itt Pető Sándor műhelyében.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, folytatjuk a Pandorsz alapítójával, Pető Sándorral beszélgetést. Mi történik akkor, amikor valaki bejön, hogy szeretne egy különleges tollat, és igazából nincs elképzelése, csak ami szép, szeretem, ami jót, akkor olyan, mint egy szabó, aki anyagokat mutat, idejössz hozzá, mutatsz neki, mi az elképzelése, beszélgettek egy kávé mellett?
2: Gyakorlatilag pont így, olyan vagyok, mint egy úri szabó, azt mondhatom. Tehát az elképzelésének megfelelően alakítom a tollat, vagy olyan tollat választunk. Hát úgy van, ha bejönnek hozzám, leülünk, megmutatom, milyen modellek vannak, és akkor írnak fele, megnézzük, hogy melyik állja a kezébe. Ha megvan, hogy melyik modellt szeretné, akkor kiválasztja a fémszint, a fémszerkezetet, és utána jöhet az, hogy akkor nézzük, hogy milyen fából szeretne. Barnából, világosbarából, erezetetből, sötétből, tehát akkor azt mondja, ő már eldönti. Jártam itt úgy, amikor megvolt már a modell, és akkor adtam azt hiszem 10 darab fát, és mondták, már elég, mert nem utassak többet, mert nem tud választani, így se elvesztette.
1: Mert mindegyik jó lett volna.
2: Mindegyik jó lett volna, igen, azt lehet mondani, igen. Tehát szebbnél szebb alapanyagok vannak.
1: Mióta működsz, mint tollkészítő?
2: 6 éve, 2019-ben kezdtem, de egy évet ugye esztergáltam tálakat, de a tollak az olyan 2020.
1: Na csak azért kérdeztem, hogy volt-e valami, nem is az a legkülönlegesebb, vagy legfurcsább, de mondjuk a legemlékezetesebb tollad, létezik-e ilyen, hogy az mi, kinek készült, hogy készült, mi volt a rendelés, van ilyen, vagy igazából minden tollad egyedi és különleges és jó minőségű?
2: Hát minden tollam egyedi, most gondolkodom itt a kb. 1200 darab tollat már kiadtam a kezeim közül, nem tudom eldönteni, de talán az egy érdekesség, bár sajnos most eltört. Kaptam egy barátomtól egy törött sétapálcát. És a sétapálcából készítettem, ez bambuszból volt, a bambuszból készítettem egy tollat, egy ilyen kis töltött tollat. És akkor a kedvesem megvett egy rendes bambusz sétapálcát, és akkor azt nézegettem, hogy akkor abból lesz gyakorlatilag, mert régen azt csinálták, hogy akkor a sétapálcába beletettek egy pengét. Én tollas vagyok, én nekem egy tollat tettem bele, egész jól működött, egyetlen egy nagy baja volt csak, hogy ez 73,5 centi volt a szár, amit fogsz, ezt föl kellett tenni a válladra, így meg tudom neked mutatni itt, és akkor így kellett vele írni, csak...
1: És ez maga az a toll?
2: Ez maga az lenne, igen, csak sajnos eltört, mert eldőlt és eltört. Úgyhogy most még nem tudom, hogy elkészítsem-e ugyanúgy, mint ahogy volt, vagy pedig töltőtollak lesznek földarabolók.
1: Tehát még a fogantyúja is ott van, ugye az a félkör. Milyen anyag ez?
2: Ő bambusz.
1: Egyszerű bambusz. Aha. De régi sétapálca, tényleg. El van koptatva rendesen, sokat használták.
2: Igen, igen.
1: De jó. Szóval nincs olyan dolog, hát kis túlzással, amiben mondjuk te ne tudnál tollat csinálni.
2: Azt mondhatom, hogy igen. Ugye itt azért már említettük a szarvasavancsot, azt is érdekesen kell vágni, ott is meg kell nézni, hogy mennyire pudvás, a vadászok így pudvásnak mondják a dolgot. Tehát szeretem azt, hogyha inkább a tömör része van. De a varacskos disznóagyar, ami Afrikából érkezik, annyira görbe gyakorlatilag, hogy ott egyetlen egy tolltestet tudok belőle készíteni. Most pedig, ami újdonság, az idei év újdonság, azt mondhatom, ha változik a virág, most 3D titánnyomtatással készítenek tolltestet, és azt dolgozom meg, azt csiszolom, fúrom, faragom, esztergálom ugyanúgy, csak már van egy kis high-tech dolog benne, azt lehet mondani.
1: Jó, de a high-tech dolog azért nem löki ki ezeket a természetes anyagokat, aminek varázsa van. Ugye fogtam a kezembe csízfát, sajtfát, nehéz mamut agyarat, akkor mi volt ez a gyökér? Milyen gyökér volt?
2: Marokkói
1: tujagyökeret. Tehát ezek az anyagok, ezek varázslatosak, mesélnek ki, úgyhogy hát mit kell mondani, mit kell kívánni, az, hogy olyan munkád van, lej benne sok örömet még életedben, mert fiatal ember vagy, ami egy igazi alkotás, és tényleg azt hiszem nem vagytok sokan Magyarországon, készítők.
2: 5-en vagy 6-an vagyunk magyar tollkészítők.
1: Hát maradjon így, és hogy a kedves hallgatók, valaki akar ilyet, kedvet kapott, hát akkor el kell jönni, és akkor szét kell nézni az alapanyagok csodálatos világába. Köszönöm szépen, Sándor, hogy beengedtél ebbe a szentélybe. Hagyunk téged, mert nyilván munka van közben, hiszen munka mindig van. Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét hamarosan a második órával. Pető Sándor, a Pandorsz alapítójánál voltunk az ő tollműhelyében.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták, a hazai kutatók és egyetemek előtt pedig újra megnyílik a Horizont Európa program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntés lehetővé teszi a több mint 4 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen működhessen. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta. Olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Bayer Judit azt is közölte, hogy az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül írják ki. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja a Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban is támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP azonban rossz viccnek tekinti a javaslatot. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják, derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. A vendégek csaknem fele legfeljebb 70 000 forintot fordít a pihenésre. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Mágikus kert, ez lesz most a hívószavunk. Van Budapesten, Zuglóban egy olyan utca, ami tipikusan úgy néz ki, mint egy belvárosi utca. Ez az Ilka utca, és ennek az egyik épületében vagyok én. Egy körfolyosoron nyíló kis, hát egy csodában, egy mágiában benne, ugye csupa-csupa növények. Velem szemben pedig Muhari Rita, aki az egészet kitalálta, hogy mágikus kert. Hogyan jön össze a kert egy körfolyosós ház egyik kis szobájával? Annyit tudunk, láttuk az egyik vásáron, hogy gyönyörű szép design palackokban vannak berendezve komplett kicsi kertek. Most nagyon laikusan fordulok hozzád, Rita. Hogyan, milyen növények valók ide, hogyan alakult az egész? Rengeteg kérdésem van, beszéljük meg, hogy hol is vagyunk.
2: No, hát ezeket a mágikus kerteket floráriumoknak hívják, amik tulajdonképpen ilyen zárt rendszerek, be vannak ültetve növényekkel, általában le vannak dugózva, és beáll bennük ugyanaz a körforgás, mint ami a természetben is van. Mi trópusi növényeket ültetünk be, tehát mostanra annyit kell tudni, hogy most nagy divat lett a florárium, mindenfélét lehet látni, olyat, ami ilyen teljesen nyitott üveg, amiben bele lehet nyúlni, de mondjuk az nem zárt, tehát én azt nem annyira hívom floráriumnak, vagy például olyat, hogy kaktuszt ültetnek be, az lehet, hogy szép egy hétig, de utána valószínűleg elpusztul, tehát a mi floráriumaink azok trópusi floráriumok, és ennyi, mindenféle trópusi növényt ültetünk be, illetve többféle mohát, a mohák azok nagy kedvenceim, ők szintén nagyon jól érzik magukat ebben a szinte 100%-os páratartalomban.
1: Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy egyszer bedugod a dugót, hogy elkészül egy valamilyen üvegben, rengetegféle üveget látok a polcon, nagyobbat, kisebbet, gyógyszeres fiolának kinéző valamit, abban is lehet ez mennyire meglepő. Tehát, hogy egyszer bedugod a dugót, akkor mennyit kell törődni a növénnyel?
2: Ez úgy van, hogy amikor mi elkészítünk egy floráriumot, akkor mi először nem zárjuk le, mert lezárni csak egy egyensúlyi állapotban lehet. Ez az egyensúly azt jelenti, hogy a vízmennyiségnek, a hőmérsékletnek és a fénymennyiségnek kell egyensúlyba kerülnie. És ami nálam itt a műhelyben egyensúly, az lehet, hogy a végső helyén az nem az, mert hogyha mondjuk ott egy fokkal hűvösebb van, akkor be fog párásodni. Tehát úgy van, hogy amikor ide jön egy vevő, vásárol tőlem, akkor én meglocsolom a floráriumot, hogyha szükséges, adok hozzá egy dugót, majd ő beteszi a végső helyére, és ott, amikor már látja, hogy nem párásodik, akkor ő lezárhatja. Hogyha le van zárva, onnantól kezdve semmit nem kell vele csinálni, mert ugye akkor megy ez a körforgás. Most, hogyha nagyon pici, mert ugye nálunk úgy van, hogy fél literestől akár 50 literesig is ültetünk be. Egy 50 literes az már évekig, hát hosszú-hosszú évekig, akár van a neten kering egy kép, ahol egy bácsi fog egy ilyen óriási floráriumot, és állítólag ő azt 1973-ban zárta le, és azóta tök jól el van.
1: De és ezek a növények, szabad ne felejtsd, ezek nem nőnek, ezek a növények?
2: De.
1: Vagy hogyan, akkor ki kell nyitni néha?
2: Igen, pont ezt kezdtem volna mondani, hogy egy kicsi floráriumban azért nőnek, tehát így kinőhetik. Kinyitni, hát ez így a saját döntés, hogyha valakit zavar, akkor kinyithatja, vissza lehet vagdosni, bele lehet nyúlni egy pálcikával, így el lehet egy kicsit így az üvegtől így piszkálni, hogy ne nőjön rá az üvegre. Tehát, hogy mondjuk, ha eltelik egy pár év, akkor is még lehet, hogy élnek benne a növények, csak mondjuk az emberi szem számára annyira már nem szép, mint amikor átvette, mert mondjuk az egyik növény kinyírja a másikat, vagy ránőtt az üvegre, vagy mit tudom én, vannak ugye, hát ugyanúgy pusztulnak el benne növények, mint a természetben, tehát ugyanúgy működik, mint egy erdő mondjuk. Ugyanúgy esnek le levelek, ez természetes, van, hogy az erősebb növény az felülkerekedik, tehát folyamatos változás van, de szerintem ez is a szépsége.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, lesz meg miről beszélni, azt is megbeszéljük pontosan, mit kell beletenni, de ha az titok, akkor majd nem mondod el, de hát majd nyilván nem teljesen kimegyek és ások valami földet, hanem valami alapjának is van. No, most zenélünk, addig én itt eltöltök némi zenényi időt itt ebbe a mágikus kertbe, és csodálkozunk jobbra-balra össze-vissza, aztán folytatjuk Muhari Ritával a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyok, tudjátok, mindig ezt mondjuk, de ezek igazak is, tehát a zenék remekek, mi pedig egy remek helyen vagyunk, a Mágikus Kert birodalmába, vagy a Boszorkány konyhába, elnézést, nem téged boszorkányoztalak le, de azért itt alakul, hiszen te egyfajta életközösséget variálsz össze egy-egy ilyen csodaüvegben. Beszéljünk az alapokról, a földről, mert én annó, mikor egyszer ennek a közelbe kerültem, tudom, valami rétegezni kell, nem csak föld van ebbe, vagy csak föld, van valami kavics réteg is benne. Ez egy tudomány azért, hogy pontosan mi az a mini föld, ami benne van.
2: Hát a Mágikus Kert az 10 éve van, és én azóta folyamatosan kísérletezem a közegekkel is, a növényekkel, mindennel. Igen, rétegezni kell. Általában nálunk úgy van, hogy van egy alsó réteg, ami úgymond egy ilyen víz megfogó réteg, ilyen agyaggolyó, kavics is lehet akár, és erre jön rá maga az ültetőközeg, ami nálunk egy saját keverékünk. A virágföld, a hagyományos virágföld az azért nem jó annyira, hogyha valaki így otthon állna neki a készítésnek, mert az egy kicsit ilyen sáros, és hogyha a beültetéskor vagy a belerakáskor fölragad az üveg falára, akkor azt nehéz eltávolítani. A mi saját keverékünk az titkos, de egyébként már láttam itt-ott árulni floráriumföldet, tehát lehet vásárolni is.
1: Milyen növények mennek ebbe? Van itt egy-két növény, amit például ismerek, ugye van itt az a zöld, amit régen mindig zöldenek vettünk a virágboltban, nem tudom, mi a neve.
2: Ez egy aszparágusz, ez pont nem,
1: nagyra tud nőni. Na, tehát ugye neked oda kell figyelni, hogy milyen növény mivel, tehát hogy szimbiózisban hogyan élnek a növények, hogy létezik ilyen egyáltalán, vagy túl lejukos a kérdés?
2: Én körülbelül olyan 10-15 féle növényt használok, vagy ugye attól is függ, hogy éppen miért kapok a virágpiacon. Ez egy kicsit olyan a növény felhozatal, mint amikor így a séfek panaszkodnak, hogy nem kapnak jó alapanyagot. Sajnos a virágpiac is ilyen, pedig Közép-Európa legnagyobb virágpiaca van Sziget-Szentmiklóson, tényleg óriási, de sokszor nem kapom meg, tehát hogy abból kell dolgoznom, ami ott van, és kimondottan csak

0: borítják folpakkal, és akkor abból lesz egy új kis begónia. Mm. Tehát ilyet, hogyha leesik egy-egy levél, ilyet szoktam csinálni, de nagy tételbe sajnos nem tudom őket szaporítani.
1: Gyönyörű üvegek vannak itt, nagyon jelenző, nagyon-nagyon keskeny a szája legtöbben. Van egy ilyen kocka üveg, az valami jobbfajta pálinka, talán van is nekem otthon. Az olyan volt, hogy neked ilyen hosszú csípeszeid vannak, amikkel dolgozol? Hát nem fér bele az ujjad a kezed sem.
0: Igen, nekem ez a specialitásom egyébként, hogy ilyen szűk szájú üvegekbe ültetek be, amiben nem lehet belenyúlni, majdnem az összes floráriumunk ilyen, kivéve a florárium lámpa. És hát a főszerszám az egy hosszú, mondjuk egy bambuszpálca, vagy egy akár, hogyha kisebb a florárium, egy hurkapálca. Igen, van egy speciális csipeszem is, de amikor például workshopot tartok, akkor a résztvevők egy pálcával dolgoznak, uh-huh. és azzal rendezzük el a növényeket ilyen szépen.
1: A workshopot azt hittem, hogy van egy részlet, egy díj, és akkor mindenki kap egy üveget, földet, ott vannak a földek, ott a titkos keverék, ott vannak a növények, és mindenki a te segedelmeddel összeállítja a saját maga csodavilágát?
0: Igen, ez így van. Ezt nem itt a műhelyben tartom általában, mert ez nagyon pici, egy bérelt helyen, és igen, tehát az üveg, tehát az legelejétől kezdve, én mondjuk mindent viszek előkészítve, tehát az előkészítési munkát azt elvégzem, de ők rakják össze, és nyilván segítek.
1: Meg kedves hallgatók, innen folytatjuk, ismét remek zenék jönnek, aztán majd arra leszünk kíváncsi, hogy Rita miből és honnan nyergelt át, ha nem titok, ugye, hát aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, te pedig aztán tényleg szereted ezeket a virágokat. Zene aztán, erre is kiderül a válasz.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
4: No one knows about the things that I've been through with you.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, ezt tudjátok, és akkor folytatjuk a mágikus kertben való bolyongásunkat a szószoros és átvitt értelmében. Azt mondtad, hogy 10 éves a mágikus kert. Honnan nyergeti lát, ha nem titok, és miért volt az a váltás? A magadul akartál lenni, vagy annyira szerettél növényekkel foglalkozni, hogy neked ez a munka kellett?
2: Volt egy, hát nagyon-nagyon régen a reklámszakmában dolgoztam, majd utána abból kiszálltam, mert igen, a magam ura akartam lenni, és volt egy ajándék webshopom, ahol mindenféle ajándék tárgyakat árultam, és annak volt egy retro részlege, ami miatt jártam rendszeresen bolha piacra, és ott láttam ilyen gyönyörű, óriási nagy üvegeket, azt így magamnak megvettem, hogy csak úgy, hogy jaj, de szép, és mivel én egy olyan ember vagyok, aki így nagyon lelkesedik a növényekért, de mindig, hogy így lelkes vagyok, 3 hétig locsolom, gondozom, stb., majd mondjuk így elsodor az élet, és elfelejtem egyszer meglocsolni, és megdöglenek a növényeim, illetve soha nem laktam olyan lakásban, ami nagyon fényes volt. Tehát ez a növénytartás nekem nagy nehézséget okozott, és kitaláltam, hogy akkor én beültetek egy ilyen nagy üveget, és így kezdődött, tehát hobbiból kezdődött. Ezek az üvegek, beültetett üvegek ott voltak a webshopnak az irodájában, ahova jöttek rendszeresen vevők átvenni a rendelésüket, és kérték, hogy adjam el. Hát először el sem akartam adni, aztán eladtam, akkor fölkerültek ebbe a webshopba, majd a webshopot magát, azt megszüntettem, és már csak a floráriumok vannak. Úgyhogy...
1: Na, azt már tudjuk, hogy ugye, ha megérkezik egy növény valahol, akkor egy kicsit akklimatizálódnia kell. Mennyire fényigényes műfaj ez a florárium? Nagyon kell neki fény? Tűzőnapra kell tenni? Kicsit odébb kell tenni a naptól?
2: Tűzőnapra soha nem szabad tenni, mert ugyanaz történik vele, mint egy autóval. Fölforrósodik nagyon gyorsan, és megfőnek benne a növények. Viszont nagyon, tehát kell neki sok fény, nagyon világos helyre kell tenni. Na, ugye ez már egy ellentmondás, de nem kell megijedni, hogyha valakinek nincs ilyen nagyon világos helye. Mellé állít egy lámpát, egy hagyományos bármilyen asztali vagy bármilyen lámpát, becsavar egy ledizzót, nem kell külön növényizzó, sima 10-12 wattos melegfehér vagy ilyen természetes fehér led, azzal megvilágítja reggeltől estig, ezek a növények imádják, és teljesen jól fognak benne növekedni. Egyébként ezt ajánlom sima növények, szobanövényekhez is, hogyha valakinek nagyon sötét a lakása, akkor meg tudja így oldani.
1: 1987-ben, nem vagyok egy mai gyerek, 70-es vagyok, egy grapefruit magot ültettem el az íróasztalomon, és ugye sokáig lámpával adtam neki a fényt. Hát ez a grapefruit most nem van a pincében, nincs beoltva, ilyen vastag törzse van már, gyönyörű szép koronája van, én is vonzoltam ezekhez, mindig költöztem vele, nem zárójában, de csak így elmondtam. Szóval mondhatjuk azt, és elnézést ezért azt, hogy ez a lusta emberek dísznövénye, tehát hogy akarja a szépet, de mindig elfelejt locsolni, és mindig szép.
2: Igen, ezt teljesen mondhatjuk, tehát hogyha valaki nem zárja le a floráriumát, akkor időnként meg kell locsolni egy pár csepp vízzel, de ez az időnként, ez nem azt jelenti, hogy hetente, hanem igény szerint, és ez általában ilyen 4-6-8 hetente, de hogyha nagyon nagy benne a növény, akkor még ritkábban, mert ugye a növény is termelik a párát, tehát egy florárium mellett simán el lehet utazni, nyaralni, azt meg kell oldani, hogy fényt kapjon, tehát hogyha mondjuk lámpával világítja valaki, akkor egy időkapcsolót érdemes betenni. A grapefruithoz meg gratulálok.
1: A zene után pedig fogjuk magunkat, és kimegyünk a körteraszra, vagy körfolyosóra pontosabban, megnézzük, mert az, hogy egy igazi városi bérház első emeletén vagyunk, na de a kert az magáért beszélünk, ha bejöttem, akkor fel is, hú, mondom, de szép ez a kert, mondtam magamba, és mint kiderült, ehhez is köze van Ritának, ezt is megbeszéljük. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Na, kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, mi kiáltunk Ritával, Muha Ritával, mágikus kert megálmodójával. Hát egy igazi nagy léptékű mágikus kertbe. Ez ennek a sokat emlegetett bérháznak, ez egy klasszikus belvárosi bérház, bár Zuglóban van az udvaron. Emlékszem, milyenek voltak régen ezek az udvarok, ilyen mindenféle, hát valami, nem tudom, az beton, le volt betonozva, sima volt, szürke volt, de itt nem az van, itt kis földfolyosók vannak kialakítva, majdnem azt mondom, labirintus szerűen, egy gyönyörű fa meredezik az égben. Milyen fa ez, ami itt van?
2: Ez egy örökzöld magnólia, magnólia grandiflora, aminek elvileg ilyen óriási porcelán színű virágai vannak. Nálunk még nem virágzott, viszont egy ilyen 2 méteres volt, amikor elültettük, és most már a második emeletig ér.
1: Lent 2 kis asztal klasszikus retro székekkel, nem is ez a strandszék, vagy nem tudom, hogy ére, mindenki előtt ott van ez a kovácsolt vasból hajlított bútor, kis asztal 4 székkel, gyönyörű szép tér. Hogyan alakult ez itt ki? Hát azért itt ez nem 2 filér, ami itt van, hogy ez egy ilyen szép belső udvar legyen.
2: Igen, ez egy nagyon csúnya belső udvar volt, egy megsüllyedt, lekövezett belső udvar, amin állt a víz. Sajnos ezt a vízesedést, ezt a víz elvezetést kellett megoldani, és akkor egy építész azt javasolta, hogy betonozzuk le. Hát én ezt nagyon nem akartam, ugye egyre melegebbek a nyarak, és elkezdtem nézelődni a neten. Ez volt pontosan 10 éve, amikor is találtunk, a MOL-nak volt egy zöldövezet pályázata, és ott, ami pont ilyen belső udvaroknak a zöldítésére írtak ki, ott indultunk, nyertünk 500 000 forintot. A pályázatnak az volt a feltétele, hogy a kert az közösségi tervezéssel valósuljon meg, tehát, hogy mindenki beleszólhasson, hogy milyen, és közösségi kivitelezéssel.
1: Ez nehéz azért 35 különböző véleményt összegyűjteni.
2: Igen, de volt rá idő, és szépen így alakultak ki a tervek, illetve a pénzt is majdnem egy évig gyűjtöttük, mielőtt belekezdtünk. És amikor elkezdtük a kivitelezést, akkor a lakóknak, hát szerintem a fele részt vett, tehát olyan nem volt, egy-két lakó volt, aki egyáltalán nem támogatta, aki nem tudott részt venni, az adományokkal támogatta, illetve a lakóknak jöttek a barátai, tehát itt az első nap, amikor mi elkezdtük itt bontani a régi udvart, akkor 40 ember pakolt és talicskázott, és mindent mi csináltunk, egyedül a térkő lerakását nem, meg a vízszerelést, mert ahhoz nem értünk, úgyhogy így végül is lett egy nagyon-nagyon értékes kertünk. Tulajdonképpen ahhoz képest, hogy egy kerttervező meg építőcég mennyiért csinálta volna meg, fillérekért.
1: Az udvar alatt akkor pince van?
2: Ez itt nem, csak a körfolyos, tehát csak körbe van pince, itt semmi. Tehát,
1: hogy... Oda kellett figyelni, hogy milyen növényeket ültet, hiszen ide nap eléggé korlátozottan süt csak be. Gondolom ez a te szakértelmednek is köszönhető volt, hogy pont ilyen fa legyen, pont olyan, például ott az erdei pajzsik, a páfrány, talán az, ami ugye szereti az árnya, hiszen mindig a fák alatt az erdőben ő, tehát nem lehetett mondjuk nagy nap igényen rendelkező növényt ültetni, és a legtöbb növény örökzöld, ahogy látom.
2: Igen, a pályázathoz kaptunk egy olyan segítséget, hogy a Corvinus Egyetem tájépítő tanszékéről egy szakértő tartott az összes résztvevőnek egy egynapos tréninget, ahol ők adtak is egy listát, hogy mik azok a növények, amik nagyon jól bírják ezeket a körülményeket. Tényleg ide nem süt be a nap, a kertnek egy pontja van, ahova pár órára besüt. Úgyhogy, hát igen, ezek a legtöbb az örökzöld, ugye van babérmegy, az tulajdonképpen mindent kibír, van az udvar közepén ez az örökzöld magnólia, ami egyébként melegebb éghajlatokon van leginkább, de mivel ez egy belső, tehát körbe, körfolyosós háznak a belső udvara, ezért télen is fűtött. Vannak ugye a páfrányok, van hortenziánk, hortenziával ugye egy gond szokott lenni, hogy az általában igényes a földre, de ettől függetlenül azért azok is szépen virágoznak, és hát annyi van, hogy amit eredetileg elültettünk, voltak növények, igen, amik nem élték túl, tehát folyamatos kísérletezés van itt is, hogy mi az, ami szereti ezeket a körülményeket.
1: Hát a végeredményet innen aztán meg fönn az első emeletre egy gyönyörű közösségi kert, két asztallal, működő vízcsappal, hangulatfénnyel, és hát ugye ami előtt állunk, ez nem örök zöld, ez egy vadszőlő?
2: Igen, ez vadszőlő, és már
1: árnyékot ad.
2: Már a harmadik ígér, és tulajdonképpen nyáron az a körfolyosónak a korlátait így beborítja, és le, hát gyönyörű, és annyi még, hogy amikor nyáron bejövünk, hogy a kánikulában a melegből, itt mindig egy ilyen 2-3 fokkal hűvösebb van, tehát hogy így nagyon jól hűt, igen.
1: Azért a sokat szám. Nos, kedves hallgatók, hát ennyi volt akkor, a nagy kertből visszaengedjük Ritát a kis kertbe, mert dolga van. Hát elmondom, hogy aki a világot szereti, rossz ember nem lehet. Muha Rita remek ember, jó ember, köszönjük szépen, és
2: hát... köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Van elegendő gáz a téli időszakra, a tárolók 3/4-et telített. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezné, a családok szükségleteinek kiszolgására pedig több mint 200 hideg napra elég. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták. A hazai kutatók és egyetemek előtt pedig újra megnyílik a Horizont Európa program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntés lehetővé teszi 4,2 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen tudjon működni. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bájer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta. Olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket, és gazdaságosan működik. Bájer Judit azt is közölte, hogy az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül kiírják. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, hogy a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban is támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP azonban nevetségesnek tartja a javaslatot. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derült ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól, a legtöbben pedig két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A vendégek csak nem fele legfeljebb 70 ezer forintot fordít a pihenésre. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a változóan napos felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és a nyugati ország részben fordulhat elő, több felé megélénkül a szél. Napközben 13-19 fok, este 4-13 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, hello, a mikrofonnál Mári István Dániel. Indul a szerdai Manna délután, ma is egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Sok minden lesz, az igazi változatosság kulcsában érkeznek majd az óra sztárjai, 3-3 slágere, többek között a DNC, illetőleg Móbi, aki idén ugye Budapesten járt, és állati jó slágereink is lesznek már is. Ebben az órában hozok tigrist, aztán itt lesz majd egy fekete ló, újabb tigris, de majd macska, kutya és madár is. Mindjárt mondom, hogy kiknek köszönhetően. Egyelőre Sam Smith-szel indulunk el, a többi úgy is érkezik majd. Pontosabban az I'm Ready-t nyitja a délutánt. Jó szórakozás nekünk!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó ideg volt reggel, 4 fok, szerencsére ez is javul majd a hétvégére, már annyira nem lesz szidri a reggel, és kimondottan ilyen jó kis kiránduló időre lehet készülni. Közben egyébként az életöröm zenék közül olyanokat válogattam, amelyek állati jók, hogyha így tetszik, hiszen állattal kapcsolatos muzsikák érkeznek, csak közben még mondom SMS számunkat, ha valaki írna nekünk, a 0677986-on teheti meg, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi. Hát kedvenc állata mindenkinek van, akár erről is lehet nekem írni SMS-ben, én most tigrist hozok, lovat, meg aztán majd Katy Perry tigrisét, és aztán kisebb tigris is lesz a következő körben, a macska formájában majd a Spin Doctorsnek köszönhetően, de egyenlőre a Survivor óriási slágere érkezik, az Eye of the Tiger, ami abszolút kiállta az idők próbáját, a 80-as évek bomba sikere volt, tehát azóta is, hogyha van bármi nemű sportesemény, akkor biztos, hogy elhangzik ez a dal köszönhetően a Rockynak. Egyébként ez a Rocky 3 főcímdala volt még 1982-ben, és aztán később még a sikeren felbuzdulva a Sylvester Stallone felkérte az együttest, hogy a Rocky 4-ben is toljanak egy számot, az volt a Burning Heart, az már azért nem ment akkor át, mint az Eye of the Tiger, maga a csapat egyébként 78-ban alakult. Hát sajnos már így, hogy Survivor nem léteznek, Jimmy Jamison 63 éves korában hunyt el, 2019-ben Steven Ellis basszusgitáros is búcsúzott, ő 69 éves volt, úgyhogy ezzel nagyjából fel is oszlott a csapat. Aztán majd érkezik a Black Horse and the Cherry Tree Key Titan Style előadásában, ez is rengeteg filmben, sorozatban volt hallható, egy igazi catchy beindító slágerről van szó. Maga az énekesnő egyébként skót, és amellett, hogy énekel még a dalait is, ő szokta szerezni, a köztudatba pont ezzel a dallal került be egyébként. Ez annak idején Jules Holland műsorában debütált, a Later with Jules Hollandben. Több mint 4 millió albumot adott el az énekesnő eddig, és 3 Brit Awardot, illetőleg egy Grammy jelölést is bezsebelt. Már keresztneve Kate Keaty-re változtatta. A két név ugyanis egy testes leánykára emlékezteti, aki kenyeret süt a mezőn a férjének. Mint mondta, nincs is ezzel problémája, de nem igazán így ír le egy rockstárt. Azért is Keaty-nek betűzi keresztnevét, hogy megkülönböztesse magát a hasonló nevű énekesnőktől. Például akár Katy Perry-től, ő is egyébként nagy névváltoztató, ő eredetileg Katy Hudson néven látott napvilágot, csak az ismert és addigra már befutott színésznő miatt változtatta meg a nevét. Nem volt neki sem olyan sikeres a karrier kezdete, hasonlóan egyébként Pinkyhez néhány albumot úgy nagyjából az Enyészetnek készített el, és aztán jött az Island Records, aki azt javasolta neki, hogy változtassa meg a nevét, úgyhogy tulajdonképpen Katy Perryként már 2007-ben megjelentette azt az albumot, amivel abszolút sikereket ért el, azon volt ugye a One of the Boys, az I Kiss the Girl vagy a Hot and Cold, aztán később jött a Teenage Dream 2010-ben, a többi meg tulajdonképpen legenda. Orlando Bloom-mal alkottak sokáig egy párt, egy gyermekeik is születtek, sajnos már ez a kapcsolat nincsen, azóta mindketten mások oldalán keresik a boldogságot. Katy Perry pedig egyébként nagyon aktív, tehetségkutatóban tehetségeket is fedez fel, a televízióban láthatja őt a nézőközönség hetente, és abszolút aktív koncertező, tavaly egyébként Budapesten is járt. Már is érkezik tőle, témába vágóan, ha állatos dal, Roar, amit ugye gyerekkorunk óta mindig általában tigrisek vagy medvék szája melletti buborékban láttunk, mint hangutánzó szót. Az Eye of the Tiger-rel indulunk viszont, ahogy ígértem, jön a Survivor, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és állati jó slágerekkel. Macskánk lesz pillanatokon belül, aztán majd jönnek a kutyák, és itt lesz egy apró madárka is, Annie Lennoxnak köszönhetően. Egyébként pont a hét közepe van, hát ilyenkor az ember egy pici energiát szeretne meríteni, akkor gondolom már ábrándozik a hétvégéről, programajánlatok is érkeznek majd a hétvége égisze alatt, és egyébként érdemes várni a pihenő napokat, hiszen már pénteken ragyogó napsütésre lehet készülni, és igazi kiránduló idő lesz hétvégén 16-17 fokos maximummal, szombat és vasárnap is, úgyhogy érdemes a természetet választani, vagy jó nagy sétákat tenni a gyönyörű őszi időben. Közben egyébként maradunk az állatoknál, ahogy ígértem, már is Kleopátra macskája érkezik, a Spin Doctorsnak köszönhetően, aztán majd jön a Bahamen formáció, azzal az egy slágerrel, ami nagyot ment tőlük, itt lesz a Who Let the Dogs Out, és aztán majd a végre Annie Lennox egy kis madarat varázsol az éterbe. Hát a Spin Doctors ugye a Two Princes-szel lőtt nagyot annak idején a 90-es években, amivel megismertük az ő nevüket. Tulajdonképpen igazán ritka műfajban nyomulnak, hiszen ők funky alapú rock zenekar és jamben néven apostrofálják őket, stílusukat alternatív vagy pop-rock kategóriába sorolják. Egyébként 88 óta léteznek, New Yorkban alakultak, a debütáló lemezük a Pocket Full of Kryptonite volt, amely 91-es kiadása óta 5-szörös platina lemez lett, aztán a 90-es évek második felében kisebb intenzitással dolgoztak, az évtized végén pedig átmenetileg fel is oszlott a zenekar. Viszont 96-ban jött egy stílusváltás, és aztán az egész nagy karrierjük a 99-es korongjukon teljesedett ki, már is hozom egyébként a Kleopátrász ketet. Aztán majd érkezik a Bahamen és a Who Let the Dogs Out. Hát ez egy eléggé jó kis beindító sláger, nagyon sok filmben hallhattuk. A popzene egyik legcsodálatosabb műfaja szerintem az egynyári sláger. Imádom ezt a műfajt, gondoljunk csak a Macarena-ra, a Mambo No. 5-ra, vagy a Blue-ra, az Eiffel 65-tól, de tulajdonképpen ide sorolható még a Gangnam Style is. Óriási sikerekről beszélek, de hát mégis egyszerű és megismételhetetlen sikerekről van szó. Hát ugyanez a jellemző a Bahamennel is. 20 éve jelent meg a Who Let the Dogs Out című számuk. Egyébként azt gondolná az ember, hogy ilyen jó kis kutya üldöző dalról van szó, de egyébként arról szól maga a muzsika, hogy miért csinálják azt a férfiak, amit általában szoktak a szórakozó helyeken, hogy úgy mennek rá csajokra, hogy nekik aztán egyáltalán nincs kedvük mindenhez. A végére pedig majd Annie Lennox érkezik hozzánk, és már a szóló karrierjének egy oszlopos darabja, az lesz majd a Little Bird. Hát a Little Birdig ő már megjárt egyébként a slágerlistákat Dave Stewarttal, hiszen együtt nyomultak ugye a Eurythmics-ben, ami egy angol New Wave együttes volt. Nem léteztek sokáig, de igazán maradandót alkottak abban a pár évben, amíg Eurythmics néven tolták. 80-ban alapította a zenekart Annie, illetőleg David, és aztán 83. januárjában jelent meg az a bizonyos Sweet Dreams Are Made of This, ami elhozta számukra a virágsikert. 83-ban a Touch című albumuk pedig szerepelt a Rolling Stone magazin 2012-ben kiadott minden idők 500 legjobb albuma listáján. Annie Lennoxnak jött be egyébként jobban a szóló karrier, ő a mellett egyébként, hogy énekel és aktív a mai napig, még jótékonysági nagykövet is, például az AIDS betegség ellen sokszor felhívja a figyelmet. Dave Stewart is egyébként egy dalt adott a világnak, a feloszlások után az volt a Heart of Stone, de tényleg Annie Lennox volt a fényesebb. Már is jön tőle a Little Bird, hiszen állati jó dalokkal vagyunk. Indulunk macskával, aztán jönnek majd a kutyusok, és a végére egy kis madár. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Cleopatra's favorite cat. Got his hands on Caesar's spats, bip-doop-doop-bip-dee-la-dee. The heat was on as you could see, bip-doop-bip-dee-la-dee-dee. So he phoned on to Mark Anthony, bip-doop-doop-dee-la-dee-dee.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek. Ha autóban szólunk, akkor ma is várom a közlekedési információkat. Továbbadásom a többieknek. 0674098-at. Ez egyébként az SMS és Viber számunk. Programajánlatok jönnek, és hiszem, hogy megállás nélkül a legjobbak. Egy fiatal páros, Jao érkezik, és párja, Vékefi Viki. Ők már egyébként boldog anyuka és apuka. Már is érkezik tőlük a Mennyire legyek még.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjai. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferencegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további értekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjai zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sashegy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szél Kálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.
0: Élet, öröm, zene. Ez

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Már is indul az újabb óra, jönnek az óra sztárjai, annak mindig nagyon örülünk, hiszen bomba előadók tolják három dallal, én pedig összefoglalom a karrierjüket. Most az így lesz egyébként hamarosan, majd George Ezrával, és aztán majd a Valmár formációval is, az utóbbi idők legsikeresebb hazai csapatával. Az óra pedig Künkszel indul, már is jön a dopamin.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
6: Én? Letúj profilkép.
5: Az Óbudai szigeten?
6: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
5: Aurabay.hu.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
8: Belépőddel ót és mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
9: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
10: Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna, megújul a Balaton körüli bicikliút. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetett rend drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Az uniós agrártámogatások megőrzését, valamint határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magosz szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, hogy a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP nevetségesnek tartja a javaslatot. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül, korszerűen tudjon működni. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bájer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat kapcsán hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Megújul a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok pedig várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derült ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. Folytatódik a változóan napos, felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Hajnalban 2-7 fok, holnap napközben 13-19 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna délután.
11: A mikrofonnál István Dániel, hello mindenkinek. Szépen fogy a szerda délután, remélem, hogy lassacskán véget ér a munka is. Ez esetben jó utat kívánok hazafelé. Jó zenékkel leszünk, különben az életterem zenék közül specifikusan két sztárra fókuszálunk, ők állnak majd a reflektorfényben. George Ezra érkezik három slágerével, többek között itt lesz majd a Shotgun vagy az Eleven for You, és aztán majd a Valmar formációt is hozom. Ők is három dallal érkeznek, természetesen a bomba siker a végére, majd az Úristen ki ez a lány, de egyelőre Künksféle dopaminnal indulunk, remélem jól esik majd. Jó szórakozást hozzá!
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 FM életöröm zenékkel. Szép, abszolút kiegyensúlyozott őszi időnk lesz, úgyhogy érdemes egyébként munka után vagy a hétvégén jó kis kirándulást szervezni. Gyönyörű egyébként már az őszi táj. Még pont úgy nagyjából a falevelek a fákon vannak szép színeiben, de egyébként már a gesztenye hullik, meg makkot is lehet találni a gyerekekkel, úgyhogy jó program lehet ez akár mára is, meg a hétvégére. Közben egyébként még egyelőre nincs meg az a kifelé vezető csúcs a fővárosból, de ha valaki mégis lát valamit a közlekedésről, akkor dobjon nekem egy üzenetet SMS-ben vagy Viberen, hogy továbbadassam a többieknek. Miközben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is három sláger érkezik George Ezrától, akinek szülei tanárok, ő az angliai Hertfordban nőtt fel, majd Bristolban folytatott felsőfokú tanulmányokat 2011-től. Bevallása szerint leginkább Bob Dylan és Woody Guthrie hatottak zenéjére. Első EP-je 2013. októberében jelent meg Did You Hear the Rain címmel, amelyet 2014. márciusában a Casio követett. Első albuma Wanted on Voyage címmel 2014. június 30-án került a boltokba, és decemberig 678.156 példányt adtak el belőle. George Ezra igen hamar felkeltette a figyelmünket a Budapest című dalával. Amikor megkérdezték, hogy járt-e már nálunk a dal megírása előtt, azt mondta, hogy sajnos még soha nem járt Budapesten, bár természetesen nagyon szeretne eljutni hozzánk minél hamarabb. Volt egy európai körúton, és Budapest azok között a városok között volt, amiket mindenképp szeretett volna meglátogatni, de ez végül nem jött össze. Mindenki arról mesél, hogy Budapest milyen gyönyörű, így az ember fejében láthatatlanul is az áll össze, hogy ez egy álomhely, ahová minimum vágyódni kell. Ahogy elmondta, a dalban az ő képzeletbeli Budapestje egy rejtett, dédelgetett titkos hely, de része azoknak a dolgoknak, amit a nagy zongorájával együtt hajlandó lenne feladni valakiért. Gyerekkorában először a nagy dalszerzők hatottak rá, Leigh Bailey vagy Bob Dylan, ugyanakkor fiatal korától nagyon is követte az aktuális trendeket, sőt, kifejezetten tanulmányozta a modern zenei struktúrákat is, még a tánczenét is, a suliban is zenei tanulmányokat folytatott. Egyébként az ő története is egy igazi sikersztori, hiszen folyamatosan pakolta fel a YouTube-ra a dolgai zenét, és így figyelt fel rá a kiadója, akivel rögtön kiderült, hogy egy hullámosszon vannak. George Ezra egyébként később többször is fellépett Budapesten, a Szigeten és az Aquarium klubban is. Mint Gerendai Károly, a Sziget akkori főszervezője 2015-ben elmondta, az ifjú tehetség egy Budapest című dallal úgy robbant be a nemzetközi köztudatba, hogy még soha nem járt Budapesten, bármint kiderült, láthatatlanban is varázslatos helynek tartja. Rögtön felkeltette az érdeklődésüket ez a sztori, ezért megkeresték Ezra menedzsmentjét, hogy szívesen meghívnák a Szigetre egy kis városvezetéssel összekötve. Ezra egyébként szereti meglepni rajongóit. Az énekes először ingyenes letöltésként tette közzé dalait a megjelenés előtt, így a Budapestet is, és kicsit több mint 6 hónap alatt a dalt már 10 millió alkalommal játszották le a Spotify-on, és 5 millió alkalommal a YouTube-on, melynek köszönhetően top 10-be került Európa számos részén, köztük Németországban, Belgiumban, Dániában, Olaszországban és Hollandiában, utóbbi két országban pedig már aranylemez lett a dalból készült kislemez. Az énekes az első siker után a Paradise című dalával tért vissza, mely második albumán a Staying at Tamarazon található. Noi három dalt szintén készítettem tőle, már is érkezik a Shotgun, aztán majd a Don't Matter Now, és a végére az Anyone for You, George Ezra hármasában az életöröm zenék között, itt a 98.6 Manna FM-en.

együtt érkeznek már is három dallal. Hát ők ugye egy duó, és az utóbbi időben minden sikert learattak, amit csak lehetett, ugye berobbantak az úristen ki ez a lányjal, majd azt is hozom az ő hármasukban pillanatokon belül, és hát szerintem eléggé tele lettek a nyáron a fiúk, szerintem nem volt olyan hétvége, amikor ne dolgoztak volna. Mindkét tagot külön-külön láthattuk a két csatorna, az RTL és a TV2 tehetségkutatójának zsűri tagjaként is, úgyhogy elég sok oldalúak a srácok. 2018 óta léteznek egyébként, azóta már fonogramdíjat is kaptak, a magyar popduó tagjai pedig Valkusz Milán és Marics Peti, az ő nevük kezdőjéből lett aztán a Valmár név kitalálva. Az együttes két tagja Kispestről, illetőleg Budapest 18. kerületéből Pest-Szentlőricről származik. Gyerekkoruk óta ismerik egymást egyébként, és aztán 2017. októberében született meg a gondolat, hogy közösen kezdenek el zenélni. Először angol nyelvű dalok feldolgozását töltötték fel a YouTube videó megosztó portálra, amit nem is tudtam, vagy talán kevesen tudnak, hogy jelentkeztek a 2018-as Dal című show műsorba, viszont nem kerültek be a 30 induló közé. Debütáló kislemezük a Deák téri Girosztál című 2018. június 1-én jelent meg, és hamar nagy népszerűségre tett szert, tehát itt még azért egy szűk körben. A dalhoz készült videóklip két hét alatt egyébként átlépte az 50 ezres megtekintést, és amióta beindult a karrier, már 5 milliósnál jár. Ezt követően több népszerű dalt is bemutatta, köztük a Nekem mi a jó és a Suzival Balatonon című szerzeményeket. Az első nagyobb eltörést a Bruno and Spark hip-hop duóval és az X-Faktorból megismert Manuellel közösen készített Visszavérem című kislemez jelentette, ami 2020. július 10-én került ki a YouTube-ra. Aztán egy évvel később jelentősebb slágerükön szintén Manuellel dolgoztak közösen, ez volt az Égett a nap című, ezt egy újabb kollaboráció követte méghozzá ezúttal az underground hip-hop szénából érkező Hősök zenekarral. Ez a dal volt a Magyarok című, ami a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság magyar indulójának számított, ez is érkezik majd másodikként, és ebben az évben még egy kis lemezt kiadtak méghozzá Nem az a lányi Szofi közreműködésével, az volt az Álmatlan esték című dal, amelyet a Sztárban sztár leszek élőadásban mutattak be, és fél év alatt átlépte a 7 milliós megtekintést. 2022. április 2-án mutatták be karrierjük eddigi legnagyobb slikerét, a Szikora Roberttel közösen készített Úristent, melyet kevesebb mint egy hónap alatt átlépték a 6 milliós megtekintést, tehát sokunknak, itt nekem is itt váltak ismerté. Ezen kívül első helyezést értek el a MAHASZ magyarországi lemezeladásokat összesítő Single Top 40-es listáján is a dallal, illetve a streaming szolgáltatók adatait összesítő Stream Top 40-es listán is. Az Úristen első lett még a Billboard Hungary Songs elnevezésű kislemez listán is, hát szerintem az utóbbi idők legnagyobb bomba nyári slágere, talán az előbb muzsikáló Bellerótól a Rakpart okozott akkora nagy őrületet, mint ez a bizonyos Szikora Robi szerzemény az Úristen. Nagyon bírom az ilyet, hogy egy régi veterán megkeres abszolút trendi fiatalokat, és olyan bombaslágert ír nekik, ami tényleg visz minden 2022-ben, tehát ez egy nagyon érdekes kollaboráció volt. Szóval három dal érkezik tőlük is, az Úristennel indulunk, jön a Magyarok, és aztán a végére a Valencia, Valmár hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Egy előadó, három dal István Dániellel.
1: Szoboszlai előtte Nikolics bent középütt könyves. Szoboszlai,

0: Itt a 98 pontnak Manna FM életöröm zenékkel egy ausztrál énekesnő érkezik hozzánk, mindjárt Szia, aki egyébként egy igen nagy család egyik tagja és boldog nagymama is már. Azért zenélget, sokat köszönhet egyébként karrierében David Guettának, sokat kollaboráltak együtt, például a következő dalban is, ez is egy közös szerzemény, jön a Floating Through Space. So today.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
4: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Budapest egyik legkülönlegesebb épülete hosszú évek óta zárva tart, október 25-én azonban ismét bepillanthatunk az Iparművészeti Múzeum falai közé. Idén ünnepli az Üllői úti palotája átadásának 130. évfordulóját, a jeles alkalomból pedig egy délelőtre ingyenesen megnyitják a nagy közönség előtt a lenyűgöző üvegcsarnokot. A különleges lehetőségre előzetes regisztráció szükséges, írja a Bilav Budapest. Az Üllői út és a Kinizsi utca sarkán álló Iparművészeti Múzeum nem csak Budapest, hanem a magyar építészet történet egyik legjelentősebb alkotása. Az épület egyik legizgalmasabb része a természetes fényben úszó, üvegtetővel fedett központi csarnok, amely különleges térélményével a múzeum meghatározó látványossága. A palota 2017-es felújítása óta zárva tart, így az elmúlt években csak kivételes alkalmakkor nyílt lehetőség a belső terek felfedezésére. A múzeum szülinapján október 25-én vasárnap délelőtt az üvegcsarnok ingyenesen lesz látogatható, a belépés előzetes regisztrációhoz kötött, amely egyébként hamarosan indul. Aki régóta kíváncsi arra, milyen belülről az Üllői úti palota, annak érdemes résen lenni, hiszen az már most látszik, hogy hatalmas az érdeklődés. Az évfordulóra a múzeum további különlegességekkel is készül. Délután a művészet történészeinek vezetésével exkluzív épületsétákat tartanak, amelyek során a résztvevők a pincétől egészen a legfelső szintig mind az 5 emeletet bejárhatják. Ezekre a programokra azonban már minden jegy elkelt, így aki szeretne részese lenni a jubileumi ünneplésnek, annak a délelőtti ingyenes csarnoklátogatás kínál lehetőséget. November 6-ától különleges fény és hangjátéknak ad otthont a bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templom. A Genesis immerzív előadása a világ mindenség születésének történetét meséli el látványos vetítésekkel és klasszikus zenével. A produkcióban az épület falai és mennyezete is a művész élmény részévé válnak, a közönség pedig kényelmes babzsák fotelekből követheti a teremtés történetének rendhagyó feldolgozását. A művészet, a technológia és a zene találkozásából született produkció a Zürichi Projektil Művészet Társulat és a Fiber Élmény Platform együttműködésében érkezik a fővárosba. A mintegy 30 perces digitális előadás helyszíne az Ybl Miklós tervei alapján épült Assisi Szent Ferenc plébánia templom, amelynek belső tere egészen új arcát mutatja meg a vetítés során. A monumentális építészeti részletekre komponált képek, a változó színek és a zenei aláfestés együtt olyan audiovizuális környezetet teremtenek, amelyben a látogatók szinte a történet közepén találhatják magukat. A produkció, amely eddig már több mint 2 millió látogatót vonzott világszerte, a teremtés történet ívét követi végig. A kezdeti fény megszületésétől a víz, a lebegő, a föld és a növényvilág megjelenésén át, az égitestek, az állatok, majd az ember felbukkanásáig jut el. A látványvilágot gondosan összeállított klasszikus zenei kompozíció kíséri, egyes alkalmakon pedig élőzenészek, köztük Bónós négyes is közreműködik. A templom különleges akusztikája tovább erősíti az élményt, amely így nem pusztán látványos fénysó, hanem a tér egészét bevonó művészeti előadás lesz.
1: Élet, öröm, zene.

Jó munkát a 98 pontat Manna FM-mel, már október közepe van, hogy milyen időjárás tartogat a folytatás, kiderül a friss információk végén mindjárt az időjárás jelentésből, és aztán szigorúan megállás nélkül érkezik egy újabb zenei óra. DNC 3 slágerével készülök, és itt lesz majd az idén nálunk koncertező Móbi 3 slágere is. Az óra pedig egy modernkori, igazán fantasztikus dallal indul, reggae zene érkezik, csak egészen nem a megszokott köntösben, a Magic Eel, majd elsőként is a Rude.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája a fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloster, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
8: Uniós hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Már több halottja van az augusztusi ómisi erdőtüzeknek. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárcavezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800 többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott, egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik, Budapesten és vidéken. Az uniós agrártámogatások megőrzését és határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van. Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Több ember ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt rendelte el 3 férfi letartóztatását a Miskolci járásbíróság. A gyanúsítottak vasvillával, késsel és lapáttal támadtak rá több emberre. Az eset a múlt vasárnap történt az Ószthoz közeli sátán. A társaság egy korábbi nézeteltérés miatt ment be egy portára, ahol a gazdát, annak lányát és barátját támadta meg. Már 5 halottja van az augusztusi omisi erdőtűznek, miután egy 70 éves férfi belehalt súlyos sérüléseibe a spliti kórházban. A katasztrófa után 8 ember volt életveszélyes állapotban, közülük már csak 3-an vannak életben. Egy sérültet Splitben, 2-t pedig zágrábi kórházakban ápolnak. Éjszaka átmenetileg többfelébe borul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok, napközben 13-19 fok valószínű. A kevésbé felhűs szél csendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
9: Indul az újabb óra, eló mindenkinek, István Dániel a nevem, de igazából már is dobom a mikrofonomat az óra sztárjainak. Egy fiúcsapat érkezik, igen, menők, általában nyári slágereket énekelnek, úgyhogy a hangulat garantált lesz, majd itt lesz a DNC, többek között a hármasokban az első nagy sikerük a Cake by the Ocean, és aztán Mobi jön majd, tulajdonképpen a DJ, aki leuralta az egész ezredfordulót, ő is majd 3 dallal jön, a Natural Blues például egy picit újabb köntösben szólt tőle, de egyelőre a Magic indít, már is a Root az első dalunk ebben az órában. Jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pont, az Manna FM életöröm zenékel, SMS-ünk 0-77-098-at. Mindjárt mondom, hogy milyen közlekedési információkat kaptam a Manna FM hallgatóitól. Nagyon sokan egyébként az utakon hallgatják a kedvenc rádiójukat. Miközben egyébként az óra sztárjai érkeznek, már is a DNC formáció, majd a legnagyobb sláger, egy igazi nyár eszencia, a Kékbári Ocean is hamarosan. Hát maga a formáció egyébként 2015 óta létezett, frontemberen nem más, mint Joe Jonas, aki ugye egy korábbi csapatból, a Jonas Brothersből lehet ismerős. Az énekes régóta szeretett volna összehozni egy olyan együttest, amivel kedvenc R&B slágereit idézheti fel, egészen egyedi stílusban. Joe a vezető vokalista szerepét tölti be, és a banda további részét a Sammy Precious Weapons basszusgitárosa Cole Biddle, a Jonas Brothers egykori dobosa Jack Lawless alkotják. Az egyetlen női tag Ginger Lee mellett, aki többek között Jordan Sparks-al, Charlie XCS-szel és CeeLo Green-nel is együtt dolgozott már. 2015. szeptemberében jelent meg a debütáló daluk, a Cake by the Ocean, amit október 23-án a Sway című középlemez követett, ami összesen 4 dal tartalmazott. Hát Joseph Adam Jonas egyébként 89. augusztusában látott napvilágot, úgyhogy meglepően fiatal. Anyukája egykori jelnyelvtanár és énekesnő volt, apukája pedig Paul Kevin Jonas Sir, dalszerző, zenész és egykori lelkész. A New Jersey Wyckoffban nőtt fel, 3 testvére van, egy bátyja Kevin, és 2 öccse Nick és Frankie. Szülei zenei múltjának köszönhetően egyébként Joe-t kiskora óta érdekelte az előadó művészet, ezért már fiatalon részt vett zeneórákon, pontosabban zongorázni tanult, míg Nick és Kevin a gitáron játszott. Azonban a zene mellett leginkább mindig is a komédia érdekelte. Komikus akart lenni, de végül a zenei karrier mellett döntött. Az Eastern Christian High Schoolban tanult North Hallandonban, New Jerseyben. Karrierjét még a 90-es években kezdte testvérével, amikor a Burger King, a Clorox és a Lego reklámjaiban is szerepeltek. Hát az egész Jonas Brothers Nick Jonas által alakult meg, miután egy szóló projektbe kezdett. 2004. szeptemberében került a Columbia Records kezébe Nick egyik régi dala, a Joy to the World, ami elnyerte tetszésüket, ezért albumot akartak készíteni a tehetséges fiúval. Decemberre tervezték a lemez kiadását, de az albumot visszadobta a kiadó. Ezután Nick elkezdett közösen dalokat írni testvéreivel az albumra. Steve Greenberg, aki a Columbia Records új elnöke volt akkoriban, meghallgatta Nick egyik dalát, amelyben megkedvelte a fiú slágerét, ezért találkozót szervezett vele. A találkozóra Nicket elkísérte 2 testvére is, ahol egyik közösen megírt dalukat adták elő együtt, a Please Be Mine. Stevennek tetszett a dal, ezért Daylight Columbia Records le is szerződtette 3 fiút, mint bandát. A kiadó több nevet is javasolt a fiúknak, első körben a Sons of Jonas néven futottak a fiúk, de felmerült a Jonas Trio, a The Sons of Jonas, a Jonas Jonas Jonas és a Run Jonas Run is, azonban végül a Jonas Brothers nevet választották, és ez lett a banda hivatalos neve. Aztán imádták a lányok őket, ugye nagyon jó képű tesókról van szó, később aztán úgy döntöttek, hogy a rövid időre is, de szétválnak, és ekkor alapította meg a frontember a DNC-t, amivel már is érkeznek. Ez is egy elég termékeny együttes, különben 3 dalt simán ki tudtam választani tőlük, hiszen az óra sztárjai mindig 3-mal érkeznek. Jön, ahogy ígértem, a Cake by the Ocean, aztán a Body Moves, és a végére a Move, a DNC 3-asában az életöröm zenék között, itt a 98 pontat Manna FM-en.

lassabban járhatóak szokás szerint a 10-es, 11-es kifelé, illetőleg a rakpartok, legalábbis egyelőre ezek érkeztek információ gyanánt. Közben egyébként jöhetnek az újabb SMS-ek, ha valaki nem hallotta azt, amit ő lát az utakon, akkor küldje el, hogy azt továbbadhassam a többieknek. 0677098-at. Ez az SMS és a Viber számunk. Közben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, ez mindig annyit tesz, hogy egy-egy előadó 3-3 slágerrel érkezik, miközben egyébként próbálom összefoglalni a karrierének jelentős állomásait. Mobi a következő delikvens, aki egyébként idén fantasztikus koncertet adott Budapesten, júniusban egészen pontosan. Ha jól emlékszem, hát volt miből válogatnia meg nekem is, amikor összeraktam az ő hármasát, hiszen tulajdonképpen az ezredforduló egyik legtermékenyebb DJ-jéről van szó. Ezt a becenevét gyerekként kapta meg, abból származik, hogy Herman Melville, a Moby Dick szerzője, a nagy-nagy-nagy bácsia. Billentyűkön, gitárokon, basszusgitáron és dobokon is játszik, vegetáriánus, és ebből kifolyólag tagja a Petának is, emellett rengeteget jótékonykodik. Ő tulajdonképpen a legellentmondásosabb alak a technózenében, de egy teljesen új szint hozott a közismerten névtelen elektronikus műfajnak. A 90-es évek elejének tulajdonképpen legfontosabb tánczenei alakja. A Go című albuma a brit top 10 listán 94-ben első volt, aztán 95-ben az Everything is Wongjával tört be újra, mindazonáltal maradt a technózenén belül, és aztán 96-ban jött az Animal Rights, amit egy szilárd gitár alappal valósított meg, úgyhogy ott már egy picit túllépett tulajdonképpen azon a műfajon, amit megszokhattunk tőle. 1997-ben a nagy slágere az I Like volt, és aztán folyamatosan tulajdonképpen nagyon aktív volt. Ez volt az előbbi kiadása a 90-es évek elején, ez az 5 év, utána szinte évente jelentetett meg új dalokat. Egyébként remixeket készített többek között Michael Jacksonnak, a Pet Shop Boysnak, a Depeche Mode-nak, az Erasure-nek, a B-52-nak, Gwen Stefani-nak és az Orbitalnak is. Emlékében egyébként akkor hallottunk róla, amikor Gregory Porterrel közösen elkészített a Natural Blues feldolgozását, ami egy egészen új szint kapott. Ugye Gregory Porter a jazzzenem egyik nagy-nagy művésze, a legnagyobb művésze jelen pillanatban, ha lehet mondani, csak sapkás sztárként szoktuk emlegetni, amikor megszólal a hangja, az tényleg egy egészen egyedi stílust hoz a rádiókba, és aztán vele kollaborálva adták elő a Natural Blues, méghozzá úgy, hogy az Gregory Porter énekelte, hát egy egészen új köntöst kapott a dal, úgyhogy ha még nem hallottátok, bár azt kétlem, hogyha minket hallgatok, akkor érdemes utána nézni a neten. Szóval akkor Moby érkezik, aki meglepően most már tulajdonképpen, hogyha jól számolok, 30 éve ott van a zenei színtéren, remek fotós is, és egyszer megkérdezték, hogy tulajdonképpen miből merít, azt mondta, hogy ha valami lejárt, vagy valami már nem érdekli, akkor azt le kell tenni, és új kabátot kell venni helyette. Éppen az aktuális trendeknek, a zenei trendeknek megfelelően kell mindig muzsikálni, és így tudunk fennmaradni az örökké valóságnak. Hát reméljük, hogy így is lesz vele. Az biztos, hogy három dalt hozok tőle, már is az Indie Soul, aztán a Natural Blues egy egészen különleges új megvilágításban Gregory Porternek köszönhetően, a végére pedig a Lift Me Up érkezik majd Moby hármasában itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között. Lord,

Itt a 98.6 Manna FM élet, öröm, zenékkel, pillanatokon belül egyébként megállás nélkül érkeznek ezek. Némi programajánlat is jön, és aztán utána rabogunk majd tovább. James T.W. érkezik majd hozzánk, ő is egyébként egy kedvelt előadó. Itt a 98.6 Manna FM-en mindjárt a Butterflies érkezik tőle, úgyhogy repkednek majd a pillangók. Baby.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Vilav Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a rész, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az Oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az Oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az Oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpárbolt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az Oktogon. Eleinte 8 szög térnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az Oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az Oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét Oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az Oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es-6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, pikpakkel ment a szerda délután, egyre közelebb kerülünk a hétvégéhez. Remélem holnap is találkozunk, 2 órától várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. István Dániel viszont most búcsúzik, de érdemes maradni, hiszen jönnek a jobbnál jobb életöröm zenék, és remek műsorokkal is készülünk. Jó szórakozást hozzájuk!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Belépőddel Ótis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Teddy, most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy, ötletekkel teli.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklám hangzott el.
9: Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben csütörtökön. Sokan töltik szállodában a hosszú hétvégét. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Az Európai Unió külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak csütörtökön az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. Mint írja, ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. A miniszterelnök péntek reggel először folytat hivatalos négy szem közti megbeszélést Ukrajna elnökével. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár, kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdaság- és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Kiadta Kardosné Gyurkó Katalinnak Orbán Balázs országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. Orbán Balázs az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös pártlistáján szerzett mandátumot. A képviselő szeptember 22-én lemondott, mert munkáját az Európai Parlamentben folytatja. A Fidesz és a KDNP képviselői a közös lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalint jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. Drasztikusan megemelik a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat. A bukósisak nélküli rollerezésért 100 eurót kellene fizetni, de büntetnék azokat a szülőket is, akik megengedik, hogy 14 év alatti gyerekük elektromos rollert használjon. Ők 1000 és 3000 euró közötti bírságra számíthatnak. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Észak-keleten-keleten gyenge eső is előfordulhat, a szél megélénkül. Az éjszakai 2-7 fok után napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
10: Manna Hills.

0: híreket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: My name is Danielle Stevens, and here is a little history behind how Favor got started.
2: Ez a dal tulajdonképpen úgy készült, hogy a mobilomon egy dalszerkesztő applikációval játszottam, és közben azon gondolkoztam, hogy mennyire szeretem Istent, és mennyire hálás vagyok neki azért, amit értem tett. Aztán a játék végén meghallgattam a dalt, és annyira jó volt a kezdése, hogy mondtam az egyik barátomnak, hogy ebből egy rendes zenét kell, hogy csináljunk. Mindannyiunknak volt már olyan helyzet az életében, amikor Isten váratlanul kinyitott egy ajtót, megnyitott egy lehetőséget. Szóval, ha nyílik egy ajtó, amit Isten megnyit neked, akkor lépj be rajta még akkor is, hogyha az első lépés viccesnek tűnik.

0: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
1: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
2: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben csütörtökön. Sokan töltik szállodában a hosszú hétvégét. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az Európai Unió külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak csütörtökön az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. Mint írja, ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. A miniszterelnök péntek reggel először folytat hivatalos négy szemközti megbeszélést Ukrajna elnökével. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár, kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Kiadta Kardosné Gyurkó Katalinnak Orbán Balázs országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. Orbán Balázs az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös pártistáján szerzett mandátumot. A képviselő szeptember 22-én lemondott, mert munkáját az Európai Parlamentben folytatja. A Fidesz és a KDNP képviselői a közös lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalint jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. Drasztikusan megemelik a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat. A bukósisak nélküli rollerezésért 100 eurót kellene fizetni, de büntetnék azokat a szülőket is, akik megengedik, hogy 14 év alatti gyerekük elektromos rollert használjon. Ők 1000 és 3000 euró közötti bírságra számíthatnak. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. Folytatódik a változóan napos, felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Hajnalban 2-7 fok, holnap napközben 13-19 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: fantasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
2: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni, be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten.
1: All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.
3: Could it really be this easy? That you love me like you say?

0: Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Elektromos fűtőpanel?
6: Igen, Nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás?
6: Igen, Nordart.hu.
5: 5 év cseregarancia?
6: Igen, Nordart.hu.
5: Rendeljünk?
6: Igen, Nordart.hu.
7: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
8: Halló? Én, Letúj profilkép.
7: Az Óbudai szigeten?
8: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
7: Aurabay.hu.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklám hangzott el.
10: Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna, megújul a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetett rend drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Az uniós agrártámogatások megőrzését, valamint határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magosz szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, hogy a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP nevetségesnek tartja a javaslatot. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül, korszerűen tudjon működni. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bájer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat kapcsán hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Megújul a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok pedig várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derült ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. Folytatódik a változóan napos, felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Hajnalban 2-7 fok, holnap napközben 13-19 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Újra humanoid robotokról beszélgetünk. Nem véletlenül egy vezető kínai céggel kapcsolatban írt Desi egy posztot, ami visszavitte őt a gyerekkorába, és visszaviszi sokunkat egyébként gyerekkorba, amikor a robotokról még valami keveset tudtunk, és volt egy elképzelésünk, de hát aztán jött ugye az emberi szövet fényvázon, mindenki emlékszik a Terminátorra, és aztán itt vannak ugye most már ezek a humanoid robotok, amik sok olyan robot van ezek között, inkább így fogalmaznék, ami teljesen emberszerű. Mi a helyzet ezzel? Mit írtál a posztban? Miért tartottad fontosnak, hogy megírd ezt a posztot?
1: Azért írtam meg az egyik social médiára, a LinkedIn-re, mert gyerekként az Isaac Asimov könyveit imádtam, ezek sci-fi könyvek, és amikor velem szembe jött a hír, hogy a kínai cég prezentálta, ők a vezető humanoid robotokkal foglalkoznak, és a következő évtized stratégiáról beszéltek, hogy hogy fognak együtt élni békésen az emberek és a robotok, és olyan robotokat mutattak be, amelyeket lehet úgy is nevezni, hogy szuperbionikus. A szuperbionikus szónak a jelentése az olyan, hogy emberfeletti technológiailag felturbozott képességeket, vagy végtágokat, bionikus szem, bionikus kár, meg egyebek, ezt kell alatta érteni, amelyek a biológiai határokon túllépve mechanikai vagy elektronikus úton működnek. Ez azt jelenti, hogy akkor a robot messziről úgy néz ki, mintha egy férfi lenne, vagy egy nő, és akkor a kínaiak most ezeket azért dobják forgalomba, hogy mondjuk, hogyha van egy idős ember, akkor az a robot segítsen ő neki otthon, legyen a társa, illetve lásson el a feladatokat.
0: Tehát gyakorlatilag segítő, és mondjuk biztonságtechnikai szempontból is, mert mondjuk mellé ülhet az autóba, és akkor nem támadják meg, vagy kisebb eséllyel támadják meg, hogyha ül mellette valaki például a kocsiban?
1: Hát,
0: be tud ülni ez a robot, inkább, vagy ez inkább háztartási robot?
1: Inkább arról nyilatkoztak abba az anyagba, amelyet én olvastam, hogy az idősek, a gyermektelen családok és szeretteiket elveszítő családtagok számára egy társadalmi projekt, egy társasági projekt kapcsán dobják ezeket piacra.
0: Hogy társrobot, mondjuk?
1: Hát társrobot.
0: De miben tud társ lenni? Hát ahhoz ugye érzelmeket nem tud produkálni, de mondjuk minden felolvas, vagy válaszol?
1: Érzelmeket
0: vagy...
1: is tud produkálni, mert azt mondja, hogy a robot érzelmi interakciós modellt használ, és több mint 20 féle finom érzelmi állapotot képes felismerni 90%-os pontossága. Nem tudom, Petra, te mennyire nézted a Sophia robotot, mert ugye ez egy olyan robot, amely a közel-keleti állampolgársággal is rendelkezik, és különböző konferenciákra szoktak őt meghívni, és akkor ott elbeszélgetni vele, meg minden, csak ő úgy lép föl az illető, ez a hölgy robot, hogy akkor neki...
0: Úgy is néz ki, mint egy ember?
1: Úgy néz ki, mint egy ember, csak kerekei vannak, ugye, azokon goró, illetve az arca olyan, mint egy emberi arc, de ható a feje egy ilyen robotfej, és akkor teljesen felismerhető, hogy ő robot. Nagyon érdekes látni a különböző arcmimikait, a finom mechanikát, meg ilyesmi,
0: illetve... Közben megkerestem, látom, aha.
1: Igen.
0: És ezek a típusú robotok képesek ugyanúgy tanulni, ha látom közben színpadon, és képesek ugyanúgy tanulni, mint ahogy képes tanulni a ChatGPT, vagy ahogy képes tanulni a mesterséges intelligencia, vagy bármelyik ilyen felület, aki a kérdéseink által tanul szóhasználatot, és így aztán olyan, mint hogyha valóban érzelmeket fejeznek ki. Ilyesmire kell gondolni?
1: Hát ilyesmire is lehetne gondolni, hogyha megnézem egy-két interjút, mert a Sophia robottal a YouTube-on azért rengeteg anyag van. Nemrég megint nálunk járt Bulgáriába, és akkor ott...
0: Belőle csak egy van?
1: Hát a Sophia robotból egy van.
0: Na, azt nem értem, én nem adottam.
1: De nem, ő egy híres robot. Aha. Ő egy celebrity.
0: Aha.
2: Egy robot celebrity.
1: Igen, igen, igen, igen. Olyan, mint mondjuk pont a Taylor Swift-ról beszélgettünk.
2: Igen,
1: a műsor előtt. Igen, és akkor Sofia is egy nagyon ismert személyiség, csak nem emberi, hanem egy robot, és nagyon szépen tudja kifejezni magát.
2: Igen, mimikája is van.
1: Mimikája is van, illetve jól gondolkodik, és nagyon érdekes, hogy mennyire magas IQ szinten tud hozzászólni különböző témákhoz.
2: Ezeket hogy tanítják meg neki? Mert egy gondolom folyamatosan frissíteni kell a tudását. Ő is így tanul?
1: Én amennyiben tudom, mert ugye nem vagyok a robot szakértő, végsőképpen ugyanúgy, ahogy tanítjuk a mesterséges intelligenciát, meg a Sofia robotnak is, hogyha nem táplálunk be energiát, akkor nem fog működni. Ugyanúgy, ahogy a telefonunk. Nem úgy, ahogy mi emberek, bár mondjuk ahhoz, hogy mi is működünk, akkor kell megfelelően enni, inni, aludni.
2: Kell töltekezni.
1: Igen, igen, igen, ők meg másképp töltekeznek.
2: A cikkben nem volt szó arról, hogy az emberek hogyan reagáltak ezekre a társrobotokra? Tehát milyen visszajelzések érkeztek, hogy valójában az embernek a mentális egészségét, az adott egyedül maradt embernek a mentális egészségét, az érzelmi intelligenciának az épségét, a hétköznapjait hogyan javította meg ennek, vagy az ilyen típusú robotoknak a jelenléte?
1: Erről sajnos nem számoltak be. Én azt tudom mondani, hogy a gyerekeink, azok biztosan, hogy most már, amikor a következendő években bemennek dolgozni, most már kobotok, más robotok, más technológiák együtt fognak dolgozni, és ez nekik nem lesz furcsa, úgyhogy én azt gondolom, hogy abba az irányba megyünk, hogy egyszerűen megszokjuk őket, ugyanúgy, ahogy megszoktuk azt, hogy akkor az utcán kocsik közlekednek, mert ugye...
2: Vagy egy kis mű, vagy egy furcsa szerkezetbe beszélünk.
1: Igen, igen, vagy egy furcsa szerkezetbe beszélünk, vagy azzal a szerkezettel mondjuk innen Magyarországról azonnal el tudjuk írni Ausztráliát, és akkor beszélgetni az ismerőseinkkel. Az egyik kedves ismerősöm nemrég jött vissza Shanghai-ból, és akkor mondta, hogy nagyon érdekes volt látni a parkokban a tájcsúzó robotokat. Hát végsőképpen mondjuk a robotoknak az egyik funkciója, mert ugye mi emberek így fejlesztettük őket, hogy a mi épségünkre vigyázzanak, és akkor ne legyen semmilyen hátsó szándékuk.
2: Érdekes végig gondolni azt is, amitől annyira fél az emberek túlnyomó többség, aki nem foglalkozik behatóan ezzel, hogy ellenünk fordulhatnak-e a robotok, bajunk lehet-e belőle, okozhat-e problémát, tehet-e kárt, ha megzavarodik a robotnak a programja, az úgymond az agya.
1: Persze, előfordulhat akar ilyen, ez egy kicsit olyan, mint amikor a személygépkocsinkat nem megfelelően kezeljük, vagy irányítjuk. Tegyük föl, sajnos voltak olyan sajnálatos esetek, hogy valaki elfelejtette parkoló üzemmódba betenni a kocsit, akkor kiszállt, és a kocsi meg elindult. Végsőképpen mi vagyunk azok, akik a mesterséges intelligenciát létrehoztuk, és megcsináltuk úgy az üzleti modelleket, ezeket a technológiai dolgokat, hogy a mi hasznunkra legyenek, és akkor a mi kezünkben van azoknak az irányítása, illetve mi vagyunk azok, akik, ahogy magyarosan mondjuk, ki tudjuk húzni a dugót a 220-ból, és akkor az már nem kapja meg az energiát, és akkor
2: neked
1: nem tud.
2: Van bármilyen robotod? Vagy mondjuk robotporszívó, gondolom, igen,
1: robotporszívó, egy robot fűnyírő, illetve egy Google-em, akivel reggel szoktam beszélgetni, milyen lesz az időjárás.
2: Okay,
1: meg az
2: olyan...
1: okos telefonok.
2: Aha, van olyan robot, akit szívesen vennél a hétköznapjaidban? A jelenlétét szívesen vennéd?
1: Igen, az otthoni háztartási dolgokra. Pont ablakmosásról beszéltünk. Van egy robot mosom is, de annyira nem vagyok megelégedve a performance-ról.
2: Szóval te szívesen alkalmaznál egy háztartási robotot, aki mondjuk, mint egy bejárónő, takarítónő, ő teszi a dolgát. Aha. Ezek ugyanúgy meg tudnak mindent csinálni, mint ahogy megcsinálja egy ember, tehát azt mondom, az összes sarkot takarítsa ki, ezt és ezt és ezt így csinálja meg, vagy bennük van egy alapprogram, és az alapján készítik el, vagy én magam pluszokat tehetek még bele a saját igényeim szerint?
1: Hát attól függ, hogy mennyire jó a finom motorikája ezeknek, de hogyha megnézzük az otthoni porszívót, vagy az otthoni fűnyírót, azt is mi tanítottuk be, hogy merre menjen, hányszor menjen, hogy csinálja, milyen sorrendben, meg egyebek. Persze lehet automaten is elindítani, aztán egy körbe-körbe meg teszi a dolgot, de hogyha az ember úgy szeretne a dolgokat megcsinálni olyan sorrendben, akkor tudja tanítani. Én amiatt gondolom az, hogy egy idő után tök jó, hogyha van egy ilyen háztartási robot, mert akkor az embernek több ideje fog maradni a családra, a pihenésre, tanulásra, feltöltődésre.
2: Tulajdonképpen a robotok úgymond elég ilyen régóta jelen vannak az életünkben, még akkor is, hogyha nem feltétlenül a hétköznapi életben, de mondjuk ott van az első, ami eszébe jut az embernek, bár lehet, hogy ott csak a szóhasználata, az a robotpilóta, ugye? Akár mondjuk, hogyha tempomatra tesszük az autót, vagy ott vannak az önvezető autók, de hát elsőképpen ugye ott vannak a repülőn a robotpilóta üzemmódban működő, nem tudom én, egységek, vagy technológia. Ami nyilván nem az, hogy ott ül egy robot, és a pilóta elmegy aludni, és beül a helyére egy robot, aki egy ember fazonú robot, hanem hogy ott van egy működő technológia. Ezek tulajdonképpen ugyanazok? Tehát lehetne egy humanoid robot is, aki irányítja a repülőt, vagy itt egyszerűen csak elég egy program?
1: Én utaztam úgy, szerintem tavaly volt két olyan utazásom, amikor egy kicsit így megijedtem, mert azt mondtak, hogy elég nagy köd volt, amikor jöttünk vissza Budapestre, és mondtak, mindenki kapcsolja ki a telefonját is, mert ugye általában leszálláskor már nem lehet a kezünkbe a notebookunk, meg egyebek, mert most robotpilóta fogja letenni a repülőt. És akkor mondom, Uramisten, az akkor hogy fog neki sikerülni, de nagyon jól sikerült, és akkor van egy...
2: Vajon miért? Mitől függ ez?
1: Mert sokkal jobban szerintem tud kommunikálni azokkal.
2: Ja, meg navigálni a tereptárgyat.
1: Meg érzékelni ezeket a dolgokat, és jó lesz a terepülő, semmi nem történt. Ismerősöm a LinkedIn a social médián egy olyan bolgár pilóta, aki celebrity, már mint úgymond híresség, mert nagyon sokat posztol, illetve a repülőssel kapcsolatosan megoszta adatokat, és nagyon sokan követik, konferenciákra is szoktak meghívni, és akkor kérdeztem ott az egyik posztomba, bejelölve őt, hogy akkor ez most mennyire veszélyes. És nagyon szépen leírta, hogy ez annyira jó be van gyakorolva, annyira jó együttműködnek a rendszerek, hogy semmi gond nem lehet. Na, így megnyugodtam, aztán jöttem vissza egy másik kontinensről Európába, és értelemszerűen sokkal, de sokkal nagyobb repülővel, és megint az volt, hogy akkor most bekapcsoljuk a robotpilótát.
2: De az érdekes, hogy emiatt szólnak. Azért szólnak, csak hogy legyen indoklás arra, hogy kikapcsolod a telefonot, mert nagyon sokan
1: szoktak. Én erre tudok gondolni.
2: Rebelliskedni, hogy jaj, nem kapcsolom ki, meg nem, elég a repülő üzemmód, miközben az sem elég azért
1: ilyen helyzetben. Igen, azt kérték, igen, hogy azt is kapcsolom.
2: És mit láttál az embereken? Ugyanúgy megrémültek, mint te?
1: Nem, már nem. Szerintem egy idő után már mindenkinek lesz egy-egy olyan repülése, ahol elmondják, hogy akkor most a robotpilóta

0: könnyíti az életét, vagy esetleg hasonló, mint ő, és akkor sokkal több is összetettebb a feladatokra.
1: Igen, és nem egy szolgája van, mert ez nincs olyan dolog lenne, hanem van egy robotkája. Hová fejlődhet ez, Deszti? Ezt már rég meg akartam tőled kérdezni, hogy nyilván a határa csillagoség, és talán el sem tudjuk képzelni azt, hogy az életünk milyen területén, és mennyire jelentősen jelenhetnek meg majd folyamatában a robotok, de hát ez már azért történik. Lehet, hogy nem itt a Budapesten a 14. kerületben, vagy a 12-ben, vagy a 2-ben, vagy bárhol, de azért mondjuk, hogyha Kínát nézzük, amit sokszor emlegetsz, akkor ott azért már tulajdonképpen a hétköznapi embereknek, a hétköznapi életében jelen vannak hétköznapi robotok.
0: Igen, gondolom veled is szembe jön a Facebookon a kis videókba az, hogy Kínában a manikűrös az már úgy egy robot, hogy oda beteszed a kezedet, és akkor megcsinál a körmödet, vagy vannak olyan fodrászszalonok, ahol a hajmosást egy robot végzi, és sorolhatnám, tervezek majd össze a Kínába menni, úgyhogy kíváncsi leszek.
1: Jössz a friss hírekkel.
0: Igen, igen, fogok jönni a friss hírekkel. Én mindenképpen amondó vagyok, hogy azok a feladatok, amelyek veszélyeztetik a testi épségünket, vagy pedig túlságosan nehéz dolgok vannak, mint amikor mondjuk 50 kilós zsákokat kell emelni, meg egyebek, hogy akkor leváltanak minket a robotok, vagy tegyük föl, most a múlt héten annyira meleg volt, hogy akkor már reggel 6-kor, 7-kor is 30 fok fölött, és akkor azok a munkások, amelyek ellátják a kertészeti munkakat, meg egyebeket, szegények kint ebbe a szabadba annyira nem tudnak dolgozni, de hogyha mondjuk ilyen technológiai dolgok leváltják őket, az szerintem jó. Illetve olvastam egy amerikai hírt, hogy most már azt csinálják, hogyha van egy veszélyes helyzet, akkor oda a robotkutyát küldik, illetve a drónt, és hogyha ő már intézkedett, akkor utána mennek az emberek.
1: Melyik a legnépszerűbb robot mai napság? És akkor most nem a robotporszívó, robotfűnyíró, ki az már tulajdonképpen egy 20 éve, mondjuk egy hétköznapi dolog, 15-20 éve, tehát azt már el is fogadtuk, jó, van egy ilyen kis lapos kis izé, aztán ott jön, megy. Oké. Mindenki ad neki egy embernevet viszont.
0: Igen.
1: Manyika, meg Karcsi, meg kit, mit tudom én, tehát hogy azért próbálunk belőle embert csinálni, érdekes módon, hogy valami kontakt legyen. Ezek mellett mik a legnépszerűbbek? Mit tapasztaltál?
0: Amennyibe a telefont is robotnak lehetne hívni, mert ugye az is
1: akkor
0: egy okoz eszköz, az szerintem olyan módon a legnépszerűbb, mert ugye Afrikában is vannak elmaradott részek, ahol az embereknek azért van okostelefonja, és akkor internethez tud kapcsolódni, és akkor arról a részről is tud informálódni, hogy mi történik a globális piacon, és azért mondanám telefont, mint egy robot, mert tegyük föl, hogyha ott egy adott alkalmazásban beszélünk a saját nyelvükön, akkor ő egy másik nyelvre a valós időbe tud a másikhoz hozzaszólni, és akkor ez is egy mesterséges dolog, amely helyettünk elvégez feladatukat.
1: A robotok és a robotika folyamatosan fejlődő világáról beszéltünk most az aktualitásokat elővéve. Köszönjük, Deszti, az idődet!
0: Köszönöm!
2: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Már is olyan budapesti látnivalók érkeznek Budapest környékéről, amelyek jó alternatívát nyújtanak a fővárosi látogatásunk alatt a frekventált helyszínek helyett valami mást keresnénk fel. A Villa Budapest gyűjtött össze néhányat ezek közül, ilyen például a Mátyásföldi villatelep. Árnyas fasoraival és elegáns nyaralóival a mai napig őrzi a századforduló előkelőinek világát a 16. kerületi egykori nyaralótelep. Egymást érik itt a szecessziós, a historikus vagy épp az alpesi nyaralókat idéző villák. A valamikori nyaralóterep legtöbb villáját, a vendéglőt, a fürdőt, a báltermet és a templomot Polheim Józsefnek köszönhetjük. A villaterep egyik legszebb és legismertebb példája viszont az egykori olasz szalámigyáros háza, a Dodzi Villa. Ez a Májusfa utca és a Koronafürt utca sarkán álló épület csak úgy fürdik a floreáli szezesszióban. Tekergő növényi indák, ablakok körüli pihenőpávák, napraforgók és női alakok vannak mindenhol. Mindez pedig egy furcsa, áttört sisaktorony koronázza meg. A környéket persze egyedül is felfedezhetjük, de ha az izgalmas részletekre és korabeli pletykákra is kíváncsiak vagyunk, akkor érdemes a kertvárosi időutazó valamelyik sétájához csatlakozni. Irány az Eiffel műhelyház. A kőbányai helyszínen valamikor Európa egyik legkomolyabb vasúti műhelye volt, aminek helyét napjainkban díszletek, jelmezek, opera és balett előadások vették át. Az épület kialakítása önmagában is húzóerő. Feketeházi János hídépítőmérnök tervezte, akinek többek között a Szabadsághidat és Budapest első összekötő vasúti hídját is köszönhetjük. A vasúti szentély ma már az Operaház műhelyháza és játszótere. Összesen 9 műhely került ide, és minden itt készül, ami a színpadon bemutatott előadást azzá teszi, ami. Az Eiffel műhelyház terei minden ízükben az ipari jelleget és a kortárs építészetet tükrözik, amik szuperül harmonizálnak az itt tartott előadásokkal. Következő a Walter Rózsi Villa. Ahhoz, hogy Bauhaus stílusú villában gyönyörködjünk, nem kell mindig Budára menni. Erzsébet városban is találunk rá példát. A Bajza utcai épületet Fischer József és felesége Pécsi Eszter tervezte, és tartozik hozzá egy érdekes anekdota is. Walter Rózsi primadonna állítólag örömében sírva fakadt, amikor meglátta a kert felüli látványt. A ház kifinomult és minden íz ében modern belső terében ma a Magyar Építészeti Múzeum egyik kiállító terét találjuk, ahová érdemes időnként ellátogatni, mert mindig izgalmas tárlatokkal várják a nagy közönséget. Ráadásul az országban ez az első nyilvánosan látogatható modernista villa. Kár lenne kihagyni. Bár csak egy ugrása van a turistákkal teli Váci utcától a Verespálné utca, megmaradt egy csendesebb, hangulatos és mégis bohém, minőségi gasztrohelyekkel teli környéknek. Nyilván a jó kávézók és reggeliző helyek miatt is szeretünk itt sétálni, de az utcát szegélyező fasor és a csodás épületek csak emelik a hangulatát. Találunk itt historikus és szecessziós bérházat, a magyar történelmi alakok életnagyságú szobraival díszített épületet, de itt van a titokzatos szerb templom is, amelynek kertjébe érdemes a kapunát belesni. Az utca egyébként 1906 óta viseli a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakja, Veres Pálné születési nevén Benicki Hermin Karolina nevét, ha pedig kultúrára vágyunk, az Adi Emlékmúzeumot is felkereshetjük.
0: Programajánlót hallottak.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
2: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
5: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
2: Ez volt a Manna morzsa.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
9: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Reklám hangzott el.
11: Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben csütörtökön. Hitelhez juthatnak a kis és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak csütörtökön az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. A miniszterelnök péntek reggel először folytat hivatalos 4 szemközti megbeszélést Ukrajna elnökével. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Tisza párt lépését súlyosan antidemokratikusnak nevezte. Felidézte, hogy 2022-ben 3,5 millió magyar ember mondott nemet a gender propagandára a gyermekvédelmi népszavazáson. A 2022-es parlamenti választásokkal együtt tartott 4 kérdéses népszavazáson az elutasító válaszok voltak több mint 90%-os többségben, de a referendum 1,7 millió érvénytelen szavazat és a szükséges részvétel elmaradása miatt jogilag érvénytelen lett. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket. Ez derült ki az Európai Bizottság által készített felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább a mesterséges intelligenciát. De gyakori felhasználási területnek számít a logisztika, a tervezés és a munkaerőbeosztás is. Az európai vállalatok 61%-a véri úgy, a mesterséges intelligencia használata segít a döntéshozatalban. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is.
2: Időjárás.
11: Többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés várható. A szél többfelé megélénkül. Éjszaka 2-7 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
12: Köszöntöm a kedves hallgatókat a 2023 húsvét utáni első adás alkalmából. A Cinem Anna mai vendége ismét egy rendező, aki egy nagyon érzékeny társadalmi témát kifinomultan, részletesen és mindenkit megérintő módon vitt a vászonra. A film férjével közösen jegyzett forgatókönyvének az elkészüléséről és a forgatás részleteiről beszélgetünk majd, de először következzen röviden, ki is ő. A velem szemben mosolygó vendégem számára nem az elsődleges választás volt a filmszakma. Színész, orvos, színházi rendező és diplomata is szerepelt a gyermekkori álmai között. Egyetemistaként végül a közgázon kötött ki nemzetközi kapcsolatok szakon, amikor egy ösztöndíjjal lehetősége nyílt Kínába utazni, nyelvet tanulni. Ekkor már felvételizett az SFE-re is, de a kínai ösztöndíjat nem akarta veszni hagyni, így az utazás mellett döntött. Pekingben az első évben a nyelv elsajátítására koncentrált, de kisebb munkákat is vállalt, például egy színházban. Az ott dolgozó kollégáitól szerzett tudomást a Pekingi Filmakadémia filmrendező szakáról, ahova külföldiek is felvételizhettek. Beadta jelentkezését, és sikeresen felvételt is nyert az ottani filmrendezői képzésre. Az elvégzést követően 3 Kínában töltött év után úgy érezte, vissza kell térni Európába, ahol már a magyar filmes képzés adta lehetőségek elsajátítója lett. Ezt követően élt az Egyesült Államokban, de dolgozott Norvégiában és Izlandon is. Forgatott dokumentumfilmet életre ítéltekről és a világ hírű Oscar-díjas magyar operatőrről Zsigmond Vilmosról is. A napokban került a mozikba első nagy játékfilmje, a 6-7, amely az elmúlt 12 hónap kiemelkedő szakmai sikerű alkotása. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál Szakonyi Noémit.
13: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
12: Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Tisztázzuk rögtön az elején, hogy ugye a teljes neved az Szakonyi Noémi Veronika, de én mindenkitől csak úgy hallottam, hogy hivatkoztak rád, hogy a Noémi, meg te is úgy mutatkozol be, hogy Szakonyi Noémi, tehát akkor nem kell mind a 3 nevedet kimondani?
13: Nem kell. Így lettem anyakönyvezve, de a Noémi az bőven elég.
12: Ja, értem. Jó, oké. Mert csak nekem is 3 nevem van, és az első keresztnevemet, amilyen családi tradíció, az nekem is ott van a személyimben, de én soha nem használtam. Tehát akkor ez nálad a Noémi az elsődleges megszólítás. Tehát hogyha a nap folyamán beszélgetünk, akkor ezt használjam én is.
13: Igen, köszi.
12: Jó, szuper. Jó, köszönöm szépen. Hát jó körbe lőttünk téged, meg a filmet is, mert a Romvalter Juci is volt vendégem. Volt vendégem Hargitai László alias Pamacs, aki vágta a filmed részben, majd erről is beszélünk. Meg a Györgyi Nusi is volt vendég már itt, és vele is beszélgettünk például erről a filmről is, úgyhogy örülök tényleg, hogy ez a dolog összejött, már csak azért is, mert hogy amikor én láttam ezt a filmet legelőször, akkor én benne vagyok az NFI, a hallgatók talán már tudják, hogy én benne vagyok a Nemzeti Filmintézetnek az ilyen televíziós, meg rövidfilmek kisfilm elfogadó bizottságába, és elén került ez a produkció, mint hogy televíziós film, és nekünk erről véleményt kellett mondani, hogy nemzetközi értékesítés, meg különböző platformokra fölkerülés szempontjából hogyan és miként értékeljük ezt a filmet. És este megnéztem otthon ezt a filmet, és így ledöbbenve ültem, hogy ezt nem akarom elhinni. És rögtön fölhívtam a Pamacsot, mert láttam, hogy vágta a Pamacs, és kérdeztem, hogy és ezt így hogy? És ezt hogy lehet, hogy Magyarországon van egy ennyire nagyon kifinomultan, érzékenyen elmesélt történet, ami nagyon-nagyon jól van elmesélve, nagyon jó a vágás, nagyon jók a szereplők. Szóval egy nagyon kellemes élmény volt. Most neked így milyen, hogy már a közönség is látta, és azt gondolom egyébként, hogy hasonló reakciókat fogadsz, mint amit most én is felvezettem.
13: Igen, nagyon köszönöm. Én boldog vagyok, mert úgy tűnik, hogy a közönség szereti a filmet, és tudnak kapcsolódni a filmhez, és mindenki valahogy más-más aspektusokat lát meg a filmben, és máshogy rezonál a filmre. Szóval nagyon érdekes és sokszínű visszajelzéseket kapunk.
12: Most neked így, hogy a film a mozikba került, kicsit nyugodtabb lett az életed, vagy pont ellenkezőleg?
13: Sokkal nyugodtabb. Igen, valami lekerül ilyenkor az ember válláról szerintem, hogy moziba megy, és valami más elkezdődik. Az izgulás azon, hogy vajon hány ember fogja megnézni a filmet moziban, hány emberhez fog eljutni, az emberek mit mondanak, gondolnak majd a filmről, a film milyen diskurzusokat generál, szóval ilyenkor jön egy másfajta izgulás.
12: Mert hogy ugye ez eredetileg televíziófilmnek készült, tehát ez úgy volt, hogy nem megy moziba. És ugye amikor a Romvalter Judittal is beszéltem, őt másnap reggel hívtam föl, mert nem akartam este 11-kor a Juditot zavarni, és így kérdeztem tőle, hogy de hogy ez miért tévéfilm? Hát ennek annyira a moziba, meg annyira a fesztiválokon lenne a helye, mert hogy lehet, hogy a televízióban többen néznék meg számszakilag a filmet, csak ugye az a fajta felhajtás, ami egy mozifilmet kísér, mind a sajtó, mind pedig a közönség érdeklődésétől, az sokkal inkább kell egy ilyen típusú témának, meg egy ilyen történetmesélésnek, hogy a visszajelzések alapján milyen volt neked például rendezőként, hogy jöttek hasonlóan, mint én is, hogy akik Judit, legyen már ebből tévéfilm helyett mozifilm.
13: Igen, de szerintem a Judit is így gondolta, tehát ő is látta ebben a filmben a potenciált. Ugye azért lett tévéfilm, mert tévéfilmes pályázatra pályáztunk. Tehát mi 2020-ban, amikor New Yorkban nagyon rossz lett a pandémiás helyzet, akkor költöztünk haza Budapestre, és akkor beszéltünk a Judittal, és mondta, hogy most nyíltak ezek a pályázatok, és hogy van tévéfilmes pályázat. Ugye inkubátor a szeptemberben van, tehát abból már egyértelműen itt kifutottunk timeline-ilag. És akkor mondta, hogy van-e bármilyen ötletünk tévéfilmre, mert korábban már beszéltünk a Judittal, hogy jó lenne együtt pályázni, és akkor mondtuk, hogy hát igazából van néhány terv, a Mátéval átbeszéltük, és akkor prezentáltuk a Juditnak ezt az ötletet, és neki is nagyon megtetszett, úgyhogy így közösen bele vágtunk ebbe. Valahogy azért is szerintem nem gondolt arra, hogy neki futásból mozifilmet csinálunk, mert a tévéfilm az egy jó ilyen lépcső szerintem egy első filmesnek, hogy nincs egy olyan fenyegető érzés, hogy mozifilm meg egy olyan nyomás az emberen, bár van, de hogy mégis úgy kisebbnek tűnik, hogy ez egy tévéfilm, de én nagyon boldog vagyok attól, hogy olyan színvonalon sikerült megcsinálunk ezt a filmet, hogy aztán mozikba is és vetítik.
12: És nagyon nehéz volt átminősülni tévéfilmből mozifilmé?
13: Azt nem tudom, hogy a procedúra hogy volt, ezt erről a Judit tudna mesélni. A tévés bizottság elengedte, a mozis bizottság befogadta, de aztán a forgalmazási pályázatot elutasították, tehát forgalmazásra nem kaptunk támogatást, de az Uránia film ennek ellenére felkarolta a filmet, és ők vitték végül így moziba.
12: És ugye most már, mikor ez a beszélgetés zajlik, akkor már ugye túl vagyunk az első hétvége nézőszámain.
13: Sőt, a másodikon is,
12: igen. És tényleg jól teljesít a film, tehát a magyar drámai filmekhez képest nagyon jó a nézettsége, úgyhogy, és gyakorlatilag nem kap akkora vászonszámot mondjuk, mint egy hollywoodi produkció sajnálatos módon, de úgy tűnik, hogy ez a fajta lelkes számára, hagyomány, meg kritikai vélemény, az úgy tűnik, azért mégiscsak hat az emberekre.
13: Igen, a forgalmazónak az volt a stratégiája, hogy nem feltétlenül játsszák minden nap a filmet, inkább ártmozi hálózatokban, úgy tudom, hogy két plázában is játsszák Budapesten, de máshol nem, és inkább sok közönség találkozót szerveztek, mert fontos az, hogy ezután, a film után tudjunk beszélni a nézőkkel, és ők is feltehessék a kérdéseiket, sőt, sokszor szakértőkkel együtt megyünk, szakemberekkel együtt, és azok a beszélgetések mindig nagyon jól alakulnak, úgyhogy inkább ez volt a megközelítés, meg hát erre volt lehetőségünk.
12: Milyen érzés az, hogy most kvázi naponta kell a filmről beszélni, és még itt is velem?
13: Egyébként jó, már azt hiszem könnyebben megy, bár én nagyon izgulós vagyok, és általában utána mindig azon gondolkodom, hogy mit kellett volna máshogy mondani, vagy még mondani, vagy mit nem kellett volna. Szóval, hogy azért én egy ilyen izgulós természet vagyok, szóval nem olyan könnyű.
12: Ezzel a mentalitással nehéz elengedni egy filmet, hogy na jó, utolsó vágás vége, most már ne nyúljunk hozzá többet?
13: Nagyon. Ja. Nagyon, és én nem is tudtam, szóval van egy rendezői vágat is, szegény Pamacsnak hullott a haja tőle, de nagyon nehéz. Befejezni nem is lehet, csak abba hagyni, ugye, hogy tudjuk, a Pamacs is szokta mondani. Úgyhogy végül is abba hagytuk egy ponton két verzióval, és az egyik ment a moziba, a másik meg az én fiókomba.
12: És ez majd egyszer csak van, amikor napvilágra kerül?
13: Hát még az is lehet.
12: Mennyiben másabb az a vászonra került változattól?
13: Én azt gondolom, hogy a vászonra került változat az közönségbarátabb, az enyém az hosszabb egy ilyen 15 perccel, uh-huh. és más ezért teljesen a ritmusa, uh-huh. És kevésbé, tehát kevesebb dolog van a nézőre bízva, egy sokkal lélektanibb film uh-huh. által.
12: A rendezői magabiztosságod most ezután, hogy a film elkészült, nagyon jó a fogadtatás, most ha lehet ilyet mondani, hogy az 1-10-es skálán most hol van?
13: Mármint micsoda?
12: A rendezői magabiztossági szintet hova tennéd?
13: Hó, hát ez nehéz kérdés, nem tudom. Szerintem ilyen 7 körül lehet, tehát hogy azt érzem, hogy szívesen rendeznék még, de nem tudom, ez egy nehéz kérdés, ezen nem gondolkodtam. Nem szeretek belegondolni, mert akkor mindig megijedek ettől. Szóval inkább olyan ösztönösen megyek bele, tudod, ezekbe a helyzetekbe, prekoncepciók meg olyan tudatosság nélkül, és akkor közben valahogy kialakul, és felvértezem magam, és most, hogy így megkérdeztél erről, hirtelen éreztem egy falat, hogy erre most nem tudok ránézni.
12: Akkor ne nézzünk rá. Akkor én úgy kérdezem inkább, hogy neked a filmrendezés az inkább munka, vagy szórakozás?
13: Egy flow élménynek gondolom, bár kicsit stresszes flow élmény, szóval a flow és a stressz között változik valahol, de én nagyon felszabadultan érzem, tudom érezni magam, amikor minden körülmény meg feltétel adott ahhoz, hogy jól dolgozzunk. Szóval szórakozásnak nem tudom, hogy tudom-e valaha tekinteni, de boldogság és örömforrásnak mindenképpen.
12: Mert hogy ugye producer is vagy, filmrendező is vagy, egy picit dokumentumfilmes is vagy, hogyan tudsz választani a szerepek között?
13: Hát mindig, amire szükség van, azt kell előhúzni, szóval hát a 6 hét alatt egyébként nagyon jó fejek voltak azok a rendezők, akiknek a dokumentumfilmjén producerként dolgoztam, mert értették, hogy most egyszerűen a 6 hétnek kell előtérben lennie, és persze az agyam hátsó részében állandóan ott munkáltak azok a filmek is, de szerintem nagyon jól, vagy jó kommunikációval így megoldható volt az, hogy azoknak a filmeknek az integritása se sérüljön.
12: A producerségről beszéljünk egy picit?
13: Beszélhetünk.
12: Mert az egy izgalmas téma, hogy ugye ti a főiskola elvégzése után egyszer csak úgy gondoltatok, hogy na, akkor most mi álljunk össze, és csináljunk filmeket.
13: Igen, de ezt is egy film hozta, hogy én elkezdtem dolgozni az első filmemen, és ahhoz kellett, ahhoz, hogy számlaképes legyek, a legegyszerűbb az volt, hogy itt csináljunk egy céget, mert akkor abból majd lehet építkezni.
12: Melyik volt ez a film? Csak hogy a...
13: Ez a Szilánkok című film, a családomról készülő dokumentumfilm, ami még mindig forog, szóval ez egy ilyen hosszú távú projekt, és akkor azt egy, annak a producer egyébként Hutlassa Tamás és Ugrin Julianna ketten csinálják, és akkor még akkor létrehoztuk ezt a céget, mert én és a Máté, és rájöttünk arra, hogy ezt fent is kellene tartani, tehát hogy kellene pályázni, és igazából ez hozta a producerséget, illetve az, hogy néhány osztálytársunk megkeresett minket, hogy szuper lenne együtt pályázni, mi lenne, hogyha mi intéznénk a beadásval, így valahogy belenőttünk, plusz én a Julótól rengeteget tanultam, a Tamástól is, de a Juló ugye abszolút benne volt akkor a dokumentumfilmes nemzetközi körforgásba, sokat jártunk nemzetközi workshopokra a filmemmel, és rengeteget tanultam tőle.
12: És ugye aztán elindultál a nagyvilágba még korábban. Az, hogy ennyi helyen jártál, és utána mégiscsak visszakerültél Budapestre, ha jól gondolom, a te karrieredben is meghatározó szerep jutott Almási Tamásnak, akire már nem először hivatkoznak itt a mikrofon mellett a filmesek.
13: Igen, a Tamás abszolút, hát nagyon hálás vagyok neki, hogy felvett abba az osztályba, mert ugye nem csak a diplomámat köszönhetem neki, hanem a férjemet is, és hát rengeteget adott, szóval Tamásnak nagy hatása van és formáló ereje, de valahogy ezt az egészet annyira jó érzékkel csinálja, hogy te nem veszed észre, hogy formálódsz, tehát tudsz ilyen kamaszosan viselkedni ebben az iskolai helyzetben, és mégis szeretve vagy, meg ugye egyengetve van az utat, szóval ez egy jó időszak volt, ez az egyetem, meg a Tamásnak a, hogy mondjam, ott a kis keltetőjében lenni.
12: Az inkubátor programjában.
13: Igen.
12: Te hogy emlékszel vissza, hogy mivel sikerült meggyőznöd például a Tamást arról, hogy fölvegyen az osztályába?
13: Szerintem ő nagyon szeret a felvételi filmemet. Most nem is tudom, hogy amit a felvételére készítettem, én Kínában forgattam egy kis filmet, és azt adtam be, és az őt nagyon megérintette, én így emlékszem. Uh-huh. És akkor voltak utána beszélgetések, és ott is valahogy jól tudtunk kapcsolódni egymáshoz.
12: Hogyan talált meg a 6-7-nek a témája téged?
13: Hát a Mátén keresztül, mert a Máté volt...
12: A Mátéra már sokat szor hivatkozunk, de hát akkor...
13: A férjem, Vince Máté, igen. És a 6-7-nek az, tehát az alkotótársam végig volt ebben a folyamatban.
12: Én is hivatkoztam.
13: Lényegében együtt csináltuk ezt a filmet, és ő neki volt témája már az egyetemen az örökbefogadás, őt ezt foglalkoztatta, ez a gyermekvédelemről csinált a diplomafilmjét is, nemzetközi örökbefogadásról is forgatott, illetve forgat most egy hosszú távú dokumentumfilmet már 8 éve, és ő találkozott először a 6-7 jogszabállyal is, és mesélt róla, és akkor úgy volt, hogy először egy dokumentumfilmet készítünk, de aztán ebből lett a játékfilm végül.
12: Ugye, ha jól tudom, ha te először, amikor nem mentél Kínába, és élsz a SFA felvételiddel, akkor egy osztályba kerültetek volna.
13: Igen.
12: Szerinted más lenne az életed, hogyha akkor itthon maradsz?
13: Biztos vagyok benne, hogy igen? Teljesen más lenne, igen. Meg a személyiségem is.
12: Uh-huh. Jó, akkor ezt a Kínát, ezt majd még körbejárjuk, de hogy, tehát ugye most említetted, hogy például ugye van a Máténak ez az amerikai házaspár, aki három, nem te mondtad, ezt én tudom, bocsánat, elmondhatom én, vagy...
13: Nyugodtan mondjad.
12: Tehát hogy ugye hogy van egy amerikai házaspár, akik három roma származású kislányt fogadtak örökbe, és ugye őket kíséri a Máté ezzel a dokumentumfilmmel ugye végig.
13: Igen, most már 8 éve, nagyjából 12 évig szeretne forgatni, és a keret ennek az, hogy a amerikai házaspár, ők mormon vallásúak, és ezért a lányok is mormonok már, és a mormon vallásban van egy olyan rész, hogy amikor 18 éves leszel, akkor

0: unatta meg magát, és ő egy egész estés filmet szeretne ebből csinálni. Aztán, hogy mi lesz ennek a realitás, azt meglátjuk. Évente kétszer forgatunk velük körülbelül, meg van egy, vettünk nekik egy kamerát, amivel csinálnak ilyen házi felvételeket. Úgyhogy hát baromi sok anyagunk van.
1: Hát ez nagyon sok, igen, mert ugye ha most azt hiszem, hogy mondjuk egy ilyen Gyűrűk ura hosszúságú három órás produkció, az se biztos, hogy jól működik. Tehát, hogy a sorozat az valóban jobban működhet.
0: Igen, de közben a Boyhood is jól működött, szóval... Vagy nem? Szerinted nem?
1: Igen,
0: nem,
1: igen.
0: Nem a legjobb Linklater, de azért működött.
1: Igen, működött. Hát jó, hát a kis hány év van még ebből vissza?
0: Még négy, öt. Még plusz négy. A vágás, ami szerintem az lesz, az nagyon hosszú idő lesz.
1: Az nem lesz egyszerű.
0: Igen.
1: Hát több projekt is, amin dolgoztok, az egy ilyen kutatómunka eredménye, tehát ami tulajdonképpen dokumentumfilm is lehetne. Tehát, hogy a témák azok így az utcán hevernek? Vagy
0: ti ezt a Tamás nagy mondása, igen. A téma az utcán hever, Almási Tamás nagy mondása, igen. Ez így van. Tényleg, hogyha az ember figyelmes és nyitott, akkor szerintem megtalálja őt az, amiről forgatnia kell.
1: Hát most nagyon banális leszek, és nagyon popcorn fogyasztó mozinéző, de hát ahogy K. ügynök is kinyitja a bulvárlapokat, és akkor ott az idegenek után kutat, nálatok hogy kell elképzelni ezt a kvázi kutató munkát?
0: Inkább halljuk ezeket a történeteket, tehát én nem igaz, halljuk vagy olvassuk, szóval volt olyan történet, ami nem tudom, a Telexen olvastunk egy cikket róla, és akkor abból született egy dokumentumfilm, vagy megkerestek minket, vagy mi hallottunk barátoktól olyan történeteket, amiket érdemesnek találtunk arra, hogy belássuk magunkat. Szóval szerintem nyitottság meg érdeklődés, és akkor mindig nehéz kiválasztani egy témát, mert utána azért nagyon hosszú ideig együtt él vele az ember, szóval alaposan át kell gondolni azt, hogy tényleg tud-e ezzel a témával éveken keresztül akár foglalkozni.
1: Hát ugye most kicsit elkanyarodtunk a 6-7-től, de azért a 6-7-nek az elkészülése, mármint a forgatókönyvnek az elkészülése se pár hónapos projekt volt, hanem azért ennél hosszabb ideig érlelődött a történet.
0: Igen, a kutatómunka az nagyon hosszú volt, a forgatókönyv az ugye rövid volt, mert maga a tévéfejlesztés az egy rövid időszakot ölel fel, de hál' Istennek nagyon jó emberekkel dolgoztunk. Daud Dani volt a társírónk, aki forgatókönyvíró, Nagy Végergő volt a filmintézetnél a konzulensünk, vele is szuper volt a munka, úgyhogy az egy rövidebb időszak volt, de a kutatás az valóban, hát azok évek voltak.
1: Uh-huh. És mikor dől el az, meg hogyan dől el az, hogy mondjuk egy ilyen projektbe, egy bármilyen projektbe érdemes hónapokat, akár éveket beleölni? Tehát mi az a erkölcsi vagy morális fokmérő, ami alapján az ember azt mondja, hogy na jó, akkor most ezzel a témával foglalkozzunk?
0: Szerintem ezt az ember a lelke mélyén érzi. A zsigereidben érzed, hogy erre a témára vagy teremtve, vagy nem, és hogy bele tudod-e rakni ezt a munkát. Ez az elején eldől, amikor egy picit elkezded meg kapargatni, és utána látod, hogy milyen tengernyi ilyen szurokszerű ragacsos anyag van alatt, amiben még neked alá kell merülnöd, és hogyha ez még mindig vonzó számodra, és azt gondolod, hogy ezt meg kell tenned és csinálnod, akkor beleugrasz. Uh-huh. Szóval ez már ott az első pár hónapban szerintem eldől.
1: Uh-huh. Például az, hogy a három roma kislány történetét követitek, abban például van szerepe annak, hogy az Istenhez való viszonyulás, vagy a hithez való viszonyulás? Ugye itt említetted, hogy mormonok azok, akik örökbe fogadták a gyerekeket.
0: Ezt az élet hozta, szóval nem... Ugye ott az örökbefogadásról, a nemzetközi örökbefogadásról szeretett volna Máté már évek óta készíteni egy filmet, és nem volt olyan család, aki beengedte volna ebbe a hát nagyon érzékeny időszakba, mert van egy 30 napos ilyen összekötési időszak Magyarországon, amikor megérkeznek a külföldi párok, és a örökbe fogadni kívánt gyermekek, ők eltöltenek 30 napot együtt, és hát ez nyilván nagyon nehéz, mert nem beszélik ugyanazt a nyelvet, borzasztó.

0: piacon sok konfliktus van, és hát mindenki elhajtotta a Mátét, hogy nagyon aranyos, de szó se lehet róla, és akkor volt ez a házas pár, akik mondták, hogy persze, hogy ez egy ilyen egyetemi projekt, hát akkor szívesen segítünk, mert a mormon vallásnak az alapja a segítség. És a Máté így végig volt velük 30 napot a legnehezebb periódusban, aztán elment velük az Egyesült Államokba, kirepült a családdal, szóval a mormon vallásnak valahol köszönhetően volt lehetősége arra, hogy el tudja kezdeni ezt a filmet forgatni.
1: A témák az utcán hevernek, hivatkozzunk erre megint, de hogy szerinted mi lehet annak az oka, hogy Magyarországon az író-rendezők többségét ezek a kisrealista drámák foglalkoztatják inkább? Tehát mi lehet ennek a hátterében?
0: Szerintem alapvetően minden országban van ilyen. Vagy én nem látok különbséget az amerikai úgynevezett independent film és a magyar, nevezzük arthouse független szociodrámáknak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az alkotók egy része mindenhol érzékeny a társadalmi témákra, és hogy foglalkoztatja őket ez az ország, amiben élnek. És akkor van ugye egy másik része az alkotóknak, akik meg inkább a szórakoztatás felől közelítenek, meg aki kapcsolódás felől közelítenek, és őket meg az érdekli, motiválja, hogy a nézőt egy picit elhozzák a mindennapok a súlyos terhei alól, és ne azt lássa a néző, amit egyébként a hétköznapokban megél, és ne arra kelljen reflektálnia, hanem egy teljesen másik világba feledkezhessen bele. Szóval én azt gondolom, hogy ez mindenhol így működik.
1: A nézőben azért általában van egy ilyen szórakozásra való éhség, amikor bemegy a moziba. Ugye többször szoktam Bújtor István kedvenc mondását idézni, hogy az emberek a moziba szórakozni járnak, a drámának ott van az élet. Ezek a fajta elmélyültebb gondolkodást igénylő filmek, ezek szerinted érdeklik még a nézőket? Meddig van ezeknek a filmeknek jövőjük?
0: Szerintem bármeddig, mindig, amíg az ember él. Én optimista vagyok, és hiszek abban, hogy az embereknek elemi igényük van erre. Úgyhogy igen.
1: Jó, mert én magam is úgy gondolom, csak hogy mondjuk, ha most az elmúlt egy-két nap általam kötelezően megnézendő filmeket nézem, mondjuk például a Renfield, vagy a Gyönyörű sorscsapás, és ezeket a filmeket megnézve azt gondolom, hogy azért sokan nagyon-nagyon alul értékelik a közönségnek a inger szintjét, vagy az igény szintjét. Tehát, hogy nem gondolod úgy, hogy mondjuk például az egyre inkább terjedő, kontrollálatlan közösségi média felületeken annyira alacsony minőségű médiatartalmak érik el az embereket, hogy az igazán minőségi munkát már gyakorlatilag észre se veszik, mert inkább már fárasztja őket ennek a befogadása?
0: Látok egy ilyen tendenciát, tehát abszolút ebben van valami, de én azt látom, hogy az emberek el vannak fáradva, nem érzik magukat biztonságban ebben a világban, érzelmileg bele vannak szürkülve ebbe a posztpandémiás háborús helyzetbe, amiben élünk, és lehet, hogy ezért is távolítják maguktól el. Szóval azt gondolom, hogy ez annak a világnak is köszönhető, amiben élünk, és azért pont azért fontosak az ilyen filmek, hogy ne lehasítsunk, meg elzárjuk magunktól az érzelmeinket, és ne hagyjuk azt, hogy a közöny eluralkodjon, hanem hogy visszataláljunk ezekhez, és újra párbeszédek születhessenek, ne csak ilyen ormótlan monológok a közösségi médiában. És azt gondolom, hogy ezek az alkotások ebben sokat segítenek, és én is nagyon örülök, amikor a közönség találkozókon viták alakulnak ki, akár különböző nézőpontok ütköznek, elkezdünk beszélgetni egymással, szóval ezek nagyon jó élmények, mert azt hiszem a párbeszéd a legfontosabb, ami most nagyon sok rétegéből a társadalomnak, meg a világnak hiányzik.
1: Amikor megnéztem a filmet, nekem is az volt az első benyomásom, hogy ha nem vagyok alapvetően érintett a film témáját tekintve, de hogy az a fajta formanyelv és az a fajta elbeszélésmód, ahogy egy ennyire számomra ismeretlen témáról tud beszélni, mégiscsak fölkeltette úgy az érdeklődésemet, hogy tudtam benni a történettel és a történetnek a főhősével is. Ugyan egy drámai filmben nehéz ezt mondani, hogy élveztem, de hogy úgy, tehát hogy érdekelt, hogy mi történik, és nem tudtam elengedni a filmet. Tehát, hogy ami miatt én magasztalom az alkotást, az pont ez a fajta hozzáállás, de gondolom ez meg az elmélyültségből, meg a témának az ismeretéből, meg azért azt gondolom, hogy egy stílusérzékből is adódik össze.
0: Biztos.
1: A részletekről?
0: Biztos, de abból is, hogy ezt a filmet egy szuper alkotócsapat hozta létre, akik mindannyian valahogy az erejükön felül, vagy a saját hatáskörüket túlépve segítették ezt a filmet, és nagyon sok minden ezeknek az alkotóknak az ötleteiből, a szívéből, a hozzáállásából bele lett gyúrva. Akár hogyha a formára gondolsz, vagy a szkriptre, vagy a színészekre, ahogy ők voltak jelen ebben a történetben.
1: De azért a végén mégiscsak az van kiírva, hogy rendezte Szakonyi Noémi.
0: Hát igen, mert valakinek össze kell fogni.
1: Ebbe hol vagy akkor te? Tehát, hogy így próbálod ezt a dolgot, úgy érzem, mint hogy picit ilyen távolságtartóan kezelni, hogy oké, ez egy csapatmunka, nyilván hát egy film, egy csapatmunka, de hát azért valakinek ezt mégiscsak irányítani kellett, nem?
0: Hát ennyi, irányítani.
1: Igen?
0: Igen.
1: Jó, mondjuk én nem tudom elképzelni, hogy te milyen lehetsz, amikor tudsz egyáltalán ilyen diktatórikus rendezői habitussal rendelkezni a forgatáson?
0: Nem.
1: Nem?
0: Lehet, hogy néha igen. Amikor dühbe jövök, de egyébként nem. Szerintem inkább egy ilyen harmonizáló attitűd.
1: Vagy észre se veszed, és meg tud úgy keményedni az egyébként kellemes hangot, hogy mindenki tudja, hogy na, itt most nincs ellenvetés?
0: Ezt nem tudom, ezt a többieknek kéne megkérdezni.
1: Jó, akkor majd, hogyha sorra kerülnek a többiek, akkor majd őket is kikérdezem. Hát hogyan találtátok meg a Román Katalint a főszereplőnek, akinek ugye ez az első nagyjáték film alakítása, meg ez az első komoly színészi alakítása, és hát azért pestiesen szólva nagyon komolyan oda tette a meccset.
0: Abszolút, abszolút. Őt az egyik volt osztálytársunk, Molvai Norbert, aki casting direktorként is Mandel Helga mellett dolgozott a filmben. Ő ajánlotta a figyelmünkbe, és hát amikor Katu bejött, akkor teljesen elvarázsolt minket, szóval azt éreztük, hogy tényleg ott van benne Zsófi.
1: És ő már így szőkén, Zsófin lépett be az életetekbe?
0: Igen, de mi egyébként nem szőkének képzeltük el Zsófit, de amikor belépett, akkor Zsófi szőke
1: akkor
0: igazából.
1: Akkor milyennek képzeltétek Zsófit először?
0: Én egyébként barnának képzeltem. Nem gondoltam, hogy ő festi a haját, de az nagyon tetszett, hogy amikor Katu jött először castingre, azt mondom, hogy picit le volt nőve a haja, és akkor villant be, hogy hát persze Zsófinak le van nőve a haja, és alul egyébként sötét barna. Szóval tényleg valahogy a Katu karakteréből is építettük Zsófit, vagy ez egy olyan folyamat volt, amikor egy egymásra hatott a Zsófi karaktere és a Román Katalin karaktere.
1: Ez forgatókönyvíróként nehéz egyébként elengedni, hogy van egy prekoncepciód arról, hogy kinek írod a karaktert, a szerepet, és aztán bejön valaki más, akibe érzed, hogy ott van az a valami, de aztán mégsem ugyanolyan, akkor sokat kell ezen küzdeni magával az embernek?
0: Muszáj elengedni, szóval nincs appelláta tényleg, és szerintem ez is, tehát hogy kell a nyitottság, meg nagyon fontos az, hogy valahogy azt hiszem, hogy ez fordítva működik, tehát persze az ember megálmodik egy karakter, de aztán valahogy mindig az, akit kiválaszt rá, valahogy az teszi magáé, vagy azt olvad össze, ez egy ilyen szinergia, amikor a karakter meg a színész, vagy az autentikus szereplő összeolvad, és akkor megteremtik azt, akit te elképzeld, és ez már egy harmadik entitás.
1: Nehéz egy első filmben, vagy első nagyjátékfilmben főszerepet vállaló színésznőt rávenni egy ilyen alakításra?
0: Nem tudom, hogy nehéz-e a Katu az elejétől kezdve 100%-ig benne volt.
1: Úgy értem, szóval... tehát nem az, hogy rávenni, hogy most ez lenne a szerep, gyászd el, légy szíves, na, léci, tehát nem erre gondolok, hanem, hogy egy ennyire mély karakterábrázolásba belemenni, és neked ezt kvázi, mint rendező felügyelni, ez nagy nehézség.
0: Szerintem ezt ő hatalmas kihívásnak tekintette, és neki kell ellenek a kihívások, szóval ilyen értelemben nem volt nehézség.
1: Uh-huh. És mennyi lehetősége volt például az improvizálásra a Katunak?
0: Abszolút volt.
1: Igen?
0: Tehát, hogy már a casting folyamata alatt is improvizáltunk, és azok bekerültek a forgatókönyvbe, aztán többször improvizáltunk el jeleneteket, amiket együtt alakítottunk a színészekkel, azok is bekerültek. A forgatáson már nem volt olyan sok hely az improvizációnak, mert hát 21 nap alatt forgattunk, szóval egy rohanás volt uh-huh. az egész, de végig együtt alakítottuk a forgatókönyvet, ami egy erős váz volt, de én nem szeretem senkinek valahogy a szájába adni a szavakat, uh-huh. hanem azt szeretném, hogyha a karakterek megrágják, uh-huh. és saját belőlük jön ki már Zsófi hangján az, hogy mit kell mondania ennek a szereplőnek.
1: Azért ez a 21 nap, ez nem sok idő, ez 3 hét, ugye? És ugye gondolom nem lineárisan történt minden esetben a felvétel, tehát hogy ez mekkora kihívás volt nektek is, hogy ezen így végig kellett szaladni, meg hát nyilván a szereplőknek is, leginkább a Katunak.
0: Hát nagyon nagy kihívás, főleg ugye a Katunak, aki minden jelenetben ott volt, és egy emberfeletti munka, de megint csak azt mondom, hogy tényleg elképesztő stábbal dolgoztunk, az operatőr fantasztikus volt, iszonyúan gyorsan mozogtak, a fővilágosítóval nagyon jól, meg a kameracsapattal nagyon jól dolgoztak együtt, hang, soha senkire nem kellett igazából várni, mindenki vagy 100%-ig jelen volt, és mindenki forró maradt, úgy egész nap nem hagyták magukat kihűlni, meg mi sem, és ez úgy mozgatott minket előre.
1: A Katujéknak a lakása az egy normál lakás volt, ahol dolgoztatok?
0: Az egy épített díszlet volt. Köszönöm
1: szépen, erre voltam kíváncsi.
0: Igen, mert én ettől nagyon fáztam, mert mindenképpen eredeti helyszínen szerettem volna forgatni. Dokumentumfilmesként ezt nagyon fontosnak tartottam, és a Covid miatt nem tudtunk eredeti helyszínen forgatni, úgyhogy sajnos díszletet kellett építenünk, de ott volt nekünk Valc Gábor, aki fantasztikus díszletet épített, és Dévényi Zoltán operatőr, aki meg hát egészen... rendkívül szerintem, amilyen közelségből tudta Katut forgatni, úgyhogy a Katu végig feloldódva érezze magát, vagy könnyeden érezze magát, nem a kameráztól feszélyezve, ebben a egyébként mesterséges térben. Uh-huh. Szóval ezt is be kellett laknunk, és ennek is meg kellett teremtenünk a pulzálását, ami szerintem sokkal nehezebb egy díszletben, mint egy eredeti helyszínen, ahol tényleg...
1: Nem pont fordítva? Tehát mondja, egy díszletben sokkal könnyebb a kamerát letenni, mert az eleve ki van találva,
0: hogy hova kerül, mit kerül. De a természetes közeget nem. Tehát pont ezt a pulzálást, amit mondok, szerintem nem könnyű díszletben megteremteni. Persze sokkal könnyebb ott dolgozni, de az szerintem az egy ilyen technikai minőség. Én pedig amit gondolok, az inkább a filmnek az élő anyag szövete, és annak a minősége, hogy hogyan válik valósága az a tér, és lesz része ennek a lánynak, a lány életének, meg a, tehát, hogy ott a kis világának.
1: Nekem egyébként kifejezetten tetszett az, hogy az épített díszlet és a valóság között jött-ment a főszereplő, mert ettől még elemeltebbé, meg ha úgy tetszik, még internacionálisabbá vált nekem a története.
0: Uh-huh. Lehet.
1: Lehet. Mindenesetre én nagyon-nagyon élveztem. És ugye, hát akkor beszéljünk meg egy picit a további szereplőkről, ugye ott van a Balsai Móni, Mészáros András, eleve a pingpongozó lányok, ugye, akik Katunak csapattársai voltak. Ugye ők, ha jól tudom, ugye valóban asztali teniszező lányok.
0: Igen, ők profi asztali teniszezők, és rengeteget segítettek abban, hogy a Katu így meg tudja vissza tudja ütni a labdát, meg a persze Katu is 2 hónapig készült arra, hogy megtanuljon pingpongozni, napi 5-6 órát edzett, és fantasztikus az, ahogy megtanulta a mozdulatokat, de a lányok találták ki azokat a koreográfiákat, tudtuk, hogy hányadik labdát fogja a Katunak ütni, hogy a Katu hogy fogja visszaadni, szóval ott tényleg az is egy csapatmunka volt, ahol ők is abszolút alkotói voltak ennek a sportfilmes résznek, meg feszültségnek, úgyhogy ez nagyon, nagyon izgalmas volt velük együtt dolgozni.
1: A György Nusit hogy sikerült megtalálni megint egy ilyen nagyon szigorú szerepre?
0: Igen, szigorú. Hát György Nusi szerintem fantasztikus, én rajongok.
1: Igen, mert én is rajongok érte, és egy annyira magával ragadó, elbűvölő személyiség, amikor így ülünk és beszélgetünk, és hogy épp mondtam is tőle, épp kérdeztem is tőle itt a mikrofon mögött, hogy az utóbbi időben nagyon megtalálták ezek a határozott, kemény női karakterek, amelyek nagyon nem rávallanak, de ő azt mondta, hogy hát ezeket imádta.
0: Igen, hát ő egy csodálatos színész, és nem tudom, van a szemében valami végtelenség, amit én nagyon izgalmasnak találok, és én azt szerettem benne, hogy tökéletesen értettem Henny nénit, úgy, ahogy ő megformálta, tehát, hogy ment a Zsófival, meg támogatta, de a saját szempontjait helyezte ő is előtérbe, szóval ezt a fajta rétegzettséget, meg árnyaltságot rögtön ott volt a tekintetében, szóval, hogy vele is hát nem volt nehéz dolog.
1: És hát ugye a Balsai Móni, akinek szintén hasonló élettörténete van, vagy hát vannak párhuzamok az ő élettörténete és a Katu élettörténete között, ez inkább segített, vagy nincs vagy?
0: Tehát a Móni történetéből semmit nem vettünk át, az ő személyes történetéből, de a Móni nagyon nagyvonalú volt, és rengeteget segített nekünk a lelkiállapotok árnyalásában, a helyzetekben, az érzelmi világ felskiccelésében, felrajzolásában, a mélységekben. Van ez az utolsó jelenet, és abban ő elképesztő módon helytállt. Én akkor nagyon meg voltam ijedve, és a Katu is. Az egy nagyon nehéz jelenet. Most nem akarok spoilerezni a hallgatónak.
1: Én majd úgy is fogok még kérdezni.
0: és hát ott azt a Móni nélkül például nem tudtuk volna megcsinálni, az ő tapasztalata, meg beleállása, meg jelenléte nélkül.
1: Az operatőrről már beszéltél meg.
0: Még a Járó Zsuzsárhoz szeretnék mesélni, mert csak ő is ide tartozik, mert ugye azt hiszem, hogy nekem ez a film 3 anyáról szól, a Zsófiról, a Beáról és az Emmáról, és Járó Zsuzsával is egyébként szuper volt együtt a dolgozni.
1: A filmben
0: Zsófi édesanyját játsza, Beát, egy bipoláris karaktert, és őt egy harsány karakternek rajzoltuk meg, ami szerintem egy nagyon nagy kihívás egy színész számára, főleg egy ilyen szociófilmben, ahol mindenkinek az a feladata, hogy a minimumok minimumával létezzen a kamera előtt, és Zsuzsa nagyon bátran beleállt ebbe a kihívásba, úgyhogy tényleg szuper partner volt ebben.
1: És hogy ők köztük a Katuval a kémia nem is igazán működött az elején.
0: Volt egy kis feszültség, igen, ami nagyon izgi volt.
1: Színésznők rivalizálása egymás közt?
0: Nem, egyszerűen a habitusuk teljesen más volt, és volt, igen, amikor így nem klikkelsz valakivel, az a valaki mindig máshogy olvas téged, picit mindig rosszul is olvas téged, tehát ugye elcsúsztok egymás mellett, és ez határtalanul izgalmas volt, mert az, itt van Bea és Zsófi, jaj, de jó.
1: És ott a köztük a feszültség.
0: Igen.
1: Volt itt nálam a műsorban a Bernard Szilárd, akivel a Lelli kapcsán és a Villányi Bennett alakítása kapcsán beszélgettünk, hogy felelősség egy rendezőnek mondjuk egy ilyen intenzív alakítás után, mint mondjuk a Zsófi karakterek Katutól, a rendezőnek segíteni lejönni a színésznek az alakításról?
0: Igen.
1: És ez, hogy nálatok ez hogyan zajlott, hogy hogyan kell ezt elképzelni? Mert én nem vagyok színész, de egy ilyen intenzív alakítás után biztos, hogy megváltozik az ember. Nem tudom elképzelni, hogy nem.
0: Abszolút megváltozik. nem tudom, én még ezt tapasztalom, nekem ezzel korábban ugye soha nem volt. A dokumentumfilmeknél ugye, akiről forgatsz, vele is kapcsolatban maradsz folyamatosan, utánköveted, hát gyakorlatilag mindenki, akiről forgattunk, hogy rengetegen, nem mindenki, de sokan az életünk részei maradtak, és Katúval is folyamatosan kapcsolatban voltunk, eltett pár nap, és mi elutaztunk Mátéval, ő is elment pihenni, és akkor írtunk egymásnak, hogy te jól vagy, nem, én se vagyok jól. Szóval, hogy az ember próbál figyelni a másikra, de azért levegőt is hagyni neki, mert tényleg nagyon intenzív ez az egész, és aztán jön egy ilyen feloldozás, és utána egy kiüresedése, és ez az űr agyon tud nyomni, de a Katu is nagyon szépen ki tudott ebből jönni, és most dolgozik, és hívják castingokra, és nagyon remélem, hogy sokan fogják hívni, mert tényleg egy nagyszerű tehetség.
1: Ez egy ilyen karrierindító alakításnak mindenféleképpen tekintet.
0: Én nagyon remélem, hogy igen, hogy ez beindítja az
1: ütletét. Szarajevóban volt a filmnek a világpremiérje, ha igen, lehet így mondani. Ott már az első vetítés után milyen fogadtatással találkoztatok?
0: Hát mi végig stresszeltük a Katúval az első vetítést, már sajnos beültünk, pedig nem kellett volna, tudtuk.
1: Miért?
0: Azért, mert valahogy pont olyan, két olyan ember ült előttünk, akik siettek valahova, és ennél a telefonjukat nézték, és aztán a felénél felálltak, és elmentek. És mi ezt értük meg, hogy az emberek így fogadják a filmet, és tényleg majdnem elsüllyedtünk, és amikor a végén lement, és az emberek felálltak, és tapsoltak, azt nem értettük, hogy de nem borzalmasan rosszul sikerült, és aztán mondták, akik máshol ültek, hogy hát mindenki sírt körülöttük, és milyen katartikus élmény volt ez közönséggel látni, szóval, hogy mi pehjesek voltunk a Katúval, de ez jellemző ránk.
1: Kár, hogy a kedves hallgatók most nem látják, hogy milyen csillogó szemmel beszélsz erről.
0: Igen, ezek erős élmények, de jó volt igazából a fogadtatás, én úgy emlékszem, hogy szerették ott is az emberek, meg a közönség.
1: Egyébként mi volt bennetek az indítatás, hogy mit szeretnétek üzenni a filmmel? Tehát amikor a közönség kimegy a moziból, akkor hogy milyen élményt vigyen magával a filmet követően?
0: Mindenképpen, hogy gondolkodjanak róla, tehát hogy a film be tudjon valahogy költözni a mellkasukba, meg a fejükbe egy kis időre.
1: De a film, vagy a szereplők, vagy a története a Katúnak?
0: Zsófi története, igen. És Zsófi egy olyan karakter, akit az elején nem feltétlenül szeretsz, nem feltétlenül szimpatikus rögtön. Van benne ez a taszító tinédzseri düh és dac, agresszió, mindennek ellene megy, de én nagyon örültem, mert nagyon sok olyan visszajelzés volt, akkor azt mondták a nézők, hogy a végén úgy megölelték volna, tehát az elején távolról indítottak, a végén úgy megölelték volna ezt a lányt, és pont igen, ezt szerettük volna elérni, hogyha az életet adókat jobban megértik, nem ítélkeznek felettük, és legszívesebben megölelnék őket, és azt mondanák, hogy rendben van, a lehető legjobb döntést hoztad abban a helyzetben, amiben voltál, és ezt elfogadjuk. Szóval valami ilyesmit szerintem.
1: A filmnek a legutolsó jelenete, mondom így, hogy abban a változatban, amit én láttam, nem tudom, hogy most ez a rendezői változat, vagy a nem rendezői változat. Ugye ott van egy vidámpark a lakótelep kellős közepén. Hogy az a kedvetekért volt ott, vagy azt ti csak már úgy felhasználtátok?
0: Nem, az úgy benne volt a forgatókönyvben is az elejétől kezdve. Aztán volt egy komoly megbeszélés, ami a költségvetést érintette, amikor gyártási oldalról szóba jött az, hogy mi lenne, hogyha ezt elengednénk, mert ugye az igen költséges, egy ilyen vidám parkos rész, vagy egy nappal kevesebbet forgatunk, és akkor mi úgy döntöttünk, hogy egy nappal kevesebbet forgatunk, mert a vidám parkot azt nem tudjuk elengedni, és akkor ebben mindannyian az egész stáb egy személyként tényleg beleállt, hogy jó, akkor legyen így, mert ez tényleg fontos, és ott volt ez a Vidám Park egyébként, ez a 15. kerület, de nem volt ott az a játék, amit mi elképzeltünk. És akkor egy másik Vidám Parkossal kezdtünk el tárgyalni, hogy hozza oda, de hát a Vidám Parkosok nincsenek jóba egymással, szóval ott komoly diplomáciai csatározások mentek, hogy azt az utolsó játékot, amire végül is a Zsófi aztán felül, az ott legyen a másik Vidám Parknak az istállójában tulajdonképpen, úgyhogy, de hál' Istennek ez egy csodálatos gyártási bravúr volt, úgy sikerült megoldani.
1: Melyik volt a film legnehezebb jelenete?
0: Az a ház. Ment a utolsó előtti, Vidám Park előtti.
1: Amikor a házban vannak. Igen. A kisbabával?
0: Igen, de ezt nem akarom belerakni, mert ez spoilerezés.
1: Szerintem nem.
0: Nem.
1: Hát, örökbeadásról szól a film, tehát nyilván a kedves hallgatók érzik, hogy megértik, hogy hát babának lennie kell benne.
0: Igen, de az volt a legnehezebb jelenet.
1: De akkor, ha nem akarsz erről beszélni, akkor...
0: Hát annyit, amit az előbb elmondtam már ezzel kapcsolatban, hogy ott tényleg a Móni rengeteget segített, meg hát az a katunak is nagyon nehéz volt, nekem is nagyon nehéz volt, ott volt ugye egy élő kisbaba, 2 hónapos, illetve 2 kisbaba, mert ilyenkor 2 kisbabának kell ott lennie, szóval azt koordinálni is nagyon nehéz volt, meg azokat az érzelmeket előhozni, az egy katarzis ott.
1: Igen.
0: És azokat megteremteni úgy, hogy egyébként nagyon kevés időnk volt arra is, hogy ezt felvehessük. Szóval az küzdelmes volt, de aztán ilyen csodálatos módon valahogy összeállt végül, de azt szerintem egy ilyen nem is tudom, szóval hogy ez nem nekem köszönhető, vagy szóval ez tényleg mindenkinek a munkája, meg ott valami történt.
1: Muszáj vagyok erre a szerénységedre kicsit rájátszani, vagy rámenni, tehát hogy Gyarmati Lívia, Zsuzséva, Mészáros Márta, Elek Judit, Szalai Györgyi, Ember Judit, Enyedi Ildikó, Ince Ágnes, Goda Krisztina, Kocsis Ági, és akkor mondjuk most még a közvetlen pályatársaidat nem is mondom, hogy milyen érzés egy ilyen társaságba bekerülni?
0: De bekerültem szerinted, vagy hát nem?
1: Szerintem
0: én nem.
1: Hát, hogyha most arról beszélünk, hogy a Katunak mennyire karrierindító volt ez az alakítás, akkor szerintem ez a rendezés nálad is legalább olyan fajsúlyos karrierindító a nagy játékfilmek tekintetében. Remélem még majd lesz idő, majd még a Zsigmond Vilmos dokumentumfilmről is akarok egy pár mondatot kérdezni, de hogy szerintem abszolút. Nem érzed úgy, hogy méltó lennél erre a társaságra?
0: Hát én nagyon szívesen, szóval, hogy ők tényleg csodálatos alkotónak tartom mindegyiküket, sőt Ember Juditról készítettünk is egy dokumentumfilmet, amit Dér Ászia rendezett, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz, meg hogy így mit lehet ebből kihozni, mert én tényleg nagyon örülök, hogy ennyire jó fogadtatás volt a filmnek, nem is számítottunk erre, csak annyira hirtelen történt. Valahogy előtte mindent úgy megterveztünk az életünkbe, és akkor jött a Covid, ami egy teljesen tervezetlen volt, és akkor jött ez a lehetőség, amit tényleg a Judit ilyen fantasztikus érzékkel
1: Ron Walter Judit,
0: és úgy megteremtődött, tehát egy picit ilyen nem akarom, hogy rosszul vegye ki magát, csak tényleg így megteremtődött ez a lehetőség, és ott állt előttünk, és baromi gyorsan kellett cselekedni, és nagyon gyorsan másztuk meg a hegyet, és valahogy nem voltak meg azok a természetes dilemmák, amik szerintem egy első filmnél megvannak, meg az a igazán hosszú alkotói folyamat akár a forgatókönyvírásnál, hanem minden olyan gyorsan történt, és ez is most azt érzem, hogy olyan gyorsan történik, hogy nehéz vele valahogy elszámolni, vagy egy nevezőre kerülni, mert minthogyha még nem lennénk ott érzelmileg. Nem tudom, hogy érted.
1: De hát van az a közmondás, hogy a tett halála az okoskodás.
0: Lehet. Egyébként lehet, hogy ezért tudott ez így kibudjanni, mert hogy valóban kibudjant, és nem egy ilyen lassú
1: forralás eredménye. Már ezt a történetet, és hogy benne voltatok, és...
0: És berobbant. Igen. Csak hogy olyan, igen, ennek van egy olyan oldala, amit az ember szerintem nehezen él meg, vagy még nem ocsúdott fel Ebbe bele, nem most futott bele.
1: Lehet, hogy ezt a munkamódszert meg kéne tartani, hogy sokáig érlelni valamit, aztán ezt csak hirtelen neki menni és gyorsan megcsinálni.
0: Lehet egyébként, ebben a hosszú követői dokumentumfilmezésben megvan egyébként ez a potenciál.
1: Itt akkor legyen az a végszó, hogy a téma az utcán hever, de az élet fűszere mégiscsak a humor?
0: Lehet, ez nagyon jó, tetszik.
1: Jó, akkor maradjunk ennyivel, Szakonyi Noémi, köszönöm.
0: Én is nagyon köszönöm.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsoridő eddig tette lehetővé, hogy Szakonyi Noémivel, a 6-7 című film rendezőjével beszélgessünk. A hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden egyéb megosztásért pedig külön köszönet. Kédul Mátyás technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Az ukrán elnökkel találkozik pénteken Magyar Péter kormányfő. Átadták a MOL biometán gyártó egységét Szarvason. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, még ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel. Holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének, további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Sikeres volt a pápán végzett sebészeti beavatkozás. A műtét utáni vizsgálatok eredménye kielégítő, közölte a 14. Leó állapotát figyelemmel kísérő orvoscsoport. Közleményük szerint a katolikus egyházfő légzési gyógytornát végzett, és elkezdett sétálni a Gemelli klinika kórtermében. Tegnap egy komplikációmentes 90 perces beavatkozás során egy rossz indulatú daganatot távolítottak el a pápa jobb tüdejéből. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket. Ez derült ki az Európai Bizottság által készített felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább a mesterséges intelligenciát. Átadták a MOL Szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Rovar alapú takarmány alapanyag fejlesztésen dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen. A kutatás középpontjában az áll, hogyan lehet a gyógynövények hatóanyagait tenyésztett rovarok szervezetébe beépíteni, úgy, hogy azok később takarmányként járuljanak hozzá a haszonállatok egészségéhez. A Mohácsi csata és Buda török megszállásának 500. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás holnap a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A tárlat a másfél évszázados háborús időszakot és a Habsburg, valamint az Oszmán Birodalom küzdelmeit mutatja be. A kiállítás jövő április 18-áig látogatható.
2: Időjárás.
3: Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS.
5: Az emberséges ember immunitása vajon milyen tőről fakad? Társadalmi kórképet rajzolunk a Crosson, a Mannán, a Cross GPS-ben. Hello, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással és vendégünkkel, Izsák Norberttel köszöntünk. Akár a Mannán, akár a Crosson hallgatsz, vagy épp nézel bennünket. Hello, fiúk! Köszi, Norbi!
6: Köszi, Móni! Köszi, Tamás!
1: Én is köszönöm, hogy eljöttél.
5: Egy hivatalos bemutatás a Norbinak, van miről beszélni. Dr. Izsák Norbert, a Pünkösdi Teológiai Főiskola docense, executive coach, coach trainer és mentor coach, MCC, amit igen sokszor látunk, most magyarázom, Master Certified Coach, legmagasabb szintű tekintélyes nemzetközi coach minősítés. Ez tudomásom szerint minimum 2500 coach ülés áll e mögött. Hát azt még azért elmondom, mert akik már nem annyira fiatalok, emlékeznek arra, hogy Norbi sok éven át újságíróként is tevékenykedett. Én nagyon szerettem olvasni a gördülékeny, olajozott és kicsit pimasz stílusát, és borszakíróként is alkotott a Norbi, és hát azt el kell mondanom, Tomi, te ezt nem is tudod, mi a Norbival olyan jókat ittunk.
1: Nem hoztál valami?
5: Magyarország legszebb borvidékeinek legszebb borait, ugyanis borpiárkodtunk, és segítettem az ő kis vállalkozását. Szép idők voltak.
1: Remélem, akkor borszakváltás fog sor kerülni.
5: Ez így megy még 50 percen keresztül.
1: Nem,
5: jó?
1: Nem.
5: Na, ami a
6: borzalmas lesz.
5: Ami a beszélgetést életre hívta, az Norbi egyik hírlevele. Április 17-én küldtett ki, én nagyon jót derültem, és ki is írtam belőle néhány gondolatot, ezt nagyon gyorsan felolvasom. Eszterházy Péter a rendszerváltás környékén úgy fogalmazott, hogy csúcsforgalom a damaszkuszi úton, utalva azokra a tömeges pálfordulásokra, amelyek során a korábbi rendszer potentátjai és csinovnyikjai hirtelen elkötelezett demokratákká váltak. A héten is nehezen hittem a szememnek és a fülemnek, amikor több nem régi még gúnyosan nyilatkozó funkcionárius bocsánatot kért elhamarkodott dehonestáló megjegyzéseiért. Minden hitemre szükségem van, hogy némelyik megtérést komolyan tudjam venni. Ez annyira Norbis, és azt mondtam a Tominak, na most jöjjön be a Norbis.
6: Nem tudta, hogy bárki olvassa a hírlevelemet, de köszönöm.
5: Nem, én nagyon szeretem a stílusodat, és azért is olvastam fel. Gondolkodtam ezen, hogy dúltak azért a harcok a te lelkedben is, és javaslom, hogy beszélgessünk erről, a lelki harcaidról, egy magyar kórképet adjunk, aztán tekintsünk egy kicsit az Egyesült Államok ideológiai hatásáról, keresztény ideológiai hatásáról is beszélgethetünk. Lévén te a doktori disszertációdat az alábbi cím alatt jegyzed, az amerikai keresztény vallási fundamentalizmus története kezdetektől 47-ig. Nem lesz ám ennyire komoly a beszélgetés, vagy mégis, de majd valahogy lazítunk. Lazítunk rajta. Na, első kérdés, ha az elmúlt 4 évet vesszük, tehát túl vagyunk nagyjából már a pandémián, 22, a háború, orosz-ukrán háború kezdődik februárban, onnantól kezdve te, és most nem csak a háborúra akarom kihegyezni, hanem a belpolitikai viszálykodásokra is, te a szellemi, lelki táplálékaidat, illetve a művészetedet hogyan fogyasztod, mennyiben változott a szellemi, lelki táplálékaidnak a fogyasztása? Ez tudom, hogy nagyon összetett, és abban annyiban segítenék, hogy én több pszichológiai tartalmat olvasok, és többet sportolok, mert sokkal nagyobb a stressz, de ez egy nagyon, nagyon profán gondolat.
6: És hogy mondjam, így szeretném elismerni a te ilyen jellegű tudatosságodat. Nekem szerintem itt több minden összeakadt, tehát én így ebben az elmúlt 4 évben lettem 50 éves, rájöttem, hogy egy csomó mindent azt munkamániával pótolok, nagyon sokszor, hogyha van valami, amivel nehezen nézek szembe az életembe, elindítok egy új projektet, belevágok valami új kihívásba, és ebből lett elegem, tehát ez így összecsúszott ez a dolog, tehát az, hogy én most nem tudom, többet sportolok, vagy több kultúrát fogyasztok, fogyasztok, vagy több teret hozok létre az életemben olyasmire, ami nem tudom még, hogy mi lesz, csak jöjjön, tehát hogy legyen egyfajta ilyen várakozás. Ez nem elsősorban szerintem így az orosz-ukrán háború miatt volt, hanem emiatt, és de most ezt így tök jó, hogy mondtad, mert lehet, hogy ez is közrejátszott benne, csak én ezt nem tudatosítottam magamban.
5: És kimutatja neked ezeket a tükröket, vagy ennyire önreflektív vagy, és azonnal analizálod magad, hogy hopp Norbi, meg kéne oldani egy problémát, itt van egy challenge, és akkor fogjunk inkább bele egy újabb projektbe.
6: Hát én szeretném ezt az utóbbit, de hát az van, hogy én minden páros héten terápiában, páratlan héten szupervízióban vagyok, vagy fordítva, tehát ebben a szakmában, így amikor ilyen segítőbeszélgetések, szupervízió, coaching, nem tudom, ilyesmi, így életveszély, hogyha az ember nem foglalkozik magával, mert olyan torzulások jöhetnek létre benne, egyrészt az évek meg a rutin miatt, hogy az nekem kis újból megy, vagy ez, hogy nem vesz észre a saját projekcióit, amikor átteszi a saját ügyeit a másikra. Úgyhogy ez nekem nagyon sokat segít, ez nem tudom, így van 7 éve most már.
5: Ja. És a lányod, aki betöltötte a 18-at, és
6: első meg 19-et.
5: 19-et a Berta? Okay.
6: Megtapsolták, kapott ilyen karkötőt is, és büszkén hordja azóta is, mint első szavazó.
5: Első szavazó. Igen. És ő is tükrözik, gondolom, tükrözi apát. Van egy nagyon jó sztorim.
6: Remélem nem, de...
5: Nem? Van egy nagyon jó sztorim a Bertával. Nem, valamilyen iskolai feladatot nem akart megoldani, nem volt hozzá kedve, és akkor az anyukája, aki coach, az apukája, aki coach, finoman kérdésekkel, a hogyan kérdésekkel megközelítette az akkor, nem tudom, 10 körüli Bertát, és akkor felkiáltott a lányot, hogy ne coacholjatok.
6: Mm-hmm. Ja.
5: De hát ez is tükör, nem?
6: Ez persze, de hát ezt minden családtagomtól megkapom. Tehát azt se kérdezhetem meg tőlük, hogy vannak. Tehát, hogy így van ez a félreértés a coachinggal kapcsolatban, hogyha feltesz egy érdeklődő kérdést, vagy rákérdezel a másik ember indítékára, vagy valami, akkor az már meló, mert hogy Magyarország olyan lepusztult szellemi, intellektuális és érzelmi állapotban van, hogy ritkán kapunk őszinte teret és figyelmet, és megijedünk akkor, hogy a másik tényleg érdeklődik irántunk. Tehát, hogy így, ha tényleg érdeklődést fejezel ki, függetlenül attól, hogy neked nincs ez semmilyen rossz szándékot, egy pszichiáter azt mondja neked, vagy egy pszichol, az unoka Zsolt, vagy a Bánki Gyuri köszön neked, és megkérdez, hogy van ma kedves Tamás, akkor már összeugrik a gyomrot, hogy itt most egy kezelésen vagyok. Nem, van egy őszinte emberi érdeklődés.
5: Mennyi idő szerinted, felrajzoltad a társadalmi kórképet egy röpke mondatban, mennyi idő szerinted, amíg elindul egyáltalán egy változás, mert olyan túlterhelt mentálisan, főleg a választások miatt a kampányát.
6: Most elindult egyfajta változás.
5: Igen, de én még nem látom a csillapodást. Még ja, mindig nem. Van
6: hát a változás elindítását kérdezted, hát hogy ez mikor érünk a végére, ez nem tudom, örök élet meg 2 nap, tehát én nem vagyok ebből a szempontból nagyon optimista, borzasztó hosszú idő.
5: És hogy reagáltatta le azt, ami mondjuk itt a kampányban történt?
6: Hát én már ilyen rezignáltan, tehát így időnként cinizmusba hajló rezignáltsággal, ami történt. Így mindig azt gondoltam, hogy na, ezt már nem lehet tovább, és akkor így valaki kinézett a képernyő, és azt mondta, hogy fogd meg a söröm. Tehát, hogy így még lehet fokozni, még lehet élezni. Én ezt nagyon szomorúan, meg sok szorongással éltem meg. Én nem is akartam elhinni a választási eredményt igazából, és azokat sajnáltam. Én feltételezem, hogy a csúcs politikában azért ezzel nagyjából mindenki tisztában volt, hogy mi fog történni, de hogy így előre tolt helyőrségként ott voltak szegény emberek, akiknek a közmédiában, meg nem tudom, mindenhol kellett tolni azt, hogy mi nyertünk, és még este 7 órakor is azt, hogy megnyerjük. Tehát volt egy ilyen együttérzés irántuk, azt hiszem.
5: Hogy jutottunk ide, Norbi?
6: Hát 16 év munkájával, azt hiszem. Tehát, hogy én nem is értem azokat, akik azt mondják, hogy hú, milyen jó volt 18-19-ig. Az, ami szerintem itt történt velünk, köztünk, ennek ott voltak a csírái, nem szoktam ilyenekről beszélni, kicsit kellemetlenül is érzem magam, de ott voltak szerintem 98-99, 2000-2001-ben. Az a fajta sírelmi politizás, most pont az a Zsoltnak van egy ilyen nagyon jó politikai blog bejegyzés sorozata, ez az erőszakos áldozatiság. Tehát amikor, Amerikában van erre egy kifejezés egyébként, amit elsősorban narcisztikus személyiségzavarban szenvedő emberek szoktak alkalmazni, ezt a darvónak hívják, hogyha valamivel szembesítelek, vagy azt mondom neked, hogy nem tudom, ez itt fekete vagy fehér, akkor az első az a defense, hogy én védekezni kezdek, a második az attack, tehát megtámadlak, és a harmadik, negyedik, ötödik lépés a reverse victim offender, tehát az áldozat és az elkövető szerepnek a megcserélése. És amikor én azt mondom, hogy te figyelj, hogy ráléptél a lábamra, minek tetted oda? Ugye? Tehát akkor te leszel a hibás azért, amit elkövettél, és én nem leszek elkövető, én az áldozata vagyok a te kíméletlen kritikádnak, meg hogy ilyeneket mondasz, gondolsz rólam. És hogy én azt gondolom, hogy ez erre épült fel egyfajta politikai rendszer, ennek a fő kommunikátora is most már beállt a damaszkuszi útra megtérni, és én borzasztó szomorú vagyok, hogy bizonyos szempontból így a jóra mondták azt sok tekintetben a politikában, és nem személyfelelősséget keresek, de hogy az gonosz, és a gonoszra mondták azt, hogy jó. Tehát, hogy egy olyan országot, amit megtámadtak, ők akarnak, mármint az Ukrajnát, ugye ő akarja most elfoglalni Budapestet, meg egész
5: NATO-t,
6: meg stb. Tehát, hogy így erre mondjuk azt, hogy aki az áldozat, ő az agresszor, tehát hogy én ezt egy nagyon sötét dolognak tartom, és ami változás elindult, az az, hogy legalább lehet erről beszélni valahogy, és nincs bennem semmilyen káröröm, nincs bennem bosszúvágy, de az van, hogy mondjuk ki, mi az, ami igaz, mi az, ami hamis, és legyen valamiféle következménye annak a fajta nem tudom, gyűlöletkeltésnek, tényleg lehet, hogy nincs erre jobb szó, aminek azt hiszem az áldozata volt az egész társadalom, és ez szerintem hosszú idő lesz, még ebből kigyógyulunk.
5: Nagyon sok sajtóorgánum foglalkozik, Tomi, te is említetted a múltkori beszélgetésben, amikor a Helyzet Tamás lelkész kócs volt a vendégünk, hogy a Telex, a HVG, tehát szekuláris lapok is foglalkoznak azzal, hogy mi volt az egyház szerepe abban, hogy nem csak a kegyelem botrányban, hanem az összefonódásban, a függőség kialakításában, és hogy mi lenne most az egyháznak a feladata. És olvastam egy egészen friss hírt, ma május 5-én rögzítjük ezt a beszélgetést, az azért fontos kihangsúlyozni. A Donántúli Református Egyházkerület kommunikációs vezetője ezt mondja, csipetnyi méltányosságot kérnek a történelmi egyházak. Teremtse meg az új kormány az egyház finanszírozás politikai függetlenségét. Ezt elmondom még egyszer. Teremtse meg az új kormány az egyház finanszírozás politikai függetlenségét. A Tomira gondoltam, mert mikor olvastam ma reggel, tudtam, hogy így fog reagálni. Szóval van ám itt azért sértődés is. Nem nagyon szeretik, nem igazán jó, hogy ilyen függőségi viszony alakult ki. Na de hát akkor a politika segítsen, és adjon pénzt. Mégis ugyanott vagyunk. Tomi, nevethetsz.
4: Én azt nézem, és most azon nevetek legfőképpen, bocsánat, kicsit be vagyok rekedve, hogy szerintem ebben a műsor folyamban most állítottam be a némasági rekordomat. Tehát
5: tizenkét
4: percen nem szóltam meg, és erre nagyon büszke leszek sokáig.
6: Köszönöm.
4: Nagyon érdekes dolgok hangzottak el, úgyhogy nem is volt indokolt. Na, szóval nyilván ez egy óriási oximoron, ami ebben benne van, tehát oldja meg a politika azt, amit a politika rontott el, de nem úgy, hogy a politika valamilyen intézkedése, hanem a politikum, mint léttező entitás rontott el, mert hát ugye pont arról beszélünk, hogy az egyházaknak elvileg önfinanszírozónak kéne lennie, mert ez a bibliai modell. És ha azért nem tudnak azok lenni, mert túl nagyra nőttek, akkor lehet, hogy nem kellett volna úgy túl nagyra nőni, hogy utána azt a nem hívőkkel kell megfinanszíroztatni, aminek persze a számos borzalmas kártétel a folyamánya, tehát itt, és akkor egyből elindulunk az államegyházi modell kritikájánál, amit könyvtári terjedelemben nagyon sokan lefolytattak. Mi nekünk csak elég annyira kitérni erre, hogy az új típusú digitalizáció és kommunikációs eszközök ezt a szimbiózist, ezt a hibridációt valami újként adják elő, miközben semmi új nincs benne, ez egy több ezer éves konstrukció. És azért káros, mert az állam az erőszak monopóliumát birtokolja, az állam egy kényszerítő szervezet, az államat nem lehet és nem is kell szeretni. Még akkor sem, ha történetesen most az államhatalmat gyakorló szereplők, legalábbis nekem szubjektíve szimpatikusabbnak tűnnek, mint valaha, de ettől sem fogom szeretni az államot, mert az állam az nem egy olyan entitás, ami méltó a szeretetünkre, hanem egy kényszerű, legkisebb rossz, amivel együtt kell élnünk annak érdekében, hogy ne legyen nagyobb baj hiánya okán. Viszont az Isten legfőbb parancsolata, hogy szeressük őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből, és ez a kettő már is olyan antagonisztikusan áll szemben, hogy ha a kettőt elkezdjük közelíteni, de azért egy kicsit toljuk be az egyházat az államba, az államot meg az egyházban, akkor egy olyan méregkeverék fog létrejönni, ami elsősorban az egyháznak fog óriási kárt okozni, de az államnak is, hiszen egy olyan képviselete jelenik meg a hatalomnak, amelyet például most láttunk 16 évig, amely magát nem elég, hogy köztörvényes és szervezett bűncselekmények kiterjedt sorozatát követte el, hogy elrabolta a közvagyont, amiért kemény munkával dolgoztak az emberek, hogy becsicskult a világ legnagyobb tömeggyilkosának, Putyinnak, hogy az állam gépezett adófizetői forintokból fenntartott alkalmazotta is saját polgárai ellen fordította, hogy a végeken legelesettebbeket megzsarolta, hogy rászavazzanak, sőt úgy alakította ki a struktúrát, hogy ne tudjanak kitörni a szegénységből, hogy újra rászavazzanak, de még mindezt leöntötte a legszentebb névvel, a kereszténységgel, amely valójában Krisztusnak a neve, aki a világtörténelem legcsodálatosabb és legigazabb szereplője, az ember élet Isten nevével fóliázta le magát. Hát ennél blaszfémabb és alávalóbb cselekmény alig, ha lehetséges számunkra, hívők számára. Úgyhogy az, hogy most újra ezzel akarják orvosolni a bekövetkezett bajt, az azt jelenti, hogy semmit se értenek a dolgokból. Én azt se bánnám, hogyha a templomokból, meg a nem tudom milyen bürokratikus intézményekből műemlékek lennének, mert lehet, hogy mostanra érett meg, nem vagyok Isten káromló, lehet, hogy Isten máshol akar lakni.
6: Voltam nemrég Londonban, és ott be akartam menni egy templomba, nagyon szépen nézett ki ott a Cityben, és bementem, és hát nem templom volt, hanem már egy ilyen coworking iroda.
5: Így van,
6: tehát
5: hallottam
6: még
5: erről.
6: Kint volt a tábla az, hogy nem tudom, pray and be at peace, vagy valami ilyesmit, imádkozzál meg békesség, de bent már nem imádkoztak, és sok békesség nem volt, hogy rohangáltak.
4: És egy dolgot hagyj szúrjak be ide. Én nagyon sok olyan üzenetet kapok, hogy atyaég, vége a kereszténységnek, mert a nyugati... Nem. Én pont nem
5: pont most fogta.
4: Pont nem ez Norbit, nem azt látom, hogy nem ez a kereszténység.
5: Igen, Norbit, erről mit gondolsz, hogy az egyház most egy kicsit gyászol?
6: Megengedőbb vagyok a Tamásnál, azt hiszem, ez ügyben. Nyugodt. És a Hortobágyi Cyril most a HVG-ben adott egy interjút, és valahogy úgy fogadott, hogy túlszerette a politika.
5: Így van,
6: az
5: túlszerette,
6: egyháza.
5: Ez volt
6: igen,
5: a szó.
6: Igen. És elődjének, a Várszegi Asztriknak is, meg egyébként a Fabinyi Tamásnak, az evangélikus püspök, korábbi evangélikus püspöknek voltak nagyon józan megszólalásai, és én azt hiszem, hogy onnan indulnék ki, hogy minden elkövető valahol áldozat is volt. Ez nem menti fel, csak a képet olyan szempontból talán árnyalja, hogy nagyon nehéz, amikor rendszer szintű lesz ez a fajta szeretgetés, meg édesgetés. Tehát nagyon nehéz ellenállni. És a politika oldaláról is meg tudom érteni, hogy jók a szövetségesek, meg akkor hát az agressziót, meg a mások kiátkozását egyáltalán nem tudom elfogadni, de hogy ezek így már egymás után adódnak össze, ezek a kis lépések. Hogy hát ki ne örülne, hogy hát ezek a gonosz kommunisták recskre elvittek meg minden, most akkor adunk havi 250 ezer forint kiegészítést minden lelki pásztornak, papnak, vagy 1 millió forintos karácsonyi pulyka pénzt. Mm. És akkor először lehet, hogy még az ember berzenkedik, meg szétosztogatja a jótékony célra, és akkor egy év múlva már elfogadja, két év múlva már azt gondolja, hogy hát igen, végül is ezt már beépítem a költségvetésbe, és így tovább, és így fokozatonként lépd el hátra a lelkiismeret ebben a helyzetben, és azt mondja, hogy hát igen, hogyha itten kampányolnak, akkor hát végül is 5 perc persze beszélhet a templomomban ez a kedves politikus, aki ennyire így segített nekem.
4: Bocsánat, majd én beszélek helyette.
6: És utána pedig azt fogom mondani, hogy hát ha jönne a másik párt színéből valaki, hát azért nem, sőt, ne is szavazzatok rá. Tehát mert hogy érdekelté leszek a rendszerben. És azt hiszem, hogy ez az ördögi magában a rendszerben, és kérdeztél korábban a disszertációmról, és akkor ezt ide fűzném, hogy ami a nagy szétválás volt a 19. század végén a liberális kereszténység meg a fundamentalista vagy protofundamentalista kereszténység között, hogy mindent a liberális keresztények a rendszer bűnéként tartottak számon, tehát a társadalmi igazságosságot, amire a proféták is felszólaltak, nagyon fontosnak tartották, és az egyéni bűnökre kisebb hangsúlyt fektettek, a fundamentalisták meg nagyon az egyéni bűnt, az egyéni megtérés fontosságát hangsúlyozták, tehát ad abszurdum, én hallottam ilyen prédikációkat amerikaiaktól, hogyha Indiában megtérnének, megszűnne a szegénység. Bangladesben mindenki jómódú lenne, csak a saját bűneiből térjen meg. Tehát, hogy ők vakok a rendszernek a működésére, csak az egyéni felelősség. A másik oldalon, a liberális kereszténységnél meg az egyéni felelősség van időnként a szőnyeg alá

0: szellemi éleslátás. Azt hiszem, hogy ezt szerializálni kell, sorozattá kell tenni, és minden magyar háztartásba el kell juttatni, hogy így kell értelmezni a Bibliát.
1: Ha csak úgy nem. Igen.
0: Szóval, na, ezt csak arra mondom, hogy a fundamentalizmusnak van nem feltétlenül ilyen sola scriptura jellegű mutációja is, hanem ilyen szellemi megszakértő, ilyen hiperspirituális szellemi megszakértő változata is, ami a fundamentalizmus könyörtelenségét egy ilyen kicsit ilyen animisztikus szellemi magyarázatba beleönti, de ugyanazzal a kérlelhetetlenséggel, amivel a kálvinizmus...
1: És ez szerintem nagyon sokan vevők erre, mert ide is vezet a populista politika, hogy ilyen leegyszerűsítő válaszokat akarunk. Ezzel egyrészt meg tudunk szabadulni a személyes felelősségtől, hogy elrontottam valamit, túl sok milliárdot tettem zsebre, vagy költöttem magáncégre, vagy ezzel nem kell szembenéznem, hanem van egy egyszerű külső ok, hogy hát igen, akkor nem kellett volna mezítláb bemennem abba a templomba, vagy enni a bálvány áldozati ételből, vagy akár.
2: Megnézni azt a filmet.
0: De senki se hiszi el, viszont engem nagyon érdekel most, amit mondtam, mert roppant érdekesnek tartom ezt az ellentétpárt, még így nem hallottam megfogalmazni, de telibe találja, vagyis ismétlem, hogy a fundamentalizmusban általában a rendszer hibái vannak kitakarva, igen, az egyéni felelősség irányosan túlnövelve, a liberális keresztény megközelítésben pedig pont fordítva az egyéni felelősség van bagatelizálva, és a rendszer hibái, mind a kettő egy félrecsúszás, de azt akarom kérdezni, hogy
1: feltesz egy kérdést.
0: Igen, hogyan lehet megteremteni a kívánt harmóniát, de nem ilyen neutrális térben, ilyen fiktív módon, hogy XY valahol hogy teremti meg, hanem konkrétan annak a hullámmozgásnak a fényében, amit az egyház megtesz, minden felekezet más, hogyan hullámzik ebben, de mondjuk akik évtizedeken keresztül egy olyan szisztémában éltek, amelyben a rendszer hibáinak az említése tilalmas, az egyén hibái folyamatosan és irreálisan pellengére vannak állítva. Egy ilyen szereplő, mondjuk, nevezzük bármilyen egyháznak és bármilyen szereplőnek, hogyan találja meg egy ennyire kilengett ingánál a középutat, mert az inga az azért lenki mindig a túloldalra, mert az egyik oldalra már kilengett. Hogy lehet középen megállítani, de mivel mindannyian emberek vagyunk, és a lélektani összetétel nagyon bonyolult, ezért állandóan, ha már ide lenget, akkor vissza akar lengeni.
1: Igen. És nem biztos, hogy meg lehet állítani ezt az ingát középen. Tehát azt hiszem, hogy erről szól valahogy a felnőtté válás, mind egyéni szinten, mind pedig társadalmi szinten, hogy tudjam kezelni az életnek a komplexitását. Mert pont egyébként ugyanide tartozik, amit mondtam, hogy ez szimplifikál, túlegyszerűsítés, az pont a kiskorúságban tart meg engem, hiszen megelégszem fekete-fehér válaszokkal. Azzal, hogy akkor, nem tudom, ezt így szó szerint kell érteni, hogy egy kék bálna volt, ami benyelte Jónást, és akkor egy kis mécsessel világította a gyomrában, és ott írta meg a saját könyvét, meg nem tudom, tehát ilyen képes biblia vagy gyermekbiblia szinten értelmezem a dolgokat, és arról szól a felnőtté válás, hogy találkozom olyan dolgokkal az életben, amik nem illeszkednek bele ebbe a rendszerbe, hogy van az, hogy a rossz emberekkel történik jó, vagy rossz szándékú emberekkel, és jó emberekkel történnek rosszak. Ezt hogy tudom én feldolgozni? Na most, hogyha ezekkel én nem tudok, vagy nem merek, vagy is szembenézni, akkor jönnek a túlegyszerűsítő válaszok, hogy biztos volt az, hogy a 8 generációval ezelőtt a nagypapám egyszer, vagy ükapám rágyújtott egy pipára, emiatt a nikotin démonjai bekerültek a generációs, igen, vonalba, és emiatt vannak függőségi problémáim, vagy valami. Na most, amikor fejlődik a személyiség, és erről beszél most, hogyha szabad prédikálni, tehát a persze, János első levele, hogy ki hogyan áll hozzá a hithez, hogy amikor csecsemők, kiskorúak voltatok, akkor örüljetek, ifjak, meggyőztétek a gonoszt. Van ez, hogy na, akkor én mindenkit lenyomok, mert teli vagyok erővel, önbizalommal, stb. És akkor valami olyasmit mond János, hogy írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. És ez számomra az integrációról szól, arról szól, hogy az egész életemben, és akár a történelemnek a sodrában is, fel tudom fedezni azt, ami összekapcsol, ami összeköt, és el tudom viselni annak a súlyát, hogy nem minden kérdésemre kapok választ, ahogyan Jézus sem kap minden kérdésére választ. Azt mondja a keresztény, hogy atyám, miért hagytál el engem? És ott nem jön hirtelen

0: egy nagy válasz. Tehát együtt tudunk lenni ezekkel a kétségekkel.
1: És tudom bízni. Ez a lényeg, hogy maradjon meg, vagy legyen, nőjön a bizalom.
2: Szerintem most nagyon érdekes ponthoz jutottunk el, mert most arra, legalábbis nekem, de sok bajtársamnak, vagy sorstársamnak, akivel együtt megyünk hosszú ideje, és nagyon mély dolgokról beszélünk évtizedes távlatban. Sokan most jutottunk el egyébként oda, hogy nem, hogy a szimplifikáció lenne a nagy kísértés, persze évekig, hosszú évekig sok minden tekintetben az volt, hanem most már inkább az, hogy hogyan kerüljük ki, mondjuk egyszerűség kedvére, a nihilizmus csapdáit. Tehát nyilván ez se fenyeget úgy, hogy valamikor is az leszek, csak annyira bonyolultá vált a válaszadás, tehát most már nem az a kísértés, hogy túl egyszerűség, mert ezek az ostoba, és ráadásul általában ezekről kiderül, hogy mindig érdekalapú válaszok, hogy azért kell ezt mondani, hogy, és innen kezdve már nem is érdekel, hogy mit mond, még ha igazat is mond, mert így nem lehet hozzáállni az igazság kereséséhez. De most már leginkább az van, hogy annyira felnőttek lettünk, meg annyira tág a tér, hogy egyszerűen így nehéz kitartani ezt a megválaszolatlanságot, ezt a legnagyobb alapkérdésekre való rákérdezés utáni csendet. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet, és nyilván te se fogod most megmondani.
0: De szívesen.
2: Akkor tessék.
0: Ez, hogy ezzel a nehézséggel szembenézni, amit mondasz, hogy ez nehéz. És ennek van egy gyász folyamata, amit én az egyszerű válaszokkal lehet, hogy évtizedekig kitakartam az életemből. Vagy elütöttem egy-egy viccel, poénnal, mentem tovább. De hogy az élet fáj. És hogy az élet nem olyan, amilyennek elképzeltem. És csak ha végigmegyek így a halál árnyékának a völgyében, tehát végigmegyek ezen a saját gyász folyamatomon, ami rengeteg illúzióvesztéssel jár, rengeteggel. Nem arról szól az élet, amit én elképzeltem, amit én gondoltam. A végén tud valami újjászületődni, így csúnyán megfogalmazva, amiben lesz egy pici remény. De először végig kell mennem ezen az alagúton, azt hiszem. Abban a reményben, hogy lesz a végén valamiféle fény.
2: Nekem a reményem az egyszerűen töretlen, nem is tudok nem reménykedni, de azt hiszem, hogy néha jogos az élet igazságtalanságával szembeni lázadásom. Az, hogy akkor én még befoghatom a számat, mert nagyon sok jót kaptam azért, most nem is rólam van szó, hanem elvekről, és viszont valóban azt látni, hogy néha irreálisan szenvednek, de nálam sokkal jobb emberek úgy szenvednek, mint a kutya. És hogy ez miért van? És akkor persze én is kérdezem, hogy ezt vagy azt miért nem, de miért olyan a világ, hogy mintha az igazság is néha a hazugság rendszerét támogatná. Tehát, hogy jól van ez így, vagy ha nincs is jól, ne bolygassuk meg a rendet, mert abból még nagyobb baj lesz. Én meg nem tudok élni, hogy ne bolygassuk meg a rendet, mert abból még nagyobb baj lesz, mert engem mindig piszkál valami belülről, hogy leromboljuk, dekonstruáljuk legalábbis azt, ami ennyire káros és ennyire hazug, mint amivel naponta szembesülünk.
0: És ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, és hogy hogyan választom szét, és vagy integrálom magamban ezt a prófétai szerepet a saját egyéniségemmel. És mi az, ami egy autentikus, az a prófétai szerep, látom az igazságtalanságot, felszólalok ellene, és mi az, amire van nekem egy ilyen attitűdöm, vagy egy diszpozícióm, hogy én akkor érzem magam komfortosan, ha egyébként mindig mindenkit konfrontálok valamivel. Mert hogyha ez a második része meggyógyul, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon hiteles prófétai szerep. Ha nem, akkor is tudok nagyon sok jót tenni,
2: csak
0: de abban
2: akkor,
0: lesz valami plusz.
2: Akkor ilyen pszichotikus kicsit.
0: És erre én azt szoktam javasolni, tehát, hogy amikor valaki elindul így, és nem rólad van szó, tehát valaki elindul önismeret, önfejlesztés, stb. Útján, fontos, hogy így legyenek kognitív ismeretei arról, hogy mit történik, hogy ő mondjuk egy narcisztikus elnyomás rendszerében volt egy szenvedő alany, hogy Bánki Gyuri szokott fogalmazni. Tehát volt, amiben én áldozat voltam. Ha én ezt meg tudom élni, hogy én áldozat voltam, meg tudom nézni azt is, hogy én hogy voltam elkövető esetleg másokkal szemben. Bizony. Ami nagyon szép, ahogy az unoka Zsolt is írja, hogy hát ő bizony félt posztolni bizonyos dolgokat, mert féltette a pácienseit, meg a nem tudom azért. Tehát, hogy valahogy én is része voltam egy csavar. Tehát akkor már én meg ezzel is szembe tudok nézni. És hogyha megvan ez a kognitív megérkezés, akkor általában az egy terápiás folyamat szokott lenni, hogy az érzelmeimbe is lecsorogjon, tehát hogy én ezt átérezzem, azt, hogy a gyászomat, nem csak tudom, hogy elvesztegettem 16, 26, 36 évet valami miatt, hanem ezzel tudok belül a belső énem, a sérülékeny énem is tud azonosulni, meggyógyulni, és van olyan fajzat, ami nem megy ki, csak bőtölés és imádkozás, meg szomatodráma által. Tehát ami sejtszinten raktározódott el bennünk, stressz, trauma, akár korai gyerekkorban egyebekből, akkor ott kell pszichodráma, szomatodráma, valamilyen testi dolog, ahol én nem csak értem, érzem, hanem belehelyezkedve felül is írom aktívan azt, ami történt.
1: Pusztítóan tud fájni. Én csináltam ilyet, pusztítóan tud fájni, és nagyon köszönöm ezt a kis terapikus kis sessiont itt az adásban. Köszönöm, ma nehezen állok a szavak magaslatán, szóval
2: pedig én nem is terapeutával jött.
1: Szóval örülök, hogy behoztad ezt a gyászfolyamatok, gyászfeldolgozás témát, Norbi, mert az volt a címe, vagyis azt a címet adtam ennek a beszélgetésnek, hogy az emberséges ember immunitása, és én pont gyászfolyamatok, ezért vagyok zavarban, mert a saját életemről van szó, szóval pont gyászfolyamatok feldolgozásával, lezárásával küzdöttem az elmúlt, nem tudom, kb. Fél évben, és nyilván az érintettségem miatt is nehéz erről beszélni, de arra jöttem rá, hogy emberséges ember, magyarul megbocsátó és irgalmas ember magamhoz sem tudok lenni, mikrokörnyezetemhez, az interjú alanyokhoz, senkihez, politikai, egyházi vezetőkhöz sem tudok irgalmas lenni, nem tudok emberséges ember lenni addig, amíg nincsenek lezárva ezek a gyászfolyamatok. Akár legyen ez egy rossz döntés, kimaradt életszakaszok, gyermektelenség, bármi, mert olyan fal van köztem, és az Isten között, köztem és az embertársaim között, hogy bármilyen megvallás, bármilyen terápiás beszélgetés segítene, de nem oldaná meg, ha nincs az a tükör. Ezért is hozom fel újra meg újra ezt, hogy tükörbe kell nézni a magyar társadalomnak egyenként, és nem csak a politikának, meg az egyháznak. Szerintem ez most egy nagyon erős, önreflexiós időszak. Önreflektív. Kell, hogy legyen egyénenként is a magyar társadalomban. Szerinted a gyermeki korban tartás az a fegyvertény az egyházban és a politikában is, amivel mondjuk magyarázhatjuk, hogy például az egyházi emberek teljesen immunisak lettek arra, hogy beszélünk mi is, mások is arról, hogy a leköszönő kormány a cezaropapizmus fellegvárával, Putyin érával kapcsolódik, illetve az identitárius politikai kereszténységgel, vagy mondhatnám fundamentalista katolicizmussal, hogyha már az amerikai alelnökről beszélek. Tehát hozzá kapcsolódik ez a leköszönő kormány, és az egyháznál nincsenek piros jelzések, lámpák nem villannak fel, hogy ez nem jó, hogy ez nem az igazi erődemonstráció, hanem egy olyan alárendeltség, aminek a kárát elszenvedjük az egyházi szinten is. Mi az oka, hogy nem nyílnak fel a szemek? Még most is gyászolnak.
0: Ez olyan, ha én most megmondom, hogy miért nem nyílnak fel a szemek, olyan, mintha én így föléjük helyezném magam.
1: Nem, csak egy vélemény. Nem a véleményed. De
0: a Bob Altemeyernek, egy kanadai pszichológusnak nemrég halt meg, volt egy nagy kutatás, amit elkezdett még a 70-es években, The Authoritarians címmel publikálta. Tekintély elvűek, de lehet, hogy pontosabb úgy fordítani, tekintélytisztelőek és más pszichológusok munkáira építve, így azt vette észre, hogy elég erős korrelációt mutat a fundamentalista jellegű hit vagy vallásosság a tekintélytisztelettel. Tehát azok, akik úgy értelmezik a Szentírást, a Biblia szövegét, hogy ott van egy isteni, nagyon komoly isteni rend, és azt mindenkinek be kell tartania, nagyon hasonló viselkedési jegyeket mutatnak azokkal, akik a politikában beszélnek a rendről, és a tekintélytiszteletről, és a hivataloknak a fontosságáról, stb. És ez nem olyan nagyon vastag könyv, nagyon izgalmas könyv, nem tudom, azt hiszem magyarul még nem jelent meg, de hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy bizonyos szempontból az egyházi és a politikai nyelvezet elkezdett összecsúszni. Tehát nagyon hasonló az a nyelvi struktúra, amiben beszélnek arról, hogy kinek hogyan kell engedelmeskedni, ki ellen kell harcolni, itt ilyen spirituális, nem tudom, univerzum szintre helyezve a küzdelmet, a gonoszság erői, a brüsszelita erők, meg a nem tudom, milyen moszkovita erők, akármilyen erők ellen. És ez ad egyfajta azonosulási lehetőséget. Ugye ez történt az Egyesült Államokban az 1960-as, 70-es évek fordulóján, amikor hirtelen felfedezte néhány politikai spin doktor, hogy hát a dél az egy masszívan demokrata bázis, de hogy hát jó lenne itt valahogyan a republikánus párt számára megszólítani ezeket az embereket, mivel lehetne, milyen isjukkal. És így jöttek be azok a morális vagy életvezetési kérdések közül 1-2-3, amire aztán 50 éven keresztül egy nagyon sikeres kampánypolitikát lehetett felfűzni.
2: Ez a mekkártizmus volt az alapja, nem? Részben, igen. Politikailag, vallásilag, meg a fundamentalizmus, tehát a délbaptista egyháznak a morális világképe.
0: Igen, de meg fogsz lepődni, mert a déli baptisták 1973-ban ők közleményben üdvözölték a Roe kontra Wade törvényt, ami liberalizálta az abortusz törvényt, igen, igen. És azt mondták, hogy tulajdonképpen milyen jó az, hogy a nő rendelkezhet a saját teste fölött, és bizonyos esetekben támogatják az abortuszt, ha valakit megerőszakolnak, nem tudom, volt egy ilyen sorozat. És a 70-es évek végén történt egy őrségváltás, hogy ezeket a mai fogalom, ez is lejáratott, hogy progresszívebb vagy liberálisabb, nem azok voltak, de mindegy, tehát progresszívebb vezetés lecserélték egy konzervatívabbra, sokkal-sokkal konzervatívabbra, akik már elítélték a 73-as megszavazott döntéseket és egyebeket, mert hogy arról sokáig nagyon az egyház történetében vita volt, mondjuk de most nem megyek bele.
2: Nem menjünk bele, nagyon.
0: A protestánsok elsősorban azért ellenezték, vagy azért üdvözölték az abortuszt, mert így akartak betartani a katolikusoknak, akik nagyon abortusz ellenesek voltak, és fontos volt ez a megosztottság, és ez galvanizálta a Moral Majority, a Jerry Falwell, meg nem tudom, ezeknek a mozgalma 70-es évek végére a katolikusokat és a protestánsokat politikai ügyek érdekében, és addig nem voltak fontosak a politikai ügyek, amíg a 60-as években fontos lett volna kiállni az afroamerikaiaknak a jogegyenlőségért, vagy a nőknek a jogegyenlőségért, de sikerült találni egy-két olyan ügyet, mint az abortusz, vagy a meleg propaganda, nem tudom, ilyesmi, ami úgy tűnt, hogy ezt a két tábort összehozhatja.
2: Én sem látszik az őszintetlenségem, mert egyébként meg ezek mind külön-külön szétszázandó, nagyon-nagyon bonyolult területek, és nagyon nehéz benne igazi nagy morális igazságot mondani, de itt látjuk, hogy ezeknek a ilyen politikai ihletettségű vallási, vagy politikai, vagy vallási ihletettségű politikai mozgásoknak mindig ilyen.
0: Azt tudod egyébként, hogy melyik elnök alatt csökkent leginkább arányait tekintve az abortuszoknak a száma Amerikában?
2: Gondolom, hogy liberális alatt.
0: Bill Clinton. Méghozzá azért, mert ő nem morális kérdésként, hanem szegénységi kérdésként közelítette meg ezt a... Amit Ronald Reagan megígért, majd, hogy korlátozzák, nem lett belőle nyilván...
2: Nagyon nehéz kérdés, mert egyébként én marhára pro-life vagyok ebből a szempontból, tehát hiszen tényleg a baba, azt gondolom, hogy az idővonalon nehéz lenne megjelölni egy olyan... Bár úgy tudom, hogy például Ágostonnak más volt a nézete, de...
0: Egyházatják
2: vitatkoztak ezen. Nekem valami azt sugalmazza, hogy a keletkezés pillanatában születik meg az a kis magállapot, amiből később aztán nehéz az idővonalon egy későbbi pontot megjelenni, és én ezért pro-life vagyok, de semmilyen szinten nem akarok kapcsolódni az az ökölrázó, fenyegető, szélsőjobboldali attitűdhöz, ami e köré épült. Hanem inkább írtam is egy dalt Amerikába, csak sajnos behalt a produceri folyamat, de majd még lehet, hogy föl lehet ébreszteni, ami egy ilyen baba perspektívájából könyörök, hogy hadd szülessen meg, nagyon szép kis dal lett. Na, de lényeg az, hogy visszatérve azt akartam befejezni a gondolatomat, hogy itt látszik, hogy ezekben mindig a harag és a vasakarat ez a kegyetlen ilyen államszagú imperatívus dominált, tehát az, hogy hatalmat venni az emberek fölött, és ez az, ami rohadtul szimpatikus, nem maga a mondás, mert ha ezeken a mondásokon el kellene tudni gondolkodni, és nagyon mély társadalmi vitákat folytatni, de úgy nem lehet társadalmi vitát folytatni, hogy az egyik fél azt mondja, hogy aki nem azt mondja, amit én mondok, az egy szemét, gazember, sátánista, nem tudom én micsoda, mondok, ezzel már ellehetetlenült a vita, hiszen...
0: És nem a béke pártján van.
2: És nem a béke pártján van, mert egy sátánnal miről vitatkozom, hát azt le kell fejelni.
0: Igen.
1: Az elmúlt negyed órában én azt szűrtem le, hogy a szív elleni harc, nagyon sokszor beszélgetünk ugye egyházi berkekben a szívről, mit mond a Biblia a szívről, erről a nagyon misztikus, megfoghatatlan, több mint érzékszervről, ahonnan ugye minden élet kiindul, és olyan szívbehatások történtek az egyházban ezekkel a manipulációkkal és az erődemonstrációval, ezzel az attitűddel, ahogyan a nyelvet, a magyar, és a, például a politikai életben a nyelvet és a szimbólumaimat is kisajátították, hogy az emberek észre sem vették, hogy megkeményedett a szívük, és tényleg erősebb lett egy hívő embernek a politikai identitása a krisztusi identitásánál, és mi lesz a következmény? Én azt látom, mert olvasom a kommentjeinket, hogy nem csak gyászolnak, hanem bizalomvesztés van az Isten felé, maguk felé, az egyház felé, és ez a legnagyobb felelősség szerintem, hogy mármint, hogy az egyház atyáknak is, és a politikusoknak is, hogy kibe öntik az emberek a bizalmukat. Fukuyama 95-ben írta meg a Trust, a Bizalom című könyvét, és ugye ő úgy fogalmaz, hogy a bizalom az egy nagyon fontos társadalmi tőke, és megnéztem veled egy interjút, csak most úgy szűk 10 percünk van, és mindenképp szeretnék erről egy kicsit beszélgetni. A Vona Gábor készítette veled ezt a beszélgetést, meg voltatok ott még többen beszélgetőtársak, és te bedobtad a Bhután ország Gross National Happiness Indexét a 70-es években, vagyis a bruttó nemzeti boldogság ebben a dél-ázsiai országban fontosabb, mint a bruttó hazai termék, és ez töretlenül 1972 óta így zajlik, amikor az akkor regnáló király azt mondta, hogy de nálunk nem a gazdaság, hanem akkor még nem is lehetett egyébként mérni, azt tudom, el volt zárva ez az ország, az a társadalom, de náluk a boldogság lesz a fontos. Tehát nálam ez úgy kiütötte most a minden mérőt, amikor készültem erre a beszélgetésre, mert a filozófiájuknak az a lényege, hogy a gazdasági fejlődés nem lehet öncélú, egyensúlyt kell teremteni a gazdasági növekedés és a lelki, kulturális és a környezeti jólét között. Van 9 mérési terület, ami alapján megállapítják, hogy akkor most tulajdonképpen hogy is vagyunk. Egészség, oktatás, jólét, pszichológia, időfelhasználás, jó kormányzás. Annyira utópia ez számomra. De azért a keresztényeket üldözik, azért azt elmondom, hogy ott a keresztényekkel nincsenek jóban, házi csoport szinten működhetnek a kis keresztény közösségek, ennyi.
2: És ilyenkor Bhután nézünk tényszerűen, amikor egy buddhista alapú országban ennyire egyébként keresztény értékek preferálódnak, tehát ilyet tényleg nagyon ritkán hallani, és ezek azok a kérdések, amire most létszik egy valamilyen válaszkísérletet, hogy amikor azt mondjuk, hogy így nagyon kicsúszik már a lábunk alatt a talaj, nyilván engem fenyeget, hogy most ettől buddhista legyek, vagy bármilyen ista is legyek, mert sokkal mélyebben van belém injektálva az, ami engem összeköt az Úrral, és nem is én döntök felette szinte, de ettől még óriási kérdés az, hogy ateista emberek, buddhista emberek néha brutálisan rácáfolnak arra, hogy mi az úgynevezett keresztények, hogyan is állunk a vallott értékeinkkel, amikor azzal szembesülünk, hogy esetleg nálunk jobban működnek. Most nem tisztelt a kivételnek, vagy hát sokféle van, de ilyen is van.
0: Igen, igen. És szerintem tök jó dolog, hogy van ilyen, pont arról szólna számomra a Bibliának a tanítása, hogy ilyen nyitott érdeklődéssel forduljunk mindenki felé. És ne gondoljuk magunkat különbnek, senki másnál. Tehát, hogyha Isten ott tud kijelenteni valamit, akkor jelentse ki ott, akkor tanuljunk tőle. Nem hiszem, hogy ez az ördögtől való lenne egyáltalán. És természetesen minden szlogen annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Tehát, hogyha nekem fontos a bruttó nemzeti boldogság, dolgozzak ki olyan mérőszámokat, ahogy ezt meg is tették a környezetvédelemmel, és nem tudom, mindenféle egyebekkel. Ha nekem fontos az, hogy polgári Magyarország legyen, definiáljam, hogy mitől lesz polgári ez a Magyarország, vagy keresztény Magyarországot szeretnénk építeni, mit jelent az, mik lesznek a mérőszámok, amikkel valahogyan összetudjuk mérni, hogy
2: majd Bajer Zsolt elmagyarázza.
0: Haladunk-e ebbe az irányba, vagy éppen ellenkező irányba haladunk. De hát majdnem azt mondtam, hogy a sors iróniája, de lehet, hogy Istennek a humora, hogy hát így a csendesebb, szemlélődőbb élet az ilyen keleti filozófiákon keresztül találta meg a nyugati társadalmat, amelyik annyira belezöldült már a protestáns munkaetikába, hogy úgy ossza be az idejét, hogy minél hatékonyabb legyen, és akkor jött egy kis mindfulness, jött egy-két guru, aki azt mondta, hogy azért próbálj meg elcsendesedni, meg meditálgatni, meg figyelj a légzésedre, és ez nagyon sok embernek segített lelassulni, mert egész egyszerűen addig az igazságot kognitívan be se tudjuk fogadni, amíg állandóan egy ilyen felspanolt, feszült idegállapotban vagyunk.
2: Persze.
0: És hogyha ez most onnan jött, akkor most persze kijött, tehát kiátkozhatjuk az egét, és kitilthatjuk a buddhista szerzeteseket, meg a krisnásokat, meg mindenkit az országból, mert mi egy keresztény Magyarország vagyunk, de ebbe a kereszténységbe bele lehet dögleni, hogyha ez csak ilyen fejbeli, azon fog múlni, hogy most hány napra támad fel Krisztus, és ezzel jójózunk egész nap, ahelyett, hogy az idegrendszerünkre is engednénk hatni a krisztusi tanításokat. És amiket elfelejtett az egyház az elmúlt 1500-2000 évben, a szemlélődésnek a gyakorlatát, amiről Jézusnak nem kell sokat beszélni, mert ez tök természetes volt, vagy most kellenek ilyen hülyeségek, mint coaching, meg nem tudom, ilyenekre van szükség, amikor annak idején a 4. században sivatagi atyákhoz kimentek az emberek lelki tanácsadásra, és ott voltak pár napot, vagy pár hetet, és megváltozott az életük. Ezek kivesztek az egyházból, ott vannak kis foltokban, lelki gyakorlatokban, nem tudom ilyesmi, de amik a protestáns egyházban a lelki gyakorlatnak, vagy a lelki vezetésnek sincs túl sok hagyománya, tehát hogy azért nem ártana így ezt a fél évezredes lemaradást behozni, azt hiszem ott sem.
1: Van egy igevers, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel. Nagyon szeretem ezt, talán Zakariásban olvasok. Nagyon sokszor előjön ez, hogy az elmúlt években, amit itt én személyes életemben is végigküzdöttem, meg mikro-makro környezetemben is, társadalom szinten is, amit láttam, hogy ez az erődemonstráció lelki síkon katasztrófához vezet. És ezt látjuk most a gyászoló egyházban, ezt látjuk az eufóriában is, hiszen azt gondolják sokan, hogy messiás választódott, nagyon csúnyán fogalmaztam, de nem, mert erről is beszélgetünk itt, hogy nem erre van szükség, mert az már van, az eljött közénk, és itt van, ha szeretnénk hozzá kapcsolódni. A legvégén a beszélgetésnek hadd hozzam már vissza azt, hogy az emberséges embernek az ereje szerintem most, és a színrelépése most igazán szükséges, és hogy az emberséges ember mit jelent ez számodra, és hogyan tud immunis lenni a manipulációval, akár egyházi, akár világi manipulációval, propagandával szemben, meg ezzel a rohanó idővel szemben is, és akkor így le tudjuk ezt kerekíteni.
0: Engem ez arra hív meg, amit te mondasz, hogy ez az érettségre jutás, a felnőtté válás, szellemi értelemben, érzelmi értelemben, fizikailag azt nehezen tudjuk megakadályozni. És ebben az érettségben én felelősséget vállalok a saját életemért, és beleállok abba, ami az enyém. És erre hadd mondjak egy példát, amikor Jézust keresik halálra a főpapok, és azt mondja Jézus, hogy én vagyok, itt vagyok, akit ti kerestek. És akkor erő van a szavaiban, hogy azok hátrahőkölnek és a földre esnek, valami ilyesmi. Tehát amikor én nem futok el a felelősség alól. És ilyen szempontból szerintem mindegy, hogy most ki hogyan szavaz, mi a politikai meggyőződése. Ha én azt jó lelkiismerettel, összeköttetésben a bennem élő Szentlélek által, saját magammal, a jó Istennel, akkor abban erő van. Én ebbe beleállok, hogy igen, lehet, hogy én most a Mi Hazánkra szavaztam, a Fideszre szavaztam, a nem tudom, kétfarkú kutyákra szavaztam, de ezt Tiszára szavaztam. Én ebben hittem, jó lelkiismerettel. Látom, hogy valamiben tévedtem. Én ezt akkor vállalom. Beleállok ebbe a felelősségbe. És azon szeretnék dolgozni, hogy itt állok, másképp nem tehetek. A lelkiismeretem szerint én azonosan képviseljem azt, amiben hiszek. Ez a legnagyobb erő.
1: És ha ez megvalósul, akkor meg tud valósulni az egészséges párbeszéd is. Családokban, rokonságokban, ahol törések történtek körülbelül 16 évvel ezelőtt, és ez még mindig ketté tört állapotot jelent nagyon sok családban.
2: Sokkal régebben, de nyilván
1: de ott,
2: 16 év.
1: De meg a média ezt felhangosította természetesen az elmúlt 16 évben, és nem csak párbeszédek indulhatnak, hanem talán eljutunk egyszer oda, hogy kialakulhat egy egészséges vitakultúra Magyarországon, amit én még nem hallottam, nem láttam. Létezése számomra még
0: kérdéses. Igen, amikor az én identitásom nem attól függ, hogy a másik mit gondol. Hogyha ő a másik úgy szavaz, ahogy, akkor én nekem nem kell veszélyben éreznem magam. Nem a másik érzései, gondolatai, identitása határozza meg az enyémet. Hat rám, de attól én tudhatom, hogy ki vagyok.
1: Izsák Norbi, gyere vissza máskor is beszélgetni.
0: Jó, el sem megyek.
1: Köszönjük szépen, Izsák Norbertel beszélgettünk.
2: Én is köszönöm.
1: Nagyon köszönjük a figyelmedet. A Cross GPS podcast adások premierjeivel a YouTube csatornánkon, a Cross Rádió YouTube csatornáján keddenként este 7-kor találkozhatsz, csak úgy, mint a Cross online rádióban és az applikációban is, tehát keddenként este 7-kor, a Manna FM-en pedig Cross GPS-szel szombatonként este 6-tól jelentkezünk, és most jutott eszembe, mert a Máté itt van, és nagyon figyel, hogy el ne felejtsem a Cross YouTube csatornájára, ha még nem tetted meg, kérlek iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet. Én is, és Pajor Tomival jövünk. Még sziasztok!
3: Cross GPS.
4: Cross GPS. A Manna FM-en.
3: Cross GPS.
4: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Uniós csúcstalálkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke, vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét, egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt a vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat.
0: Időjárás.
3: Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
4: Manna Hills.
0: Manna.

0: Jazz on Monday.
1: It's Joel and Luke here with For King and Country, and here is the story behind our song Love Me Like I Am.
2: One of the great statements of God intervening.
3: Mielőtt Istennel találkozunk, ki vagyunk szolgáltatva a bűneinknek, és így van ez az egész világon mindenkivel. Nem számít, hogy nő vagy-e vagy férfi, felnőtt vagy gyerek, idős vagy fiatal. Nem számít, hogy mennyire gondolod te magadat jó embernek. Az sem számít, hogy mit gondolnak rólad a többiek, hogy te mennyire vagy jó ember. Mert amíg nem ismered Istent, addig bűnben vagy. De eljön egy bizonyos pont az életedben, amikor Isten bekopogtat hozzád, és ha engeded, akkor találkozik veled. És hidd el, hogy ott is, abban a pillanatban, előtte is és utána is úgy szeret majd téged, ahogyan vagy.

0: Manna sztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is David Leonard, and this is the story behind my song, Keep the Light. I heard a sermon recently where the pastor was speaking on light and dark.
2: Nemrég hallottam egy prédikációt, ahol a lelkész a világosságról és a sötétségről beszélt. Számtalan tanítást hallottam már milliószor, de aznap olyat mondott, amit még sosem hallottam. Azt mondta, hogy a sötétség csak olyan sebességgel tud mozogni, amennyit a fény enged neki, és hogy a sötétségnek ezúttal aludnia kell. Új célommá vált, hogy a saját életem fényét keressem. Remélem, te is megtalálod a fényt, ami a saját életedben van, amit én már rég megtaláltam, ami most is körülvesz engem. Nemrég jöttem rá, hogy a fény mindig körülöttem van. Nem mindig járok a jó úton, de a fény mindig velem van. Imádkozom ma, hogy te is láthasd. Remélhetőleg téged is hamarosan körbevesz a saját életed fénye.
1: I pray today you can see the light that is constantly around you and the light that's in your own life.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Egyre boldogabb vagyok itt fent. Tudjátok, Jobb egy nagyon rossz helyzetben volt, azon ment keresztül. És a barátai egyáltalán nem segítettek. Oda mentek és hibáztatták, hibákat kerestek benne, és ez egyáltalán nem volt jó. A 10. vers azt mondja, az Úr jóra fordította Jobb sorsát, miután Jobb imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, amije volt. Amikor imádkozott a barátaiért, nagyon őszinte leszek veletek ma, és elmondom, hogy prédikálhatnék egy olyan vidám üzenetet egész nap, hogy mindenki ugrándozva menne haza, de ez nem fog működni az életetekben, ha mérgesek maradtok az emberekre. Isten ígéretei feltételekkel jönnek. A hit nem működik, ha nem járunk szeretetben. Galata 5 azt mondja, a hit a szeretet által működik. A szeretet pedig ad és megbocsát. Túl sok a mérges keresztény. Nincs elég időd az életben, hogy elpazarolj még egy napot, hogy mérges legyél valakire, aki közben vidáman éli az életét, és fogalma sincs, hogy mérges vagy rá. Amen. De hát nem bántak jól velem, akkor mit csinálsz inkább? Inkább megpróbálod visszafizettetni velük, vagy hagyod, hogy Isten fizesse vissza? Gyerünk, feltettem egy kérdést. Tényleg azzal szeretnéd tölteni az életed, hogy visszafizetteted azzal, aki megbántott, vagy csak Isten kezében hagyod, és imádkozol értük, és kéred, hogy Isten fizessen vissza? Isten azt mondja, visszafizetem, én vagyok a kárpótlás. Miért nem hiszed el, hogy a megbántott emberek megbántják a másikat, és nagy valószínűséggel, aki téged megbántott, az életében levő fájdalmából tette, vagy tudatlanságból? Mi jót vársz attól, hogy utálsz valakit, aki már eleve bajban van Istennel? Nem csoda, hogy Isten arra kér minket, mint gyermekeit, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért, imádkozzunk azokért, akik így viselkedtek. Érdekeljenek annyira, hogy a mennyben szeretnéd látni őket. Ne segíts az ördögnek, hogy tönkre tegye őket azáltal, hogy utálod őket. A remény változást hoz. Ha szeretnéd, hogy bárki megváltozzon az életedben, akkor ne menj ebédelni a barátoddal, és mondd azt, hogy szerintem Charlie soha nem fog megváltozni. Ez a legszebb anyai nézésem. Tudjátok, vannak ilyen anyai tekintetek. Rátok néz, tudjátok. Ismeritek azt a nézést. Úgyhogy most én is így nézek rátok. Ne maradjatok mérgesek az emberekre. Istennek dupla áldása van a számotokra, szeretném, ha megkapnátok. Amen. A remény változást hoz az életünkben. Hagyd mondjak el gyorsan néhány dolgot. 10 módját annak, hogy hogy ne jöjjön változás az életedbe, hát ha vesztegetni akarod az idődet, meg tudod csinálni. Gondoltam, ezt elmondom. Az aggodalom és a szorongás biztos nem változtat semmén. A küszködés, a frusztráció nem változtat semmit. Megpróbálni megváltoztatni dolgokat egyedül Isten nélkül nem fog működni. Csak az alázatos kap segítséget, ezt tanultuk tegnap este. Ragyogó ötletek. Már tudom, mit fogok csinálni. Sára. Oké. Oké, nincs gyermekem. Beküldöm a szolgálomat a férjemhez, együtt lesznek, és így lesz gyermekem. Hány Izmaeled lett, amíg Izsákra vártál?
Belefáradt a várakozásba, és ragyogó ötlete támadt. Oh, ezért természetesen lett gyermeke. Izmaelnek nevezték, ami a háború emberét jelenti, és az is lett. Menjél, és legyen Izmaeled, ha akarod, és évekig cserélgetheted a pelenkáit. Gyerünk, néhányan ügyesen követik, amit mondok. Azt mondjátok, oké, tényleg, igen. Nekem is van egy ilyenem épp most. Van még egy módja annak, hogy ne jöhessen változás az életedbe, ha utálod az életet, amit épp most élsz. Annyira utálom az életem. Egy teljesen más életet szeretnék. Öleld magadhoz az életet, amit most van, és nézd meg, Isten mit tud kihozni belőle. Gyerünk! Hát csak nem szeretem magamat, nem tetszek magamnak. Hát pedig magadnak kell lenned, mert a többiek már foglaltak. Te nem lehetsz én vagyok. Vannak itt emberek ma, akik nem szeretik magukat. Azt mondjátok, nem akarok én lenni, de hát te vagy, de nem szeretem magam. Tudod mit? Akkor egy szörnyű élet vár rád. Tudod miért? Mert bármerre mész, te ott leszel. Nem tudsz magadtól megszabadulni egy pillanatra sem. Még a fürdőszobába is magaddal kell menned. Magaddal alszol, magaddal leszel, magaddal vezetsz. De nem szeretem magam. Fogadd el, ez van. Amen. Ez egy jól elpazarolt idő, ha nem élvezed azt, ahol vagy, azon az úton, amerre tartasz. Az önzés, az önközpontúság, és ha soha nem teszünk jót senkivel, attól valóban boldog leszel. Most itt megállok, és beszélek néhány percig a nagy lelkűség és az adakozás fontosságáról. Ha bármit szeretnél megkapni az életben, akkor vetned kell. Ez a törvény működik az Isten királyságában. Van nálam néhány mag. Ezért mondjuk meglátom ezt a zacskót, és azt mondom, én is szeretnék ilyen paradicsomokat. Nagyon szépek. Csak úgy fogom megkapni őket, ha feláldozom a magjaimat, és elvetem őket. Amen. Most néhány percben megosztok egy történetet veletek. Mert a társadalmunkban egyre csökken a hívők adakozása. És nem szeretném, ha nem jutnának segítséghez azok, akik szükségben vannak. Mert az emberek nem értik meg a nagy lelkűség fontosságát. És ennek az egyik oka az, hogy nincs elég erőteljesen tanítva, ahogy régen volt, ezért én eldöntöttem, hogy itt és ott, ahogy az Úr vezet, többet fogok tanítani az adakozásról. Tudjátok, az egyik oka, hogy nem tanítanak az adakozásról többet, mert az emberek mérgesek lesznek, amikor megteszed. Ott vannak azok a prédikátorok, csak a pénzedet akarják. Ugyan már. Tudod, 71 éves vagyok, 71 és fél, ugyan nem már. Nem azért csinálom, hogy elvegyem a pénzedet. Van házam, van kocsim, van 11 unokám, van hintaszékem, ücsöröghetek és hintáztathatom a gyerekeket. Nem kell ezt csinálnom, nem azért teszem, hogy valaki pénzét megkapjam. Minden, ami bejön, azt kiadjuk, hogy segíthessünk az embereknek a világ minden részén. Hallottam erről és arról. Tudod, mit csináltak? Hát, én nem vagyok ez meg az. Vannak orvosok is, akik kuruzslók, de ez nem tart vissza attól, hogy orvoshoz menjél, ha szükséges.
Az ördög azt szeretné, ha félnénk tanítani az adakozásról, mert ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell tanulni. Adjatok, és adatik nektek, jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Amen. Istennek nincs szüksége a pénzünkre, nekünk szükséges adni. Nekünk szükséges adni. Miért olyan nehéz lemondani egy kis pénzről? Egy királyok 17. Van itt egy történet, amit ajánlok, hogy olvassatok el magatoknak. Nem fogom most végigolvasni. De Illés egy nagyszerű proféta volt. Éhínség volt a földön. Ő a pataknál lakott, és Isten természetfeletti módon táplálta őt. Volt vize a patakból, és a hollók hoztak neki ennivalót. Nagyon tetszik, amit az ige mond, és kiszáradt a patak. Tudod, hogyha a patakot kiszárad, Isten azt mondja, ideje tovább menni. És Isten szólt hozzá. Menj Sereptába, mert van ott egy özvegyasszony, aki gondoskodni fog rólad. Ő el is ment, megtalálta az asszonyt, de a probléma az volt, hogy ő szegény volt, megtört, depressziós, öngyilkos hajlamú. Na várjunk egy kicsit, nem csak kitalálom. És ehhez küldte őt Isten. De tényleg, nem már Istenem, jobban tetszett a madaras ötlet. Miért küldenéd a legnagyobb prófétát a földön, talán a valaha élt legnagyobb prófétát valakihez, aki olyan állapotban van, hogy amikor Illés enni kért tőle, a nő azt mondta, csak egy kis lisztem van, és egy kicsi olajam. Annyira elég, hogy megsüssem, megosszam a fiammal, megegyük, és meghalunk. Mondtam, hogy öngyilkos hajlamú volt. A halálon jártak a gondolatai, nem az életen. És Illés azt mondta, tedd, ahogy mondtad, de először nekem adj belőle. Most azért tudjátok, hogy menne le ez manapság a médiában. A tévéevangélista a városba jön, hogy kirabolja a szegény, megtört, depressziós, öngyilkos hajlamú özvegyasszonyt.

0: Amen.
1: Ha Isten természet feletti módon gondoskodott Illésről, Illésnek nem volt szüksége az özvegyasszonyra. Nem volt szüksége az ételére, a nőnek volt szüksége a csodára, és ahhoz, hogy megkapja, előbb magot kellett vetnie. Hallottok engem? Nem lehet aratás az életedben magvetés nélkül. Ha szükséged van reményre, adjál egy kicsit másnak. Ha szükséged van áttörésre, segíts másoknak az áttörésben. Amiben segédkezel, hogy mások életében megvalósuljon, Isten megvalósítja azt a te életedben sokszoros módon. Amen. Egy másik módja, hogy ne jöjjön a változás az életedbe, ha bűntudatban, kárhoztatásban élsz minden hiba miatt, amit a múltban elkövettél. Most végre elengednéd, lépj túl rajta, és menj tovább Istennel. Ma. Nem máskor. Ma. Emberekhez futni ahelyett, hogy Istenhez futnánk. 7 módja, hogy eljöjjön a változás. Ne aggodalmaskodjatok semmi miatt, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ima, hálával és hálaadással mindazért, amid már van. Ha már eleve negatív és elégedetlen vagyok azzal, amim van, miért adna többet, hogy amiatt még többet panaszkodjak? Szükséges, hogy a hála legyen az alap az életünkben. Ezt nem is kell magyarázni. Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata nektek, akik a Krisztus Jézusban vagytok. Adjatok hálát Istennek mindenben. Ezért az én áhítatom a következő évre 365 nap hálaadás. Addig kell gyakorolni, amíg nem megy. Amen. Mennyire vagy hálás? Én szeretnék lenni a leghálásabb ember a Földön. Amen. És még van mit tanulnom. A Biblia azt mondja, hogy légy hálás, és mondd ki. Nem elég csak hálásnak lenni, ki is kell mondanunk. Ki kell mutatnunk az elismerésünket az embereknek. El kell mondanunk Istennek és az embereknek, milyen hálásak vagyunk azért, amit Isten tett az életünkben. Az imádság olyan erőteljes. Legyen ez egy olyan év, amikor többet imádkozol, mint azelőtt. És nem arról beszélek, hogy térden állva, elbújva valahol, hanem, hogy imádkozd át magad a napon. Sokszor kértem Istent, hogy segítsen nekem. Már reggel is, és mielőtt kijöttem, kértem a segítségét. Uram, segíts, te légy itt. Neked kell megtenned. És terveztem, hogy megköszönöm neki, ahogy végeztem. És amikor felszállok a repülőre, imádkozom jó utazásért. És ha megyek az étterembe, imádkozok finom ételért. Amen. Imádkozd át magad a napon. Máté 7. rész, 7. és 8. vers. Reménykedj! Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok. Zörgessetek, és az ajtó megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Legyetek kitartóak az imában. Néha azt mondom Istennek, én nem vagyok tiszteletlen, de azt mondom, ez a te ígéd, és addig nem fogom be a számat. Amíg meg nem történik az életemben, vagy bárki életében, akiért imádkozom. És ez nem tiszteletlenség, mert a Biblia azt tanítja, hogy legyünk állhatatosak. Nem a tartozol nekem hozzáállással, hanem úgy, hogy felemeljük Isten elé az igéjét. A Biblia azt mondja, imádkozd az igét, és emlékeztesd őt az ígéreteire. Isten, ezt mondtad, és én elvárom ezt. Elvárom, hogy meglássam, ahogy megvalósul az életemben, vagy annak az életében, kiért imádkozom. Gyerünk! Reménykedjetek! Bánjatok jól másokkal, amíg hiszitek a dolgok megvalósulását a saját életetekben. Imádkozzatok és mondjátok, várakozzatok elvárással, reménységgel a változásra. A jó dolgokat valljátok meg, amíg vártok. 4. pont, várjatok türelemmel és jó hozzáállással, legyetek áldás másoknak, amíg várakoztok. Tedd meg a részedet felelősséggel, de a gondodat az Úrra vessed. És a 7. pont, ne engedd, hogy amit látsz, megzavarjon. Róma 8, 24 és 25. Annyira jól szórakozunk, ugye? Ez egy boldog hely, mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor türelemmel és nyugalommal várjuk. Gyerünk, elolvassuk újra. A reménység az, amikor nem látod, de nem leszel reménytelen, mert nem látod megtörténni. Pont ekkor van szükség a reményre. Addig van reményünk, amíg nem látjuk megvalósulni. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor türelemmel és nyugalommal várjuk. Én a remény rabja leszek, és te? És végül a zsidók 11, első vers. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez a tulajdoni lapja, az előlege azoknak a jó dolgoknak, amik jönni fognak. Legyünk a reménység fogjai. Példabeszédek 3.12 azt mondja, a késleltetett reménység beteggé teszi a szívet. Azzal kezdtünk csütörtökön este, hogy az Isten valóságos szava, hogy megszabadítja az embereket ezen a hétvégén a depressziótól és minden ehhez kapcsolódó lehúzó dologtól. Mert Jézus azt mondja, nézzetek fel, mert közeleg a megváltásotok. Ő a mi dicsőségünk és a fejünk felemelője. Minden elkeseredés, depresszió, csüggedés, kétségbeesés és minden ilyesmi az ellenségtől való. És ez nem az, ahogy Isten szeretné, hogy éljünk. Ez nem az a rendeltetés, amit Jézus megvásárolt nekünk a vére által. A késleltetett reménység. Hogyha nincs reményünk, az indítja el bennünk ezeket. Megbetegíti a szívet, a szív pedig beteg lesz. Ezért kihirdetem ma, hogy ha a reménység rabja leszel, ha elvárod, hogy valami jó dolog történjen veled minden nap, nem tudom, melyik nap fog feltűnni, de elmondhatom, hogy minden nap sokkal boldogabb leszel, amíg várakozol, mintha félelemben várakoznál, aggodalomban, szorongással, frusztrálódva a test cselekedeteivel és minden szörnyűséggel és utálva az életedet. Elvárom Istentől, hogy nagyszerű dolgokat cselekedjen. Elvárom Istentől, hogy nagyszerű dolgokat cselekedjen. Tudjátok, elfáradok abban, hogy konferenciákat csinálok. Fáradtan ébredek, mire szombat reggel lesz, és tudod, bízok Istenben, hogy ő megjutalmaz engem a kemény munkámért. Ezért kíváncsi vagyok arra, mit fog tenni. Elvárom Istentől, hogy valamit tegyen. Gyerünk, miért nem kezded el élvezni az időt Istennel? Miért nem leszel a fia, a lánya, és engeded, hogy gondoskodjon rólad? Miért nem adod fel a vallásos hozzáállásod, és kezded azt mondani, Istenem, te vagy a legjobb barátom örökké? Amen. És hiszem, hogy valami jó dolog fog történni velem és rajtam keresztül ma és minden egyes nap. Amen.

elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat.
0: Időjárás.
2: Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten, keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Október 14-e szerda van egyébként. 791 éve Székesfehérváron Róbert esztergom érsek királlyá koronázta IV. Béla magyar királyt. Apját II. Andrást követte a trónon. Uralkodása idején fejeződött be a tatárok elől menekülő letelepedett kunok megkeresztelkedése. II. Hon alapítóként a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot. 84 éve született Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, fotóriporter, újságíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. A Postmodern Próza Fordulat Eszterházy Péterrel, Hajnóci Péterrel és Lengyel Péterrel együtt a Péterek nemzedékének egyik nagy újítója, legfontosabb alkotásai az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos Történetek, Világló Részletek, Rémtörténetek. Szülei korán elhunytak, öccsével nagynénje nevelte. 1958 és 61 között fényképész szakmunkás tanuló volt, 61-től végezte el a MUOSZ 2 éves újságíró iskoláját, később a Nőklapja című lap fotóriportere, majd a Pest megyei hírlap munkatársa volt. 1969-től szabadfoglalkozású író, művei német nyelvterületen is elismertek. 57 éve született Péterfi Bori énekesnő színésznő, a Krétakör Színháznak, majd az Alföldi Róbert által vezetett Nemzeti Színház Társulatának volt tagja, az Amorf Ördögök zenekar tagja, annak 2006-os feloszlásáig, majd 2007 elejétől az Amorf Ördögök tagjai által alapított Péterfi Bori and Love Band énekesnője. 45 éve hunyt el Huszárik Zoltán filmrendező Budapesten, ismertebb filmjei a Szindbád, a Csontvári, a Koplaló művész, Holnap lesz Fácán, Capriccio vagy a Groteszk. 126 éve, hogy nincs közöttünk, Erkel Sándor zeneszerző karmester, Erkel Ferenc fia, ő volt a 4. gyermek a családban, apja majd Mosonyi Mihály tanította. Karrierét a Nemzeti Színházban ütősként kezdte, majd karvezetőként folytatta. Zongorázott és cimbalmozni is megtanult, így a Bánkbán ősbemutatóján apja ráosztotta a hangszer kezelését. Karmesterré 1868-ban vált, majd 1874-ben a Nemzeti Színháznál kartanító lett. Később Richter János távozó igazgató javaslatára nevezték ki a színház operatagozatának igazgatójának, majd tisztséget egészen 1884-ig töltötte be, később az Új Operaház igazgatója volt. 1898-ban a Hugenották című opera dirigálása alatt agyvérzést kapott, ezután visszavonultan élt. Az Operaházban 1900-ig dolgozott vezető karnagyként. Halálát az agyvérzés megismétlődése okozta Békés Csabán 1900. október 14-én. Ravatalát is az operában állították fel. Holttestét október 17-én helyezték örök nyugalomra a Kerepesi temetőben. Számos zenekari és kórus művet írt, valamint egy operát Csobánt címmel. 44 éve hunyt el Ébnet Lajos, Hollandiában, majd Perúban élő festő szobrász. Szilágy Somjón született, vegyészmérnöki képzése közben iratkozott be a Budapesti Képzőművészeti Akadémiára, majd 1922-ben Münchenbe utazott és az ottani akadémián szobrászatot és festészetet tanult, később Hollandiában telepedett le 1923-ban. Konstruktivista alkotásai hozták meg az elismerést. A 30-as évek közepétől ismét figuratív, expresszionista képeket, később szobrokat készített. 1949-ben Perúba költözött, ahol 2 köztéri szobra áll Limában. Az 50-es évektől újra elvonta vált művészete. 43 év, vagy nincsen közöttünk, Ranódi László filmrendező, tanár, forgatókönyvíró, a rendezés mellett főiskolán tanított, de díszlettervező is volt. Kossuth díjat, érdemes művészdíjat, Szott díjat és kiváló művészdíjat is kapott. Az ő munkája például a Pacsirta vagy a Légy jó, mint halálig. És 37 éve hunyt el Turi Zsuzsa író, újságíró, Turi Zoltán lánya, Turi Lajos húga, Sándor Kálmán író felesége, szintén a mai napon.

0: FM Budapest Update.
1: Közben minden, ami Budapest, már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma az interneten, illetőleg az újságokban. Hát a Ryanair például bejelentette a 2027-es nyári menetrend első 29 új útvonalát, köztük a Budapest és az angliai Leeds-Bradford repülőtere közötti járatot. Az ír fapados légitársaság szerint a jegyek már foglalhatóak, így az utasok időben megtervezhetik a jövő nyári utazásaikat. A bejelentés a légitársaság nagyszabású nyári menetrendjének első lépése. A cég a 2027-es nyári szezonban több mint 2500 útvonalon 230 úti célra tervez járatokat indítani. Budapestről is új járat indul az Egyesült Királyságba. A bejelentett útvonalak között szerepel a Budapest és Leeds közötti. Ez az észak-angliai West Yorkshire régió egyik legfontosabb városa, márhogy Leeds, a repülőtér pedig a környező települések elérését is megkönnyíti. A Budapest-Leeds-Bradford útvonal nem teljesen új, a Jet2 jelenleg is üzemeltet közvetlen járatokat a két repülőtér között. A Ryanair új szolgáltatása így további választási lehetőséget kínálat az utasoknak, amennyiben a járat a meghirdetett menetrend szerint elindul. A most bejelentett útvonalak között számos más európai összeköttetés is szerepel, többek között olasz, lengyel, brit és spanyol úti célokkal. A légitársaság emellett észak-afrikai városokat is bekapcsolna a hálózatába. A Ryanair 29 új útvonalat tervez 2027 nyarára. Közben 3 aranyérmet nyert a magyar válogatott a budapesti asztali labdarúgó világbajnokságon. A Ludovika arénában megrendezett rekordlétszámú mezőnyt felvonultató eseményen a magyarok különösen a szektorlabda szakákban domináltak, ahol egyéni, csapat és klub világbajnoki címet is szereztek. A szervezők vasárnapi tájékoztatása szerint a hazaiak a hagyományos magyar gombfocinak is nevezett szektorlabdában rendkívül eredményesek voltak, megnyerték az egyéni versenyt, a válogatott csapatvilágbajnokságot és a klub világbajnokságot is. A szektorlabda válogatotta a döntőben 3-1-re győzte le Romániát. A csapat tagjai Szatmári Károly, Bottyán Zoltán, Kocor János, Fülöp Elemér, Farkas Gábor, Terjék Zsolt, Márton Fi István, Kovács Péter és Lukács Viktor voltak. Az egyéni versenyben teljes magyar siker született, Szatmári Károly győzött, a második helyen Bottyán Zoltán végzett, míg a harmadik Kocor János lett. A klubvilágbajnokságon a Vasi Gombfoci Egyesület diadalmaskodott, miután az elődöntőben a Brazil Vasco együttesét, a fináléban pedig 3-0-ra az Energofish Marosvásárhely csapatát győzte le. Közben rekordot döntött a 2026-os Budapest Maraton, több mint 10 000 egyéni maratoni nevezés érkezett, Vásárhelyi Máté és Catherine Wimmer győzött a klasszikus távon. A 41. Spár Budapest Maraton férfi versenyét Vásárhelyi 2 óra 24 perc 1 tized órás idővel, míg a nőknél az amerikai Catherine Wimmer győzedelmeskedett 2 óra 47-47-tel. A kétnapos futófesztivál 14 versenyszámára 39.910 nevezés érkezett, az egyéni maratoni nevezés száma pedig először haladta meg a 10 000-et. A rendezvény közel 100 000 látogatót vonzott. A kétnapos fesztiválra közel 100 000 futó, kísérő és szurkoló látogatott el. Közben nagy a fordulat a lakáspiacon, megállt a drágulás, Budapesten még estek is az árak. Szeptemberben állt meg a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakás árindexe szerint. Országosan az augusztusi 4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 7%-os csökkenés után további 2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami satúfékezés. Felel meg a lakáspiacon. Rég nem látott ütemre lassult a drágulás, csak 4-szer volt ilyen az elmúlt 10 évben, nyilatkozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az országos éves drágulás 2024. decembere óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024. februárja óta nem mutatott a mostanihoz hasonlóan visszafogott áremelkedést. Ebben a hónapban veszi kezdetét az őszi klubkoncert szezon a keresztény könnyűzenétől hangos katakombában. A budapesti klubszínpadán évről évre ismert és feltörekvő énekesek, zenekarok mutatják meg Istentől kapott talentumaikat. Október 17-én este az Egykor zenekarból ismert Nagy Dániel, valamint a Boanergész és a Forráspont zenekarból ismert Marcell Márton alkotta duó készül egy emlékezetes előadással. Pályafelújítás van az egyes vasútvonalon, sebességkorlátozások szűnnek meg Budapest és Budaörs között. Karbantartási munkálatok kezdődnek az egyes vasútvonalon, amelynek célja a sebességkorlátozások felszámolása és a menetrendszerűség javítása. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint újabb lassuló jelek felszámolása kezdődik meg az egyes vasútvonalon. A szakemberek ezen és a következő hétvégén Budapest-Kelenföld és Budaörs között végeznek pályakarbantartási munkálatokat, amelyek elsődleges célja a pálya állapota miatt bevezetett sebességkorlátozások részleges megszüntetése. A munkálatok során a vasúti pálya ágyazatának rostálására és cseréjére is sor kerül. Kiemelt feladat a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjáró felújítása, ahol a sínek mellett az útjáró elemeit is kicserélik a biztonságosabb közlekedés érdekében. A beavatkozás során összesen 880 tonna zúzott követ mozgatnak meg, amelyel 600 méteres szakaszon javítják a pálya minőségét. A fejlesztések eredményeként az érintett szakaszokon fokozatosan enyhítik a korlátozásokat. A jelenlegi 60 km/órás sebességhatárt 80-ra emelik. A további érintett részeken az utószabályozási munkálatokat követően állítják vissza a 120 km/órás pálya sebességet. A korlátozások mérséklése várhatóan 1-2 perces menetidő csökkenést eredményez, ami hozzájárul a menetrend tarthatóságának javításához. A munkálatok ideje alatt a Muskétás utcai vasúti átjárót lezárják a közúti forgalom elől. A vasúttársaság kéri a környéken élők türelmét a kivitelezéssel járó zaj és az esetleges kellemetlenségek miatt. Az idén 12 ország 100 kiállítójának részvételével tartották meg Budapesten a második környezetipari kiállítást. Az EnviroTech Power by Ökoindustria 3 napjának programjain mintegy 3000 szakmai látogató vett részt, tájékoztatta a kiállításnak helyet adó Hungexpo az MTI-t a rendezvény zárását követően. A szakkiállításon a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők mutatkoztak be. Az idei vendégország Csehország mellett Ausztria, Görögország, Horvátország, Kína, Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia és Tajvan részvétele erősítette a nemzetközi szakmai párbeszédet és a regionális partnerségeket. A magyar technológiák exportpiaci terjeszkedését a Green Balkan Fórum és a hozzá kapcsolódó üzletember találkozók támogatták, amelyek lebonyolításában a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vállalt kulcs szerepet, írták a közleményben. A 11. alkalommal megrendezett Budapest Showcase Hubon a legfrissebb előadók sorakoznak fel a kelet-európai régióból, de akár világsztárok ügynökeivel is összefuthatunk. Idén először pedig a Klipszemlével együtt rendezik meg az eseményt az Akváriumban, október 28 és 29-én. A BUS 11 éve Kelet-Közép-Európa egyik legkurrensebb klubfesztiválja, amely évről évre a legizgalmasabb feltörekvő előadókat vonultatja fel a régióból. Nappal konferenciával, panelbeszélgetésekkel és workshopokkal, este pedig izgalmas koncertekkel és olyan előadókkal vár, akik a saját országukban már befutottak, vagy nagyon aktuálisak, és készen állnak a nemzetközi áttörésre, de itthon még kevesebben ismerik őket, áll a szervezők közleményében. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. október 14-e van, szerda.

0: A 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Budapest adottságait méltatta a Párizsi Olimpia nemzetközi igazgatója, több mint 100 000 hamis márkás ruhát foglalt le a NAV Budapesten. Cékla, az elárult vörös panda kölyök a budapesti állatkert új kedvence. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Budapest több szempontból is kedvező adottságokkal rendelkezik egy olimpia megrendezéséhez. Erről beszélt a 2024-es Párizsi játékok nemzetközi igazgatója, aki a Magyar Olimpiai Bizottság meghívására érkezett hazánkba. A francia sportvezető szerint a magyar főváros korábbi sportrendezési tapasztalatai, meglévő létesítményei és a lakosság sportszeretete egyaránt előnyt jelenthetnek a 2036-os nyári olimpia rendezéséért folyó versenyben. Sophie Lorán az M4 Sportnak adott interjújában kiemelte, Budapest az elmúlt években számos jelentős nemzetközi sporteseménynek adott otthont. Úgy véli, hogy a magyar főváros bizonyos szempontból Párizshoz is hasonlít, hiszen a szükséges sportlétesítmények jelentős része már rendelkezésre áll, ráadásul több közülük a Duna közelében található. A szakember szerint a magyarok sport iránti elkötelezettsége szintén fontos tényező lehet. A Párizsi Olimpia korábbi vezérigazgatója ugyancsak Budapestre látogatott, hogy megossza a francia rendezés tapasztalatait. A szakemberek hangsúlyozták, hogy egy olimpia sikerét nem csak a versenyek lebonyolítása, hanem a játékok után megmaradó fejlesztések is meghatározzák. Párizsban például az olimpiai falut lakásokká alakították, új sportlétesítmények épültek és a szajna sportolási célú használatának feltételeit is javították. A szervezők emellett kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra, céljuk pedig az volt, hogy a korábbi olimpiákhoz képest felére csökkentsék a rendezvény karbonlábnyomát. A francia szakemberek szerint a játékok a turizmusra és a foglalkoztatásra is kedvező hatást gyakoroltak. Ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy egy olimpia előkészítése rendkívül összetett, akár 10 éven át tartó folyamat. Az egyik legnagyobb kihívás a politikai, gazdasági és társadalmi szereplők támogatásának megszerzése, valamint a lakossági lelkesedés fenntartása. Hangsúlyozta, hogy az olimpiától nem lehet elvárni egy város valamennyi problémájának megoldását, megfelelő tervezéssel azonban jelentősen hozzájárulhat a hosszú távú fejlődéshez. A 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezése iránt Magyarország mellett 6 másik ország is érdeklődik. India, Katar, Dél-Afrika, Dél-Korea, Németország és Törökország. Az érdeklődőknek november végéig kell ismertetniük elképzeléseiket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékes testületével. A következő szakaszban 2027 márciusától stratégiai egyeztetések kezdődnek, majd a NOB fokozatosan szűkíti a lehetséges rendezők körét. A tervek szerint 2028 novembere után indulhatnak célzott tárgyalások a kiválasztott jelentkezőkkel, a 2036-os olimpia házigazdájáról pedig várhatóan 2029-ben születik döntés. Budapest esetében tehát a következő évek egyik a legfontosabb kérdése az lehet, hogy a meglévő sportlétesítményekre és rendezési tapasztalatokra építve milyen hosszú távon fenntartható olimpiai koncepciót tud bemutatni Magyarország. Több mint 1600-an jelentkeztek a hazai bankszektorból az idei banki véradók hónapjára, amelyet 7. alkalommal rendez meg a Magyar Bankszövetség, az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt közreműködésével. Idén 20 budapesti helyszínen és 2 vidéki bankintézetben valósul meg a program. A banki véradók hónapja alatt a pénzintézeti munkatársak által biztosított plusz vérkészlet biztos alapot ad ahhoz, hogy a vérellátás az őszi szünet alatt is zavartalanul működhessen, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Bankszövetség kommunikációs vezetője.
1: A Magyar Bankszövetség nagyon büszke arra, hogy a banki véradók hónapja már olyan közös ügyünké vált, amiben mindegyet értünk, amelyben egyetlen közösségként vagyunk jelen. Az októberben zajló 7. banki véradók hónapja idén 20 budapesti és 2 vidéki helyszínen valósul meg, Békéscsabán és Nyíregyházán. A program az évről évre egyre többen csatlakoznak a bankszektorból, ami jól mutatja, hogy a közösségünk elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, és fontosnak tartja, hogy kézzelfogható segítséget nyújtson azoknak, akiknek erre szüksége van. A bankszektor összefogása szolgálása tavaly több mint 4000 életet segített megmenteni, ezért a kezdeményezés nincs ágazatok és nagyobb közösségek számára is példaértékű lehet. A hazai bankszektor tagjai a Magyar Bankszövetség égisze alatt a koronavírus járvány idején hozták létre a Jótett Bankot, a bankszektor közös társadalmi felelősségvállalási programját. A program egyik legfontosabb eseménye a banki véradók hónapja, amelynek köszönhetően a hazai bankszektor munkatársai az elmúlt években közel 10 000 egységbérrel segítették a betegek gyógyulását.
0: Több mint 100 000 hamis márkajelzésű ruházati terméket foglaltak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy török üzletembertől. A kereskedő a gyanú szerint több milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a luxusmárkák jogtulajdonosainak, és a korábbi hatósági intézkedések ellenére is folytathatta a jogsértő árusítást. A NAV budapesti nyomozói még márciusban indítottak büntetőeljárást iparjogvédelmi jogok megsértése miatt. A tavaszi rajtaütés során a férfi üzleteiben és raktáraiban több mint 85 000 hamis márkajelzésű terméket találtak. A lefoglalt áruk között cipők, kabátok, nadrágok, pólók, ingek, fehérnemük, táskák, övek és még szájmaszkok is voltak. A hatóság számításai szerint ez a készlet önmagában megközelítőleg 6 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a márkák jogos tulajdonosainak. A történet azonban itt nem ért véget, a pénzügyőrök ugyanis a közelmúltban a kereskedő egy újabb üzletére bukkantak. Az ellenőrzés során további több mint 25 000 hamis luxusmárkás ruházati terméket találtak és foglaltak le. Ezek értéke alapján a jogtulajdonosoknak okozott vagyoni hátrány újabb 1 milliárd forinttal növekedhet. A két lefoglalás során így összesen több mint 110 000 hamisított termék került a hatóságokhoz, az okozott vagyoni hátrány pedig elérheti a 7 milliárd forintot. A NAV nyomozói a bűnismétlés veszélyére hivatkozva kezdeményezték a török üzletember letartóztatását. A férfit őrizetbe vették, a bíróság azonban a közlemény szerint bűnügyi felügyeletét rendelt el. Az eljárás tovább folytatódik. A kereskedővel szemben iparjogvédelmi jogok megsértése miatt folyik büntető eljárás, és a bűncselekmény súlyától függően akár 10 éves szabadságvesztés is kiszabható. Újabb különleges kisállattal találkozhatnak a látogatók a Fővárosi Állat és Növénykertben. Most már a nagy közönség is megcsodálhatja Céklát, a csaknem 5 hónapos vörös panda kölyköt, akit édesanyja elvesztése után az állatkert gondozói neveltek fel. A bájos kis nőstény az India házban kapott helyet, ahol a látogatók közelről követhetik a fejlődését. Cékla május 25-én született Budapesten, az első hónapokban azonban alig lehetett látni. A vörös pandák kölykei életük kezdetén különösen érzékenyek, ezért sok nyugalomra van szükségük. A kicsi így ideje nagy részét a kifutó egyik mesterséges odújában töltötte, távol a látogatók kíváncsi tekintetétől. Augusztusban azonban tragédia történt, Cékla édesanyja elpusztult egy vörös pandákat érintő vírusos betegség következtében. A kórokozót 2018 óta ismeri a tudomány, de egyelőre nem tisztázott pontosan, hogy milyen körülmények között válik veszélyessé. A betegség kutatásában a Budapesti Állatkert és az Állatorvostudományi Egyetem szakemberei is részt vesznek. Az elárvult kölyök gondozását az állatkert munkatársai vették át, mivel ennél a fajnál az apa állatok nem vesznek részt az utódok felnevelésében. Cékla az elmúlt hónapokat a karanténállomáson töltötte, ahol folyamatos felügyelet mellett fejlődött. Mostanra pedig már annyira megerősödött, hogy fokozatosan önálló életet kezdhet. A kis vörös panda egyelőre nem a faj megszokott nagy szikla melletti kifutójában, hanem az India ház belső terében látható. Itt biztonságos körülmények között gyakorolhatja a felnőtt élethez szükséges mozgásformákat és viselkedést, miközben a látogatók is figyelemmel kísérhetik mindennapjait. Cékla azonban várhatóan nem marad sokáig Budapesten, a vörös pandák veszélyeztetett fajnak számítanak, fennmaradásukat pedig Európai Állatkerti Tenyészprogram is segíti. Ennek keretében a fiatal nőstényt később egy másik európai állatkertbe szállítják, ahol a fajmegőrzési program részeként élhet tovább. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a Sugár úthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A Virág Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki átalad rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszerő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év, és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni. Ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát. Össze mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik, már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék, mindezekről a Világ Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelítetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcső egyik kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán Kárpótól az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük a hol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, utunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túrajelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáji Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepkejelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbetekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklás tájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A Présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a Présházban. A végére pedig jön a Jági tanösvény, a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piris-Szentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön, vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk. Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttal befelé a Városliget irány. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Vilev Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az OVO egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik vel majd Budapesten az MVM Dómot jövő március 11 és 14 között. Az OVO megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A KÉK 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd.

0: Budapest Update.
1: A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbör Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hely tetejéről, na meg az évtizedek során a fővárosi jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kulturált szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok, vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják végül, mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bő 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örök mécses közelében.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke, vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét, egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat.
0: Időjárás.
3: Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
4: Manna FM. Manna magyarok.
0: Manna.
4: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Divinyi Kati, sminkmester, kozmetikus, az LPSM vezető tulajdonosa. A 45-50 pluszos korosztály sminkeléséről fogunk beszélgetni, nem csak arról, hogy ők hogyan sminkelnek, hanem hogyan érdemes sminkelni, miért és miben változott meg ennyi idős korban az embernek a sminkhez való viszonya, és ezen hogyan tud egy szakember segíteni. Szia Kati, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, én is üdvözlök mindenkit.
1: Na kezdjük ott, hogy a 45-50 pluszos korosztállyal kiemelten kell foglalkozni ebből az aspektusban. Miért?
2: Hát leginkább azért, mert ugye ilyen ebben az életkorban már megyünk át változásokon, mindenféle változáson, és a bőrünk is megváltozik, az arcberendezésünk is kicsit megváltozik. Ugye elkezdődik már 30-35 éves kortól azon gondolkoznak, hogy úristen, hogy kellene egy kicsit változtatni, és azért ebben az életkorban már meg kell választanunk a termékeket is, azoknak a minőségét, hogy mit tegyünk az arcunkra, hogy az mondjuk javítson például a bőrünknek a textúráján. Alapvetően én a bőr textúráját szeretem feljavítani, és ehhez a legjobb mindig egy olyan alapozó választás, ami éppen a mindenkori bőrállapotához szépen igazodik.
1: De az már feltételezi azt, Kati, hogy tisztában vagyunk az, hogy milyen a bőrünk. Tehát akkor lehet, hogy vissza kell menni a KH-ig, ahogy szoktam volt mondani a Művelt Pesti, hogy egyáltalán találkozzak önmagammal, lássam, hogy mi változott, azt el tudjam fogadni, és lássam azt, hogy mi a helyzet a bőröm állagával.
2: Igen, egy jól hidratált bőrt lehet úgy sminkkel is javítani, hogy mondjuk akár a színekkel, vagy az árnyékolással, vagy ezekkel a dolgokkal, hogy egy kicsit üdébbé, derűsebbé. Nem szeretem ezt a szót, de mégis használnom kell, hogy fiatalosabbá tudjuk tenni az egész ábrázatot. De ugye ezt nem lehet egy száraz vízhiányos, vagy egy alipikus bőrön elkövetni, úgyhogy így szoktam azt is mondani kozmetikusként, hogy muszáj a bőrápolás. Tehát nem lehet elhanyagolni azt, hogy bőrápolás, mert a smink önmagában nem oldja meg ezt a dolgot.
1: 45-50 pluszos korosztálynál mi a legfontosabb a bőrápolást illetően? Ugye a belső hidratálásról most mindenhol hallani, hogy mennyi tiszta vízre van szükség ahhoz, hogy belülről is megtámogassuk a hidratációs folyamatokat. Mire kell odafigyelnünk? Milyen típusú krémeket használjunk, mielőtt elkezdünk sminkelni, és akkor majd áttérünk arra is, hogy milyen típusú alapozót vagy sminket használjunk?
2: Hát innentől kezdve a hidratálás szó az majdnem úgy mindig elhangzik. A hidratálás és a táplálás, ugyanis az alapozókban is nagyon sok kozmetikai hatóanyag van, tehát arra érdemes figyelni ebben az életkorban, ha valaki önmaga vásárol segítség nélkül alapozót, hogy esetleg olyan jelzés legyen rajta, hogy anti-aging, tehát akkor biztosan tudjuk, hogy vannak benne olyan hatóanyagok, amelyek az öregedésgátlást szabályozzák. A hidratálás, például hialuronsav, ha van benne, akkor az már egy nagyon jó dolog, mert az vízmegkötő tulajdonságú, az megköti a sejtek között a redvességet, tehát puhán tartja a bőrt, és akkor a hidratálás minden szinten, tehát úgy az étkezés szintjén, mint a kozmetikumok szintjén, a szérumokat, az arckrémeket, mind-mind inkább könnyű hidratáló krémeket kell választani, mint a nehezen elmozdítható zsíros krémeket. Már mondjuk az igazság, hogy szerintem egyre kevesebb ilyen van már a piacon. Mert mindenki felismerte, hogy a hidratálás a legnagyobb feladat.
1: Az is lényeges, hogy milyen évszakban milyen krémeket használunk, és az is lényeges, hogy melyik napszakban miért használunk. Mert mondjuk ugye, hogyha jön a nappal, a reggel, amikor van egy bőrápolási, bőrtisztítási, ébresztési rutin, akkor az nagyon fontos abból a szempontból, hogy milyen alapot adunk a sminknek.
2: Így van. Bár megmondom őszintén, hogy kozmetikusként én nem nagyon szoktam külön választani ezt az éjszakai meg nappali készítményt.
1: Tényleg?
2: Mert igen, mert vannak azok a krémek, azok a szérumok, amelyeket reggel este is nyugodtan lehet használni, hiszen a bőrnek mindig szüksége van akár ugyanarra a hatóanyagra, és nagyon sokan azt mondják, hogy nem szeretik magukon azt a kozmetikum krém utóérzést, amit mondjuk egy nehezebb készítmény hagy maga után. Tehát mindig sokkal jobb az, ha azt érzik, hogy felszívódott, eltűnt bement, ott van, elkezdi tenni a dolgát, és ezt ugyanúgy lehet reggel és este is használni, hiszen mind a két alkalommal ugyanúgy szüksége van a bőrnek a tápanyagra. Csak ugye éjszaka egy kicsit nyugalmi állapotban van, de ez nem jelenti azt, hogy éjszaka mondjuk egy nehezebb készítményt igényelne a bőr.
1: Milyen sminkre van szüksége a 45-50 pluszos korosztálynak? Hogyan sminkeljen és milyen sminkalapokat használjon a 45-50 pluszos korosztály? Erről beszélgetek mai szakértő vendégemmel, Dévényi Kati sminkmester kozmetikussal, az LPSM szakértő tulajdonosával. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Szétfoszlott emlék, az utcára csend lép, szívemben reszkett.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Milyen féle sminktermékeket használjon, milyen bőrápolási rutint alkalmazzon egy 45-50 pluszos korosztály, és beszélgetni fogunk nem csak a hölgyek, de a férfiak arcápolásáról is egy kicsit, de most főként a sminken van a hangsúly, mert hogy bizony ebben a korosztályban már máshol vannak a súlypontok a sminket illetően. Dévényi Kati sminkmester, kozmetikus, az LPSM szakértő tulajdonosa vendégem, akivel erről beszélgetünk most tovább. Ugye nagyon sok mindent megbeszéltünk már arról a bőrápolási rutinról, ami fontos a smink alapját szolgáló szempontból, és akkor térjünk vissza az alapozókra, Kati. Mire ügyeljünk? Hogyan válasszunk alapozót? Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés.
2: Hát azt mondanám egyébként, hogy a smink dolgok megvásárlása közül ez az egyik legbonyolultabb dolog, hogy hogyan választunk
1: hát alapozót. Igen, műfényben, boltban, melyik kezemen kenem, nem olyan, mint az arcomon, szóval, hogy ez mindig egy ilyen. Én például soha az életemben nem tudtam alapozót választani, soha.
2: Én még előrébb kezdeném, mennyi van a pénztárcádban.
1: Hát igen.
2: Tehát általában a nőknél, akik nem értenek a sminkeléshez, az első lépés az, hogy na most bemegyek és veszek magamnak egy alapozót, van rá 10 000 forintom. És akkor biztos, hogy a magasabb árkategóriát már nem nézzük, hanem nézzük azt, ami mondjuk 5 és 10 ezer forint köré esik. Uh-huh. Tehát már ott le is van határolva a dolog. Majd elkezdi keresni, és akkor meg kell találni a fajtáját, ami a bőréhez illik. Hát itt kezdődik az, hogy itt már viszont jó lenne, hogyha lenne ott valaki olyan eladó, aki ebben tud segíteni, hogy melyik típusú alapozó.
1: Hát ez most már ritka.
2: Képes, és melyik való mondjuk a 40 pluszos bőre, de mondom az anti-aging vagy a hatóanyagoknak a tartalma, jelenléte az már jelzi azt, hogy mondjuk az egy érettebb bőrre megfelel, és amikor megvan ez, hogy melyik típusú alapozót szeretné megvásárolni a hölgy, akkor onnantól kezdve abból a típusból kell kiválasztani a színt, a megfelelő színt, és ez többnyire mindig az álcsonton egy olyan 200 forintosnyi felületen elkenni, és hagyni megszáradni, hogy lássuk, hogy hagy-e foltot a bőrön, ilyen-olyan foltot, világosabbat, rózsaszínebbet, sárgábbat, sötétebbet. Ha foltként jelenik meg az alapozó, akkor az nem jó még. Akkor addig kell válogatni, ameddig az a folt teljesen beleidomul a bőrszínünkbe. Uh-huh. Tehát teljesen azonos színű alapozót kell választani a bőrszínünkhöz. Én nálam ez már 30 évvel ezelőtt sem működött, hogy legyen egy kicsit sötétebb, vagy legyen egy kicsit világosabb. Én már akkor is azt mondtam, hogy mindenféleképpen egyeznie kell a bőrszínnel, mert akkor lesz teljesen naturális.
1: Hát meg akkor, tulajdonképpen akkor nevezhetjük egyetlen alapozónak, a többi az maszk. És ha már ennél a szónál tartunk, hogy maszk, akkor hogyan ne legyen maszk? És akkor most beszélnünk kell ugye a felvitelről, van, aki kézzel szétkenegeti, meg ott vannak a BB krémek, az pláne megalapozta ezt, hogy kézzel fölkenegetjük, és akkor közben lesz rajtunk egy ilyen maszk, ami az állkapocsnál véget ér, a nyakunk más színű, vagy újnyomos lesz, vagy csikos lesz, szóval, hogy itt most már csomó mindent látni, és hirtelen mindenki sminkmester lesz, tudod, a különböző social media felületek pici reels videóinak a köszönhetően, pedig hát azért érdemes végighallgatni ezt, hogy egy szakember mit mond, hogy ezért is próbálunk most Katival segíteni a hallgatóknak. Szóval a felvitel.
2: Tehát a maszk hatás, az többnyire a szín helytelenség, tehát amikor nem helyes a szín, abból derül ki leginkább, nem is a textúrájából, hanem abból, hogy más a színe, mint a bőrünknek. Uh-huh. A felhelyezése az alapozóknak többféle lehet. Ugye ismerünk ecseteket, ezekből is van többféle fajta ecset, vannak a szivacsok, és van ugye a kis kezünk. Kézzel a folyékony alapozókat föl lehet vinni, és bizonyos típusú stift alapozókat is el lehet szépen simogatni a bőrön kézzel. Az ecseteket főleg inkább a folyékony alapozóknál használjuk, és a szivacsokat azoknál, amelyek egy kicsit olyanok, mintha egy kompakt dobozba lennének bezárva, és kicsit zsíros a tapintásuk, amikor hozzájuk érünk, na őket kell a vizes szivacsot azt mindig jó ki kell nyomni, hiszen a víz lesz az a vívőanyag, ami szépen elteríti az anyagot az arcon. Tehát ezeknek különböző technikái vannak, ezeket érdemes megnézni, vagy legalábbis elsajátítani, mert hogy az ecsetek között is van, amelyik lapos, van, amelyik bolyhos, van, amelyik tömör. Itt én azt szoktam javasolni, hogy azt nézze meg az illető, hogy melyikkel könnyebb neki fölvinni, tehát itt ugye már a készségek, amelyik ki van alakulva esetleg, hogy sminkelek, hogy melyik ecsettel szereti azt az alapozót fölvinni. De az alap, a folyékony alapozókat én szoktam mondani, hogy a szivacssal azért ne, mert hiába vizes az a szivacs, akkor is magába szívja a kis lukacskáin keresztül az anyagot. Tehát, hogy sokkal több alapozó fog fogyni, mint hogyha csak ecsettel vagy kézzel visszük föl a folyékony alapozót. Nem beszélve arról, hogy a folyékony alapozót lehet érezni, amikor kézzel visszük, hogy hogyan simul, milyen a konzisztenciája, hogyan terül el a bőrön, és nem beszélve arról, hogy a két bőr közötti meleg, az gyönyörűen szépen egységesen tudja teríteni azt az anyagot.
1: És amikor ezt már az ember megtalálta a jót, akkor érdemes gyakorolni, mert a jó alapozót, meg a jó felvívő módszer. Ugye nyugtass meg, hogy érdemes gyakorolni otthon, mint ahogy tinikorunkban elkezdtünk sminkelni. Nézegettük a külföldről behozott magazinokat, és akkor próbáltunk olyan sminket csinálni magunknak.
2: Igen, azért fontos a gyakorlás, ez szoktam tanácsolni, hogy ilyen szombat délután, vasárnap délután, mikor már az egész család az ebéd után kidőlt, és egy kicsit pihikézik, akkor vonuljunk el, és elegendő egy fél óra is egy-egy ilyen alkalommal, mert fél óra alatt legalább háromszor, négyszer föl lehet vinni az alapozót, meg letörölni. Tehát egymás után kell négyszer, ötször felvinni az alapozót, és újra letörölni, mert akkor jön meg az a készség, hogy tudom mi az, hogy simítás, hogyan simítom a bőrömet, mert nem letörölni akarom az alapozót, amit fölviszek, hanem finoman simítani. Ezért jó például kézzel először megtanulni alapozni. Gyakorolni, hogy ne akkor kelljen szembesülni azzal, hogy nem tudom fölvinni az alapozót, amikor reggel indulok dolgozni.
1: Vagy amikor esemény van, és amiatt megvásárolom, igen, és akkor elmegyek úgy, mint a vasállarcos. No, hogy ezekre érdemes figyelni, de haladunk tovább. 45-50 pluszos korosztály, a sminkelés titkai, mire kell odafigyelnünk, mert ilyenkor bizony már máshol vannak a súlypontok a sminkelést és a sminkelés előtti bőrápolást illetően. Vendégem Dévényi Kati sminkmester, kozmetikus, az időtlen smink kortalan nőknek workshop szakértő vezetője. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést 45-50 pluszos smink témában, a szem sminkelésről, a szemfestékről, a szempilla, spirál és az arcpirosítók világába jutunk el. Hamarosan, nem sokára folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vendégem Dévényi Kati sminkmester, kozmetikus, az időtlen smink kortalan nőknek workshop szakértő, vezetője és alapítója. Vele beszélgetünk a 45-50 pluszos korosztály sminkelési trükkjeiről, tipjeiről, a fontos sarokpontokról. Ugye eddig beszéltünk már az alapozást megelőző arcápolásról, beszéltünk már az alapozásról, most pedig jön a szem, illetve az arcpirosító.
2: Hát igen, akkor a pirosítással kezdeném én, mert hogy az is egy fontos momentum az arcon. A lényeg az, hogy ne legyen túlságosan erős, hanem itt is a pirosítónak az árnyalata az ilyen finoman igazodjon a bőrszínéhez. Tehát, hogy olyan legyen, mintha csak frissebb lenne a bőrszín. Ja, most megjelentek már a krémes pirosítók ismét, és ugye ismerjük a poralapú pirosítókat, itt választható bármi. A lényeg az, hogy aki mondjuk nem alapoz, vagy nem szeretne alapozót használni, de mégis szeretne valamit sminkelni, akkor inkább a krémes pirosítóval próbálkozzon, mert azt még a szájra is föl lehet kicsit tapogatni, uh-huh. hogy ugyanaz a szín legyen az arcon, mint a szájon. És az egy kicsit egyszerűbb, kényelmesebb, mert ugye a porpirosítókhoz oda kell az ecset is, és ott egy kicsit konkrétabban tudni kell, hogy hova kell helyezni a pirosítót. De a színe, valójában a színe az, ami nagyon-nagyon fontos. Akinek nyáron barnább a bőre, az használhat nyugodtan narancsos vagy kicsit pinkes pirosítókat, hiszen a barna bőr az úgyis elnyeli ezeknek a tüzét, tehát nem lesz annyira élénk. Uh-huh. Viszont akinek fehér a bőre, az óvatosan bánjon a pirosítókkal, minél világosabb pirosítókat válasszon, mert már az is gyönyörűen fog látszani a fehér arcbőrön. A szemhéj festés az mindenkinél egy mumus, főleg így 45 után, 50 fölött, amikor ugye a szemformánk is változik, főleg azért, mert ugye az európai fedett szemhéj az többféle típusú lehet. Lehet az, amikor egy kicsit ödémás és duzzadt a szemhéj, lehet az, amikor úgy rárodjan, ez csúnya szó, de így mindenki érti, aki ezzel küzdik. Amikor a bőr ugye rárodjan a szempilla sorra, és nem látszik a szemhéj. Na most ezek a hölgyek nagyon-nagyon nagy bajban vannak, mert azt mondják, hogy egyszerűen foglalkozom azzal, hogy kifestem a szemem, majd kinyitom a szemem, és nem látszik semmi. Tehát ennek van egy komoly technikája, egy megoldása, amit én általában meg szoktam mutatni, és erre mindig az szokott a válasz lenni, hogy na ezt én nem mertem volna megcsinálni. Azért nagyon fontos, mert ugye a szakember az mindig másképp látja azt a szemformát, és tudja, hogy mivel lehet például korrigálni. A 45 után már inkább azt mondom, hogy egy szemfestés az korrekciós festésként kell, hogy szerepeljen, mert ugye az fogja megnyitni fölfelé a szemhéjnak a terét, a felületét, és így egy kicsit ellopunk onnan abból a fölöslegből, már mint hogy nem szikével, hanem a sötétebb árnyalatokkal, vagy a középárnyalatokkal, és onnantól kezdve én szeretem ilyenkor már az erősebb szempilla spirálozást, hogy ne legyenek éles kontúrok, hanem inkább a szempilla legyen nagyon erősen festve, mert az is nagyon, nagyon bájossá és kedvessé tudja tenni a tekintetet. És hát a tusvonalak azok inkább csak azoknál, akiknek szép nyitott marad a szemhéjuk, mert ilyen is létezik azért, mondjuk meg őszintén, hogy a nők nagy részénél ez a fedett szemhéj az, ami jellemző, de bizony azért van olyan arcberendezés, ahol az a szemhéj nagyon szépen nyitottan megmarad. Annak ellenére, hogy esetleg ráncosodik a környéke, de attól még a szépen festhető marad.
1: Nagyon fontos az is, amit említettél, a szempilla spirál, ugye ez gyönyörűen tudja keretezni a szemet. Mit javasolsz, vagy te mi mellett voksolsz? Az erős, teljesebb spirálozás, amit aztán ugye le kell mosni este, vagy esetleg egy nagyon ügyesen és jól felhelyezett épített szempilla, ami mellé még időnként lehet sminkelni, hogyha szemhéjfestékre gondolok, vagy egy alsó vonalra.
2: Persze.
1: Mit szólsz ahhoz?
2: Uh-huh. Én mind a kettőt nagyon szeretem és javaslom. A műszempillánál a diszkrét és az elegáns mellett voksolok évek óta, ami nem látható, nem feltűnő, de kényelmi szempontból klassz, mert nem kell szempilla spirált sem használni. Ugye főleg azoknál lehet jó, akik nem jól látnak például szemüveg nélkül. És így már egyel kevesebb dolgot kell megoldani szemüveg nélkül.
1: Ó, igen, mert mert a sminkelés igen. is nehézkesebb olyankor.
2: Így van, így van. És a másik az viszont a szempillaspirálozás. Ott egy jó szempillaspirállal, ami szépen vastagítja a szálakat, hosszabbítja a szálat, vagy göndöríti. Ugye nagyon sokféle szempillaspirál is van a polcokon. Én inkább azt szoktam javasolni, hogy inkább azt nézzék meg, hogy melyiknek milyen a keféje, és csak utána nézzék meg, hogy abban milyen anyag van. Tehát, ha megnézzük a kefét, vannak ezek a kis szilikon tüskés kefék, meg vannak a
1: klasszikus szőrkefék.
2: Igen. Hogy melyik az, amelyikkel úgy érzi, hogy azzal én könnyen ki tudnám festeni. Itt maradunk a ráérzésnél, mert ugye kipróbálni nem lehet. Tehát maradunk a ráérzésnél, hogy melyikkel tudnám könnyebben kifesteni, és akkor utána megnézem, hogy inkább sűrűséget akarok, göndöríteni akarom, hosszabbítani akarom a szempillámat, vagy vízállót szeretnék. És akkor akár 2-3 rétegben is lehet egy szempillaspirált fölvinni, és akkor megvan egy gyönyörű kontúr például a minimálisan festett szem körül.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a 45-50 pluszos korosztály sminkelési trükkjeivel, a legfontosabb tudnivalókkal, ebben van segítségünkre szakértő vendégem, Dévényi Kati sminkmester, kozmetikus, az Időtlen Sminkortalan Nőknek workshop alapító vezetője és szakértője. Vele beszélgettünk erről tovább, majd már mint a 45-50 pluszos sminkről, és most jön majd a következőkben az ajakfestés, kontúrozás, rúzsozás és annak mindenféle csínya-bínya. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Dévényi Kati sminkmester, kozmetikus, a műsor mai szakértő vendége, a 45-50 pluszos korosztály sminkelési trükkjeiről, tippjeiről, a legfontosabb tudnivalókról beszélgetünk. Hölgyek, érdemes nagyon figyelni. Kati egyébként az időtlen sminkortal a nőknek workshop alapító vezetője és szakértője, úgyhogy nagyon sok mindent tud tapasztalatból is ezekről, a hölgyekről, erről a korosztályról, és akkor, ahogy ígértem, az ajakfestés. Mi a know-how? Mit érdemes tudni? Mik azok a dolgok, amiket semmiképpen, mik azok, amiket meg mindenképpen próbáljunk meg?
2: Nos, ez a korosztály, hát nagyon, nagyon kevés nő az, aki visel rúst, mert hogy leginkább félnek ettől a dologtól, és ez mondjuk megalapozott is, hiszen hogyha valaki rúst használ, csak akkor tudja a rúst önmagában használni, hogyha szép telt az ajkai. Tehát azzal akkor tud csak a stifttel például simán száját festeni. Egy keskeny szájjal rendelkező nőnek egyszerűen ez nem megy. Tehát ott muszáj már kontúrceruzát használni. Tehát a rúzs az általában megköveteli a kontúrceruzát, a kontúrozást. De mi az, amivel mondjuk ki lehet ezt váltani, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő nem annyira ügyes még ebben? Akkor jön például az, hogy vagy a rúzsunkkal csak szépen az ujjunkkal beszínezzük a szájnak a húsát, ami látszik, hogy legyen valami színe, vagy használunk például színtelen szájfényt, vagy nagyon jó pigmentált színes szájfényt, színezett szájfényeket, és ahhoz viszont már nem fontos, hogy kontúrra rajzoljon mondjuk egy olyan hölgy, akinek túl keskeny, vagy formátlan a szája, mert ilyen is van, és ezeknél a szájaknál is egy korrekciós festést kellene megtanulni, amihez viszont elengedhetetlen a kontúrceruza. Tehát kezdhető a szájfénnyel való szájfestés, ez lehet színtelen vagy színezett. Lehet például csak kontúrceruzával megrajzolni a szájat és kifesteni a szájat az adott színű kontúrceruzával.
1: Ez gyakorlatilag beszínezni?
2: Természetes hatás. Igen, igen. Ez nagyon természetes hatást kölcsönöz, és ha még húzunk rá egy vékony púder réteget, akkor még hosszantartó is lesz, hiszen a zsiradék felszívja azt a minimális púdert, és gyönyörű natúr lesz tőle a szájnak a felülete. És akkor, aki már egy kicsit gyakorlottabb, vagy egyébként is nagyon szereti a rúzsokat, azok kontúrceruzával meg kell, hogy tudják rajzolni a szájuknak a körvonalát, egy picit besatírozni a kontúrceruzával a kontúr mellett a vonalat, és úgy rátenni a rúst. Na most ezt is inkább már ecsettel, mert ha egyszer kikínlottuk azt a kontúrt, mert ugye azért az megint egy alaptudást igényel, akkor érdemesebb már ecsettel kitölteni a színt a rúzsból, és akkor biztos, hogy nagyon szép lesz. Nem mondanám, hogy csak visszafogott színű rúzsokat használjunk, mert ez megint inkább a személyiségtől függ. Ugye 60 évesen is van olyan nő, aki simán a személyiségéből adódóan miért ne hordhatna az utcán hétköznapokon is akár egy szép borsvörös húst, vagy egy neki illő pirosat. Nem feltétlenül kell itt arra gondolni, hogy minél idősebb valaki, annál kevesebb sminkre van szüksége, mert én ezzel nem értek egyet például, mert inkább rafinált sminkre van szüksége minden nőnek, aki eljut ebbe az életkorba, hogy azt lássák rajta, hogy úristen, annyira klasszul néz ki. Tehát ez a lényeg.
1: Kati, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, kedves hallgatók. Nem csak a hölgyhallgatók, hanem az urak is figyeljenek majd, mert azért jönnek olyan arcápolási trükkök, nagyon sokszor használnak, vagy kell, hogy használjanak a férfiak is bizonyos helyzetekben egy kicsi alapozót, egy-egy pöttyöt eltüntetni, egy heget eltüntetni, vagy bármi ilyesmi. Ott is praktikus lehet az a szaktudás, amivel Kati segíteni tud nekünk, úgyhogy vele még fogunk találkozni természetesen a műsorban, úgyhogy köszönjük szépen Dévényi Kati sminkmester, kozmetikus, az időtlen sminkkortalan nőknek workshop alapító vezetőjének, hogy velünk volt ma, és ezt mind meghallgathattuk. Természetesen ez visszahallgatható lesz. A jó tanácsok akár le is lehet jegyzetelni a Manna oldalán az archív fülecskére kattintva. Kati, köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
2: Én is köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM állatbarát rovatában cicások tessék figyelni, és nem cicások is tessék figyelni, mert én mindig azt remélem, hogy minden nem cicás, az csak egy leendő cicás, inkább semmint nem cicás. Úgyhogy itt van az a 9 elképesztő tény, amit nem a macskákra, hanem konkrétan a macska mancsokról szól. Bársonytalpúaknak is szoktuk őket nevezni. Ha valaha megnézte már az ember a cicának a mancsát alaposan, akkor biztosan egyetért velünk abban, hogy egészen elképesztőek. Eleve úgy néznek ki, mintha kis gumicukrokban lennének, rózsaszínek és fehérek és barnásak és foltosak és tündéri helyesek és fantasztikus halkan tudnak vele menni. Sőt, ezekkel kommunikálnak a mancsukkal, figyelik a környezetüket, a hőmérsékletet, vadásznak és ápolják is magukat. A mancsok segítik szabályozni a cica test hőmérsékletét, sőt, landoláskor valóságos lengéscsillapítóként tudnak szolgálni a macskamancsok. A hátsó lábak nagyon izmosak, és ezek segítségével tudnak a cicák magasabbnál magasabbra ugrani. Képesztő emelkedési képességük van. A cicák kis tappancsai, mancsocskái és a talpárnácskák mászáshoz, ugráláshoz, sétáláshoz és futáshoz alkalmazkodnak, kinyújtható kis karmaikat pedig önvédelemre, vadászatra és kapaszkodásra használják. A mellső kis lábaikon 5-5 ujj van, míg a hátsó lábaikon csak 4. A mellső lábak legelső ujjai ugyanúgy működnek, mint egy emberi hüvelyk ujj, a tárgyak megfogásánál lehet látni, amikor a cica játszik, és nem tudom, hogy tudja a kedves macska barát hallgató, de a legérzékenyebb testrésze a mancsocskája, és hogy ezeket a bársonyosan puha párnákat milyen célokra használják, erről lesz most szó, de érdemes figyelni egyébként nagyon azt is, hogy a cica, amikor például stresszel, akkor nekik csak a mancsuk tud izgatni, izzadni, ők nem szoktak lihegni például úgy, mint a kutyák. No, a 9 érdekesség, a cica érzi a rezgéseket és a gravitációt a mancsán keresztül. Nagyon-nagyon érzékeny kis rész a cica testén a kis talpárnácska. Hogyha babráljuk a cica mancsát, akkor ne lepődjünk meg, hogyha egy-két kellemetlen nyávogással, vagy esetleg karmolással gazdagíthatja a kezünket. Az enyémek nem szoktak ilyet csinálni, szerintem, hogyha megszokják. Van, amelyikük nem szereti, az elhúzza a mancsát, hogyha simogatni akarjuk, de hogyha a legnagyobb talppárnácskát masszírozza, simogatja az ember, akkor kinyitják a kezüket. Wow, mint a jazz kész csinálnának, nagyon aranyosak. A tappancsokban ugyanis rengeteg idegreceptor található, és ezek biztosítják az egyensúlyt. Például rendkívül hasznosak a vadászatnál is. Ezeken keresztül érzik a talaj szerkezetét, annak rezgéseit, sőt a gravitációt is, és ezek az érzések segítik őket a zsákmány elejtése során, ez főként a nagymacskákra vagy a vadmacskákra igaz. Egy boldog és elégedett cica nagyon gyakran dögönyöz puha tárgyakat, ezt nevezzük dagasztásnak, angolul azt mondjuk, hogy making biscuits, de valahogy süteményt készít, és ezek az érzékeny mancsok még a hőmérsékletet, az állagokat és a biztonságot is tesztelik. Fantasztikus az, hogy hogyan épül fel egy cica, és mi mindenre használja a testrészeit. Nem tudom, hogy tudta-e a kedves hallgató, de hogy a cica gyakorlatilag lábujjhegyen járkál, valójában egész életükben a lábujjaik hegyén járják a mozgalmas kis életüket. Digitgard. A macskák digitgrád állatok, azaz olyan állatok, akik a lábujjaikon állnak, vagyis járnak. A lábujjakon való séta és futás gyorsítja fel őket, és ezzel tudják egészen hosszúra nyújtani a lépéseiket. A macskák csendesebbek a lábujjaikon, ami előnyt jelent számukra vadászat során, úgyhogy egy macska mindig halkan közlekedik. Aztán ott vannak a domináns elülső mancsok, nyilván nekünk is a kezeink a dominánsok, a macskának a mellső mancsai, hogyha nehezebb feladatot akar elvégezni a cica, akkor ha hím, tehát kandúrmacskáról van szó, akkor a jobb mancsát, a nőstények a bal mancsukat használják jobban és ügyesebben. Lengéscsillapítóként is funkcionálnak a cicamancsok, és ezek azok, amiket az imént is mondtam, amik hűteni képesek a cicát. Mert hogy a tappancskák, a mancsok egyfajta hűtőrendszerként is funkcionálnak, megóvják a cicákat a túlmelegedéstől egy forró napon. Ha egy macska megijed vagy stresszes, akkor is a mancsain keresztül izzad, azt lehet érezni, hogy nyírkos lesz a kis mancsa. Hogyha fél például az állatorvosnál, lehet ezt tapasztalni. Ha a cicákat idegen helyre viszi az ember, ami stresszes lehet számára, sőt leggyakrabban az, akkor figyelni kell a mancsai nyomára, hogyha nedves nyoma van a cicának, a mancsának a padlón, akkor biztos, hogy stresszel a cica, és akkor meg kell őt nyugtatni. Szeressük a cicákat, és barátkozzunk össze velük. Azt kérem mindenkitől, hogyha nem is nagy macska barát, ne bántsa őket. Segítsen nekik.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az abélia cserje észak és délkorában őshonos, másfél méter magas, téli zöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A bridal bukénak már a neve is igencsak beszédes, mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jászminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Köszi Egyesület aktuális őszi programjai, de legfőképpen a Skill Camp tábor. Erről beszélgetünk ma. Szülők, nagyszülők, tessék nagyon figyelni. Itt van velem Peliunis Petra, az Egyesület elnök helyettese. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszi, hogy megmutathatjuk magunkat itt is.
1: Először beszéljünk arról, hogy ez most az őszi szünetre vonatkozó tábor, illetve hogy mit jelent pontosan a Skill Camp tábor.
2: Igen, az őszi szünet elején, október 22-e csütörtök délutánjától, tehát iskola után, tulajdonképpen 16 órától kezdődik a tábor, ez azt jelenti, hogy akkor van egy találkozó is, ahonnan Budapestről közösen el tudjuk vinni a gyerekeket Liscsabára, ahol a tábor megvalósul, és vasárnapig tart, ez az 25-éig, és így aztán ez egy kb. 4 napos tábor, 2 teljes nappal, és mindent szeretnénk megmutatni az őszből, amit csak lehetséges, meg az őszi örömekből, és mindent a köszi értékeiből és eddigi élményeiből is. A Skill Camp tábor eddigi élményeiből is. A Skill Camp tábor, ez a köszi táborainak egy új neve, ez a Skill Camp őszi, első őszi tábor. Ez azért kapta ezt a Skill Camp nevet, mert nagyon fontos hangsúlyt szeretnénk helyezni a skillekre, azaz a készségekre, amelyekben a fiataloknak sokszor muszáj fejlődni ahhoz, hogy jól boldoguljanak és kiegyensúlyozottak legyenek a 21. században, és azt látjuk, hogy a legjobb tanárok legjobb szándéka ellenére az iskolákban sokszor kevés idő jut arra, hogy a tananyag mellett ezek a bizonyos élethez szükséges készségek is fejlődjenek, és ezért mi azt tisztük ki célul, hogy ilyen játékos, kis csoportos workshopok formájában, ilyen tréningek formájában megpróbáljuk ezeket fejleszteni, és itt megjelennek olyan szociális skillek is, mint például az önérvényesítés, vagy konfliktuskezelés, vagy a vélemény felvállalása egy nehezebb helyzetben, a magabiztos kommunikáció, de olyan készségek is, mint a saját érzelmek kezelése, a stresszes helyzetek kezelése, az indulatoknak, az indulatokkal való bánásmód, a saját indulataimmal való bánásmód, ezek is úgy tűnik, hogy ezek nagyon fontosak a gyerekek, fiatalok számára, és olyan kicsit kognitívabb készségek felé is fordulunk, mint az időgazdálkodás, vagy a tudatos tervezés, vagy a döntéshozatal. Úgyhogy megpróbálunk ilyen gyakorlatias témákban fejleszteni a gyerekeket, de mindezt úgy, hogy közben, ahogyan eddig is, nagyon sokat játszunk, táncolunk, nevetünk, éneklünk, mozgunk, éjszakai túrázunk, tehát nagyon örömteli, élményteli módon.
1: Mennyiben változtatja meg a gyerekeket ez a tábor, mondjuk a képességeket illetően, vagy a személyiségfejlődést illetően, amihez ez egy nagyon jó kiindulás?

0: kiindulópont?
1: Korábban hozzánk járó gyerekektől mi azt kaptuk vissza, hogy ez a tábor nagyon sokat hozzátett, vagy ezek a táborok nagyon sokat hozzátettek az ő magabiztosságukhoz, ahhoz, hogy a világot egy biztonságos helynek érezzék, magukat fontosnak érezzék ebben a világban, nehéz helyzetekben is legyen miben kapaszkodniuk, és most, hogy még kifejezetten még gyakorlatilasabban szeretnénk ezekhez a készségekhez hozzányúlni, most én azt gondolom, hogy még sokkal kézzelfoghatóbb eszközöket is kapnak ezekben a táborokban.
0: Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese a műsor mai vendége. A Köszi aktuális őszi táboráról és a különböző programokról is beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Őszi programok a gyerekeknek a Köszi Egyesülettől. Az Egyesület elnök helyettesével Pelionis Petrával beszélgetünk erről. Ugye ez Kékem táborról már elmondtál majdnem minden, de hát azért szokott lenni nálatok más program is. Főleg így évvégén, amikor már az ünnep is közeledik, erről is mesélj kérlek. Illetve az életkori határokról, sajátosságokról, illetve az önkénteskedésről.
2: Igen, kezdeném talán akkor az életkori sajátosságokról, hogy a táborban 10 és 18 év között, tehát 5. osztálytól 12. osztály között várunk gyerekeket, de természetesen sok olyan foglalkozás lesz, ahol kis csoportban lesznek ők, itt életkor szerint osztjuk el a gyerekeket, tehát a velük hasonló életkorban lévőkkel vannak együtt, és akkor ilyen módon több életkori csoportra tervezzük meg a programot is, hogy amit hát akarunk adni, az biztos, hogy az ő szintjükön menjen át. Ez nagyon fontos, és hát akik pedig tartják ezeket a táborokat, ők önkéntesek, egy szuper csapatról beszélhetünk most is. A legkülönbözőbb szakmából érkező felnőttekről van szó, akik némelyikük maguk is volt táborozó korábban a Köszinél, hiszen a Köszinek a története most már 16 évre nyúlik vissza, és hát szabad idejükből óriási lelkesedéssel azt mondhatom, hogy így sokszor saját maguk tervezik meg a programokat, vagy hát együtt csapatban közösen tervezzük meg azt, hogy mi mit gondolunk, hogy mi az, ami legtöbbet tudná most adni a fiataloknak. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy régi, illetve új önkéntesekkel is lehet majd most találkozni ebben a táborban, és azt látjuk, hogy ez a gyerekeknek, fiataloknak is egy nagyon fontos hozadéka a tábornak, hogy náluk idősebb fiatal felnőttekkel vagy felnőttekkel tudnak nagy beszélgetéseket folytatni, őszintén jól kapcsolódni. Most itt nem a szüleik vagy a tanárok papolnak nekik dolgokról, hanem megpróbáljuk a saját élményeinken, a saját megéléseinken keresztül tolmácsolni azt, amit mi is átéltünk a saját életünkben, a saját gyerekkorunkban, és hát ezért aztán így ez az önkéntes csapat nagyon fontos számunkra, és egyáltalán a Köszi önkéntes csapata nagyon fontos, hogy ilyen sokszínű legyen, meg ennyire lelkes legyen, és azt mondhatom, hogy várjuk szeretettel továbbra is az önkénteseket. Most is van sok új jelentkező, ez nagyon jó hír, és úgy tűnik, hogy ez egy olyan forma még mindig, ami érdekli a felnőtt embereket.
1: A felnőtt emberek is kapcsolódnak hozzátok, hiszen az oda látogató és a táborozó gyerekek szüleivel is tartjátok a kapcsolatot nyilván, és azért van itt egy olyan dolog, ami összeköt benneteket, a gyerekeket is, az önkénteseket is, a fiatalokat, régen ugye ifi vezetőnek hívtuk őket, illetve a szülőket is, meg benneteket, akik az Egyesületet életben tartjátok, működtetitek, és ez pedig a hit.
2: Igen, a Köszi, ami 2010 óta létezik, ez egy evangélikus közösségből nőtte magát ki, és most már egy ökumenikus csapatról beszélhetünk, a különböző magyarországi nagyobb egyházakból többből is érkezünk, mi önkéntesek, és ha bár a gyerekek felé ez nem egy feltétel, hogy hívő vagy vallásgyakorló gyerekek érkezzenek, és nem is az a célunk, hogy letoljunk valamit a torkukon, hogy azt kell gondolni, amit mi gondolunk a világról, de mi szeretnénk megmutatni a kereszténységnek ezt a vagány, örömteli oldalát, hogy mit tud ez adni nekünk. Nem kötelező részt venni azokon a programokon, ahol kicsit ilyen elmélyülés van, de azt szoktuk látni, hogy azoknakat a gyerekeket is, akik nem vallásos közegből jönnek, ha más nem, akkor ezek a nagyon pozitív értékek, az a remékek, az a ménytelik bennünk van, az a közösségi érzés egymás felé odafelés szólít.
1: Feli Petra, a Köszi Egyes elnök helyes a műsor majd venni. Vele beszélünk az oktásokról, magról a Köszi Egyesről, illetve az évjéről, a karácsony ünnepről és a jövő évi tervekről. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. Töltse le a Manna FM indes applikációját magában és kedvartalmat. A 98 Manna FM mind ámít.

0: Ma délelőtt Petrával
1: a műsorban Pellin Petra, aki egyesül elnök helyettese, beszélt már a Scamp táborról közeleg, ugye október 2 délután után. Úgyhogy oda még lehet jelentkezni. Nagy sokat ad a srácnak ez. Nagyon sok fejlődhetőség benne. A személyiségfejlődéséről olyan gyakran egetünk belekünk 20-30-50 plusan is. Ilyenkor kezdődik, ilyen közegben, úgy, hogy nem felek, hanem felnőtt annak a gyerek mellett, sokkal behallgatnak, akkor ez egy nagyon fontos lépés, mert innen kezdetképpen mondhatjuk, hogy visszatérő csapatok, annak visszatérő társaságnak, köszikrokban, a köszikramokon, és titjátok a elődés. Szerintem ez egyik legfontosabb. Mi tasztalt?
2: Tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon igénylik, hogy ilyen megáll az élet, amikor beszéltünk azért nagy kérdéről, vagy a hetekről, a keresztésekről, amiket ők átjelnek, és különösen az korról, amikor a 11 perc kortokor éve is indul, különösen sehézsége, vagy első konfliktus is néztem be a gyerekek, amikor most ki is mondtam, és hogy itt tudják meg, hogy el nem maradnak rá, vagy hasonló nehézségeket élünk meg, hogy ezek túltélni, vagy nem te vagy a hibás, hogy van maszkodóval lehet fordulni, hogy ezekről beszélni, milyen mélységben már egy ilyen. Ez nagyon fontos adalék az értükbe, és azt gondolom, hogy emiatt kötünk be a közti táborba. Úgyhogy nem tovább azért mentél, hogy a többen ezt így megéljék, és egyébként nagyon örülök a sokszor. Hát már vannak a gyerekek, akik azóta ugye felettek, és ők is többször anyukák lettek, vagy apukáttek valami szakmában emelked, és nagyon tudni, hogy mi van ezt a gyerekek, akik valaha közösségek volt, aztán tudja a pont, hogy mondta, ifjúvetők lett. Itt van olyan, meg még is a térő tervezők.
1: Mi terveztek jövőjén, akkor készül-e már a következő program?
2: Igazából ezekről így a honlap, ez a Facebook is amolda néz érdemel tájékozódni. Mindenken a kársas orszikorunk kered erőszterítére, ez április kánztok rendelőzre kerülni, és hát a nyertáborok szoktak azért fényre lenni, de egyébként azért gondolunk minden olyan táboron küldi projekten is, amely érhet táboron kívül is a gyereket, fiatokat, a kerülekkal együtt ködve. És hát mindenről a www.oszi.net oldalon lehet olvasni, illetve a Krisztinek a Facebook, Instagram talán folyamatosan érdemes nézni a porokat, mert hogy sok mint csinálok és tervezünk.
1: Pellin Esztra volt a sor mai vendége, aki egyesül elnök, és a Kriszi Promjaíró közeles kielkemptárról, az önkéntes és a tről beszélgetünk, amit ő leligált az egyesületet, és minden programját fel a tábort, és köszönjük szépen az idet.
2: És köszönjük.
0: Se le a FM ingyenes applikáciát, be magába annál, és kedvehartalmaj. A 28-at Manna FM-re mindig számíthat.

0: meglepetés. Novák Erik ötletéből Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolc ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolc kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kiméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon sok embert érint a magas vérnyomás. Több mint 1,3 milliárd ember küzd magas vérnyomással világszerte, és Magyarországon is 3,5 millió embert érint a probléma. Az enyhe formában olyan tüneteket okoz, mint a fáradékonyság, a szapora szívverés, a rossz közérzet, fejfájás, izzadás, szédülés, vagy a koncentrációs zavarok. Azonban nem csak a hétköznapokat nehezíti meg, rendkívül veszélyes tud lenni, mert súlyos tüneteket, sőt akár halálos szövődményeket is okozhat. Vannak olyan tippek, amik a természetes vérnyomás csökkentéshez alkalmasak, de először tudnunk kell azt, hogy mivel is van dolgunk. A magas vérnyomásnak természetesen vannak tünetei, azon túl is, amit az imént soroltam. Eleinte nem, vagy csak alig észrevehetően okoz panaszokat a magas vérnyomás, de hogyha kezeletlenül hagyjuk, akkor számos szerv fokozatos károsodását okozhatja. Éppen ezért fontos a vérnyomás rendszeres mérése, még akkor is, hogyha semmilyen tünetet nem tapasztalunk. A jól érzékelhető tüneteket viszont érdemes számba venni, előre haladott állapotban lévő betegségre utalhatnak. Ilyen például a gyakori fejfájás jellemzően tarkótájékon korlátozódik, ott kezdődik. Ez lehet heves, lüktető, de tompa formában is jelentkezhet. Az erek károsodása és beszűkülése okozza ezt. Aztán ott van a szédülés, ami szintén az erek állapotának a romlására vezethető vissza, illetve a belső fül keringési zavara is kiválthatja. Fáradékonyság és koncentrációs zavar, ami szintén a magas vérnyomás tünete lehet. Ilyenkor például, ugye, hogyha így érezzük magunkat, akkor ez a bizonyos konstans magas vérnyomás kifárasztja a szívet, zavart okozhat az agyi keringésben is. Felerősödő szívdobogás szintén a magas vérnyomás tünete. Nagyobb nyomással szemben a szívnek erősebben kell ugyanis pumpálnia. Mellkasi fájdalom, ezt a szív vérellátásának a csökkenése okozza. Aztán ott van a légszomj. A magas vérnyomás hatással van a szív és a tüdő működésére is, ami légszomjat okozhat. Ez könnyen detektálható aktív testmozgásnál. Aztán ott van az orvérzés, mint tünet, a hajszálerek falát érő megnövekedett nyomás okozhat visszatérő orvérzést, vagy a homályos látás, a retina nem megfelelő vérellátása az, ami ezt a homályos látást okozza, és a későbbiekben ez akár látásvesztéshez is vezethet. Az egészséges testsúly elérése és fenntartása az első a 9 természetes vérnyomás csökkentő módszer között, a felesleges kilók leadása az egyik leghatékonyabb vérnyomás csökkentő módszer. A túlsúly és az elhízás, különösen a hasi zsír, erős kockázati tényezője a magas vérnyomásnak és szív- és érrendszeri betegségeknek. A zsírszöveg gyarapodása komplex változásokat idéz elő a szervezetben, a hormonrendszerben, az idegrendszerben, a vese működésben, amitől kialakul vagy rosszabbodik a magas vérnyomás. Egy 25 kutatást összefoglaló tanulmány szerint 1 kg súlycsökkenéssel kb. 1 higanymilliméter csökkenés érhető el a vérnyomásban. A rendszeres sportolás és a testmozgás a második a 9 tipp közül, erősíti a szívet, javítja az erek állapotát. Legalább 30 perc mérsékelt testmozgás javasolt a hét legtöbb napján. A megfelelő légzőgyakorlatok végzése is csökkentheti a stressz hormonok szintjét, és így természetesen a vérnyomásunkat is. A csökkentett sóbevitel szintúgy segíthet, tehát a szakemberek naponta legfeljebb 1500-2300 mg nátrium bevitelét javasolják, ne fogyasszunk több sót ennél a mennyiségnél. A fokozott kálium bevitel is segíthet, segíti a testet a felesleges nátrium eltávolításában, segíti és támogatja a szív- és érrendszer egészségét. Az ajánlott bevitel naponta 4700-5000 mg kálium. A kiváló forrásai között ott van a banána, a narancs, a grapefruit, spenót, avokádó, burgonya, édesburgonya, sárgarépa, a leveles zöldségek és a dió is. Az elegendő pihenés szintén képes csökkenteni a magas vérnyomást, és egy csomó minden mást is képes javítani, gyógyítani. Minden éjszaka 7-8 óra pihentető alvás javasolt, mivel minél kevesebbet alszik valaki, annál jobban emelkedik a vérnyomása. Fontos, hogy mindig ugyanakkor feküdjünk és keljünk, legyen kényelmes a fekhelyünk, sötét, csendes és hűvös a hálószobánk, kerüljük a túlevést, a koffeint és az alkoholt, a nikotint is az esti órákban, a képernyők és a kijelzők bámulása helyett pedig csináljunk valami relaxálót, olvassunk, vagy vegyünk egy meleg fürdőt a lefekvés előtti órákban. A stressz csökkentése, a gyógynövények használata és a Q10 koenzim pótlása szintén képes felvenni a harcot kapcsolatot a magas vérnyomással, de természetesen nagyon oda kell figyelni magunkra, mert a magas vérnyomás a napjainkra annyira gyakorivá vált, hogy sokan nem is veszik elően komolyan. Nagyon komoly szövődményeket rejt magában, és a vérnyomás csökkentés és az egészséges vérnyomás fenntartásának alapja természetesen, mint minden egyéb hasonló esetben az életmódváltás, de mindenképpen orvoshoz kell fordulni a tarkótáji, a gyakori tarkótáji fejfájásnál, ami lehajoláskor fokozódik és spontán csillapodik, a szapora szívverésnél, az ok nélküli verejtékezésnél, az állandó fáradékonyságnál, fulladásnál, légszomnál, gyakori tompa mellkasi fájdalomnál, nem forgó jellegű szédülésnél, kéz vagy láb zsibbadás és gyengesége esetén, illetve a koncentráció képesség csökkenésekor. Ilyenkor mindig forduljunk orvoshoz, és mérjük rendszeresen a vérnyomásunkat. Nagyon fontos.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az arcunkon megjelenő csúnya kis fekete pöttyök, vagyis a miteszerek ellen sokféle megoldás létezik, hogy azokat eltüntessük. De van, amelyik sokkal költségesebb, van, amelyik kevésbé költséges, de kevésbé hatékony is, és az ember elmehet persze kozmetikushoz, de hogyha valami gyors megoldást szeretnénk, akkor érdemes otthon készíteni egy lehúzható miteszer maszkot, tök egyszerű az egész. Ezek a kis miteszerek azért jönnek létre az arcon, mert a bőr pórusai eltömődnek, ez általában elhalt hámsejt, fagyú, baktériumok, illetve koszt keverékéből áll, amik összegyűlnek és egyfajta dugót hoznak létre, ami aztán megakadályozza, hogy a természetesen termelődő fagyú a bőr felszínére jusson. Ahogy ezt a tömörülést levegő éri, úgy oxidálódik, és ettől is válik szürkévé, vagy egészen sötét feketévé. Nagyon fontos szabály, amit figyelembe kell venni az arc tisztításnál, hogy ahogyan elhanyagolni sem szabad a bőrt, úgy túl tisztítani sem. Utóbbi esetben ugyanis a természetes olajos réteg eltűnik a bőrfelületről, ami csak még több fagyú termelődésre ösztönzi a bőrsejteket. Úgyhogy bármilyen termék is kerül használatra otthon, mindig az útmutató szerint kell alkalmazni, úgyhogy érdemes minden nap követni legalább azt az arcápolási rutint, hogy a bőrünk sokáig is üde-ruganyos maradjon, hogy tisztítunk, radírozunk és úgy visszük föl a tápláló krémeket és szérumokat. Tehát tisztítás, tonizálás, a szemkörnyék ápolása és a szérumok használata, valamint a hidratálás is. A miteszeres bőr kezeléséhez ezek mellé társul még a miteszerek eltávolítása is a bőrápolási rutin részeként. Zsíros bőr esetén hetente háromszor, érzékeny bőrűeknél hetente egyszer ajánlott elvégezni ezt a folyamatot, és akkor ehhez itt van egy hatékony, jó kis módszer, egy jól bevált recept, mi kell hozzá: aktív szén, zselatinpor, teafaolaj és víz. Összekeverjük a teáskanál zselatint, félevőkanál aktív szénnel egy tálban, az aktív szénet a gyógyszertárban, patikában tudjuk beszerezni. Hozzáadunk két evőkanálnyi meleg vizet, és aztán szépen egyneműsítjük az elegyet egy sűrű masszává. Ezt villával érdemes, hogy egészen mini kis, ez a rugószerű habverővel elkészíteni, kézi habverővel. Ezután szépen belerakunk 4-6 csepp teafaolajat, ezt hozzácsepegtetve elvegyítjük benne, és aztán tulajdonképpen már mehet is a használat. Előtte megtisztítjuk a bőrünket, és egy meleg, tiszta, rongyot törölközött pelenkát ráterítünk az arcunkra, legalább 5 percig rajta hagyjuk, hogy kitáguljanak a pórusok, felpuhuljon a bőr. Ezután megtörölgetjük az arcunkat, nem dörzsöljük, csak felitatjuk róla a nedvességet, és szépen vastag rétegben ezt a maszkot felvisszük arra a vonalra, ahol a legkritikusabban vannak jelen a miteszerek. A száját és a szemkörnyékét természetesen szabadon hagyjuk, de lehet azt is csinálni, hogy csak a problémás területre visszük fel, erre az úgynevezett T-vonalra, vagy külön csak az orra, a homlokra és az állra. 25 percig kell hagyni hatni az arcunkon ezt a házi miteszer maszkot, addigra ez megszárad, és óvatosan le tudjuk húzni. A maradványt pedig letörölgetjük langyos vízbe mártott ruhával, és ezután kell hidratálni a bőrt, mivel az aktív szén nagyon alaposan kipucolja a bőrt, érdemes utána jéggel átdörzsölni, egy jégkockával vagy jéghideg vízzel arcot mosni, hogy minél gyorsabban összehúzódjanak a pórusok. Ilyenkor nem ajánlott a gyógyszertári alkohollal áttörölni, az is összehúzza, de ki is szárítja egyben nagyon-nagyon gyorsan. Az összetevők mind-mind elősegítik a bőr tisztulását és gyógyulását, az aktív szén magába szívja a szennyeződéseket, az olajokat, mindezt pedig anélkül teszi, hogy bőr irritációt okozna. A teafaolajnak a legendás gyulladás csökkentő hatása révén képes segíteni a bőr regenerálódását, megszünteti a pirosságot, emellett fertőtlenítő és gombaölő hatása is van, és innentől kezdve tulajdonképpen egyenes út vezet már a megtisztított miteszermentes bőrhöz. Érdemes ezt rendszeresen használni, természetesen a bőr érzékenységétől függően, és sosem szabad elfelejteni, hogy nem csak kívülről, hanem belülről is táplálni és ápolni kell a bőrünket, akkor lesz igazán jó. Például egy jó kis liget szépe olaj, vagy C-vitamin, amiben vitel kúraszerűen biztos, hogy mindig jót tesz.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét meghatározó korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma egy újabb különlegesség, méghozzá a postai levelezőlap. De hogy mi is a története? Az osztrák-magyar monarchiában október 1-én jelent meg a világ első hivatalos postai levelezőlapja, és tovább megyek, magyar postafőnöknek köszönhető ez a bizonyos első levelezőlap. A postai forgalomban régóta keringtek, nyílt, borítékban nem zárt lapok, hiszen a levelek nagy részét a rövid, semmilyen titkot nem tartalmazó üzenetek tették ki. A boríték nagyságú vékony papírra írt nyílt postai levél az írott kommunikáció olcsó formájaként használható hivatalos levelezőlap gondolatát 1865-ben az Észak-Német Posta Unió karlsruhei tanácskozásán vetette fel Heinrich von Stefan birodalmi postafőtanácsos. A javaslatot akkor még elvetették, de aztán Emmanuel Hermann, a Bécsújhelyi Katonai Akadémia tanára felkarolta az ötletet, és nem sokkal később a Neue Freie Presse című lapban hosszabban és nagyobb sikerrel fejtette azt ki. A díj egyes levelezőlap bevezetése érdekében sokat tett Gervai Mihály is, az 1867-es kiegyezés után létrejött független magyar posta első országos főigazgatója. Nem kis részben erélyes fellépésének köszönhető, hogy 1869. október 1-én az osztrák-magyar monarchiában forgalomba hozták az olcsó, két krajcárba kerülő postai levelezőlapot. A megjelenés napján csak Magyarországon 10 000, 6 hét alatt 1 millió darab levelezőlap fogyott el. Az első 3 hónapban Európa szerte több mint 2 millió darab kelt el a 8,5 x 12,2 cm centiméteres lapból, amelynek Hermann a Postkarte nevet szánta, a bécsi postahivatal azonban Korrespondenzkartének nevezte el. A szinte teljesen megegyező kinézetű lapokat Magyarországon a magyar címer, Ausztriában pedig a kétfejű sas képe díszítette. Ahogy a bélyeg néhány év alatt elterjedt az egész világon, a levelező lap is viharos gyorsasággal hódított teret. Von Stefan számára elégtétel lehetett, hogy Németországban az ő felügyelete alatt vezették be a lapot 1870 júniusában. Az Egyesült Királyságban októberben kezdték el árusítani, a Szigetországban az első napon 675 000 darab levelezőlap kelt el. Az Egyesült Államokban az első lapot 1873. május 1-én bocsátották ki, és egy hónap alatt 31 millió példányt adtak el. Amerikát azonban számos ország megelőzte ezen a téren, Finnország már 1870-ben, Belgium, Hollandia, Dánia és Kanada pedig 1871-ben hozta forgalomba a lapokat. Egy évvel később Svédország, Norvégia, Oroszország és Ceylon is behódolt az új szolgáltatás előtt, majd az Egyesült Államokkal egy évben következett Franciaország, Szerbia, Románia, Spanyolország és Japán. Olaszországban 1874-ben, Uruguayban és Guatemalában 1875-ben vezették be. A következő években Görögország, Törökország, Portugália, Perzsia, Argentina, Egyiptom, Izland, Mexikó, Brazília, Kolumbia, Peru és még Kongó is forgalomba hozta a saját levelezőlapjait. A postai levelezőlap az egész világon történő használatáról az 1878-as párizsi postakongresszuson kötöttek egyezményt. És természetesen ennek mintájára született meg később a képes lap a levelezőlap nyomán, amelynek az egyik oldalára írtunk, ugye volt egy kis fél lapnyi hely, ahová írtunk, a másik oldalán pedig teljes egészében egy kép, egy rajz, egy írás, egy kis vicc, majdnapság már ugye az is szerepelt, függően attól, hogy ez egy születésnapi, egy névnapi, egy karácsonyi, egy évfordulóra szánt, vagy egy gyermek megérkezését ünneplő kép. Lap. Csendben jegyzem meg, hogy érdemes lenne ezt visszahozni a mindennapjainkba, és ha máskor nem, a karácsonyi időszakban, pontosabban már az ünnepi időszakban, adventkor elkezdeni újra kézzel írt karácsonyi képeslapokat küldeni a szeretteinknek, mert ez már annyira ritka, hogy óriási nagy öröm, amikor az ember a postaládát kinyitva nem reklámújságot, nem számlát, hanem egy kifejezetten és célzottan neki szánt, az ő kedvéért vásárolt, és az ő kedvére kiválasztott képeslapot, üdvözlőlapot, karácsonyi lapot talál. Úgyhogy szerintem érdemes visszatérnünk ehhez.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét, egy második világháborús bomba.